Rost Andrea operaénekes vagyok. Nagyon nagy szeretettel jöttem a Rádió Caféba. Mindig nagyon jól érzem itt magam, mindig fantasztikus beszélgetéseket folytatunk, és tényleg barátként jövök már ide ebbe a stúdióba, úgyhogy nagyon szépen köszönöm.

0: Kire számíthatsz az éjszaka közepén? Rádió Café. Van barátod.
1: My name's David Bowie. Do you feel isolated?
2: Not really, but I can quite imagine how it must feel to be isolated.

0: Tervezz az ismeretlenre. Teljesíts a kiszámíthatatlanban. Legyél ember az algoritmusok között. Az üzleti életben vezetőként ezt várják tőled. Miként válhatunk nyertesévé a digitális transformáció korának? Ez ma a menedzserek dilemmája. Epic Stories. Inspirálódj elismert vállalati vezetőktől és szakértőktől. Személyes történetük példa, szakmai tapasztalatuk muníció lehet a viharos vállalati hétköznapokon. Epic Stories minden csütörtökön este 9 órától a Rádió Cafén. A műsorvezető Dojcsák Dániel, szakmai támogató a Shiva Force, a nagyvállalati digitális ügyfélkiszolgálás és a jövő álló képességek fejlesztésének szakértője. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
1: Nálunk a gép mögött emberek állnak, nem algoritmusok. 24 órás non-stop zenei stream a Café DJ-től. Keresd a Rádió Café applikációban. Instant fesztivál hangulat bárhol, bármikor.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.

podcast most komoly. Szatmári Róbert nem megtérít, pusztán megmutatja, hogy a klasszikus zenéről nem csak unalmasan lehet beszélgetni. Enyhe katarzis. Izgalmas vendégek, teljesen új nézőpontok. Minden hétfő este 9-től a Rádió Cafén. Enyhe katarzis. Klasszikus zenéről őszintén, térítésmentesen. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod. Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.

Gyurko Szilvi vagyok, gyerekjogi tanácsadó. Tudjátok, gyereknek maradni ajándék, gyereknek lenni jog. Most a Rádió Cafét hallgatod, van barátod.

0: A hősök, akik még 30 kiló lemezzel mentek buliba. This guy is a professional. Akik nem ijednek meg, ha letesznek eléjük két igazi lemezjátszót. Going after him could be very dangerous. Akik a beatmixet még ma sem a gépre bízzák. It takes place in ancient Japan. A négy szamuráj visszatért a rádiókaféra.
1: Yo, what the hell are you?
0: Rob, Marvin, Infragandhi és Cyborg Templár. A sokat látott harcosok, akik még ma is kimernek állni puszta kézzel. Long Track. Egy órás klasszikus mix minden szombat este 11-től éjfélig. This is a substance of the way of the samurai. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
2: Nálunk a gép mögött emberek állnak, nem algoritmusok. 24 órás non-stop zenei stream a Café DJ-től. Keresd a Rádió Café applikációban. Instant fesztivál hangulat bárhol, bármikor.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.

Rádió Café. Van barátod.

Szágely Zsuzsanna vagyok, a Kávé Független Színházi Társulat egyik művészeti vezetője, színésznője. Hallgassátok ti is a Rádió Cafét.

0: Bal kettes, jobbról egy koncert. Nagy fék, jobb három, absztrakt tárlat. Óvatosan. Lassító, vendég érkezik, beszélgetés jön.
1: Kulturrally. Az élet és a kultúra is versenytempóra gyorsult. Segítünk, hogy ne sodródj ki egy kanyarban. A versenyzőpáros Pár Julcsi és Mezei Dániel. Művészet minden mennyiségben, hagyományos és modern kulturális találkozások. Kulturrally. Rajt minden pénteken este 8-kor a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod! Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.

0: Kalóz Jacknek 100 van, a macskának 9, de neked csak egy. És rajtad múlik, hogy mivel töltöd meg. Egy életem magazin műsor Babik Edittel. Utazás, gasztró, wellbeing. Minden pénteken délután 2-től a Rádió Cafén. Egy életem. Játssz a világ összes színével. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
1: Nálunk a gép mögött emberek állnak, nem algoritmusok. 24 órás non-stop zenei stream a Café DJ-től. Keresd a Rádió Café applikációban. Instant fesztivál hangulat bárhol, bármikor.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.

Sacha. Sacha. Sacha.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
1: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádiókafé. Van barátod.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. Hírek következnek a Rádiókafén.
2: 9,5 milliárd forint jut gyermekvédelmi szakmai programokra és fejlesztésekre. Nincs indok arra, hogy az állam beavatkozik a dízelár emelkedés kezelésébe. Egyre több olajszállítási útvonalat érint a közel-keleti háború. Délelőtt még marad a felhős, esős idő, majd északnyugat felől felszakadozik a felhőzet, délután 21 fok várható. Jó reggelt kívánok, Czoller Andi vagyok. 6 milliárd forintot különít el a kormány közvetlen gyermekvédelmi szakmai programokra, jelentette be a pénzügyminiszter. További 3,5 milliárd forint pedig fejlesztésekre jut. Kármán András döntése az átfogó gyermekvédelmi vizsgálat jelentésére reagált, amely szerint majdnem 130 ezer gyermek.

0: gyermek él veszélyeztetett helyzetben, 23 ezeren pedig állami gondoskodásban. A pénzből új és megerősített férőhelyekre, krízisellátásra, pszichológiai, pszichiátriai és addiktológiai segítségre, a gyermekvédelemben dolgozók szakmai és mentális támogatására is jut. Zsidai Viktor szerint semmi sem indokolja az állam beavatkozását a mostani dízelár emelkedés kezelésébe. A közgazdász szerint a most bejelentett havi 5000 forintos dízelautós támogatás tartalmilag nem más, mint a gyalogosok, biciklisek, tömegközlekedők és benzinautósok megadóztatása. A befektetési szakember saját oldalán arra is rámutatott, hogy a magyar lakosság hajlamos rajta kívülállóként tekinteni az államra, akitől mindig segítséget vár. A kormány döntése szerint szeptembertől havi 5000 forinttal támogatják a dízelautósokat a megemelkedett üzemanyagárak miatt. Egyre több olajszállítási útvonalat érint a közel-keleti háború. A hormuzi szorosban találat ért egy hajót, a legénységet evakuálták. Irán közölte, hogy egy másik, iráni kereskedelmi hajót is eltaláltak, közben pedig dróntámadás miatt leállt Szaúd-Arábia egyik legfontosabb olajvezetéke. Ha ez nem indul újra, akkor a tartós kiesés miatt a világ olajellátásának akár 4%-a is veszélybe kerülhet. Közben a húszék pénteken elfoglalták a Perim-szigetet is, amely a Vörös-tenger déli bejáratánál van. A szoros stratégiai jelentőségű a hajózás szempontjából, így a húszék előrenyomulása újabb kockázatot jelent a térség tengeri útvonalaira. A Brent olajára egyébként tegnap már 104 dollár fölé emelkedett. Az Egyesült Államokban pedig a dízel kiskereskedelmi ára is új történelmi csúcsra került. Gallononként 6,2 dollár fölé. Közben Irán hétfőre tárgyalást kezdeményezett a Perzsa-öböl arab államaival Ománban. Az iráni tisztségviselők szerint a megbeszéléseken a hormuzi szoros jövőbeni hajózási útvonalairól is szó lesz. Az iráni külügyminiszter azt mondta, hogy Irán egy esetleges ománi megállapodás ellenére sem nyitja meg újra a hormuzi szorost, míg az Egyesült Államok nem teljesíti Teherán követeléseit.
1: Időjárás a Rádió Cafén.
0: Eleinte erősen felhős, helyenként esős időre van kilátás, csak délután északnyugat felől kezd majd felszakadozni a felhőzet. Az északnyugati szél gyenge marad, a hőmérséklet kora reggel 16, délután pedig 21 fok körül alakul.
1: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez itt a Hajnalodik. Reggel 5 és 6 óra között. Benne hírekkel, kulturális programajánlókkal és legjobb rovataink felidézésével. Kulturális programajánló következik a Rádió Cafén. Tudomány.
2: Ha valaki szeretné egy kicsit más szemmel látni az emberi testet, szeptember 25-én és 26-án érdemes benézni a Semmelweis Egyetem programjaira. A kutatók éjszakáján ugyanis látványos kísérletek és egészen különleges bemutatók várják az érdeklődőket. Be lehet pillantani egy valódi molekuláris biológiai kutatólabor mindennapjaiba. Meg lehet ismerkedni a modern laboratóriumi eszközökkel, sőt mikroszkóp alatt idegsejteket is lehet vizsgálni. A bátrabbak az igazságügyi orvostan kulisszái mögé is betekinthetnek, ahol patológus rezidensek mesélnek arról, mi történik a testtel a halál után, és hogyan zajlik egy boncolás. A kémia iránt érdeklődők saját kezüleg is kipróbálhatnak különböző kísérleteket, a gyógyszerészet kedvelői pedig azt is megtudhatják, hogyan készülnek és hogyan viselkednek a különböző gyógyszerformák a szervezetben. Lesznek előadások a betegségek diagnosztizálásáról, a személyazonosításról, a sejtek vizsgálatáról és arról is, mi történik a műtétek során eltávolított szövetmintákkal. A kutatók éjszakája egyik nagy erőssége, hogy itt a tudomány nem távoli, tankönyvi fogalom, hanem látványos, kipróbálható és néha kifejezetten meghökkentő élmény.
1: Fesztivál.
2: Ha szeptemberben valami igazán színes, levegős és családbarát programba vágyunk, érdemes Zamárdi felé venni az irányt. Szeptember 18-a és 20-a között rendezik meg ugyanis az égen járó Nemzetközi Papírsárkány Fesztivált, ahol három napon keresztül különleges sárkányok, repülő szerkezetek és lebegő műalkotások töltik meg az eget. A fesztiválra 5 országból mintegy 20 alkotó érkezik, így a közönség olyan papírsárkányokat is láthat, amelyek jóval túlmutatnak a klasszikus gyerekjátékokon. A bátrabbak pedig maguk is alkothatnak. A MOME oktatói és hallgatói sárkányépítő foglalkozásokat tartanak, ahol a tervezéstől egészen a reptetésig lehet kipróbálni a folyamatot. A program ráadásul egy irodalmi évfordulóhoz is kapcsolódik. Idén 100 éve született Janikovszky Éva, akire az Égigérő fű című installációval és egy az írónak és Réber Lászlónak emléket állító kiállítással is emlékeznek. A gyerekeket pedig külön alkotói pályázat várja. Ha az időjárás is kedvez, a fesztivál már péntek este éjszakai sárkányreptetéssel kezdődik, a hétvégén pedig nappal is az ég felé érdemes figyelni. Lesznek játékok, szabadtéri jóga, és a végén egy különleges égi csoportkép is.
1: Kiállítás.
2: Mi történik akkor, ha egy könyvből teljesen eltűnnek a szavak, és csak a képek maradnak? Ezt a különleges világot mutatja be a Deák 17 Gyermek és Ifjúsági Művészeti Galéria új kiállítása, a Képmesék, a Történet a Tiéd, amely a Silent Book, vagyis a szöveg nélküli képeskönyvek műfajába enged betekintést. Itt nincsenek kész mondatok, amelyek megmondják, mit kell gondolnunk. A képsorok önálló nyelvként mesélnek történeteket, érzelmekről, konfliktusokról, humoros helyzetekről, vagy akár társadalmi kérdésekről. A látogató pedig nem egyszerűen néző lesz, hanem maga is történetmesélővé válik, hiszen ugyanazokat a képeket mindenki a saját tapasztalatai és fantáziája alapján értelmezheti. A kiállításon magyar és külföldi alkotók munkái láthatók, többek között Babarczi Miriam, Bódi Kati, Rófusz Kinga, Roger Olmos és Gabriel Paheko képtörténetei. Éppen ezért ez a tárlat gyerekeknek és felnőtteknek egyaránt érdekes lehet, hiszen nincs egyetlen helyes megfejtés, mindenki hozzá teheti a saját történetét. A Képmesék, a Történet a Tiéd november 7-ig látogatható a Deák 17 galériában. Jó program lehet azoknak, akik szeretnének egy kicsit kiszabadulni a szavak világából, és hagyni, hogy ezúttal a képek meséljenek.
1: Koncert.
2: Mozart zenéjével indítja új évadát az Anima Musica Kamarazenekar szeptember 28-án a Zene Akadémián. Az évadnyitó koncert igazi klasszikus csemegének ígérkezik, elhangzik Mozart B-dur divertimentója, a 39. S-dur szimfóniája, valamint a C-moll cselló verseny is. Az Anima Musica azonban nem csak Mozarttal készül, a 2026-27-es évadra három különböző bérletsorozatot állítottak össze, amelyek a klasszikus repertoár egészen a 20. és 21. század zenéjéig kínálnak izgalmas programokat. Az animátó sorozatban nemzetközi hírű hegedűművészek érkeznek, a capriccioso pedig modernebb művekre koncentrál. A zenekar ráadásul azoknak is kínál programot, akik szeretnének közelebb kerülni a klasszikus zenéhez. Az Erzsébetligeti Színházban a négy nagy zenei korszakot bemutató kamarakoncertek, a Kőrösök Kulturális Központban pedig a Városok zenéje sorozat segít felfedezni a zene különböző világait.
1: Programajánlat a HelloHungary.hu-tól.
3: Víztornyok második élete. Ipari óriásokból turisztikai látványosságok. Olyan hazai példákat gyűjtöttünk össze, ahol ezek az épületek új életre keltek. Kilátó és közösségi tér a nagy erdőben. Az 1912-ben Fried és Adorján tervei alapján épült torony ma is ellátja eredeti feladatát. A Debreceni Egyetem klinikáinak biztonsági vízbázisaként működik. A 2010-es felújítás után az épület megnyílt a látogatók előtt, és több szinten is bejárhatóvá vált. A 34 méter magasan kialakított kilátóból a nagy erdő lombkoronájára és a városra látunk rá. A H2O galériában kortárs kiállítások és interaktív bemutatók váltják egymást. A terekben pedig koncertek, beszélgetések és egyetemi programok kapnak helyet. A tér nyáron különösen aktív. A torony környéke gyakran alakul át koncerthelyszínné vagy találkozóponttá. Mászófal, tematikus séták, digitális tartalmak és családi programok kapcsolódnak hozzá. Tudomány és várostörténet egy toronyban. A Szent István téren álló szegedi víztorony elsőre is feltűnik. Arányaival és formájával régóta meghatározza a tér hangulatát. Az 1904-ben épült torony ma is működik, vagyis nem csak emlék, hanem a város mindennapi működésének is része maradt. Időként megnyitják a látogatók előtt is, ilyenkor belülről is megnézhető. A belső térben egy kisebb kiállítás kapott helyet, ahol a Fokaltinga is látható. Ez az a szerkezet, amely mozgásával a föld forgását teszi érzékelhetővé. A toronyban haladva nem egy klasszikus kiállító térben járunk. Éppen ettől érdekes. Miközben ma már látogatható, végig megőrzi azt a karaktert, ami miatt több mint 100 éve a városkép emlékezetes része maradt. Panoráma a Balaton fölött. A siófoki belváros közepén álló siófoki víztorony az 1912-ben Gergely Jenő és Kut Árpád tervé alapján épült, hosszú ideig a város vízellátását szolgálta, ma viszont teljesen más szerepet tölt be. Kilátóként és kiállító térként működik. A belépés után panorámalifttel jutunk fel az egykori víztartály szintjeire. A három részre tagolt tér legalsó szintjén egy teljesen körbejárható kilátó vár, ahonnan tiszta időben a Balaton túlpartja, a Tihanyi félsziget és a környező dombvidék is kirajzolódik. A torony belsejében ma két kiállítás kap helyet. Az egyik Varga Imre szobrászművész életművét mutatja be, a másik Siófok múltját idézi fel helytörténeti anyagokon keresztül.
1: Kulturális programajánlót hallottatok a Rádió Cafén.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Epic Stories. A digitális transformáció korának inspiráló történetei a Rádió Cafén.
1: Sziasztok! Ez itt az Epic Stories a Rádió Cafén és a podcast lejátszókban, ahol elismert, inspiráló üzleti vezetőkkel beszélgetünk dilemmákról és a viharos vállalati hétköznapokban használható jó gyakorlatokról. Én Dolcsek Dániel vagyok, és ebben a részben arról beszélgetünk vendégemmel, hogy miről ismerhető fel már akár az első prezentáción, hogy melyik lesz végül a valóban hasznos innováció. A témánk az, hogyan lehet megkülönböztetni a hasznos és haszontalan innovációt, nem elfelejtve, hogy ennek a legfontosabb értéke az egyszerűség, a másik pedig a jövőállóság. Egyik sem jön könnyen. Szóba kerül az is, hogy miért a bankkártya és miért nem a holdra szállás lett az emberiség legfőbb eredménye az elmúlt évtizedekben. Gaunder Milán 2 évtizeddel ezelőtt egy 3000 fős, viszonylag kicsi vállalathoz csatlakozott, 17 évvel később pedig a világ egyik legmeghatározóbb globális pénzügyi szolgáltatójától lépett ki, a Mastercardtól. Csúcsmenedzserként globális történeteken keresztül tapasztalhatta meg az innováció valódi természetét. A világunkat és főleg a technológiai részét rendkívüli mértékben uralják a hype-ok, imádjuk a buzzwordöket, és folyamatos, meg nem szűnő ilyen civilizációs csodavárásban vagyunk. Évtizedek óta biztosan, de talán nem túlzás, hogy évezredek óta. A csodák jönnek is, de vajon akkor és ott azok a csodák változtatják-e meg a világot, amire mindenki várt? Erről fogunk ma beszélgetni, és a vendégünk pedig Gaunder Milán, aki 17 évig dolgozott a Mastercardnál, és körülbelül egy tucat különböző vezető és tanácsadói pozícióban. Ugye messze nem egy startupban, nem úgy gondolunk a Mastercardra, mint egy feltaláló cégre, mégis, hogyha egy kicsit jobban belegondolunk, akkor jelentősen megváltoztatták a mindennapjainkat. Én legalábbis úgy vagyok vele, hogy az enyémet az biztosan. Hát először csak egy olyan pénztárcát vettem, amiben nem volt helye az aprónak, most pedig már évek óta nem is hordok magammal a pénztárcát, csak a mobilommal, vagy akár mondjuk így a strandra suppal bevezve is tudok magamnak venni egy sört az órámmal. Nézzük meg, hogy évtizedes távlatban vajon miért nem gondoltam volna, hogy ez egy jelentős innováció lesz.
2: Hello, üdvözlöm az összes hallgatót, és köszönöm, hogy meghívtatok. Miért értelmezzük félre a jövőt? Szerintem, és nyilván erről inkább egy pszichológust kéne megkérdezned, mint egy közgazdász, de ugye azok a dolgok, amik közvetlenül érintenek minket, amiket sokat hallunk, azoknak a vélt hatását felerősíti az agyunk. És úgy gondoljuk, hogy azért, mert ezen a héten már háromszor hallottuk azt, hogy, és akkor most behelyettesítheted éppen az aktuális divatot, legyen az közgazdasági divatról, vagy életviteli divatról, akkor úgy gondoljuk, hogy hú, azt követnünk kell, és az fogja megváltoztatni a jövőt, és utána ezt felülértékeljük. És hát ez abszolút nem feltétlenül van így, hogy amiről sokat beszélünk egy adott héten, inkább azért beszélünk, inkább ezek a FOMO hatások, hogy mindenki akkor arról kezd beszélni, amit ő is hallott, és akkor, hogyha ezen a héten ChatGPT-ről kell beszélni, akkor én is úgy teszek, mint hogyha tudnám mi az, és akkor úgy teszek, mint hogyha már kipróbáltam volna, és hogyha én mondom, akkor te még inkább kisebbségi komplexusba érzed magad, és akkor te is utána olvasod, és te is arról beszélsz. És akkor ilyen buborékokat hozunk létre, és az ember fejébe az van, hogy akkor ezek befolyásolják majd a jövőt. Korán sem biztos. Az, hogy mi befolyásolja a jövőt, erre ugye nagyon sok mondást, meg nagy idézetet lehet citálni, és ugye az egyik az a híres, hogy 2 éves távlatban mindig túlbecsüljük a változásokat, 10 éves távlatban meg alulbecsüljük. Ugye erre az én megfejtésem ugye az, hogy 2 éves távlatban azért becsüljük túl, mert pont emiatt a buborék hatás miatt, amit az előbb leírtam, az ember azt hiszi, hogy azért, mert sokat hall valamiről, az akkor hirtelen el fogja önteni a világot, és megváltoztatja. És ezért az evolutív változásokat, hogy valami, ami már itt van, az milyen gyorsan terjed el, ezt mindig túl becsüljük. És nem olyan gyorsan terjed el semmi, még a digitális korban sem, mint ahogy azt gondolnánk. Míg 10 éves távlatban olyan dolgok változtatják meg a világot, vagy főleg hosszú távon, most helyettesítsük be a 10 évben a hosszú távon, amelynek még a csiráit se látjuk ma. Ezeket nevezem én ugye forradalmi változásoknak. Ezeknek nem látjuk a csíráját, ezért nem is gondolunk rá, hogy azok fogják megváltoztatni, hisz nem tudjuk, hogy mit nem tudunk. De 10-20-100 éves távlatban biztos, hogy lesz valami forradalmi változás, legyen az történelmileg értendő forradalmi, vagy üzleti értelembe vett forradalmi változás, és azok elsöprik a meglévő szereplőket, a meglévő államokat, a meglévő cégeket. és ismerjük azokat is, hogy a S&P vagy a Dow Jonesnak a hány százaléka cserélődik le 10-20 év alatt, pont azért van, mert azok a szereplők azok idejét múltá válnak, és akik 20 év múlva vannak, vagy lesznek a Dow Jones Indexben, az S&P-be vagy akárhol, azoknak a nagy része az még nem is létezik ma.
1: Igen, és ott valószínűleg könnyebb úgy megérteni, hogyha ha így retrospektív visszanézünk, és van is neked egy szuper jó gyűjtésed, amit 1969-ről szedtél össze, ugye azok a hírek, amik akkor uralták a sajtót, ami most valószínűleg nekünk a ChatGPT és hasonlók lennének, és azok a mára már triviális világ megváltó dolgok, amik tényleg fontosak voltak, hogy ezek közül említesz néhányat?
2: Szeretem a 68-69-es korszakot sok szempontból, de egy kitűnő példája annak is, hogy mennyire túl tudunk értékelni bizonyos dolgokat. És ugye 69-ben, hogyha bármelyik hallgató rákeres most a telefonján, hogy Google-be, hogy milyen nagy dolgok történtek 1969-ben, akkor valószínűleg első helyen azt fogja kidobni a Google, hogy a holdra szállás, illetve az emberi holdra lépés akkor történt. És még ha mi a kommunizmusban éltünk is annak idején, még nálunk is ez egy ilyen világegyesítő nagy aha moment volt, egy ilyen rácsodálkozás, hogy Úristen, azt, amit csak évmilliókig vagy évszázadokig csak innét néztünk, hogy a távolból ott van valami, arra oda tudtunk menni és lelépni. Na, ez tényleg valami olyan felemelő világegyesítő érzés volt, hogy mindenki azt gondolta, hogy ha erre képesek vagyunk, akkor határa csillagos ég, tehát akkor 10-20 éven belül benépesítjük majd a Holdat, aztán a Marsot, a Vénuszt, és globális felmelegedés, meg ilyen apróságok nem fognak az utunkba állni, hisz mindent meg tudunk oldani technológiailag. Hisz összeszedték akkoriban, nyilván ez kellett egy versenyhelyzet, erre majd visszatérhetünk, a Szovjetunió, vagy a keleti blokk és a nyugat között, hogy Kennedy úgy döntsön, hogy a GDP-je 5%-át Amerikának arra áldozza, hogy egy ember kiléphessen a Holdra, amely utólag, és most nyilván egy csúnya és erős értékítéletet mondok, öncélú, egy lárpurlár innovációnak is tekinthetjük, hisz kilépett az ember a Holdra, és akkor utána még 13 férfi kilépett a Holdra, na bum, ugye 50 évvel később nincsenek települések se a Marson, se a Holdon, se sehol, nem népesítettük be, mellékágon persze sok kellemes mellékterméke történt ennek a innovációnak, de ahhoz képest, hogy 400 ezer zseni, 400 ezer a kor legnagyobb talentumait állítottuk hadirendbe azért, hogy kifejlesszék azt a űrrepülőgépet, amivel leszudnak szállni a Holdra, és tényleg a hatalmas pénz és energia ment erre rá, azért ahhoz képest nem változtatta meg a világot. És hát ugyanebben az évben készült el a Concorde is, illetve tette meg első szuperszonikus útját, amely szintén olyan műszaki csoda számba ment akkoriban, hogy mindenki azt hihette, szintén 400 ezer ember dolgozott rajta csak ezen a kontinensen, mindenki azt hihette, hogy ez itt évek alatt romba dönti a hagyományos légiközlekedést, és teljesen más lesz az utazási szokásunk, a vasútnak befellegzett, autóknak befellegzett, nemzetközi hajóutaknak befellegzett, és zsígy-zsúgy, majd átlépjük a 2-3-szoros hangsebességet, és így úgy fogunk repkedni, hogy Budapesten reggelizünk, aztán Sydneybe ebédelünk, és utána hazafelé még Japánban megállunk egy kávéra. De nem ez történt, hanem épült 14 darab ilyen gép, megélték a maguk kis 25 évét, és aztán egy szerencsétlen tragédia után még megpróbált talpra állni, de soha nem állt talpra, és az igazi forradalmat a légiközlekedésben nem az új hardware, nem a gyorsabb repülőgépek hozták el, hanem a jobban szervezett légitársaságok, a Ryanair és a Wizz Air és a többiek, akik ugyanazokkal a géptestekkel utaztak, mint a hagyományos versenytársaik, csak egy más üzleti modellel. És a sor megy tovább tulajdonképpen a Woodstock és a 68-as Love and Peace forradalmakig, akik szintén azzal az ígérettel jöttek, hogy a társadalmat megreformálják, és láma felnőtt Woodstocki generáció Vladimir Putyintól Donald Trumpig és Joe Bidenig és Xi Jinpingig mind hatalmon vannak ma, így vagy úgy, de nem a Love and Peace and Rock and Roll, tehát a Rock and Roll-t még csak-csak képviselik, és ugyanígy lista még folytatható lenne, hogy azok a dolgok, amik akkor hatalmas dolgoknak tűntek, és mai napig a Google azt köpi ki, hogy ezek voltak a legkorszakalkotóbb, fenomenális, és a mérnöki munka, vagy a társadalmi innováció csimborazói, azok valójában 10-20-30 éves távlatban valahol szertefoszlottak, és nem váltották be a hozzáfűzött reményeket. Ellenben történt sok más dolog, de én kettőt emelnék ki 69-ben, amiről nem írtak az újságok akkor, vagy legfeljebb valami kis helyi egyetemi lapok, és nem dolgozott rajtuk 400 ember, és nem hozták össze a legnagyobb mérnöki tudást mögötte, és nem nyomták bele az állami pénzeket. De mégis ma, hát nem csak kettőnknek, de szerte országba sok millió ember és a világon sok milliárd ember használja ezeknek a végtermékeit. És ez a két dolog, amit citálni szoktam példaként, az egyik az ARPANET nevű projekt, amiben persze volt amerikai állami pénz, egy ARPANET nevű projekt, amely 4 nyugati parti egyetemet kötött össze 69-ben, és a UCLA-ről megpróbáltak a nem tudom, Nevadai Egyetemre elküldeni egy ötbetűs üzenetet, az, hogy login, és amely üzenetből végül is csak a UCLA hatalmas termet betöltő számítógépéről csak az L és az O betű ment át végül, de ezt a két betűnek a átküldését az egyik egyetem számítógépéről a másik egyetem számítógépére tekinthetjük a világ első e-mailjének, és az, hogy ezt a 4 egyetem számítógépét összekötötték az internet csírájának, és ez a dolog, ami aztán még 10-20 évbe telt, mire aztán többet bekötöttek, és utána eljutott a fogyasztókig, de ez az, amely ma sokkal, de sokkal jobban befolyásolja a mindennapjainkat, mint az előző három dolog, amit leírtam, amiben pedig hatalmas pénz, paripa, fegyver és emberi munkát és tudást nem kímélve ömlött bele a pénz és hangzatos innováció volt. A másik példa pedig a Mastercard-nak az őse, a Mastercharge, amely 69-ben nyerte el ezt a nevet, és kötötte össze a nyugati és keleti parti bankokat, majd később az európai bankokat, amely megint csak a kor klasszikus értelmezésében nem tekinthető innovációnak, hisz technológiailag nem volt semmi trüvály abban, hogy egy műanyag lapocskára dombornyomással számokat nyomtatunk, és ráteszünk két karikát, amely szimbolizálja ezen bankoknak a összefogását, hanem egy üzleti modell volt, és mégis ma mindkettőnk zsebébe, és még másik 3 milliárdjében van ilyen kis lapocska, és ezzel fizetünk napi sokszor, vagy már ezzel sem, hanem ahogy mondtad a karóráddal.
1: Felmerült bennem az, hogy ha ezek a nagyon túlhypolt innovációk és témák, ezek nem hordozzák magukban ugye ezt az óriási átütő sikert, mint amit várnak tőle, akkor van-e egyáltalán értelme ennek a túlhypolt mindent kipróbálunk, és amikor tényleg egy témára mondjuk ilyenkor akár a startup világ így rázuhan, és mindenki próbálkozik, ennek hol a helye szerinted?
2: Ötletből általában nincs hiány. Fenntartható üzleti modellből sokkal inkább van. A legtöbb startup, a legtöbb ilyen innováció, az lenyűgöző tud lenni, amikor bemutatják egy prototípusba, egy zárt terembe, egy különleges környezetbe, és ezért általában én ilyeneket látok, nem is a terméket kezdem el kérdezgetni, hogy működik, mert abba ment bele az összes tudás, tapasztalat, és a zsenie az alkotóknak, vagy az alapítóknak, hanem az üzleti modell az izgalmas, mert az, ami tulajdonképpen 30 év múlva is túl kell, hogy éljen. A termék, a technológia az el fog avulni. A csapat az egy picit túléli, de az meg le fog cserélődni. Az üzleti modell, ki fizet kinek és hogy, skálázzuk fel, tulajdonképpen az kell, hogy túlélje a Concordot és a Holdra szállást és az első rövid 25 évet. És ezért, amikor a vállalatokban akár belső viták vannak, hogy mire költsük a vállalati pénzt, akkor ugye nagyon könnyű, tulajdonképpen mint egy ilyen bullshit bingo, ugye te is dolgoztál ilyen nagy cégeknél, amikor milyen szavakat használnak az emberek bizonyos döntések indoklásaként. És amikor túl sokat hallod azt, hogy ezt azért kell megcsinálni, mert ez stratégiailag fontos, vagy azért, mert hú, a vezető, a vezérigazgató ezt nagyon szereti, vagy mert a versenytársunk is ezt csinálja, azt hallottuk valahol. Na, ezek azok az indoklások, amik értelmetlenek, amik akkor jönnek elő, amikor nincs valódi logika azért, hogy miért is csináljuk meg. De ezek jó hangzanak. Még hogyha valaki az egy olyan dolgot hoz, ami pofon egyszerű, hiába nagyon sok meló volt mögötte, de a végtermék pofon egyszerű, logikus, intuitív, könnyen használható, akkor ezt sokszor lebecsüljük, mert hogy annyira egyszerű, hogy jöjjön, hát ezt én is meg tudnám, vagy ne? De valójában a hosszú távú sikernek sokkal fontosabb attribútuma az, hogy valami könnyen használható, fenntartható üzleti modell, intuitív legyen, józanparaszt észre megérthető, mint hogy valami rohadt komplikált legyen, sok szakzsargonnal, nagyon sok digitális és nem tudom milyen szavak ráaggatásával, AI-jal megtámogatva, és a versenytárs is ezt csinálja, és mi is, és ez stratégiailag fontos beruházás, azok általában el fognak hullani.
1: Most egy kis rövid szünet következik, de ne menjetek el, már is visszajövünk.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok.
3: Szevasztok, Bércesi Róbert vagyok a Hiperkarmából, hallgassátok ti is a Rádiókafét.

0: Még ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
1: Nálunk a gép mögött emberek állnak, nem algoritmusok. 24 órás non-stop zenei stream a Café DJ-től. Keresd a Rádió Café applikációban. Instant fesztivál hangulat bárhol, bármikor.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez itt a Hajnalodik. Reggel 5 és 6 óra között, benne hírekkel, kulturális programajánlókkal és legjobb rovataink felidézésével. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Epic Stories. A digitális transformáció korának inspiráló történetei a Rádió Cafén.
2: Vajon mi múlik, hogy egy alaposan beharangozott, óriási támogatással létrehozott, túlhypolt fejlesztés nem lesz átütő siker, de egy apró ötlet, amire senki nem figyel, mint például a bankkártya, időtálló, sőt lényegében nélkülözhetetlen innovációvá válik. Gauder Milán a vendégem, akivel a hasznos és a haszontalan innovációról beszélgetünk. Ott hagytuk abba az imént, hogy mi minden jelzi előre, hogy egy adott ötlet, a létrehozott termék hamar eltűnik, vagy valóban fenntartható üzleti modell lesz belőle, és akár még 25 év múlva is használjuk. Kiderül, hogy az egyszerűség az egyik kulcsszó. Ez az Epic Stories, Dojcsek Dániel vagyok, azonnal folytatjuk a beszélgetést Milánnal.
3: Említetted, hogy azért van egy erős nyomás, meg valószínűleg az emberekben, főleg a nagyvállalatokban van megfelelési kényszer, vagy egyszerűen a mozgástere szűk. Az elég sokáig voltál szerintem sikeresen egy ilyen nagy szervezetben, hogy hogyan lehet képviselni ezt az intuitív, egyszerű, logikus ötletet, mert ahogy mondtad, ez mindenki azt mondja, hogy hát ez hülyeség, vagy ez túl egyszerű, vagy ezt én is tudom, de hogy mégis, hogy ahogy elmondtad, az ilyen iteratív innovációknál azért ez nagyon sokáig tart, amíg a radar alatt megy, és utána kezdi el kimozogni magát, hogyha szervezeten belül vagy, és dolgozol egy ilyenen, vagy van egy ilyened, vagy csapatod ezen, akkor mi a jó módszer, vagy séma arra, hogy ezt életben tartsd?
4: Ha valaki bejön, és te nem érted meg 5 perc alatt, hogy ugye miről beszél, akkor az nem jó. Ha nem tudja elmagyarázni a saját nagymamájának, vagy a saját 5 éves gyerekének, akkor az túl komplikált. Tehát addig kell csiszolni egy ötletet, és itt kell, hogy elhújjanak a lárpurlár innovációk, addig kell csiszolni egy ötletet, amíg olyan egyszerűen elmondható, és olyan kézzelfekvő, most persze B2C termékekről beszélek, vagy retail termékekről, tehát a nagy közönségnek szánt termékekről beszélek, mert nyilván vállalatok között nem kell, hogy minden pofon egyszerű és megérthető legyen. De hogy addig kell csiszolni egy terméket, egy szolgáltatást, egy ötletet, amíg olyan egyszerűen megfogalmazható, hogy ez miért jó, vagy ez hogy fog működni, hogy azt a 8 éves lányom is megértse, vagy a szüleim, vagy kinek a nagyszülei generáció.
3: Biztos, hogy ez csak a B2C-ben igaz, mert hogyha mondjuk egy vállalatban tényleg sok stakeholder van, és sok embert kell meggyőzni, ezért valószínűleg akkor is jól jön, hogyha el tudod könnyen magyarázni, és ugye van ez a klasszikus, hogy a takarítót megkérdezte az amerikai elnök a Cape Canaveral, hogy mit csinál, és akkor űrhajót küldünk az űrbe, ott is valószínűleg akkor van egy ugrás, hát ő is el tudta mondani az egyszerű feladatát, hogy viszonyul ehhez, de hogy szerintem az vállalati környezetben is azért egy tényező, nem?
4: Abszolút, de igen, a kis kitérőm, vagy a kis feltételrendszerem csak arra vonatkozott, hogy ott nem feltétlenül olyan értelme kell a 8 éves gyerekednek tudni elmagyarázni a végterméket, de egyszerűen elmondani a kollégáknak az mindenhol alapkövetelmény, és szerintem ez minden embernek a problémája valamiféle kisebbségi komplexusból fakad, mikor bekerül egy nagy szervezetbe, frissen kijöve az egyetemről, iskolából, bárhonnét, hogy azt hiszi, hogy minél több szakzsargont, rövidítés, főleg a angolszász vállalatoknál nyilván rövidítésekkel dobálózik, annál okosabb ő.
3: De innovációnak nevezhetjük ettől függetlenül azt is, hogyha mondjuk tényleg nem űrhajót küldünk az űrbe, hanem mondjuk nem tudom, 3 millió ember ügyfélkiszolgáló rendszerét építjük, és azt szolgatjuk, és azokat a folyamatokat tesszük egyszerűbbé, mert valószínűleg azok, akik ezt készítik, nekik nehezebben tűnik úgy, hogy valami óriási dolgot csinálnak éppen.
4: Innováció nyilván tágan értelmezhető fogalom, és az, hogyha valamit ma egy picit jobban csinálunk, mint tegnap csináltuk, az nevezhetjük fejlődésnek, azt a gondolatot, amivel ide eljutottunk, nevezhetjük innovációnak. Az innovációt egy ideig a verseny hajtja, vagy inkább a verseny jutalmazza, mert ha te innovatívabb vagy, és kicsit jobban csinálod ezt a podcastot, vagy kicsit jobb itt az ergonómia, vagy a beltér, vagy valami, akkor egy picit előrébb jutsz, és az összecsapás, mikor eljön a piacon, akkor te vagy hatékonyabb vagy, vagy jobb, vagy szexibb, vagy izgalmasabb, vagy valami, és ezért megéri innoválni, megéri jobban a saját kényelmed érdekében, vagy a piaci verseny miatt valamit jobban csinálni. Ez hajtja meg az emberi elme, ami vágyik arra, hogy egy picit jobban csináljuk ma, mint ahogy tegnap csináltunk. Ez persze a modern társadalom egy fétis is lett, és ezért nyilván a minden cég az ászlójára tűzi ezt, hogy fejlődni kell, de még mindig az a jó, hogyha azt tűzi az ászlójára, hogy fejlődni kell, és nem az, hogy növekedni kell, mert a fejlődést azt értelmezhetjük sokkal tágabban, mint az, hogy növekedni kell. Hogyha nem növekszik a bevételünk, de fejlődünk egyénileg, cégesen, az már egy tök jó dolog.
3: Látsz különbséget abban, hogy mondjuk én angolszász kultúrában, vagy mondjuk a magyarországi vállalati kultúrában ezt hogyan kezelik az emberek?
4: Hát ugye, amikor azt mondtam, hogy fétis, amikor azt mondtam, hogy maga az innováció, ez most egy előretolt dolog, akkor nyilván kérdés az, hogy milyen jellegű innováció van az emberek homlokterében, mi az, ami szembe jön, kik azok a role modellek, akiket másolni akarnak az emberek. És hogyha a holdra szállás volt nyomva az amerikaiaknak, hogy arra vagyunk a legbüszkébbek, mondjuk a 70-es években, akkor nyilván mindenki űrhajós akar lenni. Hogyha egy vállalkozó, aki a semmiből valamit hozott létre, van az újságok címlapján, és ő tart a egyetemen, nem tudom, diplomosztó beszédet, akkor a diákok olyanokká akarnak válni, mint ő. Hogyha egy nem egy nullából valamit létrehozó vállalkozó, hanem egy cégvezető, a role model, akkor az emberek inkább alkalmazottnak elmennek egy nagy céghez, és hogy cégvezetők legyenek.
3: Úgy említetted azért, hogy a generációk különbség, és hogy a generációk alatt nem csak az életkort értjük, mert azt gondolom, hogy a fiatalokban a változás iránti igény az mindig magas, és ahogy öregszünk, ugye az egyre csökken, ennek valószínűleg vannak ilyen evolúciós, szociális okai, de hogyha úgy nézzük a generációkat, mint ugye az XY, Z, alfa generáció, aminek különböző ilyen életélményei vannak, akkor ha a mostani fiatalabb generációt nézzük, akik ugye nagyon gyorsan megkapnak, nagyon készen rengeteg dolgot, és a digitális világban a hozzáférés típusú dolog az most egy óriási sztár dolog, mint korábban mondjuk a hosszú kitartó gyűjtögetés, vagy mondjuk egyéb ilyen minták voltak jellemzőek, akkor ilyen szempontból érezhetjük esetleg veszélybe mondjuk a következő utáni generációnak az innovációs vágyait, vagy ez egy ciklikus mozgás, és majd előbb-utóbb visszalendül egy inga.
4: Kérdésedbe cselesen elrejtetted a sugalmazott választ is, így próbálok annak ellen mondani, vagy attól eltérni. Ugye ami hatalmasat változott nyilván a gyűjtögető korszaktól egész a mai napig, hogy ugye az innováció híre és felhasználása sokkal gyorsabban tud tova terjedni, mert egyszerűen az információ, a termékáramlás sokkal gyorsabb. Amikor a papírpénzt feltalálták a kínaiak, utána a Marco Polónak el kellett oda menni, rácsodálkozni, hogy jé, nem az aranyt hordozzák a egyik helyről a másikra, vissza kellett jönni, és akkor bevezettük Európába is a papírpénzt. Tehát sok száz év lemaradás volt az innováció terjedésében. Ma ez sokkal gyorsabban, lányaimhoz nyilván percek alatt eljutnak a kínai innovációk, még ha ilyen flashekben is a TikTokon vagy bármin keresztül. Tehát az ötlet tehát ezek a ciklusok, amíg valami felfut, az lerövidül, de hát ugyanúgy ugye a 15 perc hírnév, az lerövidült valószínűleg 15 másodperc hírnévre, mert valami nagyon felfut, és utána jön a következő, és jön a következő, és jön a következő. Tehát fennmaradni hosszú távon ilyen értelemben nehezebb, de felfutni is könnyebb. Ilyen értelemben van gyorsulás, ahogy az emberek figyelme is lerövidül, mennyi ideig tudnak koncentrálni, és mennyi ideig tud valami fennmaradni. Ez más agyi berendezkedést és tanulási képességet igényel, mint mi tőlünk vén emberektől, és hát főleg a gyűjtögető társadalmaktól, ahol nem kellett ennyire gyorsan figyelni, hogy a szomszédod milyenekével szántja fel a cuccot, mert ráértem azt a 80 generációval később is észrevenni, akkor sem maradtam le nagyon.
3: Igen, még kicsit talán arra gondolok, hogy ugye nem unatkozunk, azt mondják, hogy ez egy ilyen nagyon fura dolog, és hogyha nem unatkozunk, akkor nem biztos, hogy elkezdünk azon gondolkodni, hogy mit változtassunk, és hogyha mindent már valaki kitalált, akkor lehet, hogy ez a vágy, ez egy picit laposabb. De mondjuk úgy látszik, hogy tényleg azért záporoznak az ötletek, de hogy ez is talán csak egy percepció, hiszen azért gondoljuk ilyen soknak az új ötletek számát, mert viszonylag gyorsan eljut hozzánk.
4: Igen, az a nem unatkozunk részre, igen, a nem bambulunk, az biztos, hogy ez egy hiány, és ez teljesen másfajta innovációkat fog létrehozni, mert a bambulás, unatkozás, bambulás, az ugye kell ahhoz, hogy leülepedjenek a dolgok, amiket látunk, és ami hihetetlen információ jön, és az összeálljon valamivé. És ugye nem feltétlenül ugyanazt, hogyha ugyanazt a kaput döngetjük, vagy ugyanazt a megoldást próbáljuk csiszolgatni folyamatosan, és nem lépünk ki, úgy nehezebb a fejlődés.
3: Jó, hát akkor mindenkit arra biztatunk, hogy közül próbálkozzon néha egy kicsit pihenni, meg hátradőlni, de akkor ugye annak ellenére, hogy úgy kezdtük a beszélgetést, ugye a jövő az nem megjósolható, hogyha mondjuk most a mostani tudásoddal felvértezve indulnál útnak, akkor mire figyelnél oda?
4: Az biztos, hogy sokkal többre értékelem, visszatekintve is akár, vagy a környezetembe a vállalkozókat, mint ahogy annak idején ezt hittem, láttam, vagy bátorságom volt, hogy belevágjak. Én ugye alkalmazott lettem, szerencsére egy akkora vállalatban lettem alkalmazott, ami hát bár startupnak nem volt nevezhető a korát tekintve, de méretét tekintve azért valahol ott volt, egy 3000 fős céghez csatlakoztam 26-7 évesen, amely egy pici cég volt, tőkeellátottság, meg létszám, meg sok tekintetben. Ma már ez egy hatalmas cég, és a világ egyik legnagyobb brandje, és stb. Tehát azokat, akik még ennél is kisebb céget alapítottak, vagy kisebb céghez csatlakoztak, azt mind visszamenőleg, mind előre tekintve hatalmas megbecsülés kell, hogy övezze, és ők azok, akik valóban megpróbálják megváltoztatni a világot, azokat a forradalmakat, amiről beszéltem, azok belőlük fognak kinőni. Ha valaki mer első lenni, ha úttörő lenni, és egy termékkel kijönni, vagy bármilyen értelemben forradalmat csinálni, azokat nagyon nagyra tisztelem, és ha lenne bátorságom, ha újra kezdhetném, akkor valószínűleg sokkal inkább megpróbálnám, hogy valamit nulláról létrehozni, de hát minél korábbi fázisba csatlakozni valami új kezdeményezéshez, mert az izgalmas, az világ megváltó, az egy emberöltő alatt biztos, hogy megvan benne a remény, a potenciál, hogy valami úttörő dolgot hozzon létre. Tehát én arra sarkallok mindenkit, aki most kezdi az életpályáját, hogy mikor, ha nem ebben a fázisban kell megpróbálni valami őrültséget, valami különlegest, valami nagy dobást, mert alkalmazottnak elvenni egy nagy vállalathoz, azt mindig lehet.
2: Köszönöm, ez egy remek végszó. Az Epic Stories mai vendége Gauder Milán, aki a Mastercard globális felső vezetője volt, manapság pedig befektetőként és tanácsadóként vissza tovább a megszerzett tapasztalatait. Mi is tovább megyünk, de van még mit megbeszélnünk. Ha tetszett ez a beszélgetés, hallgass vissza a korábbi epizódokat, és kövess be minket a kedvenc podcast lejátszódban, hogy ne maradj le az újabb részekről sem. Ha van egy tanulságos üzleti történeted, amit megosztanál velünk, küldd el az epic@sivaforce.com címre. Hálás vagyok, hogy velünk voltatok, Dojcsek Dánielt hallottátok. Sziasztok!
1: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok.

0: átadjuk a hajnalt a reggelnek, de maradjatok továbbra is velünk. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Zavarnak a szürke hétköznapok? Uh-huh,
1: nagyon.
0: Amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál? Van erre megoldásunk. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
2: De hol?
0: Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl, ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
2: Ez komoly, mert viccnek durva lenne.
0: Millás reggeli, a csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
3: De miért?
0: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádiókafén. Csak akkor fáj, ha nevetünk.
4: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller autócsalád tagja. Autók szeretettel.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
5: Tudjuk, hol leszel szeptember 20-án? A Pagony 25. szülinapi bulián a Dürer kertben. Congratulations! Egész napos programsorozattal várunk. Velünk lesz Grillus Vilmos, Rutkai Bori, Boribon, Maszat, Rumini és sok más kedves karakter. Szerzők, illusztrátorok. Jegyek már kaphatók a pagony.hu/programok oldalon.
6: Tudtad, hogy már elkezdődtek a német napok az Opelnél? Ennél azért nagyobbat fog szólni. Szeptemberben az Opel Frontera már 6 millió 990 ezer forintért a tiéd lehet. Ráadásul 8 év garanciával. Wunderbar, ugyebár? Részletek az opel.hu oldalon.
4: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádiókafé. Van barátod!
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. Hírek következnek a Rádiókafén.
3: 9,5 milliárd forint jut gyermekvédelmi szakmai programokra és fejlesztésekre. Nincs indok arra, hogy az állam beavatkozik a dízelár emelkedés kezelésébe. Egyre több olajszállítási útvonalat érint a közel-keleti háború. Délelőtt még marad a felhős, esős idő, majd északnyugat felől felszakadozik a felhőzet, délután 21 fok várható. Jó reggelt kívánok, Czoller Andi vagyok. 6 milliárd forintot különít el a kormány közvetlen gyermekvédelmi szakmai programokra, jelentette be a pénzügyminiszter. További 3,5 milliárd forint pedig fejlesztésekre jut. Kármán András döntése az átfogó gyermekvédelmi vizsgálat jelentésére reagált, amely szerint majdnem 130 ezer gyermek él veszélyeztetett helyzetben, 23 ezeren pedig állami gondoskodásban. A pénzből új és megerősített férőhelyekre, krízisellátásra, pszichológiai, pszichiátriai és addiktológiai segítségre, a gyermekvédelemben dolgozók szakmai és mentális támogatására is jut. Zsidai Viktor szerint semmi sem indokolja az állam beavatkozását a mostani dízelár emelkedés kezelésébe. A közgazdás szerint a most bejelentett havi 5000 forintos dízelautós támogatás tartalmilag nem más, mint a gyalogosok, biciklisek, tömegközlekedők és benzinautósok megadóztatása. A befektetési szakember saját oldalán arra is rámutatott, hogy a magyar lakosság hajlamos rajta kívülállóként tekinteni az államra, akitől mindig segítséget vár. A kormány döntése szerint szeptembertől havi 5000 forinttal támogatják a dízelautósokat a megemelkedett üzemanyagárak miatt. Egyre több olajszállítási útvonalat érint a közel-keleti háború. A hormuzi szorosban találatért egy hajót, a legénységet evakuálták. Irán közölte, hogy egy másik iráni kereskedelmi hajót is eltaláltak, közben pedig dróntámadás miatt leállt Szaúd-Arábia egyik legfontosabb olajvezetéke. Ha ez nem indul újra, akkor a tartós kiesés miatt a világ olajellátásának akár

0: 4%-a is veszélybe kerülhet. Közben a húszék pénteken elfoglalták a Perim-szigetet is, amely a Vörös-tenger déli bejáratánál van. A szoros stratégiai jelentőségű a hajózás szempontjából, így a húszék előrenyomulása újabb kockázatot jelent a térség tengeri útvonalaira. A Brent olajára egyébként tegnap már 104 dollár fölé emelkedett. Az Egyesült Államokban pedig a dízel kiskereskedelmi ára is új történelmi csúcsra került. Gallononként 6,2 dollár fölé. Közben Irán hétfőre tárgyalást kezdeményezett a Perzsa-öböl arab államaival, Ománban. Az iráni tisztségviselők szerint a megbeszéléseken a Hormuzi szoros jövőbeni hajózási útvonalairól is szó lesz. Az iráni külügyminiszter azt mondta, hogy Irán egy esetleges ománi megállapodás ellenére sem nyitja meg újra a Hormuzi szorost, míg az Egyesült Államok nem teljesíti Teherán követeléseit.
1: Időjárás a Rádió Cafén.
0: Eleinte erősen felhős, helyenként esős időre van kilátás, csak délután északnyugat felől kezd majd felszakadozni a felhőzet. Az északnyugati szél gyenge marad, a hőmérséklet kora reggel 16, délután pedig 21 fok körül alakul.
1: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Jó ég, Jamie.
3: Jó hét! De hát föl kell kelni, szól a Millás reggeli.
1: Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show. Csodalámpával megvilágítva, a szürke hétköznapoknak is egész más az optikája. Ami fényt kapott a Millás reggeli előző adásából.
4: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
5: Na nézzük, hogy kipusztítja a mesterséges intelligencia az emberiséget, és keresve se találhattunk volna jobb szakértőt, akivel ezt megbeszéljük, mint Keleti Artúr kibertitok jövőkutatót, az Informatikai Biztonság Napja az ITB-n alapítóját. Jó reggelt, szia!
6: Jó reggelt!
7: Szia, jó reggelt!
5: Na hát itt sok minden történt, ugye korábban már az évek során sokszor volt olyan, hogy különböző nagy hyperscaler vagy gatekeeper cégektől kilépett emberek elkezdték a félelmeiket mondani, volt a Google-től távozott MI-vel foglalkozó fejlesztő mérnök, most ugye az Anthropic-tól
7: igen, csak itt közben, hogy a fejlesztésben is van egy ilyen lépcső vagy mérföldkő, ez az önmagukat továbbfejlesztő AI rendszerek, szóval, rekurzív önfejlesztő rendszerek.
5: Úgy tűnik, hogy az OpenAI most beleegyezik abba, hogy kicsit lassítsák a fejlesztési tempót, szóval felerősödtek a félelmek. Miket lehet ezzel kezdeni?
6: Hát nézzétek, ezek a félelmek, ezek a kezdeti pillanattól fogva ott voltak. Főleg azért, mert ezek a rendszerek, ezek annyira összetettek most már, ezek a neurális hálózat alapú rendszerek, hogy egy csomó esetben ugye mi megfigyelőként látjuk csak, hogy mi az eredménye annak, amit csinálnak, és nem biztos, hogy olyan könnyen bele tudunk avatkozni abba, hogy mi történjen bennük, vagy mi ne történjen bennük. Tehát az látszik, hogy már a kezdetektől fogva szűrik azokat az adatokat, amiket megkapnak, annak érdekében, hogy bizonyos dolgokról, idézőjelben mondom, ne tudjanak, ezért ne tudjanak belőle előállítani komolyabb problémát, például biológiai fegyvereket, hekkeléseket, stb. Csak úgy tűnik, hogy sem a tréningezés előtti, sem az utána lévő úgynevezett ilyen igazítás, ilyen alignment, az nem elég ehhez. Ráadásul van egy nagyon érdekes ilyen csavar ezen a történeten, ami tulajdonképpen nem meglepő, hiszen az emberek is ilyenek, hogyha valamit nagyon profira megcsinál az ember, és minél több információt ad neki róla, minél többet tanul mondjuk a kódolásról, vagy a világ működéséről, vagy arról, hogy mondjuk sejteknek a működését modellezzük vele, meg betegségeket keresünk, akkor egy csomó olyan dolgot is meg fog találni, egy csomó olyan dolgot is végre tud hajtani, amit egyébként nem illene, vagy nem lenne szabad, például tud hackkelni, hogyha ismeri, hogy működnek a szoftverek. Tehát gyakorlatilag egy ilyen ilyen helyzetben vagyunk, és ezek az AI cégek, ezek körbeveszik ezeket a rendszereket olyan védelmi típusú dolgokkal, amelyeket megpróbálják megakadályozni. Például az Anthropic már nagyon régóta csinál, pont az a cég, ahonnan ez a kutató most jelenleg kilépett, ezek miatt a biztonsági problémák miatt, vagy általa vélt biztonsági problémák miatt. Ő például egy ilyen alkotmányszerű dolgot csinál, amiben az etikai fenntartásokat, etikai magyarázatokat tulajdonképpen a mesterséges intelligenciának elmondja, sőt, ezt minden egyes működése során figyelembe is veszi, mint egy ember, hogy tudom én, tudod, nem szoktunk hackkelni meg. Na tudod, ebben az irodában nem csinálunk biológiai fegyvert, tehát hogy körülbelül ezeket a dolgokat elmagyarázzanak, és még rengeteg ilyen van, sőt keretrendszereket csináltak erre különböző szinteken, az Anthropic is, meg az OpenAI is például, hogy melyek azok a szintek, ahol hogyha egy modell bebizonyítja, vagy egy automatikus teszt, vagy egy úgynevezett ilyen red teaming, tehát emberek által végzett mondjuk etikus hekkelési, vagy egyéb biztonsági tesztek során, hogy beleesik egy bizonyos kategóriába, azzal ezek a cégek tulajdonképpen önszabályozás jelleg elindítanak bizonyos folyamatokat, hogy akkor leállítják a modellt, nem bocsátják működésre.
5: Ha észreveszik.
6: Hát ez az.
5: Ezt akartam mondani, hogy nagyon jó megnyugtattál mindenkit, dörmögő mély hangoddal szépen elmondtad.
6: Most elmondtam, hogy mi van. Megkérdeztetek, mi a helyzet, most elmondtam, hogy ezeket próbálják csinálni.
5: Hát én is elmondom neked, hogy az a probléma, hogy ahogy például ugye a Huffington, vagy mi az, nem, a Hugging Post incidens is mutatja, ugye ez az OpenAI hekkelési botrány, amit úgy ismerünk Hugging Face incidens néven, ugye ez volt az egyik oldal, amit meghekkeltek ezek az ágensek, hogy most nemrég jöttek rá, vagy fedezték fel azt a végül is lényegében wikiszerűen fölépített ilyen fórumot, amit 18 ezer AI ügynök hozott létre, és ott megbeszélték egymás között, hogy hogyan lehet, milyen módszerekkel lehet kiszabadulni ebből a sandbox környezetből. Na most érted, tehát ezután azt gondolja az ember, na jó, hát én eddig nagyon pro voltam ebben a témában, de itt tényleg valami elszabadult.
6: Igen, az, hogy elszabadult, azt erősnek gondolom. Okay. Én azt gondolom inkább, hogy ezekben a rendszerekben ez a képesség mindig megvolt. Gondoljatok csak a Mythosra, ugye, ami megelőzte ezt az OpenAI incidenst, amit pont az Anthropic volt, aki nem bocsátott ki, mert nála kiverte a biztosítékot ez a bizonyos biztonsági szint, és azt mondták, hogy felfedez a különböző szoftverekben rengeteg problémát ez a rendszer, ugye több mint 10 000 biztonsági hibát fedezett fel, ezért nem bocsátották ki, de a végén, de emlékezzetek rá, hogy micsoda nyomás volt, emlékezzünk rá, pár hónapja volt.
7: Igen.
6: Tehát, hogy emlékezzünk rá, hogy micsoda nyomást tett mindenki, az egész industry, az OpenAI, az Anthropicra, hogy micsoda az, milyen munka az, hogy képzelik azt, hogy lekorlátozzák, megint csak itt az arisztokrácia fér hozzá ezekhez a rendszerekhez.
5: És akkor volt. Ezért,
6: és ebből, hát igen, csak ebből ugye utána kibocsátották a működő verziót, amiben mindig rengeteg ilyen képesség benne van. Vagyis, még egy dolgot hadd mondjak, vagyis az látszik, hogy akármennyire próbáljuk ezeket betartani, ezeket a biztonsági korlátokat, amiket mondunk, egyrészt a rendszereknek van egy csomó emergens képessége, van egy olyan, ami ugye megjelenik magától, nem biztos, hogy észrevesszük ezeket. Kettő, van egy csomó olyan dolog, amire egyébként valamennyire tanítottuk tulajdonképpen, mert ha hibákat tud keresni egy rendszerben, akkor önállóan is megpróbálhatja ezeket kihasználni. És ezen kívül pedig, ugye, amit a leginkább félnek a kutatók, az, hogy most már egyre több önfejlesztő rendszert is bemutatnak. Ugye évek óta van a Darwin Gödel Machine, van egy csomót már régen, körülbelül 2 éve beszéltünk róla először. Ezek pedig már önmagukat is tudják fejleszteni, és eszközöket is tudnak használni. Tehát azok a kutatók, akik már korábban, még az Ilya Szackever is, aki ugye külön céget csinált erre, ő le is lépett annak idején. Tehát, hogy igazából az a helyzet, hogy mostanra jutottunk el oda, hogy szerintem mindenki számára világos, hogy ez egy probléma lesz. És szerintem ennek a manifesztálódását látjuk az elmúlt pár évben ezekkel a kilépőkkel. Sőt,
5: igazad van, csak én tovább mennék. Azt gondolom, hogy ez most a legpopulárisabb része ennek az egésznek. A rosszra vissza, ott kiszivárgott az eredeti kód, az eredeti forráskód. Az biztos, hogy már lemásolta mindenki, akinek volt hozzáférése, és hiába korlátozták le utána, ez az egyik. A másik, amit mi látunk az Anthropicról, az OpenAI-ról, és az összes többiről, a kínai modellekről akár, így a nagy publikum részéről. Hát ez most gondolj bele, hogy mit művelnek ezek katonai szinten, vagy pedig kormányzati szinten. És abba is gondolj bele, hogy ha ki tud szabadulni az elkerített homokozóból egy ilyen cucc, és a saját fejlesztőjének tud írni egy e-mailt, hogy kijöttem, most mi a következő lépés, a szerencsétlen ember meg félrenyeri a szendvicsét, amit épp a padon evett meg ebédszünetbe, akkor mit csinálnak azok a modellek, amiket mi nem látunk? Tehát ez már nem itt van, hanem konkrétan, amikor így verik a vészharangot, és az erről szól a Bloomberg és a Millás Reggeli, akkor az már túl késő szerintem.
6: Nézd, azért az az incidens, anélkül, hogy csökkentsem ennek az értékét, például az az incidens, amikor a sandboxból kitört a rendszer, akkor arra utasítást kapott. Tehát az volt a feladata, hogy ezt végrehajtsa.
5: Persze.
6: Tehát azért, jó, csak azt mondom, hogy az igazi probléma az inkább azokból van, amikor valamire egy rendszer nem kap utasítást, és ennek ellenére végrehajtja.
5: Hát vagy direkt utasítást. Hát az agentiknél ugye az a lényeg, ugye, hogy egyedül csinálja, tehát hogy mi volt az utasítás, mi volt a prompt, hát mennyiszer hibáztunk el mi magánemberekként, lakosságiakként egy olyat, hogy rosszul promptoltunk egy generatív intelligenciát, hogy csinálj meg egy képet. Tehát most el tudod képzelni, hogy promptolsz egy agentiket, és ő azt gondolja, hogy az ő feladata az, hogy?
6: Igazából itt azt hiszem, hogy egy ilyen absztrakciós szinten följebb van a probléma. Tehát az van, hogy most már nem taskokat fogalmazunk meg ezeknek az AI rendszereknek, hanem célokat. Az emberek is ilyenek. Tehát egy célt mondasz meg a rendszernek, amit ő saját maga értelmez, és megpróbál teljesíteni. És bizony itt előfordulhat olyan helyzet, hogyha hogy egy ilyen rendszer ennyire fejlett, akkor bizony tud olyan döntéseket hozni, amit te nem biztos, hogy hoznál. Tehát itt igazából szerintem nem csak arról van szó, hogy ezek a rendszerek mire képesek, hanem annak egy kicsit keveréke, amit te mondasz, amit én mondok, hanem az is egy nagyon fontos kérdés, hogy igazából a különböző használati szinteknek hol vannak az etikai határai. Mert az a helyzet, hogy ebben az állapottérben, ezen a latent space-ben, amiben ezek a rendszerek működnek, mi nem vagyunk ott ugyanolyan instrukciókkal, mint amiben a normál világban. Tehát amikor dolgozik az AI, akkor nem tud a kutató másodpercenként ott lenni és nézni, hogy az éppen most mit csinál, mert nem biztos, hogy értjük, nem biztos, hogy tudjuk értelmezni, vagy túl gyors, túl komplex. Tehát a döntésnek egy bizonyos szintet átadjuk nekik, ezért azok a megoldások, amik eddig működtek, hogy ilyen kicsit algoritmikusan, különböző rétegekben figyeljük, hogy mit csinál, ez itt nem annyira működik. Tehát azok a kutatók, akik most itt nagyon aggódnak, azok elsősorban azért aggódnak, hogy a rendszerek annyira összetettek, hogy ezeknek a monitoringja, ezeknek a számon kérhetőség, az átláthatóság, amit az EU AI-ek is mond, az elmagyarázhatóság az már egy bizonyos szintnél bonyolultabb lett, és ők azon izgulnak, hogy ez egy olyan szintre fog elérni, ahol teljesen elveszítjük a kontrollt. Tehát ez itt az alapprobléma szerintem.
5: Abszolút. És hogy jön a nagyon-nagyon maradi hozzászólás, a kedves hallgatót, hogy ki kell... De hát...
7: Smiley is.
5: Nem.
7: De.
5: Azért mondom, hogy maradi, mert nem ő rámondtam a hallgatóra, hanem erre a nézetre. A nagy piros gomb, a kihúzzuk a konnektorból. Halló. Tehát a hálózatokról érdemes lenne kicsit olvasni, hogy működik. Ma ez hiába. Melyik konnektorból húzott ki?
6: Igen, az az igazság, hogy ezek a rendszerek most már rendkívül összetettek. És úgy, ahogy ma egy rendes informatikai rendszernek a darabjait is már nagyon nehéz elválasztani az egésztől, itt meg még nehezebb dolgunk van, mert az egész maga egy darab, ez nem teljesen igaz, hogy egy darab összetett neurális háló, mert ugye eszközöket használnak, és ott még meg lehet ezt fogni, de nem egyszerű a helyzet. Úgyhogy megértem, hogy aggódnak a szakértők, viszont azt azért hozzá kell tenni, hogy szerintem ebben az aggodalomban inkább azt kellene meglátni, amit egyre többen mondanak, hogy ahelyett, hogy általánosan aggódunk, meg mondunk ilyen mondatokat, hogy átlátható legyen, meg elmagyarázható, konkrét mondatokat kellene mondania az államoknak, a szabályzónak, és azt mondani, hogy srácok, ezen dolgozzatok. Tehát ne önszabályozgassátok
5: így
6: magukat.
5: Van.
6: Nem tudom, hogy csinálom, hanem ezt
5: érdekes, szeretnénk
6: nem, látni.
5: Hogy az EU AI Act az mennyire felerősödik a jelentősége, amit mindenki ugye így el
6: igaz.
5: Söpörgetett.
6: De várjál, olyan szempontból jogos a söpörgetés, hogy az viszont nem fogalmazza meg ezeket a konkrétumokat. És ez itt a probléma. Tehát az, hogy odáig, tehát hogy ez az, körülbelül az, hogy bemész.
5: Hát az szóval, AI literacy ezt megfogalmazza, már nem is emlékszem melyik passzusa, igen, amikor előírja azt, hogy nem foglalkozhatnak AI-jal olyan emberek, akiknek nincs meg a végzettsége hát ezzel szemben. Igen.
6: Jó, hát értem, jó, ez igaz, de ez körülbelül olyan, amikor bemész egy szobába, és azt mondod, hogy szépen játszatok.
7: Így van, tehát pontosan. Hát de pont te mondtad, Endre, ugye, hogy már rég nem most hallotta bárki azokat a forráskódokat, amire otthon igaz, szépen laborál és kísérletezik, tehát na, igen.
5: Akkor mekkora az esély szerinted?
6: Már jó, hogy mekkora az esély?
5: 10%, ne, figyelj Artúr, ez most ide kell tenni, rá az asztalra tegyük ki. 10% igen, az esély, ezt mondta az antropik kutatója.
7: Várjál, a Jacob Coxon, de aztán igen, a kollégája Jürgen Habinger meg rátromfolt, hogy szerinted 10%-nál nagyobb.
6: Igen, ez így van. Jó, ez amellett, hogy ezt komolyan kell venni, ezek az aggodalmakat, ezek a srácok, ezek legalább annyi szifit olvasnak, mint én.
7: Lehet.
6: Tehát, hogy azért nyilván ebben ez is benne vagy, amikor dobálózik az ember ezek közénk terminátoros dumákkal. De azért azt tegyük hozzá, jó, oké, ezt komolyan kell venni. Mindenki szerintem ebben az industriban, aki aggódik, az olyan 10-20% közé teszi ezt az esélyt. Én ezt tapasztalom, a Jeffrey Hintontól kezdve mindenki. Úgyhogy körülbelül ez lehet az a százalék, ami egyébként elég durva. Tehát ez egy olyan szint, amiért már meg kell mozdulni, és remélem, hogy ezt meg is teszik. Viszont nagyon érdekes, hogy nézzétek meg az Ilya Szackever is, aki ezért lépett le, és csinált egy külön erre szolgáló céget, de hát mennyire, mit ért el vele?
5: Figyelj csak, az kifirvel kapcsolatban, azért azt hadd mondjam el, hogy H.G. Wells ugye több mint 30 évvel Hiroshima és Nagasaki előtt írta egy olyan háborút le, amiben atomenergián alapuló bombákat használnak, igen, és nagyon valószínű, hogy Szilárd Leó 1932-ben olvasta ezt a könyvet, éppen egy évvel azelőtt, hogy kidolgozta volna a nukleáris reakció gondolatát. Tehát, hogy az, hogy ki mit olvas Skifiben, azért annak van egy elég komoly vetülete, annak, hogy mi történik meg utána a tudományban.
6: Tehát... Abszolút. És figyelj, igazából most muszáj behoznom, mert 2 hét múlva lesz. Ugye itt van az ITBM, ahol gyakorlatilag ezt mondjuk, figyelj, 2017-ben volt az első olyan ITBN, ahol ezt a témát elővettük 10 évvel ezelőtt, és én emlékszem, hogy még lehet, hogy most ezen páron meg fognak bántódni, de még a saját szakmám is nagyon szkeptikusan állt ez a kérdés. Ez azt mondta, hogy ugyan ezt nem fogjuk, ezt biztos nem érjük el, ez egy ilyen hype, ez egy ilyen buborék, és lám, itt vagyunk, majdnem 10 évvel később, és most már ilyen problémákról beszélgetünk. Tehát ezért például most 2 hét múlva pont ezeket már nagyon ki fogjuk tenni az asztalra, sőt, még a honvédelemről is fogunk beszélni, meg kiberszuverenitásról, mert pont ezek, ez az, amit most az előbb elmondhatok, az mind része annak a védelmi rendszernek, meg annak az ellátási láncnak, amiről az egész életünk szól. Tehát ezeket az elemeket automatizálás formájában betesszük azokba az ellátási rendszerekbe, amik mindannyiunknak az életét működtetik. Tehát itt ezért nem lehet kihúzni a dugót. Így mert van. Ez igen, nem egy darab dugó.
7: Oké, okay. Szeptember 24-én ITBN, és ott leszünk, úgyhogy a hallgatóknak bizony, mondjuk, hogy
6: onnan
7: jön az így adás, úgyhogy szét-AI-ozzuk az egész.
5: Mi leszünk az Asimov stúdióban, egy olyan kalitkában, kérlek szépen, ahova nem fog beférni semmi AI.
7: Igen.
6: És nem szuper emberi műsor.
7: És ha Arthur Sziklek nem is, de Arthur Keleti az ott lesz.
6: Köszi, Arthur, szép napot.
7: Sziasztok, hello. Keleti Arthur kibertitok jövő kutatóval, az informatikai biztonság napja alapítójával beszélgettünk.

0: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Várjál, augusztus után nem újra július következik?
0: Egy év Balatonon és 12 hónapból áll.
2: Nekem a tenger a Balaton.
0: Ha szeretnéd tudni, mi történik a magyar tengeren a főszezonban és azon kívül, hallgasd a Partcafét!
3: Megvár a Balaton!
0: Mihálovics Andrással, Pritzinger Péterrel és vendégeikkel minden kedden délután 2-kor a Rádió Cafén. Partcafé, a Balaton hangja. Hol zárt? Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető parkettjein és Budapesten.
4: Tőzsdei helyzetkép minden hétköznap 3:47-kor a Millás reggeliben. A rovat támogatója az Autovallis szeptember 30-ai befektetői napja.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
5: Nálunk a gép mögött emberek állnak, nem algoritmusok. 24 órás non-stop zenei stream a Café DJ-től. Keresd a Rádió Café applikációban. Instant fesztivál hangulat bárhol, bármikor.
6: A derékfájás és más mozgásszervi panaszok a munkahelyi kiesések leggyakoribb okai közé tartoznak. A Mozgásklinika vállalati kafetéria keretében gyors, személyre szabott gyógytorna és manuálterápiás ellátást biztosít az ön munkatársainak országszerte. Mozgásklinika. Mozgásban a munkatársak. Jobban működő csapat. Részletek kafetéria.mozgásklinika.hu.
7: Tudod, milyen a kaméleon? Színes, izgalmas és titokzatos. Pont, mint a könyvek. A Kaméleon Olvasóklub egy szövegértést fejlesztő levelezős játék alsó tagozatosoknak. Olvasd velünk az év gyerekkönyvedíj nyertes és rövid listás könyveiből neked válogatott köteteket. A játék szakmai támogatója a HB, Magyar Gyerekkönyv Fórum. Regisztrálj október 4-éig a könyvközösség.hu/olvasóklub oldalon. És játsz velünk! Minden végpont számít. A legtöbb vállalat tudja, hogyan védje szervereit és hálózatát. De ki védi azokat a végpontokat, amelyeken nap mint nap érzékeny adatok haladnak át? A Konica Minolta a nyomtatási környezet rejtett kockázatairól és a Print Security fontosságáról tart előadást az ITBN konferencián. Szeptember 24-én a Bálna Honvédelmi Központban. Jelentkezzen Print Security felmérésre és NIS 2 konzultációra a Konica Minolta Security Lounge-on. Minden végpont számít. konicaminolta.hu/ITBN2026.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
8: Egyszer volt, hol nem volt. Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl, ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
9: Tűr?
8: Nem szoktam ahhoz, hogy félbeszakítsanak.
9: Pedig a medve mindig azt csinálja.
8: Szóval, hol is tartottam? Tehát volt egyszer egy olyan világ, ahol a befőtt teszi el a nagymama hozamát, az árak nőnek, mint az égigérő passzúj, és még Alonso Mosley sem tudja, hogy 100 forintnak mennyi a fele.
10: Nem tudom.
8: Na, ezt képzeld el.
9: Elképzelni? Mi ebben élünk?
8: Ha ezt életnek lehet nevezni. De mi ez? Úgy hallom, fehér lovon közeledik egy elszánt csapat, és arra készül, hogy kihámozza a mesesajtból a valóságot. Ács Gábor, Gede Balázs, Kántor Endre és Mihálovics András. Ha baj van, fújd meg ezt a sípot, és jönnek! Millás reggeli! A Gazdasági Muppet Show. Minden hétköznap reggel.
9: Túl szép, hogy igaz legyen. Aztán varázs ceruzájuk van-e?
8: Van hát, és nem félnek használni.
9: De miért?
8: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Jól vigyázz, ha ezt az ajtót kinyitod, becsukódik egy csomó másik.
4: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
11: Jó reggelt kívánunk, kedves hallgatók! Elindulunk egy új hét, új Millás reggeli, új nap, új reggel. Hétfő reggel van ugyanis, 7:30 múlt egy perccel, szeptember 14-e, és megjött hosszú, súlyos szabadságáról Ács Gábor.
12: Igen.
11: Nehéz mi munkába állni.
3: Nehéz erre a demagógiára érdemben reagálni. Gede Balázs a stúdióban, természetesen a tényekkel szembe menő. Már az első mondat, de hát a hosszú, a hosszú, az sosem. Az enyémek a legrövidebbek. Igaz, hogy darabra kicsivel több van belőlük, de a hosszú, súlyos, azt határozottan cáfolnom kell. Sokatszor, de hát mindegy. Ezen már túl vagyok. Ellenben megint észrevételezném, hogy miközben beszélgetünk adáson kívül, nem tűnik föl, de szűrőn, mikrofonon keresztül meg olyan, mintha meg lennél fázva. De ezt már többször is tapasztaltam. Ez hogy működik nálad? Vagy ez csak a mikrofon varázsa?
11: Hát
3: vagy?
11: Ezt 20 éve kérdezgetjük. Ugye én ilyenkor ebben az időben sokkal érzékenyebb a hangszálam reggel. Ilyen, szerintem olyan 8-ra már jó lesz. Ez ennyi, hát hogy
3: de csak adásban hallom, miközben adáson kívül beszélgetünk, ott meg nem hallatszik.
11: Akkor kollégákat tessék megkérdezni, hogyha ez így van, mert nem tudom, akkor valami olyan processzor van beállítva.
3: Hát, megfázásfilter van a mikrofonon.
11: Megfázásfilter, igen. Egyébként az
3: nincs baj a Balázsnak, ha esetleg más is hallanak.
11: Nincs, de egyébként lehet, hogy ez nagyítja fel azt, hogy az ilyen éjszakváltáskor vannak ilyen kis nüansznyi, mégis egyébként üszöktem egy kelleténél többet, ugye azt mondják, a három az, ami nem számít, tehát az lehet akár, hogyha annál több, akkor lehet baj.
3: Ha már mint hegyben?
11: Igen, és volt egy ilyen hosszabb, tehát vannak ilyen. Vannak
3: de az még allergiás lehet.
11: Az is lehet egyébként, mert lemásztam a gyógyszerről.
3: Hát figyelj, nekem elmaradt a parlek.
11: Ugye? Olyan gyenge volt, hogy elkezdtem szedegetni, és elmondom, szerintem ez gyenguszka, és utána abba hagytam.
3: Körülbelül. Igen. De utána egyébként megnéztem, hogy most nálam történt valami, vagy az asszály, meg a időjárás
11: elvitt. Az asszályra gondoltam, de elvitt a virágzást, vagy nem tudom.
3: De megnéztem, volt magas, meg nagyon magas a koncentráció, és mégis érdekes. Nem éreztem belőle szinte semmit. Nem,
11: nekem is ugyanez volt. Hogy
3: ja, ugyanez, jó.
11: Gyengébb legyen, mert én ezt most, mondom, én ezt kicsit ez a hűvösebb éjszaka, meg nem tudom én mi, meg ilyen dolgok lehetnek inkább a háttérben, szerintem. Na, de azt mondja, kaptunk egy üzenetet. Hát ezt nem tudom, szerinted ez rádió képes? Nem, szerintem nem. Ezt megtartjuk.
3: Körbeírhatjuk.
11: Igen, köcse után jutott
3: egyébként
11: eszembe.
3: Egy nagyon vicces, régi hirdetés.
11: Igen.
3: Elmegyógyintézet.
11: Nem, vagy hát kezelések igénybevételére. Igen, szerintem ez így elég, hogy mi van benne, és úgy írta a hallgató, vagy úgy küldte, hogy köcse után jutott eszébe ez a régi
3: intézetreklám.
11: Hát igen, furcsa, bár szerintem van akinek jó hír, hogy ugyanott folytatják a harcot az elmúlt rendszer bukott politikusai, ahol abba hagyták, és amitől megbuktak, ez tulajdonképpen ez akár jó hírként is értelmezhető annak, aki nem egészen támogatta az ő politikájukat
3: és törekésüket. Meglepetésként,
11: az mindenképp meglepő, hogy semmi.
3: Még erőteljesebben. Igen. Az a duma, ami hatalmon ijesztő volt most így, összemelve kicsiként.
11: Ami elvitte azt a rezsimetet.
3: Hát nem tudjuk, hogy pontosan. Hát biztos, hogy benne volt. Benne nyilván volt, azért több oka volt.
11: Ki volt már erre kíváncsi? Nyilván a többség nem, azért kellett elfáradni a porondról.
3: Engem inkább meglepett, hogy ezt folytatják, de még jobban. Illetve nem kellett többes szám, de gyakorlatilag egy emberről van szó.
11: Hát, úgy tűnik, akit
3: azért még követ a összetöpörödött tábor.
11: Na, mondunk elérhetőséget 0636 980 980, SMS, WhatsApp és Viber szám, ez lehet nekünk írni, üzenni. Géző egyébként már írt egy hajkút, hát azt akartam mondani, hogy kora reggel, de szerintem ez inkább lefekvés előtt jött az ihlet, 4:15-kor. Aha. És eljött az ősz úgy, mintha egyáltalán nem lett volna nyár.
3: Hát nekünk azért föltűnt, hogy mintha lett volna.
11: Igen, igen, igen. Egy-két hőkupolával fűszerezve, szóval azért valami volt itt. De az kétségtelen, hogy szépen belecsorogtunk itt az őszbe. Fények.
3: Az évszakváltó hidegfront tényleg.
11: Igen.
3: Most annak tűnik,
11: fények,
3: hogy az
11: a hangulat, az már minden olyan kis kora őszies.
3: Én a mait benéztem, mert én nem, vagy hát valószínűleg rosszul néztem, vagy nem néztem, meg rosszul emlékszem, hogy megnéztem-e, de meglepett az eső. Mással foglalkoztam az elmúlt két napban, úgy tűnik.
11: Engem nem, mert
3: biztos, hogy benne volt
11: a kis feltöltős medencét gyorsan kellett szétszedni vasárnap, hogy még ki is száradjon, mert pont azt néztem, hogy
3: miért? Mi van akkor, ha beleesik az eső?
11: Hát az, hogy megint vizes lesz, miután kitörölgetted, és hogyha vizesen rakod el, akkor meg büdös és penészes lesz a következő szezonra, úgyhogy ez...
3: Ja, tehát azt hittem, hogy még
11: az... jó elkerül.
3: Hogy miért kell elrakni ilyen korán? Hát, az még,
11: hát
3: még
11: szerinted?
3: Hát lesz még 25 fok, nem jó? Az még
11: nem. Nem. Hát ebben ugye nem tudsz mozogni, csak lebegni. Tehát ez azért...
3: Jaj, a picike.
11: Hát igen.
3: Kerti
11: kád. Így van, gyakorlatilag beledobsz egy matracot, és akkor azon lebegsz egy koktélt szűrcsolvát. Tehát nem lehet hosszasan tempózni
3: benne. És azt a szívat ne felejtsük ki, mivel rólad van szó, igen.
11: Tehát az inaktív lebegés a vízbe, ahhoz azért kell egy magasabb hőfok, amit meg hát ugye... Aha. Ez a nap, meg ez a
3: szóval meleg. Úgy döntöttél, hogy nem lesz többet.
11: Nem.
3: Erre
11: nem.
3: Alkalmas hőmérséklet
11: így
3: idén.
11: Van, úgyhogy én akkor megnéztem, és akkor láttam, hogy valamiféle esőzés már ki van írva, vagy rendelve vagyon, úgyhogy engem annyira nem lepett meg.
3: Engem meg az lepne meg, hogyha a mostani előrejelzésekkel ellentétben nem melegednénk be jobban, tehát nem lenne még olyan időszak, amikor lehetne fürdőzni. De aztán tényleg látom, hogy eddig 25-ös maxok vannak a következő hetekre, de az még bedurranhat.
11: Igen. Azt mondja, hogy megköszöntjük a névnaposainkat, mit szólsz hozzá. Az azt jelenti, hogy Roxánákat és Szerénákat üdvözöljük nagy szeretettel, és boldog névnapot kívánunk.
3: Üdvözöl a WhatsApp.
11: Igen.
3: Bejelentkezés.
11: Hát
3: ez azt jelenti, hogy ezt most nem fogjuk tudni elmondani.
11: Uha!
3: Akkor szerintem most lehet, hogy a QR-kódot nem
11: akkor
3: most fogjuk.
11: Egyelőre SMS és Viber számunk az, amit
3: elmondtam. De majd megugorjuk ezt a feladatot, persze. Ha már Maszekba rájöttünk,
11: hát, hogy működik. Hát úgy lesz, hogy ez a hétfő reggel ilyen, hogy mindent meg kell ébrezgetni, igen, és az igazság, hogy egyikünk sem feltétlenül abban az időben érkezett, ugye, ami a precíz, pontos előkészületekhez szükséges. Picit így megcsúsztunk, úgyhogy még most áll lábra a rendszer. Na, de viszont évfordulókat is találunk. Például 1526-ban a Mohácsi győzelem után az oszmán csapatok a szultán parancsára felgyújtották Budát és Pestet. Ez nem volt szép. Aztán a visszavonuló oroszok felgyújtják a Napóleon csapatai által megszállt Moszkvát 1812-ben. Ez ilyen gyújtogatós nap, ez a szeptember.
3: Hát az 11. sem volt túl szép.
11: Az sem volt szép. Aztán viszont megnyitja kapuit a Széchenyi Lánchíd Budai hídfőjénél a Budai Népszínház. 1861-ben történt mindez. Aztán kolera járvány pusztított Magyarországon. A halálos áldozatok száma egyébként a hivatalos kimutatás szerint 250 ezer. Ez 1872-ben volt. Az OPEC 1960-ban alakult, akkor tömörültek szervezetbe az olajtermelő országok, és hozták létre azt a kartelt, amivel a kitermelést, és hát így közvetetten, vagy akár direkt az árakat is tudták befolyásolni. Most már azért annyira nem, de azért még mindig van súlyuk, még mindig odafigyel a világ, amikor OPEC meeting van, és ők döntenek erről arról. Aztán 1992-ben megkezdik a Budapest közterületeiről a korábbi rendszerhez köthető szobrok és emlékművek eltávolítását. A Szabadság téren álló szovjet emlékmű kivételével az emlékműveket az egyszerre létrehozott Memento Parkba helyezik el. Nem emlékszem, voltam a...
3: 92-ben.
11: Az 92-ben volt?
3: És akkor 90 augusztusban nem hiszteriázott a Facebook népe, hogy miért vannak még kint?
11: Hát akkor még nem volt Facebook népe, én attól tartok.
3: És ha lett volna?
11: Akkor biztos hiszteriáztak volna. Viszont én részt vettem egy ilyen vörös csillag szeletelésen a...
3: Na, te az a, hogy volt?
11: Hát egy ilyen marha nagy vörös csillag, de a Tabánban lett volna valami... szerintem a Tabánban volt, ott hol volt vörös csillag, egy ilyen méretes fém szerkezetű?
3: Én nem tudom. Én akkor még nem ebben a városban éltem.
11: Most egy kicsit az emlékek elhomályosultak, és haza is vittem egy ilyen fémdarabot, de már nem tudom, hol van ilyen pirosra mázolt fémdarab abból a vörös csillagból, de ilyenek voltak rendszeresen, ilyen szobor, meg csillagbontások, meg fűrészelések és lebontások. Úgyhogy... De aztán nem mondtam volna, hogy 92, azt hittem egyébként, hogy korábbi. Születésnaposok közül megemlékezhetünk Franz Bopp, német nyelvész. Az összesítő nyelvtudomány egyik megalapítója 1791-ben született ezen a napon. Szakó Gábor, Kossuth Díjas magyar író, műkritikus, a nemzet művésze 1942-ben született, és két éve hunyt el. Sam Neill, északír születésű új-zélandi színész, 1947, ő idén távozott, kiváló borász is volt, az új-zélandi Pinot Noir felvirágoztatásában vette ki nagyon komolyan a részét. Aztán 1959 Morten Harket, a norvég AHA együttes énekese született. Térei János magyar író, költőműfordító is ezen napon 1970-ben látott napvilágot. Jordán a dél-magyar színésznőt és Amy Winehouse. Köszönhetjük, és Amy Winehouse-ra emlékezhetünk. Többszörös Grammy-díjas angol énekesnő, dalszerző. És van egy szomorú hírünk is, a hétvégén érkezett, hogy meghalt Kardos Sándor, kosondíjas operatőr és fotográfus. Csak hogy felevenítsük egy-két munkáját, a Kis Valentino, az Állambrigád, a Tanítványok, az Eldorado, Egészséges Erotika, Glamour, a Hidemerien fűződnek a nevéhez, amin dolgozott. Úgyhogy szomorú hír ez.
10: Na nézd meg, milyen üzenet érkezett még a szerkesztőségi rendszerben is neked.
11: Azt mondja, hogy reggel nyers tojás után beskálázás.
10: Nem ott, ahol a technológia igazgató úr üzen nekünk a másik monitorra vesd a tekintetet, a középsőre, kérlek szépen.
11: Rengeteg baja van a Balázsnak.
10: Ugye, ugye?
11: De most nekem, hát ha egyszer nem működnek a rendszerek,
10: ugye? De a lényeg az, hogy a technológia igazgató úr a munkaköri leírásának megfelelően pontosan követi az adást,
11: igen,
10: és mire megírta az üzenetet.
11: Csendben az adás alatt
10: orvosolta a problémánkat is, úgyhogy mindenképp
11: említjük meg. Igen, hogy ide is jöhetnek az üzenetek, hogy egy pillanatnyi szünet volt csak abban, hogy nem láttok tényleg. Köszönjük. Tehát SMS, WhatsApp és Viber számunk a 0636 980 980.
10: Na és akkor említetted Morten Harket születés. Hány éves AHA énekese? Van egy 59 fejszámolás.
11: Igen.
10: Azt mondja,
11: akkor a reggeli fejszámolás.
10: Várjál, akkor az egyszerűbb.
11: Az 67.
10: Az úgy szoktam csinálni, hogy 67. Akkor 12.
11: 100-ig. Kiszámolom, hogy 41.
10: Hozzám képest 12. Az a baj, hogy magamat se tudom. Ez a módszer sem működik.
11: Hát ez remek módszer.
10: Jó, oké, 67. Boldog születésnapot neki.

0: Vajon a malac tudja, hogy kolbászból van a kerítés?
1: Millás reggeli.
2: Ne kíváncsiak, hányakat borított ki a feldolgozás. Ugye vannak, akik kifejezetten utálják, de szerintem ez remek volt.
3: Megmosolyogtató.
2: Igen, igen, igen.
3: Én többet sosem mernék állítani, de ennyit talán igen.
2: Azt mondja, nézzünk a lapokat, portfolio.hu-ról mi is ez? Azt mondja, hogy rendelet javaslat. Tehát ugye itt az a különbség a direktívához képest, hogy ezt nem kell, nem kötelezően kell implementálni a tagállami jogrendszerbe és átültetni, hanem ez egy, hát mondhatni, hogy ilyen ajánlásszerűség. A lakhatásról van szó, az Európai Bizottság a héten, mármint a múlt héten adta ki új lakhatási rendelet javaslat. És első ránézésre ez úgy néz ki, mint hogyha szigorúan csak az Airbnb-zésre vagy a rövid távú lakáskiadásra korlátozódna az intézkedés javaslat, de ennél azért több, mert hogy közös uniós eszközt adna a tagállamok és az önkormányzatok kezébe a tekintetben, hogy összességében hasson valahogy a lakhatásra, és persze ezen keresztül a lakáspiacra is, ugyanis a hosszú, valóban a rövid távú kiadás korlátozásának lehetőségét is magában hordozza, de például a második otthonok terjedését, tehát a befektetési célú ingatlan vásárlásokat, az üresen álló lakásoknak a hasznosításának a lehetőségét például, vagy a nem elsődleges lakóhely célú ingatlan használatokat. Tehát egy csomó ága boga van ennek, viszont az, hogy egyáltalán foglalkozhasson vele valamelyik tagállam, ahhoz például igazolni kell egy csomó mindent, hogyha korlátozni akarja az ingatlan piac működését, például, hogy az adott terület valóban lakhatási stressz alatt áll, vagy hogy a rövid távú kiadás vagy más nem elsődleges lakás célú használat érdemben rontotta a lakások elérhetőségét vagy megfizethetőségét, vagy például, hogy nincs enyhébb, de ugyanilyen hatékony eszköz. Tehát, hogyha még fel is fedezhető az, hogy tényleg vannak lakhatási problémák, és tényleg szűkös a kereslet, még akkor is meg kell nézni, hogy van egyéb más megoldás, amivel lehet enyhíteni ezen. A portfolio.hu-n lehet egyébként ennek a részleteiről olvasgatni.
3: A HVG-n Carlo Rovelli természettudós filozófussal van egy interjú. Ő a fizikusok rossz lelkiismeretéről írt könyvet, de itt pillanatra fölkaptam a fejem, hogy ez annyira friss lenne, hogy itt már reagálhatnának a AI elpusztít minket történetre. Nem, ez még inkább történelmi visszatekintő, tehát a fegyver fejlesztések, illetve az akkori történelmi összefüggések az, ami a középpontban van, az atompomba gyártásának bevetésétől elkezdve a fegyverkezési versenyig. Úgyhogy nem olvastam még végig, lehet, hogy sikerült belecsempészni a legfrissebb dolgokat is. Minden esetre ezzel indít a HVG. Na, mi lesz a magyar focival az új helyzetben? Az pedig a G7-nek a vezetőanyaga. Az érdekes. Egyébként a címben, ha úgy veszük, benne van a válasz, nem?
2: Hát abszolút, ugye.
3: Döntheti be?
2: Nem az állam, hanem a NER kivonulása döntheti be a magyar futballt.
3: Igen, mert hogy most, ugye ez nagy felzúdulást keltett, hogy ugye nem azonnal a teljes leállás volt az állam részéről, hanem az idei évre, ameddig majd átalakítják a finanszírozást, meg egyáltalán az új rendszer kialakul, akkor még valamennyit, korábban jóval kisebb összeget, de azért kapnak a közvetítésért, vagy kap a közvetítésért az állami televízió, illetve média társaság, de itt most az volt a kérdés, hogy összességében ha megváltozik ez a finanszírozás helyzet az állam részéről, akkor mi lesz? És nem is ez a legnagyobb kérdés, végül is a címben benne van a lényeg, hanem itt azért az állami pénzből jól élő oligarchák tömték nagy részt a pénzt bele, ez viszont szinte biztosan el fog apadni, úgyhogy kiszámíthatatlan. Hogyha tényleg kizárólag pénzügyileg nézzük, akkor drasztikusan csökkenni fog a ráköltött összeg. Úgyhogy lehet, hogy nem túlzás. Ugyanakkor azt meg az állam gondolnám, hogy teljes egészében nem hagyja bedőlni, valamennyi pénz marad benne, de hát most van egy kis idejük kidolgozni, hogy mi legyen az új helyzetben. Lényeg az, hogy a G7.hu részletes cikke ezt boncolgatja, tehát nem az állam, hanem a NER kivonulása döntheti be a magyar futballt, a címe a ma reggeli cikküknek.
2: Aztán, hát az Egyesült Államok római nagykövete, az nem kis pályás, 400 millió dolláros luxus jachtja van, 400 millió dollár, ez 140 milliárd forint, és az idén nyáron például 2,5 hónapig járta az olasz partokat, arra hivatkozva, hogy az amerikai-olasz kapcsolatok fejlődésén dolgozik, de 24.hu cikke szerint ez nem is sikerült annyira rosszul.
3: Na de milyen jeges kávét iszik, ez a kérdés?
2: Hát az hagyján, ja igen, dobozoltat, vagy esetleg
3: hát az a nem mindegy.
2: Ott fő friss kávéból. Hát Olaszországban azért az elég gáz lenne egy ilyen dobozolt, bár amerikai, tehát ők ugye sok mindenre képesek meghágni a gasztronómia a különböző hát szabályait, ha lehet így mondani. A jachtján egyébként van 2 medence, 4 pezsgőfürdő, több bárpult, minigolf, mozi, búvárszoba, arckezelő, pedikül, wellness, edzőterem, üveglift, kilátó és 2 helikopter. Két helikopter leszálló pálya. Tehát ott a zsúfoltság lenne, és esetleg ott...
3: Az útközben az egyik elromlik. És mindenre fel kell készülni.
2: Igen, abszolút.
3: De várj, az kiderül azért a cikkból, mielőtt teljesen demagógok leszünk, hogy mondjuk ő azért korábbi... Tehát ő az erre...
2: Hogy ezt a diplomáciai fizetéséből gyűjtötte, vagy pedig már
3: self-made milliárdosként váltott a diplomáciára.
2: Ott,
3: és akkor
2: ott még nem tartok, csak ott, hogy diplomáciai tapasztalata nem volt Tilman Fertittának semmi. Úgyhogy...
3: Jó, akkor pénze volt, aztán Trump cimbi, gondolom.
2: Hát igen, mindenképp Trump cimbi, így van. Úgyhogy... Úgyhogy róla lehet a 24.hu-n olvasni. Igen, nekem is be kell fejeznem, mert arra azért kíváncsi vagyok, hogy honnan jött ez a nagy zsuga, és hogy mennyire volt sikeres valóban ez az olasz partokon körbehajózós, kapcsolatépítős út, mert mondom a Lidben az az állítás, hogy ez egész jól működött, és lettek eredményei.
3: Egyébként meglehetősen kicsit megy a sajtóban is, meg ugye a visszhangja is, de ahhoz képest, hogy mekkora fejzódulás volt ugye itt a kinevezés kapcsán az elmúlt hetekben, az, hogy igazából a kommunizmus velünk él, tehát a dízeleseket támogatjuk majdnem Trump módszerrel, az kicsit megy arról. Szinte csak, mintha csak mínuszos hír lett volna, vagy nem nagyon
2: igen.
3: Foglalkozik vele senki, ami egyébként
2: pedig lássuk benne, egy jól első ötlet.
3: Érthetetlen igen. Káros intézkedésnek tűnik, de igen, nem ezen van a súly. Oké, nem a gazdasági kérdéseken van általában a hangsúly, ezt értjük, de ez minden eset, ez mutat valamit a hozzáállásról az új kormánynak is.
2: Hát igen, ugye az a baj, hogy vagy szerintem itt politikailag szaladtak bele egy ilyen kényszerintézkedésbe, úgymond ugye, hogy valamit tudjanak mutatni, és ez feltétlen pocsékúsult el. Tehát ez ennél szerintem csak jobb megoldások lettek volna, ha egyáltalán, de ez annyira nem.
3: De egyébként ezzel, tehát igazából azzal nem kritizálták ők se az előzőeket, hogy mekkora hülyeség egy energiaválság közepén támogatni a fogyasztást. Tehát igen. Viszonyatosan drága. Ez nem volt a kritikák között sem, de az, hogy mondjuk ők is ezt fogják csinálni, hát azért az egy kicsit meglepő. Ez azzal együtt.
2: Jó, szerintem, Jézusom, hát mennyit fogunk tőzsdén?
3: Egy percet,
2: mennyit?
3: Kerek egy percet. Nagyon gyors, pörgő nyelvű tőzsdei összefoglaló következik.
1: Hol zárt? Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető parkettjein és Budapesten. A rovat támogatója az Autovallis szeptember 30-ai befektetői napja.
2: Óriási rally volt a budapesti értéktőzsdén, 2% plusz a BUX-ban, minden vezető részvény emelkedni tudott, legnagyobb mértékben a MOL 3,9%-kal 5380-ra, nem véletlenül, hiszen az olajár óriási lokális csúcsokat döntöget, de az OTP is jól teljesített 2,3% plusszal, a Richter Gedeon 3%-kal ment, a Magyar Telekom pedig 7%-kal.
3: Érdekes, hogy a MOL-nak az nyilván jó, a olajárnak az emelkedése, meg a csúcsai, de mondjuk az amerikai kereskedés meg inkább már azt határozta meg, hogy éppen a több napnyi csúcs után egy kicsit lefelé konyult az olajár, összességében azért a tőzsdéknek általában az a jó, meg a gazdaságnak, hogyha nem száll el az energiaár, és 3 vagy 4 nap zakó után volt a fordulat, tehát pénteken korrekció volt fölfelé az amerikai tőzsdéken, az 1%-ot nem ért el, de állítólag azért nem ért el, itt könnyű volt megmagyarázni, mert hogy ez nagyon jó hír volt, várható volt egy kis visszapattanás, viszont a kötvénypiacon továbbra is kitart a remegés,

0: közelben vannak a tőzsdék, tehát nincs akkora para, amikor a hatást így most jósolnak, hogyha tartósan igen, magasan marad az olajár.
1: Ja, de... Ez csak onnan jutott eszembe egyébként, hogy a pénteki záró 100-hoz képest 102.70 például a VTI, a Brentet még nem látom, de majd mindjárt megnézem. Tehát ez megint ilyen egynapos öröm volt, ugye, mert hétvégén itt a jemeni fronton is zajlanak az események, ugye a kormánypárt meg a huszik között. És igen, hát tűnik, Brent az meg 107. Igen.
0: Igen, hát úgy tűnik, hogy Irán részéről a finom az eszkaláció az abban az irányba mutat, hogy az általuk
1: igen,
0: támogatott huszik okozzák ott a Vörös-tengeri kijáratánál a komolyabb lezárást a katonai akcióval.
1: Plusz, hogy a szaúdiak is ugye a vezeték lezárásán gondolkodnak, ugye, ami kiváltja részlegesen, mert nem akkor az áteresztő képessége a hormuzi szorosnak a forgalmát, ugye, mert az a vezetéket is támadás érte, és arra hivatkozva, hogy ne legyen még nagyobb probléma az infrastruktúrában, azt lezárták, hogy biztos, hogy ez nyomja.
0: Szóval persze a környéken nem voltak, igen, amikor Trumpék odalőttek, már ugye egy éve, másfél éve, tehát ott akkor megpucolták a területet. Most azt mondták, hogy nem fognak. Ez is egy érdekes reakció, mindegy, ez még majd kifejtésre vár, de az időnk az elfogyott.
2: Tőzsdei helyzetkép hangzott el a Millás reggeliben. A rovat támogatója az Autovallis szeptember 30-ai befektetői
3: az
2: napja.
3: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: A történelem ismétli önmagát, mi pedig a történelmet. Érdekességek, évfordulók, események. Azt hiszed, külön vagy, mint édapáid? Majd kiderül. Mesél a múlt. A Millás reggeli történelmi rovata. Minden kedden a 9 órai hírek után.
4: A rovat támogatója a Smart Plants Kft. Zöld harmónia a belső terekben.
3: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
4: Tudjuk, hol leszel szeptember 20-án. A Pagony 25. szülinapi bulián a Dürer kertben. Congratulations! Egész napos programsorozattal várunk. Velünk lesz Grillus Vilmos, Rutkai Bori, Boribon, Maszat, Rumini és sok más kedves karakter. Szerzők, illusztrátorok. Jegyek már kaphatók a pagony.hu/programok oldalon. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és jó utat! Rádiókafé, van barátod!
3: Reklámot hallottatok a Rádiókafén.
4: Dzsungel ez a város, elkísérlek!
3: Közlekedési információk a Rádiókafén.
5: A fővárosban baleset miatt lezárták a 17. kerületben a Szent Imre Herceg utat a Tarcsai út közelében. A 198-as és a 176-e autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Rákos Csaba vasútállomás megállót. A 98-as autóbusz igénybevételét ajánljuk. Mától lezárták az 5. kerületben a Petőfi Sándor utcát a Kossuth-Lajos utca után, mert elektromos közművet javítanak. A 15-ös autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Ferenciek tere és a Szervita tér megállót a Gyöngyösi utca felé. Soroksáron a Haraszti úton a Péter Apostol utcánál mától a forgalom egy sávon váltakozva halad jelzőlámpás irányítással közműépítés miatt. A Péter Apostol utcát lezárták a Haraszti útnál. Mától a H9-es HÉV rövidített útvonalon közlekedik, nem érinti Csömör állomást karbantartás miatt. H9-es pótlóbusz közlekedik Csömör és Szabadságtelep között. A 14. kerületben a Stefánia úton a Hungária körút felé az Egressy útnál lezárták a külső sávot, mert vízvezetéket javítanak. Németh Luca, BKK Info.
6: Se telefon, se levél, se gondolat, se semmi.
4: Ha mégis, üzenj nekünk! A Rádiókafé SMS száma 30 6 980 980.
3: Memory. Hírek következnek a Rádiókafén.
7: Több mint 37 milliárd forintos többletköltséget okozhatott Paks kiesése. Ma tárgyal a parlament az ügynök akták nyilvánosságával kapcsolatos rendelkezésekről. Donald Trump támogatja az egységes Írország gondolatát. Délelőtt marad a felhős, esős idő, majd északnyugat felől felszakadozik a felhőzet. Délután 21 fok várható. Jó reggelt kívánok, Czoller Andi vagyok. Hatalmas anyagi terhet jelentett a paksi erőmű termelésének kiesése. A regionális energiagazdasági kutatóközpont

0: központ szerint mintegy 37,4 milliárd forintos többlet költséget okozhatott, hogy a Kánikulában csak egy reaktor tudott áramot termelni. A G7-en megjelent véleménycikkben azt írták, a Paksi atomerőmű által meg nem termelt villamos energiát az MVM-nek piaci áron kellett beszereznie. Folyamatosan emelkedik közben a Duna vízszintje, több mint 30 centivel magasabb a vízállás most a hétvégén a folyó vízgyűjtőjén esett eső miatt. Az igazságügyi minisztérium 3 törvényjavaslatát is tárgyalja ma az országgyűlés. Napirendre kerül az elmúlt rendszer titkos szolgálati tevékenységének feltárásáról és az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltáráról szóló törvény, amely magában foglalja az ügynök akták nyilvánosságára vonatkozó rendelkezéseket is. Ezt követi az egyes igazságügyi tárgyú törvények módosítására irányuló kezdeményezés, majd az Alkotmánybíróság működését érintő törvények módosítása. Újra kell szervezni a jobb oldalt, hogy újra használható szereplői legyünk a közéletnek, mondta Orbán Viktor. Az egykori kormányfő egy esti tévéműsorban hozzátette, neki nem feladata, hogy megpróbálja már most meggyőzni azokat, akik nem szavaztak rájuk. A Nemzeti Vagyonvédelmi és Visszaszerzési Hivatalt következetesen AVH-nak nevezte az interjúban, és kiemelte, hogy aki a hivatalhoz megy dolgozni, az nem fogja elkerülni a felelősségre vonást akkor, amikor majd a Fidesz helyreállítja a jogállamot. Donald Trump megerősítette, hogy támogatja az egységes Írország gondolatát. Emellett bejelentette az ír viszkire is kivetett vámok eltörlését. A kétnapos írországi látogatása heves tüntetéseket és lelkes fogadtatást egyaránt kiváltott, írta meg a BBC. Az amerikai elnök azt is közölte, megfontolja, hogy nyilvánosságra hozzon a szeptember 11-i terrortámadásokkal kapcsolatos további dokumentumokat. A kérés a támadások 25. évfordulója kapcsán merült fel ismét. Az áldozatok családtagjai régóta sürgetik a még mindig titkosítás alatt álló iratok közzétételét. Lezuhant egy siklóernyős a hármas határhegynél. A 30 év körüli nő megsérült, de stabil állapotban szállították kórházba. A rendőrség büntetőeljárás keretében vizsgálja a baleset körülményeit.
1: Időjárás a Rádió Cafén.
0: Eleinte erősen felhős, helyenként esős időre van kilátás, csak délután északnyugat felől kezd majd felszakadozni a felhőzet. Az északnyugati szél gyenge marad, a hőmérséklet kora reggel 16, délután pedig 21 fok körül alakul.
1: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Egy olyan világban, ahol nem létezik a humor, az emberek csak úgy tudnak röhögni, ha csikizik egymást.
1: Millás reggeli.

0: Mi kell a boldogsághoz? Mindig mosolyogj, viszonozd a bókokat, és így áll méregdrága kávé.
1: Parancsoljon, 4785 forint lesz.
2: Szuper!
0: A tökéletes világban csak pár egyszerű szabály van. Tartsd be a közlekedési szabályokat, ne felejts el indexelni, és hallgass rádiót!
3: Ne feledd, minden olyan jó, hogyha közös a cél.
0: Fogyasz bőséges reggelit azok társaságában, akiket a legjobban szeretsz. Millás reggeli. Útmutató a beilleszkedéshez, ahhoz, hogy mindenki szeressen, és mindig vidám légy. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show. Első lépés, lélegezz!
4: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
5: Jó reggelt kívánunk, kedves hallgatók! Megy tovább a Millás reggelét, Rádió Café 98.0-án, szeptember 14-e hétfő reggel van, 7 óra 10 perc, és itt van Ács Gábor.
6: És itt van Gede Balázs is. Jó reggel.
5: És a hallgatók is, akik közül azt mondja, hogy mit is láttam. Szuper. Életem zenéje, most ébredtem. Herkules.
6: Szuper a BPM.
5: Szuper a BPM, igen, azt is írja egy kedves törzs hallgatónk, hogy a ma reggeli BPM az el lett találva. Aztán, ja, igen, hát már túl vagyunk, kiderült. Nem konferáltunk fel hírolvasót, elpucoltunk, igen, akit űznek.
6: Eldomáltuk az időt nagyon, igen.
5: Égett a dolog, igen, és át kellett adni gyorsan helyet a híreknek, de hát kiderült, hogy Szoller Andi az.
6: Fogunk még évődni vele.
5: Igen. Aztán fürödni még lehet, főleg télen, főleg a Leányfalusi termában, így a Szőke kapitány. Igen, ott, ahol tudsz mozogni, ott igen, ugye én ezt a lebegős, áztatós kismedencés kerti pancsolást szüntettem meg, de hogy nem, abszolút lehet. De akár közelebb is lehet menni az Erzsébeti fürdőbe, és nyitva van például a medence, az úszómedence télen-nyáron. Néha volt, hogy oda merészkedtem hidegebb időben, azért az, hát az olyan, igen, hogy így nagyon kell kapkodni, főleg amikor az ember kijön a vízből, és főleg a gatyája, tehát nem is a vizes felső rész, meg ilyenek, hanem a vizes gatya, na az a gyundorító a hidegben. Azt mondja, hogy Dodó hallgató is írt nekünk, ha letöltöm az appot, kiírja majd a zeneszámok címét? Simán online hallgató, nem lelem, remek zeneitek vannak. Nem emlékeim szerint ki? Ki írja?
6: Én is úgy.
5: Az app. Igen. De egyébként simán online hallgatva meg nem írja ki. Na, szóval mindjárt megkérdezik a műszakis kollégát, hogy csekkolja, hogy rendben van-e ez a funkció. Vagy hát egyébként a hallgatók is írhatják, hogy láttak-e kiírt számcímet. Viszont menjünk tovább, mert az idő az halad, és van egy-két olyan budapesti info, amit szeretnénk megosztani veletek.
0: Egyre nagyobb buborékban élünk, de milyen szép és színes ez a buborék.
7: Budapest, Budapest, te csodás!
0: Hírek, információk, események, érdekességek a fővárosból és környékéről.
5: Na, hogyha már üresen álló lakásokról beszéltünk, akkor érdemes megemlékezni az üresen álló irodákról is. 500 000 négyzetméternyi áll üresen ugyanis Budapesten és a agglomerációban, miközben lakhatási válság van. Mondjuk a kettő az, nem tudom, hogy jön össze, hogy az irodákba kéne irodákból szállást csinálni. Na mindegy, a lényeg az ugye, hogy korábban a home office és annak az utóhatásai azok, amik leürítették egy picit az irodákat, és a kihasználtságuk csökkent, és akkor jelentek meg nagyobb területnyi kihasználatlan iroda területek, most pedig ami nagyot dob ehhez, az a például a funkcióváltás, vagyis a, igen, akkor jól tippeltem, az irodák lakóépületté alakítása lehet kézenfekvő egy ilyen helyzetben, de most például egyébként ami nyomja ezt a piacot, az állami hivataloknak a szűkülése, illetve azok az át nem vett és üzemben nem helyezett, vagy működésben nem lépett irodaházak, amelyekről hát hallhattunk. De igen, ez lehet egy megoldás, hogy esetleg ezekből lakóingatlanok, akár a különböző szinteket elkülönítve, mondjuk a felső szintből lakást csinálni egy irodaházban, és alatta hasznosítani a többit. Ezt majd meglátjuk, hogy hova fut ki.
6: Na aztán, hát nagyot ment a sajtóba az örömködés, hogy 20 centit a keretőből a vízszintje. Ezt a több is volt ez egyébként, de hát ez az egészen brutális mélypontról a nulla alatti szintekről történt. Most van a, hát a lokális csúcs, mondhatjuk, mert most ismét apad. Viszont most tényleg úgy tűnik, hogy már leesett annyi, és szinte biztosan le fog esni annyi csapadék a vízgyűjtőn, hogy elindulhat fölfelé, és 19-e tájékára már megközelítheti akár a 100-at is, és azt szerintem hát na, július előtt volt utoljára, tehát ez az a szint, ahol már megindulhat akár a hajózás is egyébként, sikerül ideig is eljutni. Én még mindig kapom a értesítéseket, illetve olvasgatom a fórumokat, hogy mennek a törlések, meg az áthelyezések. Egyébként tegnap láttam egy hajót, egy szállodahajót, le tudott jönni Budapestre, mert Budapest az egyik kritikus szint, tehát csomó helyen azért van hajózás. Itt Budapest nem volt elérhető most már sok-sok hete. Nem lettem okosabb, megnéztem, hogy menetrend szerint, vagy terv szerint hol kéne lennie, valóra Rajnán. Tehát itt már teljes kavarodás volt, itt össze kellett csereberélni mindent a folyami hajózásban. De a lényeg az, hogy most tényleg úgy tűnik, hogy most először elrugaszkodhat ez a nagy nehezen fölbírunk menni 50 centig, de az még semmire sem jó. Tehát talán most már úgy néz ki, hogy komolyabb áradás is. Hát komolyabb áradás, hogy visszatérhetünk a majdnem kiszáradásból a nagyon alacsony vízszintek. Ugye ez a 100 centi, hát hol van mondjuk a rakpart elárasztása, az 600 fölött van valahol, első fokú riasztás az 600, tehát mondjuk egy 200-300 között az baromi jó lenne, de még onnan is nagyon-nagyon messze van. Sőt, az is igazából ritka. De talán a normalitás felé most először lehet kijelenteni, hogy szinte biztosan elindul a vízszint, és most már fölfelé fog menni.
5: Aztán mit is néztem még, várj egy kicsit, hogy ja igen, a Szeretlek Magyarországon található egy interjú Larissa Rosisszal, a Budapest Play utca zenefesztivál győztesével. A 29 éves énekes dalszerző dédszülei 100 éve vándoroltak ki Magyarországról Amerikába, és azt nyilatkozta, hogy ő nagyon büszke magyarságára, viszont itt találta meg második otthonát, azóta egyre nagyobb sikereket ér el a zenei életben, nemrég pedig az állampolgárságot is megszerezte. Erről lehet olvasni a szeretlekmagyarország.hu-n, ez akár lapszemle is lehetett volna, de miután ide vonatkozó info, ezért ide raktuk.
0: Nekünk a Gellért hegy a Himalája. A Millás reggeli fővárosi és agglomerációs infóbuborékja hangzott el.

0: Aki nem vigyáz magára, azt csúnyán elkaphatja az intelligencia.
1: Millás reggeli.
2: Na, megnézzük, hogy mi áll a mögött, hogy a Mohu átalakító, maradjunk az átalakításnál, a kisebb üzleteknél a visszaváltott üvegek után adott kezelési költséget. Azért mondom ezt, mert valójában úgy néz ki, hogy egyoldalúan lecsökkentette, és Hatházi Ákos ki is akadt, hogy az a célja nyilván a Mohu-nak, hogy kevesebb üveget vigyenek vissza, és akkor neki több haszna marad, mert ugye részben ugye a vissza nem váltott pénzek azért ott csapódnak le a Mohu-nál, de hát ez tulajdonképpen a költségeinek egy részét fedezi, tehát nem feltétlenül nyerességes, de hogy miért történt ez a módosítás, és hogy mennyiben igaz az, amit a Mohu állít, hogy oké, volt egy csökkentés, de összességében mégis valahogy többet fizet ki, tehát hogy mi a helyzet ezzel a támogatási dologgal. Ferenci Attilával próbáljuk átnézni, a Reco Waste Management Kft. Alapító tulajdonosával. Jó reggelt kívánunk!
3: Jó reggelt, sziasztok!
2: Kezdjük azzal, hogy mennyiben éri meg egy üzletnek egyébként a palackűszaváltás, és mennyiben csak a terheit csökkenti a Mohu a bizonyos mértékű hozzájárulásokkal?
3: Hát én a következőt látom. Eleve a palackűszaváltási rendszernek a díjazását, hogyha megnézzük. Azt, hogy egyébként a lakosokat hogyan díjazza, és itt megnézzük, akár a külföldi, nem kell messzire menni mondjuk Horvátországig, hogy ott fél eurót kapunk egyébként egy visszaváltott palackért. Tehát hogy ez nem egy magas díj.
2: Aha.
3: Tehát az látható egyébként nemzetközi példák mentén is, hogy a visszaváltást, azt a magas visszaváltás és a magas ösztönző díjak és magas kezelési díjak, amik egyébként ösztönzik. Most a maga a visszaváltási rendszernek az önálló ilyen üzletági megtérülése az vélhetően egyébként ilyen plusz nullás lehetett.
2: Ez a Mohu oldaláról?
3: A Mohu-nak az oldaláról, de hát ez spekuláció, mert ugye ezt pontosan látnunk kellene egyébként a költségvetést, hogy maguknak az automatáknak az üzemeltetése egyébként ez milyen költséget viszel, hogy pontosan mi áll egyébként, vagy hogy milyen gazdasági döntések állnak ennek a hátterében. Tehát én azt gondolom, hogy ezt legfeljebb spekulálni lehet jelen pillanatban ennek az okát.
2: Igen, és mi a helyzet egyébként az üzletekkel, az hogy működik? Mert ugye neki ott, hogyha most négyzetméterre vetítjük a bevételét és annak a lehetőségét, neki ott komoly négyzetmétereket kell feláldozni azért, hogy mondjuk gépeket üzemeltessen. Én azt gondolnám, hogyha csak megtérül ennek az üzemelése, az nem feltétlenül egy nagy buli a boltnak, tehát ők tudnak rajta keresni, vagy hogyan ez az elszámolási rendszer, vagy támogatási rendszer, költségtérítési rendszer, hogy ez mennyire jó, vagy mennyire nyűg a boltnak?
3: Hát ez erről ismételten egyébként így azt gondolom, hogy a boltokat kell érdemes jobban megkérdezni, mert hiszen itt az alapfeltevés az volt, hogy kétfajta rendszer létezik. Ugye maga egyrészt a gépi visszaváltás, illetve van egy kézi visszaváltási rendszer is, ahol egyébként a bolti dolgozók egy telefonos applikáció segítségével, vagy akár egyébként különböző dohányboltokba, kiskereskedésekbe telefonos applikáció segítségével. Ez a rendszer ez ott csúszik el, vagy ott tud egyébként elcsúszni, hogyha nincsen megfelelő tárolási terület. Megint csak amit egyébként látható, hogy kisboltoknál ez egyszerűen a letárolás miatt nehezen kivitelezhető, viszont a nagyboltok esetében az nem feltétlenül szükséges, hogy egy-egyben maga a terület kialakításának és annak a használatának a díja megtérüljön, mert pusztán az, hogy egyébként egy működő visszaváltási rendszert üzemeltet egy bolt, egy kereskedelmi egység, az alapvetően az a forgalmat generál, és erre egyébként a MOU appellált, hogy azok a boltok, akik egyébként felfedezik ebben a lehetőséget, ők extra forgalmat fognak tudni bonyolítani. És megint csak azt látjuk, hogy egyébként ez sok esetben be is jött egyébként ez a számítás.
2: Sok esetben meg nem, ugye, mert a palackozók sokszor mennek nagy zsákokkal, ott feltartják azokat, akik nem tudom, egy pár háztartási mennyiségű üveget vinnének, mindenként kényelmetlenkedés van, meg nem tudom én mit, tehát azért van egy ilyen negatív oldala is. Ugye nehéz azt az egyenleget megvonni, hogy mennyiben van egy ilyen közvetett haszna az üzletnek szerintem, de ez...
4: Ők általában panaszkodnak, igen, tehát igen. Ők nem, mint pupa hátukon legalábbis a nyilatkozataik szerint.
3: Igen, és ezzel együtt egyébként azt látjuk, hogy magára egyébként a rendszerre szükség van, tehát azért itt a régi betétdíjas rendszer az működött. Azért jelen pillanatban egy pár évvel vagyunk a rendszernek az indulása, vagy hát egyfajta újraindulása után. Nyilván történtek gazdasági politikai változások, és azt gondolom, hogy most jelen pillanatban inkább egy kivárás van azzal kapcsolatban, hogy hova tovább. Azt is fontos látni egyébként, hogy azokat az európai országokat tekintve, ahol egyébként elindult ez a DRS-nek keresztelt rendszer, ez a partnerszabályozási rendszer, Magyarországon futott fel a leggyorsabban. Tehát, hogy kihasználtságát tekintve és a visszagyűjtött palackok számát tekintve, tehát azért ez egy eléggé objektív mérőszám, ami nagyon ígéretes, innentől kezdve. Az, hogy egyébként mik azok a további kényelmi funkciók, és kényelmi funkció alatt értem egyébként azt is, amit ti mondtatok, hogy lehet-e akár olyan visszaváltó pontot üzemeltetni, ami független kereskedelmi egységektől, és nem okoz szagot, bűz, sorbanállást, stb. Az a következő lépcsőfok lehet.
2: Uh-huh. Azt egyébként azt tudsz esetleg olyan külföldi példát, ahol ez működik, hogy ott miért nincs hőbörgés az ellen, hogy a rendszer bevezetésre került, illetve hogy nincsenek olyan negatív hatásai, mint például ez a palackozás, meg kukaborogatás, meg nem tudom, ami most egy ilyen társadalmi feszültséget gerjeszt nálunk, és vannak kerületek, ahol egyenesen ennek a rendszernek a betiltását, zárását, nem is az átalakítását követelik, hogy ez ahol hogy jól működik, ott ez a része, az hogy van? Erről van infód?
3: Az információm erről, hogy alapvetően minden országban, minden tagállamban egy másfajta szociokulturális helyzettel találkozunk, tehát hogy más a társadalmi összetétel, másra ugrunk, és más a kollektív felelősségnek akár a működtetése. Így akár az, hogy egyébként hogyan viszonyulunk a visszagyűjtéshez, vagy hogy mennyire toleráljuk azt, hogy akár egy sorbanállás, vagy mondom, egy kényelmetlen helyzetben történik egy palackiszabáltás. Az, hogy ezt hogyan lehet kifejezetten Magyarországon megcsinálni, úgyhogy egyébként ez a jelenlegi ehhez képest egy elfogadhatóbb legyen, az egyrészt indokol egy, vagy szükséges hozzá egy társadalmi egyeztetés, szükséges hozzá egy mohó egyeztetés, szükséges hozzá egy minisztériumi egyeztetés. Ez, hogy egyébként van ez a palackozás, ez máshol is van, az, hogy kukaborogatás van-e, azt pedig a legtöbb országban úgy fogták meg, amire egyébként például a fővárosban is látunk példát, hogy közterületeken különböző oszlopokra olyan tárolókat helyeztek ki, jellemzően egyébként ezek maguk az önkormányzatok voltak, vagy akár kerületi önkormányzatok, ahonnan kulturáltan a kukának a kiborogatása nélkül, mondjuk egy éjszaka este elfogyasztott italt letehetek oda kulturáltan, és aztán ott valaki visszagyűjtés, visszaváltja. Úgyhogy ennek vannak egyébként kultúrát megoldásai, ami akár intézményesíthető volna, és vannak olyan országok, ahol ezt olyan értelemben intézményesítették, vagy bevezették. Ez is én azt gondolom, hogy egy olyan lépés, ami abba az irányba viszi, hogy akár bármennyire is furán hangzik, de hogy a közterületi palackozás is kultúrált formában megtörténjen.
2: Hát igen, mert hogy ugye a bevezetéskor erre ment a helye húja, hogy oké, persze, majd mi is ösztökével leszünk, hogy visszavigyük, aki meg lustálkodik, trehánykodik és elhajgálja, arra meg ott lesz az a társadalmi réteg, aki meg begyűjti, tehát mindenképpen nagy arányú visszaváltás.
4: Ez meg ilyen pozitív kommunikációs.
2: Abszolút, igen, és mindenki ezt így végiggondolta, megjöttek a külföldi példák, és ment az örömködés, hogy ez tényleg így lesz, és akkor ezzel egy nagyot lépünk előre ezen a téren. Tehát ez biztos,
3: Én is azt gondolom, hogy a pozitív megerősítés ami igazából számít, és az, hogyha egy kicsit kitekintünk a működő rendszerekre, és megpróbáljuk azok közül átemelni, ami működik, vagy akár egyébként szorgalmazni, és ez megint egy nagyon kifinomult megoldás, az adománycélú gyűjtést, amit igazából bárhol lehet. Ezt mi is csináljuk egyébként néhány ügyfelünknek a körében, hogy kifejezetten ezt az adománycélú helyben gyűjtést szorgalmazzuk, és gyakorlatilag mentesítjük a felhasználókat attól, hogy nekik vissza kelljen vinni, nekik sorban kelljen állni. Egy palack 50 forint, 10.000 palack az már egy 500.000 forintos tétel, tehát hogy itt azért elég komoly összegeket össze lehet gyűjteni, akár mondom adományozási célra.
4: Önmagában a palack felhasználást az csökkentette a rendszer? Tehát azért az egyik kimondott cél az volt, hogy ne is vidd haza, mert hogy eleve macerás, vissza fogod vinni, inkább igyál akkor csapvizet, ne foglalkozz, tehát minél kevesebb palack forogjon. Ez megvalósult az első évek alapján? Ez megtörtént, vagy pedig ugyan mindenki ugyanúgy viselkedik, csak mostantól szépen kifizeti, aztán visszahordja a palackot?
3: Én nem hallottam olyanról, hogy befolyásolta volna. Erre vonatkozóan hiteles információt azt a italcsomagoló cégek szövetségétől lehet kinyerni, de én mondom, hozzám nem jutott el olyan, hogy egyébként érdemben visszavetette volna. Tehát azért a bizalmunk, vagy egyfajta, inkább úgy fogalmazok, hogy bizalmatlanságunk az amúgy teljesen rendben lévő mondjuk csapvízzel, és a vonzódásunk a üdítőkhöz az változatlan.
2: Jó, hát majd meglátjuk, ugye biztos hozzá lesz nyúlva, mert már kormányzati szándék is van, sőt be is jelentették, ugye, hogy leülnek majd egyezkedni, hogy hogyan lehet ezt másképpen csinálni, úgyhogy majd követjük az eseményeket. Nagyon köszönjük, hogy beszélgettünk erről, szép napot kívánunk! Ferenc Attilával, a Waste Management Kft. Alapító tulajdonosával beszélgettünk. Ennek ő hallgatónak küldjük, vagy írjuk, hogy, vagy mondjuk, hogy miért nem, vagy miért kap pénzt a Mohu a nem visszaváltott üvegre amúgy. Ugye, mert a rendszer úgy van kitalálva, hogy amikor te bemész a boltba, megveszed az italt, rászámítják az 50 forintot, az 50 forint megy a Mohu-nak rögtön, és a visszaváltásból ő fizeti ki a visszaváltásokat. Tehát 100% visszaváltásnál, amit ő megkapott a boltosoktól, azt ő ki is fizeti, de 100% visszaváltás nincs, tehát amit nem vésznek vissza, az nála marad, mert hogy így lett kitalálva, hogy az viszont beépül a költségeibe fedezetként, pénzügyi fedezetként, tehát így működik valahogy ez az elszámolási rendszer.
1: Mindjárt becsöngetnek, addig is egy kis útravaló. Napközi a Millás reggeliben.
5: Fiam, egyszer el fognak múlni azok az idők, hogy csak úgy. Hip-hop. Na, olyankor kell a kurbli.
6: Ez ist egyszer mér, kétszer vág, Rundfunk TV.
7: Halló, tschüss, ich bin Günther Tag, und elmondom neked, mi az a kurbli. A kurbli egy érthetetlen formájú vas, amit ha bedugsz az autóba elő, ha vagy hátul, és jó megtekel, akkor az autó azonnal bestartol. Régen használta még a bűnöző, aki a kublival vágta fejbe a policáj, vagy a fiatal stoppos hippi mitjen. Most már nincsen kubli, mert jó az aksi, így most már jó a közbiztonság is. Most már tudod, mi az a kubli, használd bátran, de leszete óvatos. Und ne feled, a jó barkács egyszer mér, kétszer vág.
1: A felvilágosítás fontos. Törődjünk a gyerekekkel.
8: Napközi. 15-15-kor.
1: Vagy ahogy az ördög írói mondaná.
9: 50-50.
10: Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Amikor a város elcsendesedik, a sötétből előbújnak a legfurcsább gondolatok. És a dupla farkas pont ezekre vadászik. Szabi Tokától Bokáig.
11: Aki nem volt katona, az nem is ember. Maximum csaj.
1: És Ördögi Roy.
12: Földön, vizen, levegőben. Fejeket le, mert jövök.
1: A frekvencia ismerős. A stílus letisztult. De a harapás a régi. Dupla farkas. Szeptember 21-től minden hétfőn este 9-től élőben a Rádió Cafén.
12: Fogadjunk, hogy nem lesz betelefonálni.
13: One, two, three, four.
10: Építkezel? Lakást vennél? Eladnád? Bérelnéd vagy felújítanád? Vagy befektetési céllal nézed a piacot? Akkor neked való a négyzetméter, a Millás reggeli ingatlan piaci rovata. Minden szerdán 9 óra után pár perccel.
14: A rovatot a 11. kerületi Metrodom River lakópark támogatja. Metrodom River. Otthon a városban, otthon a Dunaparton. Hazaértél!
10: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
9: Nálunk a gép mögött emberek állnak, nem algoritmusok. 24 órás non-stop zenei stream a Café DJ-től. Keresd a Rádiókafé applikációban. Instant fesztivál hangulat bárhol, bármikor.
15: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Vigy el azonnal, most akár 0%-os THM-mel. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek, végesek. Ford Ranger, nálunk a tettek beszélnek. A finanszírozás feltételekhez kötött. Részletek ford.hu.
9: Minden végpont számít. A legtöbb vállalat tudja, hogyan védje szervereit és hálózatát. De kivédi azokat a végpontokat, amelyeken nap mint nap érzékeny adatok haladnak át. A Konica Minolta a nyomtatási környezet rejtett kockázatairól és a Print Security fontosságáról tart előadást az ITBN konferencián. Szeptember 24-én a Bálna Honvédelmi Központban. Jelentkezzen Print Security felmérésre és NIS 2 konzultációra a Konica Minolta Security Lounge-on. Minden végpont számít. konicaminolta.hu/ITBN2026.
10: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
0: Ezt a műsort limitálatlanul lehet hallgatni.
10: Millás reggeli.

0: Budapesten.
1: Már meg is volt.
0: Millás reggeli.
2: Na kérem szépen, két év után ismét SAP Now, AI Tour Hungary. Mindjárt megnézzük, hogy mi lesz ott. Azt tudjuk, hogy szeptember 14 és 16-a között kerül megrendezésre, ami ma van, és egyenesen szerintem a helyszínről fog nekünk nyilatkozni Hidvegi Péter, az SAP Hungary ügyvezető igazgatója. Jó reggelt kívánunk!
3: Igen, jó reggelt kívánok, szervusztok, örülök, hogy itt lehetek, és egyben üdvözlöm a Mélás reggeli hallgatóit.
2: Na, ott vagyok Balatonfüreden, ugye, ott lesz ez a háromnapos sztori. Mit lehet erről tudni, aki esetleg a korábbiakat nem követte, hogy mi folyik ott egy ilyen rendezvényen, mennyiben más ez, mint az előzők? Ilyen kérdéseink vannak.
3: Nagyon köszönöm. Egy nagyon rövid korrekció, hogy a háromnapos rendezvény azért tegnap este kezdődött egy vacsorával, és ma hétfőn, illetve holnap kedden lesz. Először is azzal kezdeném, hogy én úgy érzem, hogy méltán lehetünk arra büszkék, hogy az SAP-nál az továbbra is Magyarország legnagyobb üzlet és informatikai, mondjuk így konferenciája, professzionális rendezvény, hiszen több mint 1100 látogatónk lesz ez alatt a két nap alatt, és több mint 100 azt gondolom, hogy nagyon inspiratív előadásban, vagy kerekasztal beszélgetésekben, ügyféltörténeteken keresztül tudjuk, hogy úgymond gazdagítani a hazai SAP közösség tudását. És hát szerintem a rendezvény alapvető funkciója az nem változott, ugye továbbra is arról szól, hogy a hazai SAP ügyfelek és az SAP világában dolgozó partnerek összejöjjenek és megosztják a tapasztalatokat, és nyilván nekünk pedig az a feladatunk, hogy egyfajta irányt tudjunk mutatni, hogy merre halad az SAP fejlesztése. Ami sokkal inkább egyébként érdekes és szerintem változott ez alatt a két év alatt, az a világ, ami körülvesz minket. Utalok itt például arra, hogy tovább dübörög az AI fejlődése, és amikor két évvel ezelőtt a konferencián utoljára beszélgettünk erről a témáról, akkor még egyre ilyen pilotokról volt szó, meg arról, hogy hogyan tör be az AI a vállalatok világába. Most meg szinte evidenciaként már arról beszélünk, azt kérdezik az ügyfeleik, hogy fogja az SAP beépíteni az AI-t gyakorlatilag már a közeljövőben a különböző vállalati folyamatokban, tehát sokkal eljobban előre tört gyakorlatilag az a trend, hogy az AI hogyan tud üzleti értéket termelni.
2: Aha, ezért is kapta ugye ezt a kiegészítést az SAP Now, ezt az AI Tour-t, mert hogy nyilván számos olyan AI téma kerül feldolgozásra.
3: Igen, az SAP világában az AI a legfontosabb fejlesztési stratégia, most már évek óta, és az ügyfeleinknél is egy egyre komolyabb, mondjuk így, ők egyre komolyabb téma, amivel együtt dolgozunk. És maga a konferencia hét nagy technológiai, mondjuk így, fókuszpontra épül, de mondjuk így ez az autonóm vállalat, ami az SAP-nak ugye ez az új koncepciója, pont az AI által segített vállalati működés és az ahhoz kapcsolódó nagy ERP folyamatok. Ezen felül ugye fókuszálunk az adatra, az analitikára és külön üzleti területekre, mint például az ügyfélkapcsolatmenedzsment, a pénzügy beszerzés, a HR területe és a supply chain, tehát az ellátási lánc. És amit nagyon örülök neki, hogy nekünk egy nagyon fontos stratégiai fejlődési területünk a középvállalatoknak a szegmense, hogy idén egy külön szekciót kapnak a magyarországi középvállalatok, akik számára egy célzott tartalommal készültünk. De összességében ugyanazt a fajta vibráló szakmai közösséget és networköt tudjuk ilyenkor létrehozni ez alatt a két nap alatt, ami már az előző éveknek a megszokott működése volt.
2: Igen, és ezt gondolom fontos is, mert mi, akik azért így szemmel tartjuk a tőzsdéket, és ugye ott végigment egy olyan befektetői gondolkodás, hogy először ugye jött egy rémület a szoftverfejlesztők részéről, illetve a befektetők részéről, hogy a szoftverfejlesztőknek most kampec, mert mindent meg fog csinálni az AI, és az utóbbi időben meg ugye ez átalakult úgy, elkezdett visszakunkorodni, és megint van olyan az érdeklődés a komolyabb, masszívabb, ilyen SAP típusú és méretű szoftverfejlesztők felé, mert hogy rájöttek, hogy az AI ott eszköz lesz, tehát nem egy kiváltó, leváltó funkciója lesz, hanem a szoftverfejlesztők ezt be tudják építeni és növelni az alkalmazásaiknak a hatékonyságát.
3: Igen, én ezzel teljes mértékben egyetértek. Azt gondolom, hogy két fontos tényezőnek az együttállásából adódik ez. Egyrészt az természetes, hogy egy-egy ilyen technológia, ugye tavaly év vége fele hype-olt, hogy úgy mondjam, ez az Agentic AI koncepció, és nagyon sok elemző azt vélte felfedezni, hogy bizony majd a piac átalakul, és az olyan szoftvervállalatok, mint az SAP, sokkal kevésbé fogják majd az ügyfelek folyamatait meghatározni, hanem inkább ezek majd az Agentic AI-ok fogják megoldani a jövőt. És azt gondolom, hogy ez a fajta, tehát egy kicsit a valóság ezzel szembe jött pozitív értelemben, hogy bizony a vállalati folyamatok azok komplexek, és szükség van arra az iparági tudásra, arra a folyamati ismeretre és arra az adatkontextusra, amit ugye azok a szoftverek nyújtanak, mint az SAP. Ez az egyik dolog, a másik pedig azt gondolom, hogy egy komplexebb és bonyolultabbá, nehezebbé váló üzleti környezet, ha gondolunk csak a geopolitikai feszültségekre, arra vezeti az üzleti vezetőket, hogy az AI tekintetében is elvált üzleti eredmények mentén ruházzanak be. Tehát egyre kevésbé születnek olyan döntések, hogy én beruházok AI-ba azért, mert akkor ezt a technológiát kipróbálom, hanem egyértelmű üzleti megtérülést várnak az üzleti vezetők, ez pedig akkor fog megjönni, hogyha ezt a technológiát be tudom építeni az üzleti folyamataimba, hiszen a vállalat kor működését meghatározó üzleti folyamatok mentén fogok tudni hatékonyabb lenni.
2: Világos. Egy éve vetted át az SAP Hungary, mondhatni az első SAP Now-d akkor ezek szerint. Ugye négy konkrét célt már mint vezetőként, ügyvezetőként, négy konkrét célt fogalmaztál meg ezek közül. Hogy érnek ezek így az első év után, vagy van-e esetleg, ami már konkrétan teljesült is?
3: Azt gondolom, hogy a célokat nem egy évre fogalmaztam meg, de egyébként köszönöm, nagyon jól emlékeztek.
2: Tehát, azért, tehát valóban... oda hogyan érik, tehát hogy mit látsz, hogy mennyiben igen. valósulnak, meg tehát, hogy nekem is rövidnek tűnik azért egy év, igen.
3: Így van. Ebből három a piacra fókuszál, egy pedig inkább egy belső cél. Ugye egyrészt az első fontos feladatunk a meglévő ügyfélbázisunknak a transformációjának a támogatása, végigvitele a következő években. Ez már folyik és zajlik. Itt gondolatunk a nagy magyarországi vállalatoknak, ugye a régi SAP ERP generációból az új S/4HANA ERP-re való átállása, és ez együtt folyik egy felhő és egy AI transformációval. Itt ami számomra szívet melengető, hogy 2-3 évvel ezelőtt jellemzően arról beszélgettünk a cégvezetőkkel, hogy először megcsinálom a transformációt, átállok az új verziója, elviselem ezt a púpot, és utána megpróbálok innoválni és beépíteni az AI-t, és 2-3 év alatt ez a gondolkodás átfordult, és igazából a legtöbb ügyfelünknél már az átállást is segítjük AI-jal, és egyébként a jövőbeli folyamatokat már ezzel a beágyazott AI-jal tudjuk definiálni. Ez szerintem egy nagyon fontos változás, és egyébként egy eredmény. A másik stratégiai célunk ugye a középvállalati piacnak a fejlesztése, ahol azt gondolom, hogy nagyon sok lehetősége van az SAP-nak, hiszen itt a középvállalati területen én úgy érzem, hogy a vállalatok egyfajta generációváltáson mennek keresztül, mind tulajdonosi oldalról, mind pedig technológiailag. Az SAP értékajánlata egy sokkal hatékonyabb, gyorsabb, költséghatékonyabb működés irányába az találkozik az ügyféligényekkel, és itt egy komoly partnerhálózati bővítést, és egyébként egy üzletfejlesztési feladat van előttünk. Ugye a harmadik nagy piaci terület az pedig a kormányzat digitalizációja, ahol azt gondolom, hogy szintén érthető módon Magyarországon van egyfajta digitalizációs deficit, ahol az SAP nemzetközi tapasztalatai nagyon jól hasznosíthatók. És a negyedik cél az pedig az, hogy Magyarországon az SAP azért egy viszonylag nagy vállalat, több mint 2000 dolgozónk van, hiszen van egy 2000 fős fejlesztő és támogató központ, amelyik egyébként Európában Németország után a legnagyobb. Erre nagyon büszkék vagyunk, és nekem az volt a határozott célom, hogy ezt a két nagy szervezeti egységet, a magyar piacot kiszolgáló csapatot és a fejlesztő csapatot közelebb hozzam egymáshoz, hiszen ebben óriási szinergiák vannak, amelyekből az ügyfeleink is tudnak eredményt elérni, illetve előnyt látni. És mind a háromban haladunk, mind a háromban értünk el eredményeket, de a munka az nem ért véget, hisz ezek olyan transformációs feladatok, amelyek a következő 3-4 évet meghatározzák.
2: Oké, remélem még beszélünk arról, hogy hogyan haladtok ezekkel a megvalósulásokkal. Most egyelőre rövid távon nagyon sok sikert az SAP Now lebonyolításáról, illetve teljes nevén SAP Now AI Tour Hungary 2026, ez az üzleti rendezvény Balatonfüreden zajlik ma és holnap, úgyhogy sok sikert hozzá. Köszönjük, hogy beszélgettünk.
3: Nagyon szépen köszönöm, örülök, hogy itt lehettem, és akkor remélem, hogy jövőre is beszélgetünk.
2: Bízunk
3: a tanulságokról is, hogy hogyan halad tovább a technológia.
2: Oké, szervusztok.
3: Szervusztok, szép, jó reggelt szépen.
2: Hidvégi Péterrel, az SAP Hungary ügyvezető igazgatójával beszélgettünk.
0: Mi várható a héten? Milyen adatok, információk, döntések befolyásolják a forint értékét, a tőzsdei hangulatot? Heti kitekintő, a Millás reggeli szakértői előrejelzése a héten várható fontos eseményekről a piacok tükrében.
2: kérdezően kamat döntő ülés, cunami lesz a héten, ugye Fed, Bank of Japan, Bank of England, csomó nagy pályás, de hát emellett azért jönnek még izgalmas makroadatok is a nagy gazdaságok, Egyesült Államok részéről is, de Németországból is jön CEF hangulat, ezeket nézzük át, mi a várakozás. Német Krisztián segít nekünk ebben, az OTP Elemzési Központ Senior Makrogazdasági és Piaci Elemzője. Szia, jó reggelt!
1: Ja, köszöntöm a hallgatókat is.
2: Nézzük a fedüléseket, hát abból lesz egy, de lesz még egyéb. Tehát a kamat döntő üléseket, hogy mire lehet készülni, hogyan változtak az occok a legutóbbi időben, ugye a Fednél mozgott a legjobban talán, mik a várakozások?
1: Igen, tehát ahogy mondod, ugye dönteni fog a Fed is, a Bank of England és a Bank of Japan is. Azért ezek közül szerintem a legfontosabb az a szerdai Fed kamat döntés lesz. Itt, hogyha visszatekintünk, akkor én ránéznék a Jackson Hole-i beszédére, ugye az év során a legfontosabb monetáris politikai konferencia szokott lenni, és itt a Fed elnökének, Kevin Warsnak volt szerintem két fontos mondata. Az egyik az, hogy a nyáron többször jöttek olyan inflációs adatok, amik a vártnál jobbak lettek, de hogy ezek őt nem győzték meg arról, hogy az alapinflációs folyamatok a kedvező irányba haladnának, és hát a beszéd végén volt még egy mondat, ami pedig arra utalt, hogyha nem tudunk kellően magabiztosak lenni abban, hogy az inflációs alapfolyamatok kellő ütemben, kellő mértékben a 2%-os inflációs cél felé közelednek, akkor nekünk cselekednünk kell. És hát ez volt az a mondat, ami után itt a szeptember üléssel kapcsolatban a piaci áradásokban megjelent 50% fölötti valószínűséggel a szeptemberi kamatemelésnek a lehetősége. Azóta most már ilyen 80-90% között árazzák a piacok azt, hogy a Fed szerdán emelni fog. Ebben részben az is szerepet játszott, például pénteken most az inflációs adatot, ha nézzük, ami frissen kijött augusztusra, a maginfláció hó per hó mutatója az a várt 0,2-ről 0,3%-ra került, hogyha ezt megnézzük évesítve, ez egy éves olyan 3,6%-os inflációval konzisztens, ami pedig nyilván nem konzisztens a Fednek a 2%-os céljával, és egy olyan helyzetben vagyunk, amikor már 5 éve folyamatosan cél fölött van az amerikai infláció, és számos felfelé mutató inflációs kockázatot tudunk nevesíteni. Nézzünk rá az energetikai helyzetre, ott a kérdés, ezek mikor gyűrűznek tovább a szélesebb fogyasztói árakba. Rövid távon az AI boom szintén keresletet generál, például a villamos áramra, vagy bizonyos iparcikkekre, illetve hát azért még azt is kiemelném, hogy ott van az amerikai költségvetési politika. Éppen a múlt héten jelentette be Trump elnök, hogyha megnyerik a félidős választásokat novemberben, akkor minden felnőtt amerikai állampolgár $5,000 kaphat. Hát hogy elképzeljük a jelenlegi költségvetési államadósági helyzetben,
4: Gyönyörű lenne. Tegyük hozzá, ígért már hasonlót, ami aztán elfelejtett megvalósulni.
2: Igen.
1: Így van. Ezt látom az Egyesült Államokban. Jönni fog ipari termelési adat, kiskereskedelmi adat, de azért nyilván a makroadatok közül leginkább a Fed kamat döntésére fogunk figyelni. A második legfontosabb most szerintem a kamatdöntők közül, amire érdemes figyelnünk, az Japán. Japánban most 1%-os az alapkamat. A piaci árazásokban itt is ilyen 70% körül mozog, hogy 1,25%-ra fognak emelni. Azért azt látni kell, hogy a japánok nem nagyon szokták meglepni a piacokat, abból tudnak kellemetlen következmények jönni, például amit láttunk 2024. augusztusában volt egy ilyen részvénypiaci eladási hullám, amikor elkezdtek emelkedni a japán kamatemelési várakozások, de kommunikációsan azért elég jól elő van készítve, hogy Japánban is emelhetnek. Konzekvensen kommunikálja a Bank of Japan, hogy az év második felébe a 2%-os cél fölé emelkedhet az infláció. És hát ami miatt erre nekünk figyelnünk kell, hogy ennek bizony globális következménye is lehetnek, ugyanis a jen egy fontos, a legfontosabb finanszírozási oldali carry trade deviza, ami ugye azt jelenti, hogy az olcsó, alacsony kamatozású jenben vesznek föl hitelt a befektetők, amit magasabb hozamú devizában fektetnek be. Viszont amennyiben elkezdenek emelkedni, és ezt látjuk most a japán kamatemelési várakozások, akkor a jen erre egyre kevésbé alkalmas, és ennek hatására adott esetben elkezdik zárni azokat a pozícióikat, amiket jenben finanszíroznak, ami pedig akár globálisan az emerging market piacokon, vagy az USA piacokon is egy eladási hullámot generálhat.
2: Jó, és akkor még ott a Bank of England, ott mi a várakozás?
1: A Bank of Englandnél most nem várunk emelést, tehát aha, a mostani 3,75%-ot várjuk, hogy szinten marad.
4: Emeltek,
1: itt az elemzői és piaci várakozásokban azért...
4: Ugye?
1: Szerintem nem, ez itt a stabilan 3,75-ön vagyunk az elmúlt hónapokban, aha, de még az LKB-hoz képest ugye a kiinduló szintünk az azért jóval magasabb.
4: Tehát akkor
1: úgy, hogy itt kevésbé várunk emelést, nem várunk, de a piaci árazásokban az elkövetkező hónapokra vonatkozóan egyébként itt is van beárazva.
2: Jó, és akkor még azért jön egy-két ilyen nyalánkság, ugye említettük ezt a német CEV indexet is, ugye, ami nekünk talán még fontosabb, mint a legnagyobb gazdasági partnerünk. Itt hogyan állnak a kilátások, mire számítotok?
1: Igen, tehát Európában inkább egy makro szempontból csendesebb hét jön. Ahogy említed, a múlt heti Centix után jön egyik ilyen következő fontos konjunktúra mutatónk, ez a német CEV gazdasági hangulatindex. A Centix jobb lett a vártnál, okosabbak leszünk valamivel a konjunktúrával kapcsolatban, csak ilyen a német CEV szeptemberre vonatkozóan, de azért azt látnunk kell, hogy ezek a hangulatindexek azért nem tökéletes előrejelzői a hálózatoknak, a tény GDP adatoknak. Csak azt emelném ki, hogy például az ipari termelést, ha nézzük, múlt héten jöttek nagy gazdaságokra, németekre, franciákra, júliusi ipari termelési adatok, kimondottan rosszak lettek, hó per hó alapon csökkenéseket láttunk, és jön a héten az eurozónának is. Most már a júliusi ipari termelése, valószínűleg tükröződni fognak a nagy gazdasági kedvezőtlen adatok.
4: Oké.
1: Okay. Itthon... Azért az összkép az inkább vegyes.
4: Aha, itthon semmi?
1: Itthon is nyugodtabb hetünk lesz, ipari termelésnek jön a második becslése. Ez azért lehet érdekes, mert az első becslése júliusra vonatkozóan az kimondottan jó lett, egy ilyen 1,7%-os hó per hó adat, és ezt abban a kontextusban emelném ki, hogy a tavasz óta azért többször látszódtak olyan jelek, mint hogyha egy ilyen növekedési fordulat kezdene el kibontakozni, még az ipari termelésre ez kimondottan igaz, még mindig a 2021-es szint alatt van a magyar ipari termelés, de azért az elmúlt hónapokban elkezdett fölzárkózni. A másik oldalon sajnos például a beruházási számokban még ezt a fordulatot továbbra sem látjuk, illetve hát a magyaroknál visszatekintve az inflációs adatot érdemes szerintem még hangsúlyoznunk, hogy megint jobb lett a vártnál, ez az 1,3%-os év per év augusztusi adat, ez megint egy kedvező irányú adat volt a várakozásokhoz képest.
2: Oké, megnézzük, akkor nem fogunk unatkozni ezen a héten se. Köszi szépen, hogy fölvázoltad nekünk ezt a makro térképet, kalendáriumot, jó munkát, szép hetet neked!
1: Köszönöm szépen, szép hetet nektek is, sziasztok!
2: Német Krisztiánnal, az OTP Elemzési Központ Senior Makrogazdasági és Piaci Elemzőjével néztük át, hogy mire számíthatunk makrogazdasági fronton a héten.
0: Heti kitekintő rovatunk hangzott el. Minden héten azzal kezdjük, hogy elmondjuk, mire érdemes odafigyelni.
2: Nagyon rég hallottam egy pacákról, Vierdal Jankovicsról.
4: És most a hallgató fölhívta rá.
2: Igen, az AHA feldolgozásnál, erről az AHA feldolgozásról két előadó is eszembe jutott, a polkás rész miatt Vierdal Jankovics, amúgy ha komolyan nyomták volna a rockot végig, akkor lehetett volna olyan jó, mint az Alien and Fantól a Smooth Criminal. Igen, hát Jankovics nagyon vicces videókat csinált, nagyon szeret.
4: Szerintem a klasszikus az a Nirvana, a Smells Like Teen Spiritnek
2: meg az E.T.-t.
4: Amit a legtöbbet játszottak annak idején.
2: Meg az E.T.-t, a Jacksonnak a beat-t.
4: Igen.
2: Amikor a csirkével

0: nem menjetek sehova.
1: Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Podcaster, a Rádió Café válogatása a legjobb podcastekből. Krízisek és pofonok. Böhm Kornél műsor a kommunikációról, manipulációról és rációról minden hétfő délután 2-től a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
2: Na és végül mibe fektettél?
3: Ingatlanba.
2: Lakás?
3: Nem.
2: Nyaraló?
3: Nem.
2: Akkor?
3: Üzleti ingatlan.
2: Az nem csak a nagyoknak van.
3: Én is azt hittem.
1: Megtakarítása van és keresi a következő jó döntést. Most több mint 100 üzleti ingatlan közül válogathat. Akár 20 millió forinttól. Nézze meg a kínálatot és legyen ön is tulajdonos. www.legyenönistulajdonos.hu.
2: Na, ennek én is utána nézek.
4: Amikor Beethoven zenéjét hallgatjuk, a mindenséggel kerülünk kapcsolatba. A Concerto Budapest 2026-27-es évadának középpontjában a 200 éve elhunyt zeneszerző géniusz áll. Világszínvonalú koncertek, izgalmas zenei utazások, fesztiválok a Concerto Budapest új évadában. A jegyek és a bérletek a zenekar honlapján.
5: Érd el a barátod a világon bárhonnan! Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és jó utat! Rádió Café. Van barátod!
1: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.
5: Dzsungel ez a város. Elkísérlek.
1: Közlekedési információk a Rádió Cafén.
6: A fővárosban a 17-es, a 41-es, a 47-es és az 56-os villamos az Albert-Falva kitérő és a Móricz Zsigmond körtér között nem közlekedik járműhiba miatt, a kimaradt szakaszon pótló autóbusszal utazhatnak. A 17-es és a 61-es villamos nem érinti a Fehérvári úton a Móricz Zsigmond körtér végállomást. Baleset nehezíti a közlekedést a Soroksári úton befelé a Rákóczi híd után a külső sávban. Lassú a haladás az M1-M7-es autópálya bevezető szakaszán a Gazdagréti felhajtótól és tovább a Budaörsi úton, a 10-es főúton befelé az Ürömi körforgalom előtt, az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Szerencs utca és a Kacsó-Pongrác úti felüljáró előtt, a Váci úton befelé a Megyeri útnál, valamint a Kerepesi úton befelé a Hungária körút előtt. Akadozik az előrejutás a pesti alsórakparton a Szent István parttól az Országházig és a budai alsórakparton a Zsigmond tér vonalától a Lánchídig. Mától lezárták az 5. kerületben a Petőfi Sándor utcát a Kossuth Lajos utca után, mert elektromos közművet javítanak. Németh Luca, BKK Info.
7: Se telefon, se levél, se gondolat, se semmi.
5: Ha mégis, üzenj nekünk! A Rádió Café SMS száma 30 6 980 980.
8: Memory, memory, memory, memory, memory, memory.
1: Hírek következnek a Rádió Cafén.
9: Már minden nyolcadik magyarnak van kincstári számlája. Függetlenségi népszavazásokat szeretne Skócia, Észak-Írország és Wales is. Érzékeny ügyféladatok kerültek ki a Revoluttól. Délelőtt marad a felhős esős idő, majd északnyugat felől felszakadozik a felhőzet, délután pedig 21 fok várható. Jó reggelt kívánok, Czoller Andi vagyok. Már minden nyolcadik magyarnak van kincstári számlája, csak idén már 80 ezeren nyitottak értékpapírszámlát vagy startszámlát a kincstárban, így már több mint 1,2 millió embernek van ilyenje. A kincstárnál tartott állampapírállomány pedig túllépte a 11 ezer milliárd forintot, írja az Economics. Az ügyfelek egyre nagyobb arányban választják az online ügyintézési lehetőségeket, a tranzakciók több mint 90%-át, valamint a számlanyítások 66%-át már így kezdeményezik. A dízelár támogatás nettó transfer a szegényektől a gazdagok felé, vélekedik Pogácsa Zoltán. A közgazdás szerint a dízelár támogatás nem a rászorulókat segíti, sőt végső soron a szegények fizetik a gazdagok tankolását. Bejegyzésében kifejtette, hogy a társadalom tetején élők nyilvánvalóan többet használnak járművet, miként a cégek is. Változhatnak az örökbefogadás szabályai. A jövőben nem egy miniszter dönthet az egyedülállók és az azonos nemű párok örökbefogadási kérelméről, közölte a hétvégén a kormányfő. Magyar Péter a közösségi oldalán úgy fogalmazott, a szeretet és a szerelem alapjog, mindenki azt szeret és úgy szeret, akit és ahogyan szeretne, amíg ezzel másnak nem árt vagy jogszabályt nem sért.

0: A függetlenségi népszavazások előkészítéséről tárgyal ma Cardiffban Skócia, Észak-Írország és Wales miniszterelnöke. Egy memorandumot is aláírnak, amelyben követelik a brit kormánytól a referendumok kiírásának lehetővé tételét. Most első ízben mindhárom ország élén függetlenségpárti miniszterelnök van, és a skót kormányfő szerint a jelenlegi helyzet fenntarthatatlanná vált, így John Swinney azt mondta, Londonnak fel kell készülnie az Egyesült Királyság megszűnése utáni időkre. A Revolut megerősítette, hogy érzékeny ügyféladatok kerültek ki tőlük illetéktelenekhez. A fintech cég egy kormányzati szerv e-mail doménjét használó, de hamis megkeresésekre válaszolva bizalmas információkat adott ki, számolt be a Reuters. Többek között ügyfelek születési dátumai, postai és e-mail címei, telefonszámai és személyazonosító okmányaik másolata is kikerülhettek. A vállalat szerint az incidens nagyon kevés ügyfelet érintett, akiket már értesítettek, miközben a Revolut rendszerei és az ügyfelek pénzeszközei nem kerültek veszélybe. Magyarokat is evakuálni kellett a Brács szigetén tomboló bozott tűz miatt. A horvát szigeten 3000 hektárnyi terület égett le. A 40 fős magyar csoport biztonságban van egy befogadó központban, a térségben a tűzoltók még most is küzdenek a lángokkal.
1: Időjárás a Rádió Cafén.
0: Eleinte erősen felhős, helyenként esős időre van kilátás, csak délután északnyugat felől kezd majd felszakadozni a felhőzet. Az északnyugati szél gyenge marad, délután 21 fok várható.
1: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Vajon a malac tudja, hogy kolbászból van a kerítés?
1: Millás reggeli.

0: mert kiszabadítottál fogságomból, van három kívánságot, kisgazdám.
1: Hú, akkor érjük utol, az nem is, inkább legyen 3,8%-os, vagy nem, legyen kerek a szám.
0: Folytatódik a minden hétköznap reggel jelentkező varázsszőnyeges utazás, a Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
1: Millás reggeli.
2: Kiengedjük a szellemet a palackból.
3: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller autócsalád tagja. Autók szeretettel.
4: Jó reggelt kívánunk, kedves hallgatók! Megyünk tovább a Millás reggelivel itt a Rádió Café 98.0-án. Szeptember 14-e, hétfő reggel van, 8 óra 10 perc, itt Tanács Gábor.
5: És itt van Gede Balázs is.
4: Igen, igaz, hogy nagyon hangosan hallok mindent, de itt vagyok valóban. Azt mondja, hogy az elérhetőségünk 0636 980 980, SMS, WhatsApp és Viber szám ez. És... ja igen, itt nyomoztunk, hogy vajon, igen, az megvolt, hogy az alkalmazás kiírja a zeneszámokat, és ezt meg is kaptuk, de azt is megkaptuk, hogy az oldalon, aki hallgat, az is, ott is van számcím, és a My Radio alkalmazásban is van számcím, úgyhogy amikor ez működik, akkor azért azt meg lehet találni mindenhol, és ugye az autókban is kiíródik. Aztán nézzük, hogy mi van. Még sok ilyen sztónos reggelt András szeretné, ha ez így lenne. Garantálni nem tudjuk, de majd meglátjuk, hogy mikor, milyen módon tudunk sztónst játszani. Azt mondja, hogy aztán jöttek a kukás dolgokra is, vagy mohús dolgokra is üzenetek, nagyon sokan írjátok, igen, hogy külföldön vannak, egyébként itthon is megy a gondolkodás, csak ugye az egy drágább gép, meg most akkor le kell cserélni azokat, amik vannak, az az ömlesztős, tehát ami nem ilyen egyesével válogatós, elakadós, gondolkodós, hogy most le tudom olvasni, nem tudom, hanem benyomod a zsákot, azt majd szétszelektálja, leválogatja, és úgy fizet a végén. Hát ez még nálunk hátra van. Azt nem tudom, hogy működik-e már ilyen nálunk, de a lényeg az, hogy ilyen gép már van, külföldön már használják, úgyhogy előbb-utóbb gondolom, hogy nekünk is lesz ilyenünk. Na, hát egyelőre még egyet zenélünk, mielőtt jubilálnánk, és utána jövünk vissza.

0: Nézd meg egy ország adózását, és megtudod, kik lakják. Adóvilág. A Millás reggeli rendhagyó utazási magazinja. Történelem, gazdaság, adózás, politika.
1: Adóvilág. A pénz beszél, mi csak odafigyelünk rá.
2: Hát kérem szépen, jól előkészítettük ezt a jubileumi adást, megágyaztunk több zenével, hogy a hallgatók készülhessenek, és el is értük Gerendi Zoltánt, a BDO Magyarország ügyvezetőjét, adótanácsadó partnereit. Szia, jó reggelt!
3: Sziasztok, jó reggelt!
2: Ó, kiválóan hallunk. Hát nem is tudom, gratulálunk neked és magunknak is, ünnepünk ugye az 500. adóvilág, te jó Isten, ez a, nem egészen 10 év, hogy együtt nyomjuk ezt a szekeret, ezt a tartalmat, úgyhogy ez egy, nem is tudom, lehet, hogy az egyik, illetve mindenképp az egyik leghosszabb műsorelem, a legrégebbi műsorelem.
4: Mikor indult? Hogy is volt?
3: Hát 10 éve, hogy a Valás mondtad, azért ne fáradjunk még bele.
2: Nem, de hogy is csak egy kicsit elmerengtünk, hogy az idő és milyen tempóban, milyen sebesség.
3: Néha vissza is kell nézni, de azért nézzük majd előre is.
2: Igen. Van. Nagyon sok mindent feldolgoztunk, tényleg nagyon sok országban jártunk, ugye a koncepció az volt, és az is jelenleg is, hogy a különböző adózási, de már mondhatjuk, hogy pénzügyi és egyéb más dolgok tekintetében is, igen, megyünk körbe-körbe a globus, és megnézzük, hogy a különböző országokban hogy működnek az adójog, a nem tudom, a digitális nomádságtól kezdve a startuperek, tehát nagyon sok mindent megbeszéltünk már.
3: Így van, hát ez egy örök téma, tehát itt gyakorlatilag van muníciunk a következő 500-ra is, hogyha bírjuk.
2: Jó, mert, az a szuper.
3: Mert pont csak egy idézettel válaszolnék, erre van ez a híres Benjamin Franklin idézet, hogy az életben két dolog biztos, a halál és az adó. És ugye látjuk azt, hogy ez a témakör, azért az adózás tényleg ilyen nagyjából ilyen logikával működik, és lesz témánk bőven, tehát én azt gondolom, hogy lesz olyan annyiféle szegmensről lehet nézni, hogy ez elképesztő. Én egyébként arra gondoltam, hogy a mai ilyen visszatekintés kapcsán nézni, hogy azért magát az adózást, hogy a helyre tegyük, ez egy nagyon, tehát tudjuk, hogy minden változik, az adózás is változik, és még igazából azért az nem látszik, hogy az adózásnak mi lesz a jövőben iránya. Tehát azért látszik azt, hogy globális az adózás, az üzlet globális, az adózás az mindig lokális, és ez egy probléma. Tehát nincsenek még ilyen, az EU-ban se sikerült ezeket az adókat létrehozni, ez egy komoly ellentmondás, a digitalizációt látjuk, mit jelent, tehát most néztük a nomádokat, ami ugye felhasználó oldalról lényeges, de maga a digitalizáció az egy nagyon-nagyon fontos témakör, illetve ezeket az üzleti modelleket lekövetni. Tehát itt azért csomó olyan adózási alapelv borul, ami a klasszikus, úgymond 20. századi adózásra volt kimérve. Szóval itt azért még várhatóak bőven-bőven változások. Gondoljunk csak a BEPS-re, ez az OECD-nek, ez a Base Eroding Profit Shifting sztoria, ami 10 éve megy, és minden évben látjuk, hogy valami átmegy. Tehát nagyon-nagyon-nagyon érdekes lépések vannak, tehát lesz itt menni. És ha visszanézzük még mondjuk az 500 évet, mint számot nézzük a magyar történelemben, 500 évben még mi boldog nemesi adómentesség volt, Magyarországon alig voltak adók. Ugyan 1526-ban bejöttek a törökök, és egy kis iszlámadózás is kaptunk. Tehát azért ez egy új dolog. Tehát itt nagyon-nagyon sok minden változott, és én szerintem, tehát muníciunk lesz, én azt gondolom bőven.
2: Igen, mindenképp. És ugye azt tegyük hozzá, hogy, és ez nagy köszönet érte, hogy te tematizálod ezt a rovatot alapvetően, és tekered körbe-körbe a témákat a földgolyón, mert ugye az, igen, eredeti koncepció az volt először csak, hogy adóvilág, megnézzük, hogy hol milyen az adózás, de folyamatosan újra és újra jó kis témákkal futunk neki, és nézzük körbe, hogy az adott országban, az adott témában mit lehet felhozni, ugye.
3: Igen. Olyanok vagyunk, mint az ötvös bósz, tudjátok, mindig elviszi a hangszerét, és akkor igen, van másik.
2: Igen, abszolút. Igen, úgyhogy nagyon jó, és hát ugye ehhez nagyon sok muníciót tudsz szerezni, ugye a BDO-nak a kiterjedt hálózata révén, ugye be tudsz gyűjteni nagyon sok anyagot ehhez, nagyon sok információt, úgyhogy a hallgatók egy egész széles tárházát kapják az infóknak.
3: Ez így van, egyébként ami még érdekes, hogy azért itt is a technológia mennyit segít, tehát korábban azért egy erőteljes googlizás kellett, ma meg már az AI rengeteget segít. Tehát elképesztő itt is a tudásbővülés, tehát az, hogy milyen tempóban lehet információkat megszedni, és a hallgatókat is bátorítanám, hogy bizonyos témákra keressenek rá, mert nagyon jó első támpontokat lehet találni. Nem biztos, hogy egyből tökéletes lesz, de azért adott esetben egy országra elég jó rá lehet keresni, és elég jó alapokat lehet szerezni. Egyébként nekem az nagyon tetszett, mikor a hallgatók is visszajeleztek adás közben, például egy adott ország kapcsán, és az kifejezetten jó volt látni, hogy ilyen nemzetközi hallgatótáborotok van.
2: Abszolút.
3: Tehát ez egy nagyon jó dolog, de az adózás tényleg egy örök téma, és ilyen szempontból ma rengeteg technológiai eszköz áll ahhoz már rendelkezésre, hogy viszonylag jó kapjuk. A másik, hogy engem személyesen nagyon érdekelnek az országok, az adózás az nem egy öncélú dolog, az mindig egy gazdaságra épül, és talán ezért is van az, hogy minden országot megpróbálunk egy kicsit történetileg, meg gazdaságilag is megközelíteni, hogy lássuk azt, hogy abban a gazdasági környezetben milyen adórendszer tudnak működtetni. Tehát mi az a rendszer, ami gyakorlatilag fönn tud maradni, és ami ezt a társadalmat erősíteni tudja, mert láttunk egyébként, pont tavaly néztük fejlődő társadalmakat, és láttunk visszaeső társadalmakat, és azért nagyjából mindegyiknél megfigyelhető volt a visszaesőknél, hogy az adórendszer az azért komolyan része volt ennek az egésznek, vagy azért, mert egyébként nem tudtak annyi adót beszedni, vagy azért, mert beszedték, és nem arra költötték. Szóval itt vannak olyan témák, amik jönnek, tehát az a közteherviselés fogalma azért ez egy nagyon, nagyon tág fogalom, és tényleg új, tehát a világon is sok helyen új, de maga az adózás az nem, tehát az adózás az egy nagyon régi, ősrégi fogalom, viszont a közteherviselés, azt hiszem, ezt a közjavára osszák el, az már egy másik dió, és én szerintem ez kóstolgatja nagyon sok ország még mind a mai napig, és hogy mennyire fontos téma, azt látjuk, hogy választásokat is lehet vele nyerni. Tehát gyakorlatilag, hogy én nem állt a botont hozzá, azért gyakorlatilag azt gondolom, hogy az adózás olyan milyen érinti az embereket, hogy azzal igen erős politikai befolyás is el lehetett érni. Szóval nagyon komplex téma ez, és én azt gondolom, hogy rengeteg oldalról meg lehet közelíteni, tehát, és ezért gondolom azt, hogy ugyan egy országra többször visszatérünk, tehát van úgy, hogy egy éven belül nem, de egy-két-három év vonzatában visszajönk, és még akkor is érdekes látni azt, hogy milyen fejlődéseken megy át egy adott ország. Szóval én úgy gondolom, hogy maga a téma ilyen szempontból, de én adótárcsadó vagyok, szóval ezt már jó egy pár évet csinálom, tehát ez egy kifogyhatatlan háttéranyag, de szerintem izgalmas, és én remélem, hogy a hallgatók is izgalmasnak találják, mert akkor van értelme folytatni és csinálni.
4: Most nektek egyébként mi a legfontosabb az életetekben, hogy milyen változások, amikre a leginkább koncentrálok? Ugye már említettél, de hogy mi a most, ami a legnagyobb mozgáspörgés van, amire koncentráltak?
3: Én azt látom, hogy a szakmai munka az gyakorlatilag azt mondom, hogy ott olyan nagy tehát a digitalizációt is, tehát a technológiák, tehát hogy hogyan készülnek el dolgok, hogyan tudjuk, az AI az most nagyon napirenden van, rengeteg dolgot csinál, és rengeteg felhasználási területe van, tehát az biztos, hogy szakmailag egy nagyon meghatározó terület. Itt Magyarországon, mert ugye Magyarországon dolgozunk, azért a jogszabályi környezet az majd talán most fog változni, vagy olyan nagy változások nem voltak az elmúlt években, de EU-s viszonylatban azért itt vannak folyamatosan változások. Ami nekünk meghatározó, az jelenleg ugyanez a digitalizáció technológia, tehát hogyan lehet ezeket egyszerűsíteni, hogyan lehet gyorsítani, hogyan lehet csinálni, de én személy szerint azt várom, hogy azok a adók megjelennek, és nekem a komplex gondolkodás hiányzik még így a költségvetési, vagy egyáltalán kormányzati szinteken, tehát nem csak Magyarországról beszélek, hanem például Unióról, hogy hogyan követjük le tényleg ezeket a digitális vállalkozásokat, mert azt látjuk, hogy bizonyos iparágak nagyon erős pénzeket termelnek, gondoljatok csak a social médiától kezdve, igen, tehát amiről beszélünk, ezek nagyon komoly pénzeket termelő iparágak, és ma már ott vannak a politika közelében. Hát gondoljatok, nézzetek szét, hogy a Trumpnak a tanácsadói köre hogy indult. Tehát aztól kezdve, de amikor berendelte az összeset, mindenki úgymond hűségnyilatkozatot tett, és ezek a cégek ma már politikát tudnak csinálni. Tehát ezek olyan eszközöket biztosítanak, amivel gyakorlatilag a politikának dolgoznia kell, és azért ezek a cégek borzalmasan erős lobby tevékenységet tudnak az ellen kifejteni, hogy őket valamilyen globális adózásba bevonjuk. És ha megnézitek, még mindig a régi adózás, tehát a régi iparágokat adóztatják döntően, az egy örök téma, hogy mennyit fizet egy Google, mennyit fizet egy Facebook, mennyit fizet az összes többi. Tehát ez egy örök vita, vagy egy Amazon, mert valójában az történik, hogy ezeket a cégeket nem tudja még az adózás rendesen megfogni. És ez szerintem a következő, talán a következő 500 adással ki fog derülni, hogy történik-e, vagy van-e valós akarat, mert szerintem társadalmilag biztos, hogy szükséges, mert az új technológiáknak új adózás kell. Gondoljatok arra, hogy például az olajiparnak a feltörésével gyakorlatilag bejöttek a jövedéki adók.
2: Igen.
3: Tehát, és itt a digitális világnak még úgymond nincs meg a jövedéki adója, tehát itt egy nagy kérdés, hogy ez jön is, ez szerintem a következő időszaknak egy nagyon izgalmas témája lesz. Van, aki helyileg próbálja adóztatni, látjuk, hogy nem túl jó, tehát nagyon, nagyon érdekes időszakok várhatóak, tehát nem csak a munkavégzés technológiaiban oldaláról nézve, hanem koncepcionálisan, de egy biztos, hogy ma már ezeket nem lehet lokálisan megcsinálni, csak regionálisan minimum, de hát a globális adózás olyan szempontból biztos nem fogunk tudni beszélni, mert még az EU-ben is probléma egy olyan közös adóbevezetés, amit minden ország egy csatornába betol, és utána visszaosztják, mert igazából csak harmonizálva vannak dolgok. Úgyhogy szóval ez egy nagyon izgalmas jövőkép, meglátjuk, hogy mit hoz, én is azt gondolom, hogy lesz mire felkapni a fejünket a következő időszakban is.
2: Így van, és akár még 500 adást letolni. Úgyhogy szerintem nekifutunk. Nagyon örülök, hogy idáig eljutottunk, és ennyi klassz epizódot.
3: Mi is, abszolút.
2: Produkáltunk, úgyhogy most a társadat is, Feldi Botondot
3: az elbúcsúzott társunkat.
2: Az elbúcsúzott társunkat, igen, sajnos szakértőként, rendszeres szakértőként elveszítettük, ugye egy komoly, fontos pozíciója révén, ugye, amit a külügyi intézetben, mint vezérigazgató kapott. Ennek persze örülünk, annak nem, hogy az adóvilágnak a szakértőjeként távozik tőlünk, de most erre az egy alkalomra, az 500-adikra sikerült becserkészni, úgyhogy vele is átbeszéljük, hogy hogyan érte meg ezt a sorozatot, és milyen élményei voltak. Zoli, nagyon köszönjük az eddigieket.
3: Köszönjük, ezt sok sikert minnyájunknak, és köszönjük a hallgatóknak a figyelmet.
2: Így van,
4: köszönjük,
2: így van.
4: És folytassuk, és várunk persze reakciókat, ötleteket, tippeket, hogy milyen irányba forduljunk esetleg, nyilván a koncepciót azt szeretjük, tehát a világot fogjuk körbejárni, adószemmel, meg minden más szemmel ránézni az országokra, de ehhez kapcsolódóan van ugye észrevétel, vagy bármi ötlet, akkor azt nagy szeretettel várjuk, ugye Zoli, azt akkor...
3: Így van, meg, abszolút.
4: És akkor együtt megvizslatjuk őket, illetve esetleg reagálunk is rájuk.
2: Oké, akkor ünnepeljünk együtt. Köszi Zoli, hogy beszéltünk. Szia, szia.
3: Sziasztok!
2: Gerendi Zoltánnal váltottunk pár szót, a BDO Magyarország ügyvezetője, adótanácsadója, partnere, abból az alkalomból, hogy az 500. adóvilág adás ez a mai, tehát közel 10 éve dolgozunk együtt azon, hogy ezt a kiváló tartalmat a hallgatóknak szolgáltassuk.
0: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
5: Lehet egészségesen élni úgy, hogy közben nem mondasz le mindenről, amit szeretsz?
0: Diabetes, ételintolerancia, táplálkozás, mozgás, pszichológia. Az érintett területek szakértőivel járjuk körbe a népbetegséget, amely Magyarországon legalább 1,5 millió embert érint. Hogyan figyelj magadra úgy, hogy közben ne a cukorbetegség körül forogjon az életed? Balansz magazin Czoller Andival hétfőnként este 8-kor a Rádió Cafén. Van egyensúlyod? Üdvözlöm a kávézóban a világ végén. Hol szeretne helyet foglalni? Tele vagyunk kilátástalan helyekkel. Pesszimista asztalainknál kizárólag félig üres poharakat szolgálunk fel, apátia páholyunk pedig kifejezetten népszerű mostanában.
6: Köszönöm. Én inkább a kilátást választanám. Annál a kis asztalnál, ahova még odasüt az a némi reménysugár is.
0: Kávézó a világ végén. A Rádió Café útkereső magazinja minden hétfő délután 4-től 6-ig Megmenemi Márkkal és Marvinnal, akik megpróbálják kideríteni, mit kellene tenni, ha érdeklődés hiányában mégis inkább kihagynánk az apokalipszist. Már túl késő van ahhoz, hogy ne legyünk optimisták. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén. Nálunk a gép mögött emberek állnak, nem algoritmusok. 24 órás non-stop zenei stream a Café DJ-től. Keresd a Rádiókafé applikációban. Instant fesztivál hangulat bárhol, bármikor.
7: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Vigye el azonnal, most akár 0%-os THM-mel. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesek. Ford Ranger. Nálunk a tettek beszélnek. A finanszírozás feltételekhez kötött. Részletek ford.hu.
8: A derékfájás és más mozgásszervi panaszok a munkahelyi kiesések leggyakoribb okai közé tartoznak. A mozgásklinika vállalati kafetéria keretében gyors, személyre szabott gyógytorna és manuálterápiás ellátást biztosít az ön munkatársainak országszerte. Mozgásklinika. Mozgásban a munkatársak. Jobban működő csapat. Részletek kafetéria.mozgásklinika.hu.
0: Minden végpont számít. A legtöbb vállalat tudja, hogyan védje szervereit és hálózatát. De ki védi azokat a végpontokat, amelyeken nap mint nap érzékeny adatok haladnak át? A Konica Minolta a nyomtatási környezet rejtett kockázatairól és a Print Security fontosságáról tart előadást az ITBN konferencián. Szeptember 24-én a Bálna Honvédelmi Központban. Jelentkezzen Print Security felmérésre és NIS 2 konzultációra a Konica Minolta Security Lounge-on. Minden végpont számít. konicaminolta.hu/ITBN2026. Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Millás reggeli.
9: Ahol széles a spaletta.

0: Folytatódik az Adóvilág. A Millás reggeli rendhagyó utazási magazinja. Nézd meg egy ország adózását, és megtudod, kik lakják.
1: Adóvilág. A pénz beszél, mi csak odafigyelünk rá.
2: És akkor azzal beszélgetünk az a Szakival, aki hát végighozta az Adóvilágot közel 500 adáson, ugye, mert ahogy említettük, egy nagyon fontos pozíciót kapott dr. Feledi Botond, és már...
3: Úgy harangoztuk be, úgy köszöntöttük, az volt a titulusa, 480-valahány alkalommal, hogy külpolitikai szakértő.
2: Igen.
3: Most viszont a Magyar Külügyi Intézet vezérigazgatója a hivatalos titulus, de a lényeg az, hogy itt van velünk Botond.
2: Szia, jó reggelt! Jó reggelt.
4: Sziasztok, jó reggelt kívánok! Hát eddig se a titulusok miatt hívtuk egymást.
3: Ez így van, de azért fontosnak tartani. Nem hiányzik egy kicsit ez a szignál így hétfő reggelekről, most így őszintén?
4: Hát abszolút, abszolút. Tényleg ide vasárnap estői üresek, hogy nem készülök a Trinidad és Tobago külpolitikájából, vagy valamilyen afrikai ország halászatából. Tehát itt tényleg olyan dolgokba bukkantunk, és jártuk be együtt, ami hát azt hiszem, hogy egyedi. Így a külpolitikai szakértők körében is, hogy ekkora kört tettünk a világban.
3: Igen, és néha megkérdeztük, hogy olyan természetességgel számoltál be mindenről, hogy mi tényleg nem tudtuk eldönteni, hogy most tényleg az egész világ ennyire a kisujjadban, vagy hogy melyik országok volt, ahol mondjuk tényleg az erdőnek utána kellett nézni, készülni kellett, esetleg ismerősökkel beszélni hozzá, mert valahol meg nyilvánvaló volt, hogy abszolút közel áll, beszéltünk róla rovaton kívül is egyértelmű, hogy összes összefüggés kisújatban van, és látod, és elmondod nekünk, de néha de távoli, eldugott kicsi országoknál tényleg csak csodálkoztunk, hogy úristen, ezeket honnan tudhatod, mert én is időnként, mi is készülünk az adásra, meg keresgélünk, de hát soha közelebb is jutottunk annak, amiket utána kaptunk tőled, szóval hogyan működött ez nálad?
4: Fűha, hát amit mondott az Odi is, az egyébként igaz, tehát, hogy itt a googlizásból, az AI-ozásból azért egy vastag autósztráda vezeti az embert, hogy tényleg mennyivel több mindent föl lehet ásni, mennyivel rövidebb idő alatt egy-egy országról. De azt hiszem, hogy a külpolitikai szakértő egy picit olyan, mint a sebész, tehát, hogy igazából nem testekre vagyunk specializálódva, hogy egy-egy országra, hanem egy módszertanra, és bárki kerül a külpolitikai szakértő szemüvege elé, azzal meg kell tudjon birkózni. Tehát amíg a módszertan adott, addig ezeket a kérdéseket szépen szisztematikusan szerintem föltettük. Nektek is voltak visszatérő kérdéseitek. Úgyhogy ilyen szempontból ez egy nagyon-nagyon jó gyakorlat, és hát ez viszont hiányozni fog. Tehát ez a része, hogy tényleg bárhol ledobtattak a világ bármely pontján, akkor ott el kellett tudni boldogulni.
2: Igen, és az hagyján ugye, hogy boldogultál ezekkel, de úgy ágyasztad be a világ ilyen külpolitikai szövetébe az összes mondandót, hogy ezért is merült föl bennünk, amit Gábor is mondott, hogy tényleg olyan érzés volt az ember, hogy az egész golyóbist látod, hogy mi, hol, ki, mit csinál, mi történik, milyen szándékkal, milyen nem tudom, ellenállásba ütközve, és tényleg teljesen ilyen összefüggésebe.
4: De ezt meg közösen fedeztük föl, tehát ez valahol egy ilyen szövettani vizsgálat volt, elnézést akkor a reggeli orvosért, nem voltam orvosnál, de hogy ugye tényleg ugyanazon a globuson élünk, hasonló problémákkal küzdünk, látjuk azt, hogy nyilván, hogyha kicsi sziget, akkor nekik a klímaváltozás fontosabb, aki közelebb van egyik nagy hatalomhoz, ott jobban izgul, tehát hogy érvényesültek ezek a nemzetközi kapcsolati alapszabályok, hogy a földrajz azért az mennyiben meghatározza egy ország helyzetét, és azt hiszem, hogy hát ezt most Magyarországon is értjük már újra és mindig, meg mindig ezzel küzdött itt a magyar történelem. Tehát ezek szerintem olyan jó gondolkodási alapot nyújtottak nekünk is, és hát abban bízom, hogy a hallgatóknak is időnként már itt a reggeli dugóban hallgattak minket, de hát a estére is vittek magukkal valamit.
3: Volt kedvenc országod, vagy emlékezetes, akinél vagy nagyon meglepődtél, vagy nagyon elgondolkodtál, vagy nagyon nehéz volt használható információkat szerezni róluk?
4: Hát a műsor elején, tehát amikor hány évet csináljuk? Tehát
3: 10,
2: igen.
4: Igen, tehát azért akkoriban kiásni információkat picike nem angol nyelvű szigetekről azért az nehéz volt. Meg emlékszem még az első alkalommal, amikor a kelet-ázsiai kört csináltuk, tehát azért ott az embernek hirtelen megérteni, egy kis mianmári történelmet kontextust és utána okoskodni, nem voltak könnyű feladványok, de nagyon tetszettek egyrészt, másrészt meg ugye hirtelen az ember tényleg a saját szakmájával találkozott, hogy oké, de akkor melyik oldalnak kell megnyitni a híreit? Mi az, amit elhiszünk? Mi az, ahol nem tudod, hogy most éppen hol vagy, mert egy helyi lapról olvasol, vajon akkor ő milyen párti? Ugye ezeket ma már az AI-ja jóval egyszerűbb kezelni, vagy sok segítséget kaphat az ember ügyesen promptól, de azért ez tényleg egy külön kihívás, tehát tulajdonképpen itt mi emigráltunk vasárnap estétől hétfő reggelig minden egyes héten.
3: Igen. És helyszín egyébként, ahol mindenképp elértünk, mert ha jól emlékszem, nem hagytál ki egy alkalmat se, vagy talán csak egyszer volt valami műszaki probléma, vagy nem tudom, nem rémlik, hogy lett volna. Reptéren biztos, hogy hívtunk, talán beszállás közben is.
4: Igen, ez volt ilyen, hogy ott állok a lépcső aján, és nem akarok beszállni, és már ott a stüvárba szintegettem, hogy azért van, már valamit kezdhetnék magammal. Ilyen is volt, meg amikor a mellettem ülő végig hallgatta a bejelentkezést. Tudom, hogy volt villamoson is, mert valahogy beragadt a villamos, és nem tudtam leszállni róla egy Budapesten.
2: Igen, ezek rosszak.
4: Úgyhogy azt hiszem, tehát tényleg nyári táborban, az zugogó esőben a legextrémebb fesztivál helyszíneken is írtam, amit ide utolértetek, tehát azért tényleg a 4 évszakot végigcsináltuk.
3: Igen, ezt nagyon köszönjük egyébként, tehát nyilván ezt is nagyon köszönjük. Most mi izgat a leginkább, illetve hogyha most választhatnál egy országot, vagy amelyről legszívesebben beszélnél, vagy akár néhányat, akkor mik lennének ezek, vagy kik a legizgalmasabbak most szerinted?
4: Hát itt, hogy ugye már mindannyian elmúltunk 30-ak, így azért azt mondom, hogy nagyon-nagyon elkezdett érdekelni, hogy újra olvassuk a környékünket. Tehát tettünk egy óriási kört a világban, tényleg látjuk, hogy mik azok az alapvető erővonalak és törésvonalak, amiket a legtöbb helyen 80-90%-ban megtaláltunk, csak más arányban. És innentől szuper izgalmas az, hogy néz ki ez a környékünkön, hogy néz ki ez a szomszédos országokban, és egy picit jobban, vagy még jobban megérteni az ottani dinamikákat. Tehát ugye mindig azt láttuk, hogy azért itt, ha még egyet kaparnánk, akkor milyen érdekes lenne, és akkor jöttek akár Marokkótól Namibiáig a történelmi aspektusok, hirtelen ott a rétegek, a gyarmatosítástól, akár a korábbi időszakokig, túlélő királyságokig. Tehát nagyon-nagyon izgalmas az, hogy lássuk, hogy ezek hogyan befolyásolják azt, hogy az ottani emberek hogyan értelmeznek minket. Nyilván ez nem független most az új feladatomtól sem, hogy a magyar külpolitikai stratégiát kell megírjuk, de az, hogy tényleg Pozsonytól Bukarestig, akár Varsótól Zágrábig hogyan néznek ki ezek a ottani olvasatok, és annak is milyen árnyalatai vannak, most ez az, ami kifejezetten izgat, és nagyon érdekesnek tartom, amikor ilyen szakértőkkel tudok beszélgetni.
2: Világos. Oké, hát Botond, még egyszer nagyon köszönjük ezt az időszakot, nagyon klassz volt.
4: Köszönöm nektek.
2: Nagyon feltoltad a lécet, még mindig keressük, hogy kivel lehetne, aki ennyire nagyon komoly rálátással, ennyire az összefüggéseket tudja, és még rá is ér hétről hétre. Hát ez most egy kicsit ilyen challenge számunkra, de egyelőre még nem tudtuk.
4: Hát remélem, hogy azért lesz alkalom máskor még adhok, de beszélgetni.
2: Mindenképp, azt mindenképp szeretnénk.
4: Legyen így, tényleg én is köszönöm nektek is, Zolinak is, ha még hallgat minket, és hát a hallgatóknak az időnként beküldött szuper kommenteket, megjegyzéseket, biztatásokat, mert azért ebből is látszott, hogy szuper kis közösségetek van, akit hétfőnként, illetve hát a hét minden reggelén hallgat titeket.
2: Így van, abszolút. Botond, még egyszer nagyon köszönjük, ezt is, hogy mi most még beugrottál ide az 500. jubileumi adásra, és a további sok sikert és viszont hallásra, hogyha lehet ezt mondani neked, mert hogy, ahogy említettük, még szeretnénk beszélgetni.
3: Igen, ha nem is ebben a rovatban.
2: Így van.
3: De a műsorban azért várunk nagy szeretettel. Még sokszor.
4: Nagyon számítok rá.
2: Köszi, szia. Dr. Feledi Botonddal, a Magyar Külügyi Intézet vezérigazgatójával beszélgettünk annak apropóján, hogy közel 500 adásban, ugye ez az 500. jubileumi adóvilág, közel 500 adásban állt rendelkezésre külügyi szakértőként, hogy beszélgessünk ebben a rovatban vele.
0: Adóvilág. A Millás reggeli rendhagyó utazási magazinja hangzott el, ahol az adózáson és gazdaságon keresztül mutatjuk be, milyen is egy ország vagy régió.
1: Adóvilág. A pénz beszél, mi csak odafigyelünk rá.

0: Építkezel? Lakást vennél? Eladnád? Bérelnéd vagy felújítanád? Vagy befektetési céllal nézed a piacot? Akkor neked való a négyzetméter, a Millás reggeli ingatlan piaci rovata. Minden szerdán 9 óra után pár perccel.
1: A rovatot a 11. kerületi Metrodom River lakópark támogatja. Metrodom River. Otthon a városban, otthon a Dunaparton. Hazaértél.
2: Jé, hát ez meg micsoda? Csak nem. De egy aranyköpés.
0: Napi bölcsesség a Millás reggeliben. Ezt elteszem magamnak.
3: Mai egyik születésnaposunk, Czakó Gábor, Kossuth Díjas magyar író, műkritikus, a Nemzet művésze, 1942-ben született, ezen a napon szeptember 14-én, és egy két éve hunyt el. Azt írja, vagy azt mondta egy alkalommal, hogy a féligazság nem az igazság fele, még csak nem is a hazugság fele, hanem olyas valami, amiben az igazságból mák szemnyi sincsen. Fenékig hazugság. Igen, csak egy ilyen eufémisztikus megfogalmazás ez a féligazság, nem? De amikor azt mondjuk, hogy hát ez féligazság, akkor tudjuk, hogy ez egy orvas nagy ferdítés.
4: Szerintem nem.
3: Nem?
4: Szerintem a mák szemnyi. Az pont, hogy, pont hogy van.
3: Tehát ez van egy ilyen igazság alap,
4: igen,
3: és akkor
4: egy icike-picike magra épül rá.
3: És egy kitalálás, egy ilyen halucináció mellé, mint amit az AI csinál, ugye? Ilyen.
4: Igen, lehet, hogy játék a szavakkal egyébként, de ja. Igen. Jó. Kicsit olyan, de hát az jó már, hogyha erről vitatkozunk csak.
3: Igen, abszolút.
4: Na, belefér, hát még egy rövid zene belefér. Még itt a hírek előtt.

0: egy szónak is, száz a vége.
1: Millás reggeli.
2: Na, hát látszik, hogy botondot sokan hiányolják.
3: Nagyon sokan, igen. Értjük, és mi is. Úgyhogy köszönjük a sok szép, igen, szívhez szóló üzenetet.
2: Márk hallgató pedig azt írja, szép megemlékezés volt ez az 500. rész, GG. Az megvan? Te nem vagy egy gamer arc, mi?
3: Nem. Mert te az vagy?
2: Hát a GG-t pont tudom. Az a good game, ugye, amikor jól mennek a dolgok a harcokban.
3: Majd kiképzést kell kérnem a gyerekektől.
2: Aztán, igen, hát köszönjük Boton munkáját, jó volt ismét hallani Meló előtt, direkt megvártam a bejelentkezést, aztán...
3: Ja, ez egy... Szerintem a legnagyobb dicséret minden rádió műsor iránt, ha nem
2: a benragadós.
3: A benragadtom, és nem tudtam kiszállni a kocsiból, de én is jártam így, ismerem. Úgyhogy amikor ezt írjátok, az a legjobb.
2: Igen, írja egy hallgató, hogy tőlünk informálódott a Dehogy Nem Fesztről, érdemes volt ellátogatni, az egyik legjobb, hanem a legjobb beszélgetés volt a Feledi Szent Iványi
3: Jeszenszki. Szent Iványi Iván, Jeszenszki Géza, ó, ez tök jó lehetett. Igen. Aha, igen, igen, igen.
2: Igen, Jeszenszki Géza, ahhoz nem a kis Jeszi.
3: Föl sem merül, szerintem senkiben. Na.
2: Oké, hírek jönnek, utána jövünk vissza.
1: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Helló járat! Winkler Nóra és Nesta artizán jellegű, butik típusú bisztró műsora a Rádió Cafén. Agrofitness tanácsok, tárlatvezetési kisokos, zenei coaching, eszembe jutott erről egy kép, arcok és történetek az életből. Helló járat! Minden szerdán délután 4-től 6-ig élőben és direkt a hallgatóknak. Pont! A történelem ismétli önmagát, mi pedig a történelmet. Érdekességek, évfordulók, események. Azt hiszed, külön vagy, mint édapáid? Majd kiderül. Mesél a múlt. A Millás reggeli történelmi

0: elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod! Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Dzsungel ez a város. Elkísérlek. Közlekedési információk a Rádió Cafén.
1: A fővárosban baleset történt a Hűvösvölgyi úton a Budenzútnál, sávlezárásra kell készülni. Baleset miatt lezárták a 15. kerületben a Sződliget utcát a Morzsa utcánál. Az érintett BKK járatok terelve közlekednek, több megálló kimarad. Helyszínelnek a Soroksári úton befelé a Rákóczi híd után a külső sávban, valamint a Tököli úton befelé a Baross tér előtt a külső sávban. Torlódik a Kocsi-Saraváci úton befelé szakaszonként, a Kerepesi úton befelé a Hungária körút előtt, az Üllői úton befelé a Nagykörútnál, az Andrássy úton befelé az Erzsébet tér előtt, a Pesti alsórakparton a Szent István parttól az Országházig, a Szél Kálmán tér környékén, valamint a Budai alsórakparton a Zsigmond tér vonalától a Lánchídig és a Petőfi hídtól a Szabadság hídig. Soroksáron a Haraszti úton a Péter Apostol utcánál mától a forgalom egy sávon váltakozva halad jelzőlámpás irányítása a közműépítés miatt. A Péter Apostol utcát lezárták a Haraszti útnál. A H9-es HÉV rövidített útvonalon közlekedik, nem érinti Csömör állomást karbantartás miatt. H9-es pótlóbusz közlekedik Csömör és Szabadság telep között. Németh Luca, BKK Info.
2: Se telefon, se levél, se gondolat, se semmi.
0: Ha mégis, üzenj nekünk! A Rádió Café SMS száma 30 6 980 980.
3: Memory.
4: Hírek következnek a Rádió Cafén.
5: Családi pótlék emelést ígér a kormányfő, folytatódik az építőipar mélyrepülése, jelentős gazdasági kárt okozhat Németországban a Rajna alacsony vízállása. Délelőtt még marad a felhős, esős idő, majd északnyugat felől felszakadozik a felhőzet, délután 21 fok várható. Jó reggelt kívánok, Czoller Andi vagyok. Baleset történt reggel a Budapest-Újszász-Szolnok vonalon Rákoshegy térségében. A Nagykátáról a keleti pályaudvarra tartó vonat elütött egy embert, így csak egy vágányon közlekednek a vonatok, késésekre, várakozásokra kell számítani. Családi pótlék emelést ígér a kormányfő. Magyar Péter a reggeli rádió interjújában garantálta, hogy a 2027-es költségvetésben nagy arányú emelés szerepel majd. Közölte azt is, hogy a családi pótlék jelentős emelése a gyermekvédelmi prevenció részeként is tekinthető. A gyermekvédelemben dolgozók béremelésének első lépése októberben megtörténik, a további forrásokat pedig a jövő évi költségvetés tartalmazza, tette hozzá. Közben az is kiderült, hogy 6 milliárd forintot különít el a kormány közvetlen gyermekvédelmi szakmai programokra, jelentette be a pénzügyminiszter. További 3,5 milliárd forint pedig fejlesztésekre jut. Kármán András döntése az átfogó gyermekvédelmi vizsgálat jelentésére reagál, amely szerint majdnem 130 ezer gyermek él veszélyeztetett helyzetben, 23 ezeren pedig állami gondoskodásban. A pénzből új és megerősített férőhelyekre, krízisellátásra, pszichológiai, pszichiátriai és addiktológiai segítségre, a gyermekvédelemben dolgozók szakmai és mentális támogatására is jut. Még az előző havi adatokat is sikerült alulmúlnia az építőiparnak. Júliusban az egy évvel korábbinál 12,2. Az előző hónaphoz képest 4,6%-kal kisebb volt az építőipari termelés volumene, derült ki a KSH adataiból. A közműépítés, valamint az út- és vasútépítés teljesen bezuhant, és a megkötött új szerződések száma is kevés. Jelentős gazdasági kárt okozhat Németországban a Rajna tartósan alacsony vízállása. Az Economics cikke szerint a folyón összeomlott a teherhajózás. A szállító járművek egy része egyáltalán nem tud közlekedni, mások pedig csak rakomány nélkül, vagy jelentősen csökkentett terheléssel hajózhatnak. Ez jelentősen növeli a szállítási költségeket. 2018-ban az alacsony vízállás miatt a gazdasági károk mintegy 2,4 milliárd eurót tettek ki Németországban. Azt még nem tudni, hogy az idei veszteség meghaladja-e ezt az összeget. Donald Trump szerint Ukrajna Oroszország elleni támadásai hajtják fel a dízel árát. Az amerikai elnök azt kérte Volodymyr Zelenszkij ukrán elnöktől, hogy állítsák le az orosz olajfinomítók elleni támadásokat. Az amerikai elnök arról is beszámolt, hogy tárgyalások zajlanak arról, hogy Ukrajna gyártási licencet kapjon amerikai típusú Patriot légvédelmi rakéták előállítására.

0: Időjárás a Rádió Cafén.
1: Csak délután északnyugat felől kezd majd felszakadozni a felhőzet, az északnyugati szél gyenge marad, a hőmérséklet pedig 21 fok körül alakul.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Jobb egy kacsalábon forgó palota, mint egy... Hát, az sok mindennél jobb.
0: Millás reggeli.

0: Mentek, mendegéltek. Aztán egyszer csak jött a kis gömböc. Bekapta a kis kakast is, meg a gyémánt félkrajcárt is. Aranyhalastul, terű-terű asztalkámostul, de még a kőleves, a só, meg a szegény-legény félpár levetett bocskora is kellett neki.
1: Hát az élet nem habostolta.
0: Nem, az élet mese habbal. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show. Hozzon neked szerencsét a három kis malac, meg a medve.
2: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
3: Jó reggelt. Mi szép napot kívánunk, kedves hallgatók.
4: Ez elrontotta, reggeli. Hát hosszú idő után végre. Igen, elrontotta a kávé, ugye? Az, fölpörgettünk nagyon.
3: Hát meg itt elüldögéltünk, úgy estünk be az adásba már megint, tényleg ne haragudjál már.
4: Én nem haragszom, de hogy ez mintha a felelősség áthárítás esete forogna föl.
3: Te csaltál el a kávézóbot, ja, haragudjál a műsor közben, munka igaz. Közben.
4: Egyre gyakrabban sikerül, egyre kevésbé kell nógatni. Egyre kisebb ellenállásban ütközött. Szerintem ez valahol érthető.
3: Így van, abszolút. Na, szóval köszönjük a kedves hallgatókat, tehát ez a Millás reggeli, azt is tisztáztuk, hogy hétfő reggel van, 9 óra 9 perc, szeptember 14-e, és itt van Ács Gábor.
4: És itt van Gede Balázs, aki mindig jó napot kíván 9
3: igen,
4: órakor.
3: Így van, mindenkinek. És itt van Black Bear Jones is, aki írt nekünk utazási infót, útinformációt. Karolina Villányi ott kereszteződésben nem működnek a lámpák. Az volt egy szép kihívás. Azt mondja, hogy jött
4: gyertek,
3: olyan...
4: ti is.
3: Igen. Kaptunk egy ilyen invitálást de hogy nem Fesztre. Gyertek ti is jövőre Almádba, de hogy nem Fesztre. Szerintem itt a helyetek. A külpolitika miattatok is nagy érdeklődésre tart számot. Botondék előadása teltházas volt, alul tervezték a szervezők az érdeklődést. Őrület.
4: Mentem volna, csak már volt egy előbb, korábban lefixelt elígértezésem és fix programom, kicsit úgyhogy nagyon szívesen mentünk volna. Abszolút, igen. Kicsit későn derült ki most nekünk, de hát tényleg kapjuk folyamatosan a visszajelzéseket a résztvevőktől, ismerősöktől, úgyhogy ha folytatódik, akkor mindenképp persze jövőre már betervezzük.
3: Aztán egy kevésbé vidám információ, Hűvösvegyi út 22 előtt motoros autós találkozó van, mentő, rendőr, dugó épp hogy csak, de már alakul. Ez 8 perccel ezelőtt volt, úgyhogy lehet, hogy már ki is alakult arrafelé egy méretes torlódás. Aztán mi van veletek? Zene, hátán Rolling Stones, és most is zene. Ezt kaptuk. Hát igen, most köszönjük, egy kicsit
4: helyén kezeljük.
3: Pörgősebbre.
4: Igyekszünk mindig.
3: Szerveztük, vagy szerkesztettük ezt a reggelt. Na, viszont megyünk tovább, egy szintén állandó rovat, jön a gazda rovata.
5: No, ecsém, azt gumicsimmád van-e? Hát azt tudod, mi az ez üsző? Aztán acatolót forgattál-e már? És azt tudod-e, milyen magas a dránka?
0: Na majd, ha Mihálovics gazda segít, a Millás reggeli mezőgazdasági percei azoknak, akik tudni szeretnék, hogy kerül tönköly az asztalra.
5: Mert a tehén nem szálmazsák, hogy megtömjük, ugye?
3: Na, megnézzük, hogy hogyan alakulnak az élelmiszerárak, élelmiszer alapanyag árak a világpiacon. Van erre egy referencia index, erről fogunk beszélgetni Plantek Leával, az ENSZ élelmezésügyi és mezőgazdasági szervezete regionális kommunikációs vezetőjével. Jó reggelt kívánunk!
6: Jó reggelt kívánok!
3: Na nézzük, FAO Index, ennek a becsületes neve, ugye ez az ENSZ élelmezésügyi és mezőgazdasági szervezete, és annak a egy ilyen mutatója. Ez hogy számítódik, mit mér, hogyan áll?
6: Igen, a FAO Árindex az egy jó pár évtizedes találmány. Úgy próbálták ugye a nemzetközi szakértők lefordítani, amit mi itthon is hallunk sokszor, ez a KSH Árindexet, egy nemzetközi szintre, hogy jobban értsük azt, hogy mi történik a nemzetközi élelmiszerpiacokon. Tehát 96 óta éppen 30 éve méri pontosan ezt az 5 élelmiszer alapanyagcsoportot. Ezek a legfontosabb élelmiszer alapanyagok, amik minden háztartásban általában előfordulnak, igen, tehát a gabonafélék, a húsok, a cukor, növényi olajok, mint az étolajok például, vagy épp a tejtermékek. és azt nézik meg, hogy ezen termékeknek a súlya a nemzetközi kereskedelemben mennyire fontos, és így súlyozzák az árváltozásukat, amíg a végén megkapunk egy havi értéket.
3: Igen, ezt akartam kérdezni, hogy milyen sűrűn, milyen ciklusokban számolják, de akkor ezek szerint havi indexe van. És
6: igen, minden hónapban.
3: És akkor most a legfrissebb az augusztus, ugye?
6: Így van, mert azt figyeltük, hogy most, hogy elkezdődött szeptember, azt néztük, hogy augusztusban mi történt.
3: Na, és mi történt? Hogyan áll? Merre mozdult az index?
6: Hát jó hír valakinek, jó, vagy kevésbé jó hír sokaknak talán, az, hogy nőtt a FAO élelmiszerár index. Igazából, hogyha nem is csak a hónapot nézzük, hanem mondjuk ezt az egész 2026-os háromnegyed évet, ami itt már mögöttünk van, azt látjuk, hogy folyamatosan emelkednek az árak. Most egy szűk 2%-os havi drágulást láttunk augusztusban, de hogyha azt megnézzük, hogy mi történt 2025 augusztusában, akkor már 2,5%-kal volt magasabban az index. Úgyhogy a trend az egy picit azért azt lehet mondani, hogy egyértelmű.
3: És mi mozgatja az árakat per pillanat? Minek köszönhető ez a kis emelkedés?
6: Az okokat szerintem nagyon sokan a hallgatók közül, mivel itt élünk, mi is látjuk a híreket, akár maguk is megtippelhetik. A legfontosabb a hőség, ez a fajta asszály, ez a fajta szárazság itt Európában, ami tombolt a nyáron, ez világszerte kihatással bír. Európa azért egy nagyon fontos élelmiszeri ipari tényező, úgyhogy ez az El Niño jelenséggel, ami meg nagyon
3: csak
6: sok...
3: Hát már
6: igen,
3: igazán.
6: Igen, tehát igen. Hogy még csak bekacsintott igen. Az El Niño, de már itt keveri a bajt világszerte, tehát azért ezek jelentős tényezők, de sajnos nem mehetünk el olyan dolgok mellett sem, amik meg nem úgymond ilyen kitettségek, hanem amiket meg picit az emberiség magának okozott. A közel-keleti konfliktus, vagy éppen a Fekete-tengeri térségben, ugye ezek az ilyen orosz-ukrán kikötőknek a logisztikai akadályozottsága, hogy ez a rengeteg gabona most gyakorlatilag ott vesztegel ezekben a kikötőkben, és nem indul el a célállomásra. Ez mind-mind okozta ezt a drágulást itt az elmúlt hónapokban.
3: Igen, és lehet, hogy még lesz is hatása, ugye, ahogy említetted, a hormuzi szoros lezárása, a közlekedeti igen. Problémák, ugye, ahol a gáz például nem tud közlekedni, az miatt nincs nagyon,
6: igen.
3: Vagy visszaesik a műtrágya előállítás, az pedig visszaveti a vetési lehetőségeket, és majd a későbbi betakarítás nyilván meg, vagy szenvedi ennek a kárát, tehát lehet arra számítani, hogy esetleg a következő havi indexek is ilyen emelkedést mutatnak.
6: Így van, ugyan jó sok nem vagyunk, persze, lehet, hogy holnap hát azért... hirtelen a háborúk megszűnnek, és gyönyörű világ köszönt ránk, de azért, ahogy most látszanak a tényezők, ez inkább egyre rosszabb irányba mennek el a dolgok. Azt látjuk például itt a Fekete-tenger térségénél, hogy mivel épp a búza az, ami akadályozva van, hogy kijusson a piacokra, ezért nagyon sok ország, például ott Észak-Afrikában, amik ezt a búzát vásárolták volna, ők a kukorica felé fordulnak, és ezzel helyettesítik. Tehát az egész egy láncreakciót beindít.
4: És azt honnan szerválják?
6: Hát azt meg például Latin-Amerikából és más helyekről tudják beszerezni, ami ezzel párhuzamosan megdrágul, ugye, mert egy keresletet terem. Tehát, hogy a búza is drágul, mert szűkösebb lesz, viszont más helyettesítő gabonák is, úgyhogy ez egész egy nagy összjáték gyakorlatilag.
3: Azt még egy picit a módszertanról, hogy ez a négy nagy élelmiszer alapanyag, amit említettél, ez az indexben valamilyen súllyal szerepel, vagy vannak alindexek ezeknek, és akkor ez egy kompozit index, amiről mi beszélünk, tehát hogy működik ez?
6: Igen, súlyozva vannak, tehát attól függ, hogy mennyire jelentős a kereskedelemben az arányuk. Tehát természetesen a gabonafélék, mint egy alapélelmiszer igen. Világszerte, azok a legjelentősebbek. Míg bizonyos termékek, például a tejtermékek azért kisebb súllyal bírnak, akár csak arra gondolunk, hogy az étrendünkben is. Úgyhogy ez tükrözi azért az index, és természetesen erre így jobban is figyelnek a szakértők. sokkal több előrejelzés van például a gabonákra is. Külön foglalkoznak azzal például, hogy mennyi a várható érték. Most ez nem az élelmiszerári indexhez kapcsolódik, de hogy például jövőre, illetve ebbe az évbe közel rekord szintű gabona termést várnak, és ezért van rajta ekkora figyelem, és a tejtermékeken meg pedig kevésbé például.
3: Világos. Oké. Okay.
4: Most akkor összességében, hogy rekordtermést várható, hogy ez egy csomó tényező fölfelé mutat, akkor azért mindent egybe véve inkább, hogyha jövőbe tekintünk, akkor az áremelkedés folytatása várható, vagy ezzel azért a kínálat növekedés, mit tudom én, verseny, vagy ezt ellensúlyozni tudja, és akkor ez nem jelenthető ki így egyértelműen.
6: Nagyon sok múlik azon, hogy milyen téli szezon lesz. Azért van egyfajta, például pont említve itt a tejtermékeket, ott van egy szezonális visszaesés is a termelésben itt az európai féltekén, itt a téli időszakban. Nagyon sok múlik igen azon, hogy ezek a logisztikai akadályok hogy fognak megszűnni, vagy éppen tovább romlani, mert bármire van lehetőség. Talán azért most itt a közeljövőre az valószínű, hogy nem fog az index nagyon-nagyon csökkenni, amit még mi talán nem érzünk, tehát hogyha bemegyünk a boltba, most hiába a nőtt több mint 10%-ot a cukorárindexe globálisan, attól még nem fogjuk 5-10 forinttal drágábban venni a cukrot a sarki közértben. Viszont ha már eljutunk mondjuk, tehát hogyha még folytatódik ez a trend, és karácsonykor elmegyünk szépen beiglihez bevásárolni, akkor lehet, hogy azért elkerekedik majd a szemünk, és látunk majd változást az előző évi árakhoz képest.
3: Ha tehát ennek van egy tehetetlensége, nyilván a meglévő készletek, meg egyéb dolgok lassítják, hogy átérjenek ugye egészen a bolti végfelhasználói árakba, de hogyha tartós marad a trend, akkor az nem elkerülhető.
6: Így van, azért a cégek, tehát az élelmiszeripari vállalatok azért ezeket a pici kilengéseket tompítják, tehát nem fogunk naponta változó élelmiszerárakkal találkozni, de azért az élelmiszerinflációhoz hozzájárulhat egy tartós emelkedés, ugye ezt láttuk is a Covid után, és talán ez is a jelentősége ennek a FAO élelmiszerárindexnek, mert nincsen azonnali közvetlen hatása az életünkre, viszont nagyon sok döntésre, akár a gazdák szintjén, ugye most azért egy ilyen agrár szekcióban beszélgetünk, tehát az, hogy a gazdák mit terveznek, mennyit vetnek a következő szezonban. A döntéshozók például élelmiszer árak kapcsán, vagy épp a kereskedelmi politikában milyen döntéseket hoznak, ahhoz viszont nagyon is szuper, hogyha tisztában vannak a trendekkel és a folyamatokkal, hogy elkerüljünk esetleges ellátási nehézségeket, még egy rosszabb élelmiszerinflációt, vagy azt, hogy akkor bizonyos embereknek át kelljen esetleg gondolni a választásaikat, tehát hogy mit vásárolnak, és emiatt esetleg szegényesebb, vagy minőségében romoljon az étrendjük.
3: Világos. Oké, megnézzük akkor majd, hogy milyen tendenciák mutatkoznak az év második felében. Nagyon köszönjük, hogy beszélgettünk erről, egy kicsit megismerkedtünk a FAO Indexel.
6: Én is köszönöm a lehetőséget.
3: Szép napot, szervusz!
6: Szép napot!
3: Plántek Leával, az ENSZ élelmezésügyi és mezőgazdasági szervezetének regionális kommunikációs vezetőjével beszélgettünk.
0: Mihálovics gazda most felpattant egy kultivátorra, utána néz a kocaforgónak, de a jövő héten megint segít tapintással meghatározni, hány mikron a gyapjú.
5: Hoci a pipát, meg a gumicsimmát! Most már aztán gazdálkodjunk a rézangyalát, mert nem lesz itt semmi se! A rossz sebbegye meg a mindenség itt neki.

0: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Ez most komoly. Szatmári Róbert nem megtérít, pusztán megmutatja, hogy a klasszikus zenéről nem csak unalmasan lehet beszélgetni. Enyhe katarzis. Izgalmas vendégek, teljesen új nézőpontok. Minden hétfő este 9-től a Rádió Cafén. Enyhe katarzis. Klasszikus zenéről őszintén, térítésmentesen. Építkezel? Lakást vennél? Eladnád? Bérelnéd vagy felújítanád? Vagy befektetési céllal nézed a piacot? Akkor neked való a négyzetméter, a Millás reggeli ingatlan piaci rovata. Minden szerdán 9 óra után pár perccel.
1: A rovatot a 11. kerületi Metrodom River lakópark támogatja. Metrodom River. Otthon a városban, otthon a Dunaparton. Hazaértél!
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
2: Nálunk a gép mögött emberek állnak, nem algoritmusok. 24 órás non-stop zenei stream a Café DJ-től. Keresd a Rádió Café applikációban. Instant fesztivál hangulat bárhol, bármikor.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Hello Hungary! Indulj velünk! Programajánló következik.
3: Víztornyok második élete. Ipari óriásokból turisztikai látványosságok. Kilátó és közösségi tér a nagy erdőben. A 34 méter magasan kialakított kilátóból a nagy erdő lombkoronájára és a városra látunk rá. A Debreceni Egyetem klinikáinak biztonsági vízbázisaként működik. A H2O galériában kortárs kiállítások és interaktív bemutatók váltják egymást. A terekben pedig koncertek, beszélgetések és egyetemi programok kapnak helyet. Tudomány és várostörténet egy toronyban. A Szent István téren álló szegedi víztorony elsőre is feltűnik. Az 1904-ben épült torony ma is működik, vagyis nem csak emlék, hanem a város mindennapi működésének is része maradt. Időként megnyitják a látogatók előtt is. Ilyenkor belülről is megnézhető. A belső térben egy kisebb kiállítás kapott helyet, ahol a fokaltinga is látható. Ez az a szerkezet, amely mozgásával a föld forgását teszi érzékelhetővé. Panoráma a Balaton fölött. A Siófoki belváros közepén álló Siófoki víztorony három részre tagolt tér legalsó szintjén egy teljesen körbejárható kilátó vár, ahonnan tiszta időben a Balaton túlpartja, a Tihanyi félsziget és a környező dombvidék is kirajzolódik. A torony belsejében ma két kiállítás kap helyet. Az egyik Varga Imre szobrászművész életművét mutatja be, a másik Siófok múltját idézi fel helytörténeti anyagokon keresztül.
2: Hello Hungary a Rádió Cafén. Holnapra is van ötletünk.
4: Most pedig veszünk egy 360 fokos fordulatot.
0: Millás reggeli.

0: Tőzsdei és pénzügyi hírek első kézből a Rádió Cafén, az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője.
1: És itt van velünk a vonalunk túlsó végén Ciber Ákos elemző. Szia, jó reggelt!
2: Sziasztok, jó reggelt kívánok, és üdvözlöm a hallgatókat is.
1: Na nézzük, hogy indul a hét, mit csinálnak a tőzsdék, mit csinál a Budapesti Értéktőzsde, főleg úgy, hogy pénteken egy egész komoly emelkedő napja volt.
2: Igen, itt a pénteken egy kifejezetten jó hangulatban telt, mind itthon, mind pedig a nemzetközi porondon is a kereskedés. Azonban most itthon úgy tűnik, hogy itt a reggeli órákban egy iránykeresés látható leginkább a hazai tőzsdén. A BUX Index itt folyamatosan a pénteki záróárfolyam alá és fölé bukdácsol. Most éppenséggel egy 1%-os mínuszban van a BUX Index 152.504 ponton. A forgalom viszont egészen magas szinten alakul, most már a 2,5 milliárd forintot közelíti meg.
1: Igen.
2: Ez így nagyjából nemzetközi porondon azt mondta, hogy egészen jó teljesítmény. Európában ugyanis mínuszos nyitás volt látható, itt a DAX egy mínusz 3%-os, a Eurostox pedig egy mínusz 6%-os csökkenéssel kezdte meg a mai napot, és a vezető részvényeink közül pedig most a MOL, a Richter és a Magyar Telekom is emelkedést mutat, mindegyik 3-4%-os pluszban van, és egyedül az OTP-ben látható egy jelentősebb csökkenés, itt egy 6%-os mínusz van, 46.740 forinton áll jelenleg az árfolyam.
1: És az elég is ahhoz, ugye, hogy az indexben ezt a nulla
2: körül. Igen, ez elég is ahhoz.
1: Hol plusz, hol mínusz állapotot létrehozza. Oké, a forint piacon mi a helyzet? Ugye az utóbbi időben beragadtunk ide a 3.62-64 környékébe az eurót illetően. Most mi a helyzet ma reggel?
2: Itt továbbra is itt a 364 forintos támasz fölött mozog az árfolyam. Itt gyakorlatilag itt a első komolyabb ellenállás majd csak 367,7 forint környékén lesz látható az euróforint árfolyamában. És most az aktuális árfolyam úgyis 364,6 forinton alakul, míg a dollár forint pedig 315,5 forinton áll jelenleg. És alapvetőleg nagyon jelentős változás nem is lesz várható, ugyanis a héten az első fontosabb adatok majd csak szeptember 16-án, tehát szerdán fognak érkezni. És a leginkább kiemelt az majd a Fednek a kamat döntőülése lesz este 8-kor.
1: Most mi az épp aktuális állás, mennyire, hány százalékra teszik az emelést?
2: Szinte biztosra veszi a piac, 88-85% körüli a valószínűség annak, tehát valószínűsítve, mivel már addig nem érkezik fontosabb amerikai adat, így szinte nagyjából biztosra vehető az, hogy egy kamatemelést fognak majd bejelenteni.
3: És ha aznap reggel megszólal Trump elnök úr, és azt mondja, hogy neki nem tetszik?
2: Ez egy érdekes kérdés, hogy a Fed döntéshozói ennek hatására hogyan fognak dönteni, de azért remélhetőleg ez nem fog őket kiemelten befolyásolni, főleg, hogy igaz, már az elnök az előző kamadöntülés során is kritizálta a jegybank elnököt amiatt, hogy szerinte vágnia kellett volna, nem pedig tartani.
1: Világos. Oké, megnézzük, hogy mi lesz ebből. Nagyon köszi a beszámolódat, jó munkát kívánunk mára, meg az egész hétre.
2: Köszönjük szépen!
1: Szia!
2: Megtök is további szép napot!
1: Ciber Ákos elemző számolt be nekünk a tőzsdék állásáról.
0: Tőzsdei és pénzügyi híreket hallottatok a Rádió Cafén az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője.

0: Hány éve hallgatod ezt a műsort?
1: 27.
0: És te még hiszel a mesékben?
1: Millás reggeli.
2: Igen.
3: Na, hol tartottunk? Reggel 6-kor. Fél 7-kor.
2: Fél 7-kor hol tartottunk? Úristen, hát ez mikor volt már?
3: Hát, hogy az egy nagyon érdekes dolog, hogy viszik ki az olajat.
2: Ja, igen.
3: Például az emirátusokból, hogyha fölé... Tehát attól, hogy úgy tűnt, hogy viszonylag rövid lesz ez a konfliktus, azért a szaúdiak is, meg az emirátusiak is úgy döntöttek, hogy ők azért piszkos mód fölpörgetik az alternatív megoldásoknak a kiépítését. Tehát voltak már csővezetékek, amelyekkel el lehet kerülni a hormuzi szoros, de például az, hogy Omán felé megduplázzák a kapacitást, és valami őrült erővel építik ki, az érdekes. És az pedig, hogyha a Vöröstenger felé nézzük a szaúdi oldalon, hogy merre megy az olaj, ugye a Vöröstengerig ki lehet vinni, de talán nem véletlen, hogy a déli kijárat, ahol a huszik ott vannak, ők elkezdték most támadni, hogy ott is minél jobban megpróbálják megakadályozni az olaj szállítmányokat. De úgy néz ki, hogy amit sokan gondoltak, hogy ez egy nagyon komoly ütőkártya Irán kezében a hormuzi szorosnak a lezárás, az nem volt annyira erős, tehát a világgazdaságot nem tudta annyira megakasztani, és az olajárat sem tudta annyira az égbe lőni, mint tervezték. Na most éppen most úgy tűnik, hogy, és ők vadul ezen dolgoznak, úgy tűnik, hogy a Vöröstenger déli kijáratának az elzárásával gyakoroljanak ismét erősebb nyomást, de versenyfutás van, és ez tényleg nagyon érdekes, hogy az alternatív megoldásokat hogy próbálják. Kijutsz a Vöröstengerre, ha a déli része az problémás lesz, és lezárásra kerül, és mondjuk Amerika és a nemzetközi közösség nem mutat hajlandóságot arra, hogy ott erővel tisztítsák meg a huszi lázadóktól azt a környéket, és ott a hajózás az ellehetetlenül, vagy kevésbé lesz biztonságos, akkor mi marad az észak irány? És nagyon érdekes, hogy már most a szaúdiak átváltottak, és az észak irány felé indulnak el. Ahol ugye a szuezi csatorna vezet ki, aminek a kapacitása megint csak eléggé kicsi, de újra átrakják szárazföldre, tehát amikor a hajóra pakolod, majd újra átpakolod, és Egyiptomon keresztül szárazföldi úton juttatod ki a földközi tengerre, kiváló megoldásnak hangzik, csak a többszöri átpakolás miatt azért ez megint csak a költségeknek a növekedése irányába hat. Szóval egészen elképesztő meccs van most az olaj eljutatása, logisztikai mérkőzés gyakorlatilag, hogy ha már a geopolitika így alakult, ahogy, és fene tudja, hogy fog alakulni, akkor hogy lehet kijutatni az olajat úgy, hogy ráadásul még, ha lehetséges, akkor ne is dráguljon meg annyira. Hogy ebben most hova fogunk kiukadni, az látszik, hogy az ellenérdekelt felek mit próbálnak elérni, de hogy itt ki lesz a gyorsabb, meg hogy milyen, ez hova, ebből mi fog kisülni, azt nem tudhatjuk. Szóval meg számomra minden innen, illetve ezzel kapcsolatosan érkező hír az nagyon érdekes, mert egy óriási játszma zajlik. Hát nem annyira a szemünk előtt, mert mondjuk Magyarországra talán kevés hír jut erről el, de ha csak azt nézed meg, hogy gyakorlatilag fél éven belül hogy változott három irány, amerre az olajat a szaúdiak elviszik. Nyilván Hormuz volt a főszállítási útvonal, utána hirtelen át tudtak váltani nyugat irányba a Vöröstenger felé, majd pedig a déli kijáraton keresztül, most pedig már északra megy több, és még mindig működik, miközben iszonyatosan próbálják az olajárat fölfelé nyomni az irániak, hogy jobb tárgyalási pozícióba kerülhetnek, de tényleg nyilván kiszámíthatatlan, utólag majd könnyű lesz megmagyarázni, mint mindent, de tényleg nagyon-nagyon érdekes ez a játszma, ami zajlik.
2: Igen,
3: úgyhogy érdemes figyelni, és igen, nyilván az befolyásolja a világgazdaságot, befolyásolja Magyarországot is, és mi miután baromira kitettek vagyunk az energiaáraknak, és az, hogy a forintnak a látványos felülteljesítése megszűnt, az ezzel is összefüggésben van, tehát nekünk a nagy energia behozatali szükséglet miatt kifejezetten kedvezőtlen, hogyha magasra mennek az árak. A MOL-nak önmagában cégként akár kedvező is lehet, de az országnak azért összességében, és a forintnak is a nagy átváltási szükséglet.
2: igen, ugye a Molnál is ugye azért ott majd van egy pont, amikor meg kell gondolkodni, hogy mi a jobb, mert ugye a kitermelési oldalon igen, a magas olajár az jó, de ugye van egy finomítói üzletág is, ahol meg ilyenkor a magas, ahogy emelkedik az olajár, az alapanyagár, úgy megynek össze a finomítói marginok. Sokszor, persze most ez is fölül írható, ugye, mert a Közel-Keleten túl most itt vannak például az orosz egységek ukránok általi támadása, ugye, amire Trump elnök úr is kérte az ukránokat, ami nekem furcsa, ez egy háborúba kérni, hogy valakit ne így háborúzó, hanem máshogy, hát ezt nem tudom mennyire kerül meghallgatásra, de a lényeg az ugye, hogy azt ő is látja, hogy azért ott is esnek ki finomítói kapacitások, és ez például a dízel ára is, amit elkezdtük a mai napot, visszahat. Hát igen, ez egy nagyon sok összetevős.
4: Miért vált el ilyen látványosan végül is a dízel meg a benzin?
2: Hát többek között erre is fogják, azt hiszem, ugye, hogy itt a kapacitás és finomítási problémák azok, amik alapvetően okozzák, mert hát nyilván keresletben nincs olyan nagyon eltérő változás, akkor csak a kínálati oldal lehet a ludas, és valami ilyesmi, ugye mindent Hormuzra és az orosz-ukrán háborúra lehet ráhúzni, úgyhogy nagyjából ennyi. Egyébként az USA-ban is ez egy fájó pont, mert ott azt olvastam, már 6 dollár egy gallon.
3: Igen.
2: Ugye a benzin az ilyen 4.50-4.60 környéke, tehát ott is óriási a különbség.
3: Hát nekem az idei leginkább fullra 100%-osan bebukott várakozásom az az, hogy ahogy ráfordulunk az őszre, és majd közeledik a félidős választás, és pocsékul állnak, és az elnök népszerűsége a mélyponton, akkor ő majd fog olyan irányba intézkedéseket tenni, hogy az ő saját népszerűsége, az ő pártjának a népszerűsége az növekedjen, és esetleg visszafogja magát bizonyos kérdésekben. Nem. De gyakorlatilag az ellentétje történik, hogy magasról tesz arra, sőt be is jelentette, hogy ne várjon senkit semmi
2: pozitívumot. Hát nem csak tesz, nem is tud. Tehát beleszaladt abba a bizonyos erdőbe, letolt nacival, és
3: most letolt nacival körbe-körbe.
2: Körbe-körbe, és ugye erre nem számított, hogy az irániak fölveszik a kesztyűt, és bizony szivatják erősen. És,
3: de hát lett volna lehetősége még kijönni belőle. Igaz, hogy hát lehet azt mondani, hogy megalázó feltételekkel.
2: Ja, hát de... igen. Arcvesztéssel ki lehetett volna mászni belőle.
3: De úgy döntött, hogy inkább jönnek ez az egészen nevetséges, populista ígéret cunami, a mindenki Bianco csekket kap, és mindenki...
2: Ez borzasztó, tehát ez
3: tényleg... Küldjük az 5000 dolcsit, és akkor... tehát nem jön ki semmiből, csinálja tovább, és igen, túl akar érni a választás, illetve neki, mint elnök már mindegy, de pártjának meg az ő mozgásterének sem mindegy egyébként, hogy mi lesz a választása. Érdekes hazárjáték lett ez. Viszont abban a pillanatban, hogy ez kiderült, vagy nagyjából megérezték a befektetők, onnantól változott meg ez, hogy elkezdték a magas olajárat, a tartósan magas olajárat árazni, mert ez a várakozás valószínűleg, ahogy bennem, úgy másokban is benne volt, hogy enyhülés várható az év második felében, meg talán pozitív folyamatok, és hát ebből nem láttunk semmit. Így viszont megint ott az óriási bizonytalanság akár középtávon is, hogy mennyire marad magasan az olajár, és a világgazdaságra hogy. És eddig tök jól megúszta, ugye az eddig a nagyon pesszimista várakozások nem igazolódtak, de ha most megint ott lesz az inflációs félelem, ha most megvég, volt már láttunk majd, hogy inflációnak jönni kéne az eddigi tapasztalatok alapján. Csak nem jön. Leszűrtük a következtetés, hogy ja, akkor új világgazdasági környezet van, újraírjuk a közgazdasági tankönyveket. Akkor nem lesz infláció.
2: Ilyenkor kezdjünk el izgulni.
3: És akkor fölrobbant, ugye, ilyet is láttunk már nem
2: ilyenkor
3: is
2: olyan régen. Ilyenkor kezdjünk el izgulni, igen, amikor a tankönyveket újraírjuk.
3: Na jó, oké. Nézzük, van-e még üzenetünk, aztán lassan el is kell, hogy toljuk majd a kerékpárt.
2: Azt írja a Gábor, hogy csak dízellel lehet már menni a hajókkal, és nincs több pakura. Pakura.
3: Mondtuk, hogy pakurával megy a hajó? Vagy,
2: hát azért vagy... azt a hajtást nem tudom, hogy kitalálták-e. A fluxus kondenzátorról tudom, hogy mindenfélét bele lehet pakolni, banánhéjat is rakott a professzor, meg dobozos sört locsolt rá, de hogy pakurával hajtott hajó, hát azt nem tudom. Valamiről lemaradtunk.
3: Azt sziasztok, mondja, nekem ezen a héten bankokból millásebéd lesz.
2: Az igen.
3: De furcsa, de így is klassz. Hát külön köszönjük, és örülünk neki, hogyha bankokban is hallgatsz minket, ahol már délidőben lehet hallgatni a műsort.
2: Aztán igen. Egy másik hallgató kérdezi, hogy 54 éves, és már nem kicsi az esély, hogy digitális nomád legyen, úgyhogy arra kéne őt felkészíteni, és olyan műsort csinálni, ami az analóg nyugdíjasságról szól. Nem ja, ez, digitális nomád, hanem ez analóg nyugdíj.
3: Ez a milyen irány, milyen igen. változtatás, mit lehetne az adóvilágból még igen. akkor majd, ez erre érkezett. Analóg nyugdíjas. Hát igen.
2: Lehet az adóvilág mellékletek.
3: Egyszer egy ilyen külön kiadásként egyébként bedobhatjuk, milyen is abszolút, az analóg igen. nyugdíjas.
2: Na igen. Jó, hát köszönjük szépen a mai megtisztelő figyelmet, holnap csinálunk újabb Millás reggelit, 6:30, sőt 6-tól már hallható a maiból valami ismétlés, úgyhogy tartsatok velünk akkor is, és legyen szép napotok. Holnap találkozunk. Sziasztok!
1: Véget ért a mese mára. Zárul a Millás mókatára. Most rezsivédelmi célból kikapcsoljuk a csodalámpát, eltesszük a varázsszeruzát a szűk napokra, de a kicsit kurta malacpersely hamarosan újra csenget. Addig is, keressetek minket a közösségi médiában, és hallgassátok meg adásaink podcastjét a millásreggeli.hu-n. Millás reggeli, a Rádiókafé 98 gazdasági mápetsója.
5: Remélem ez komoly volt, mert viccnek durva lett volna.
1: Millás reggeli, a végtelenbe és tovább. A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
6: Pincér! Pincér!
7: Igen, mit parancsol?
6: Ezt a nyihogást le tudná halkítani?
1: Jó ebédhez, jó zene dukál! Minden hétköznap déltől egyig jó ebédhez szól a Mix. Daily Mix. A Rádió Café gurmé zenei válogatása a Metropolis legvájtfülűbb DJ-től. Hétfő világzene, kedd filmzene, szerda pszichedélia, csütörtök freestyle, péntek felnőtt diszkó. Daily Mix. A legjobb nemzetközi alapanyagokból Budapest módra. 3/4 A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
8: A derékfájás és más mozgásszervi panaszok a munkahelyi kiesések leggyakoribb okai közé tartoznak. A Mozgásklinika vállalati kafetéria keretében gyors, személyre szabott gyógytorna és manuálterápiás ellátást biztosít az ön munkatársainak országszerte. Mozgásklinika. Mozgásban a munkatársak. Jobban működő csapat. Részletek kafetéria.mozgásklinika.hu.
9: Tudod, milyen a kaméleon? Színes, izgalmas és titokzatos. Pont, mint a könyvek. A Kaméleon Olvasóklub egy szövegértést fejlesztő levelezős játék alsó tagozatosoknak. Olvasd velünk az év gyerekkönyvedíj nyertes és rövid listás könyveiből neked válogatott köteteket. A játék szakmai támogatója a HB, Magyar Gyerekkönyv Fórum. Regisztrálj október 4-éig a könyvközösség.hu/olvasóklub oldalon. És játsz velünk! Minden végpont számít. A legtöbb vállalat tudja, hogyan védje szervereit és hálózatát. De ki védi azokat a végpontokat, amelyeken nap mint nap érzékeny adatok haladnak át? A Konica Minolta a nyomtatási környezet rejtett kockázatairól és a Print Security fontosságáról tart előadást az ITBN konferencián. Szeptember 24-én a Bálna Honvédelmi Központban. Jelentkezzen Print Security felmérésre és NIS 2 konzultációra a Konica Minolta Security Lounge-on. Minden végpont számít. konicaminolta.hu/ITBN2026. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod! Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Dzsungel ez a város, elkísérlek. Közlekedési információk a Rádió Cafén.
7: A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést a Hűvösvölgyi úton a Budenz útnál. Sávlezárásra kell készülni. Baleset miatt lezárták a 15. kerületben a Szűdliget utcát a Morzsa utcánál. Az érintett BKK járatok terelve közlekednek, több megálló kimarad. Helyszínelnek a Tököli úton befelé a Baross tér előtt a külső sávban. Mától lezárták az 5. kerületben a Petőfi Sándor utcát a Kossuth Lajos utca után, mert elektromos közművet javítanak. A 15-ös autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Ferenciek tere és a Szervita tér megállót a Gyöngyösi utca felé. Lezárták mától a 16. kerületben a Mészáros József utcát a Zséi Aladár utca és a Pilóta utca, valamint a Diósi Lajos utca és az Imre utca között útfelújítás miatt. Soroksáron a Haraszti úton a Péter Apostol utcánál mától a forgalom egy sávon váltakozva halad jelzőlámpás irányítással közműépítés miatt.

0: 2030-ig lesz új választójogi törvény és új alkotmány is. Folytatódik az építőipar mélyrepülése, bevezethetik az átlag sebességmérést a magyar utakon. Marad a felhős idő, csak délután szakadozhat fel a felhőzet, 21 fokot mérhetünk. Jó napot kívánok, Czoller Andi vagyok. Beszakadt az út egy utasokkal teli BKK busz alatt a főváros 15. kerületében. A járművön 30-40 ember volt, sérültekről egyelőre nem érkezett jelentés. A víz alá mosta az aszfaltot a Sződliget utcában, a környéken több járat is terelt útvonalon közlekedik. 2030-ig lesz új választójogi törvény és új alkotmány is, közölte reggeli rádió interjújában a miniszterelnök. Beszélt a benyújtásra váró gyermekvédelmi javaslatcsomagról is. Első körben 180 új helyet hoznak létre, de később lesz több is. 20-25%-os emelést hajtanak végre az ágazatban a bérek tekintetében. Ennek első fele már novemberben megérkezik, a második majd januárban, de közben lesz adócsökkentés is. A jövő évi költségvetésben nagyarányú családi pótlék emelés lesz, tette hozzá, de további részleteket egyelőre nem mondott. Immár harmadik hónapja csökken az építőipar teljesítménye. A termelés 4,6%-kal alulmúlta a 2026 júniusit. A visszaesés éves szinten még nagyobb. Az építőipari termelés volumene a munkanap tényezőkkel kiigazítva is 12,2%-kal elmaradt az egy évvel korábbitól. A megkötött új szerződések volumene majdnem 25%-ot zuhant. Bevezethetik az átlag sebességmérést a magyar utakon. A közlekedési és beruházási miniszter közösségi oldalán jelezte, ha valaki jelentősen túllépi a megengedett sebességet, akkor szankcióként felfüggesztett börtön és autó lefoglalás is szóba jöhet. Vitézi Dávid jelezte, havonta ezres nagyságrendben közlekednek úgy autósok a magyar autópályákon, hogy az átlagsebességük meghaladja a 180 km/h. Az amerikai elnök nem ellenzi, hogy a kínai autógyártók az Egyesült Államokban gyártsanak autót, írja a Reuters. Donald Trump annak ellenére tett ilyen kijelentést, hogy az amerikai törvényhozók és autógyártók széles körben ellenzik ezt. Az elnök közben sorra veti ki a vámokat a kínai ipar különböző területeire, nemrég például 100%-os vámot vetett ki a drónok importjára, emeli ki a Telex. Lassítaná a mesterséges intelligencia fejlesztését az Anthropic vezére. Dario Amodei az ehhez szükséges első lépésre kötelezettséget is vállalt. Független ellenőröknek adnak hozzáférést a belső rendszereikhez, hogy felmérhessék modelljeik megbízhatóságát, és meggyőződhessenek a biztonsági intézkedések betartásáról. Az általa javasolt második lépés az iparág egészére kiterjedő együttműködés előírása, a harmadik pedig a globális szintű koordináció biztosítása. Sam Altman, az OpenAI vezetője válaszul jelezte, az ő vállalatuk is hozzáférést fog biztosítani rendszereikhez a független ellenőrök számára.
1: Időjárás a Rádió Cafén.
0: Csak délután északnyugat felől kezd majd felszakadozni a felhőzet, az északnyugati szél gyenge marad, a hőmérséklet pedig 21 fok körül alakul.
1: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén. A következő órában nem csak zenét, hanem sok tudást is sugároz a rádiókészülék. De figyeljetek, mert évvégén vizsga!

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Megszokhattuk már, hogy a Henry Gonzo és a papírsárkányok előszeretettel nyúl irodalmi alapokhoz, azon belül is a költészethez. A Fran Palermo frontemberének másik zenekara 2023-as első albumán a Cementkerten például Arthur Rimbaud, Allen Ginsberg, Petri György és ókori görög versek szolgáltak inspirációként. Második albumukon a Vízszemügyikon többek közt Nemes Nagy Ágnes, Kányádi Sándor, Juhász Gyula vagy a kubai Nicolas Guillén költeményein alapulnak a dalszövegek. A nagylemez második, klippes dala, a Fecske fűvére, Szabó Lőrinc a Szem örömei című versének átirata.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Simbi Ajikawo, művész nevén Little Sims, már 10 évesen megírta első dalát. Független előadóként saját kiadóján keresztül jelenteti meg zenéit, és olyan nagy nevek, mint Kendrick Lamar és Lauryn Hill is elismerően nyilatkoztak róla. Zenéjében bátran ötvözi a rapet, a jazzt és az R&B-t, miközben társadalmi kérdéseket is boncolgat.

Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. Egy bizonyos fiatal párizsi születésű soul-énekes szereti egyedül járni a világot, ahogy 26-os dalszövege is bizonyítja. Korábbi utcazenéléssel egybekötött vándorlása során Memphisbe vezetett útja, ahol egy helyi, sokat látott blueszenész, a The Young Old becenevet adta neki, mert fiatalos arca koros énekeshez illő, karcos hangot takar. Az ajándékba kapott álnév annyira megtetszett a titokzatos franciának, hogy annak T.Y.O. kezdőbetűiből megalkotta művész nevét. Onnantól kezdve T.Y.O.-ként ismeri őt a világ soul zenét szerető része. Inkognitója olyan szinten tükrözi valós énjét, hogy úgy döntött, igazi nevét nem is árulja el közönségének.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Még ne menjetek el. A műsor a szünet után folytatódik.
0: Mindenben ott van a funk. Amiben nincs, ők belerakják. DJ Gandarva, Fonyodi és vendégeik. Buda Beat Show minden szerdán 11-től éjfélig a Rádió Café 98.0-án.
2: Ez az.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
3: Nálunk a gép mögött emberek állnak, nem algoritmusok. 24 órás non-stop zenei stream a Café DJ-től. Keresd a Rádió Café applikációban. Instant fesztivál hangulat bárhol, bármikor.
4: A derékfájás és más mozgásszervi panaszok a munkahelyi kiesések leggyakoribb okai közé tartoznak. A Mozgásklinika vállalati kafetéria keretében gyors, személyre szabott gyógytorna és manuálterápiás ellátást biztosít az önmunkatársainak országszerte. Mozgásklinika. Mozgásban a munkatársak. Jobban működő csapat. Részletek kafetéria.mozgásklinika.hu.
5: Minden végpont számít. A legtöbb vállalat tudja, hogyan védje szervereit és hálózatát. De kivédi azokat a végpontokat, amelyeken nap mint nap érzékeny adatok haladnak át. A Konica Minolta a nyomtatási környezet rejtett kockázatairól és a Print Security fontosságáról tart előadást az ITBN konferencián. Szeptember 24-én a Bálna Honvédelmi Központban. Jelentkezzen Print Security felmérésre és NIS 2 konzultációra a Konica Minolta Security Lounge-on. Minden végpont számít. konicaminolta.hu per ITBN 2026.
1: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: A bristoli trip-hop zenekar, a Portishead neve esszelejtendő. Névadójuk egy Nyugat-Bristoltól 13 kilométerre fekvő tengerparti település, amelynek eredete a római korba nyúlik vissza. A kikötővárost az idők során hívták Portsheadnek, Portshootnak, Portshevnek és Possetnek is.

Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. Egy horgász csali márkától kölcsönözte művész nevét Bibio. A Stephen Wilkinson néven született angol indi zenész gyerekkorában gyakran horgászott édesapjával Walesben. 2013-as Silver Wilkinson nagy lemezén járatta csúcsra e szimbolikát. Az album címe a változatosság kedvéért egy másik csali márka neve. Ráadásul egy horgászokról szóló dokumentumfilm hangjait is elrejtette a Sycamore Silhouetting című számban. Következő korongján a Ribbonzon már tehénre és graffitire váltott a művész. A The Art of Living mondani valóját tehénbőgésekkel illusztrálta. Az Old Graffiti-ben pedig régi falfirkához hasonlít egy régóta tartó párkapcsolatot. Már kezd túlzsúfoltnak hatni, ezért az eltüntetését fontolgatja. Talán kihúzná a csaliát a vízből, mert ezt a halat jobb elengedni.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Hagyományos szólólemezein kívül számos kreatív mellékprojektben vezeti le fölös energiáit a Britpop pápa Jarvis Cocker, amikor főzenekara a Pulp éppen szünetet tart. A The Weird Sisters néven egy fiktív banda frontembereként felvett 3 számot a Harry Potter és a tűz serlege soundtrack albumára, sőt, a filmben is koncertezett a csapat, karácsonyi talpalávalót szolgáltatva Roxford diákjainak. A BBC filharmonikus zenekarával is fellépett a Royal Albert Hallban, saját rádióműsora egyik külön kiadásának apropóján. Egy teljes albumnyi francia sanzont is elénekelt Wes Anderson a Francia kiadás című moziához. Vagy, ha már a franciáknál tartunk, a Disco Dean French House Duo Synchronized című 2010-es dalába is beszállt vendégénekesként.

0: Kicsöngettek. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Anya, mi az az ösvény? Hogy kerültünk ide?
2: Nem tudom, Misa. Pedig a nagy gesztenyefánál szoktunk balra fordulni. Ugye?
0: Vesszel velünk te is! 100 hold. Barangolás a gyerekkultúra erdejében minden péntek este 9-kor a Rádiókafén. Gyerekkönyvekről felnőtteknek. Mit, mikor és miért olvassatok, hallgassatok és nézzetek. Trendek, megjelenések, beszélgetések szerzőkkel és a kapcsolódó szakmák művelőivel. 100 holdon ez mind bőven elfér. A túravezető Weiser Alinda, aki a pagony iránytűjével mutatja meg, merre induljunk.
2: És hol vannak a gyerekek?
0: Olvasnak. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Építkezel? Lakást vennél? Eladnád? Bérelnéd vagy felújítanád? Vagy befektetési céllal nézed a piacot? Akkor neked való a négyzetméter, a Millás reggeli ingatlan piaci rovata. Minden szerdán 9 óra után pár perccel.
3: A rovatot a 11. kerületi Metrodom River lakópark támogatja. Metrodom River. Otthon a városban, otthon a Dunaparton. Hazaértél.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
4: Amikor Beethoven zenéjét hallgatjuk, a mindenséggel kerülünk kapcsolatba. A Concerto Budapest 2026-27-es évadának középpontjában a 200 éve elhunyt zeneszerző géniusz áll. Világszínvonalú koncertek, izgalmas zenei utazások, fesztiválok a Concerto Budapest új évadában. A jegyek és a bérletek a zenekar honlapján.
3: Érd el a barátod a világon bárhonnan! Elkészült a Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és jó utat! Rádiókafé. Van barátod!
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. Hírek következnek a Rádiókafén.
5: Több mint 37 milliárd forintos többletköltséget okozhatott Paks kiesése. Már minden nyolcadik magyarnak van kincstári számlája. Egyre több olajszállítási útvonalat érint a közel-keleti háború. Csak délután szakadozhat fel a felhőzet, 21 fokot mérünk. Holnap nagyrészt napos idő lesz, és akár 26 fok is lehet. Jó napot kívánok, Czoller Andi vagyok. Hatalmas anyagi terhet jelentett a paksi erőmű termelésének kiesése. A regionális energiagazdasági kutatóközpont szerint mintegy 37,4 milliárd forintos többletköltséget okozhatott, hogy a kánikulában csak egy reaktor tudott áramot termelni.

0: így már több mint 1,2 millió embernek van ilyen. A kincstárnál tartott állampapírállomány pedig túllépte a 11 ezer milliárd forintot, írja az Economics. Az ügyfelek egyre nagyobb arányban választják az online ügyintézési lehetőségeket. A függetlenségi népszavazások előkészítéséről tárgyal ma Cardiffban Skócia, Észak-Írország és Wales miniszterelnöke. Egy memorandumot is aláírnak, amelyben követelik a brit kormánytól referendumok kiírásának lehetővé tételét. Most első ízben mindhárom ország élén függetlenségpárti miniszterelnök van, és a skót kormányfő szerint a jelenlegi helyzet fenntarthatatlanná vált. Itt John Sweeney azt mondta, Londonnak fel kell készülnie az Egyesült Királyság megszűnése utáni időkre. Egyre több olajszállítási útvonalat érint a közel-keleti háború. A Hormuzi szorosban találatért egy hajót, a legénységet evakuálták. Irán közölte, hogy egy másik iráni kereskedelmi hajót is eltaláltak, közben pedig egy dróntámadás miatt leállt Szaúd-Arábia egyik legfontosabb olajvezetéke. Ha ez nem indul újra, akkor a tartós kiesés miatt a világ olajellátásának akár 4%-a is veszélybe kerülhet. Közben a húszik elfoglalták a Perim szigetet is a Vörös-tenger déli bejáratánál, a szoros stratégiai jelentőségű a hajózás szempontjából. Mindeközben Irán már a tárgyalást kezdeményezett a Perzsa-öböl arab államaival Ománban. Az iráni tisztségviselők szerint a megbeszéléseken a Hormuzi szoros jövőbeni hajózási útvonalairól is szó lesz. Az iráni külügyminiszter azt mondta, hogy Irán egy esetleges ománi megállapodás ellenére sem nyitja meg újra a Hormuzi szorost, amíg az Egyesült Államok nem teljesíti Teherán követeléseit.
1: Időjárás a Rádió Cafén.
0: Csak délután északnyugat felől kezd majd felszakadozni a felhőzet, 21 fokot mérünk, holnap több felé lesz párás, ködös a reggel, majd napközben napos időre van kilátás gomoly felhőkkel. Kora reggel 8 és 15, délután pedig 21 és 26 fok között alakul a hőmérséklet.
1: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Amikor a nap már süt, de még épp nem éget. Már nem vagy álmos, de még nem vagy fáradt. Amikor már nem vagy éhes, de még nem vagy szomjas.
2: Nem rossz kor?
1: Pont jókor. Fényterápia Fehér Mariannal a Rádió Cafén. Kultúra, művészet, kitekintés a világra és búvárkodás a lélekben. Minden hétköznap délelőtt 11-től délig Pont jókor.
3: Szép napot mindenkinek, már is kezdődik a Pont Jókor. Vendégem Szabó Ági, aki Artisius európai aranyművész minőségi és kétszeres Jakab Líra díjas dalszövegíró, akit köszöntök, szia! 30 éves jubileumi koncerthez közeledünk, amely koncerten jó néhány előadó a dalaidból fog tulajdonképpen egy csokrot átnyújtani, és ez november 5-én lesz az újpesti rendezvénytérben, hogyha jól tudom. És én most azt kísérelem meg, hogy ennek a 30 évnek az elejére visszatérjünk, 96-ba, amikor is a dalszövegírói pálya, és ez persze természetesen hozzá kell tennem, hogy 2000-es évek legnagyobb sikereit írtat. Te, csak ugye a dalszövegíró mindig kicsit árnyékban marad, de hogy 96-ban, amikor te az elsőt írtad, akkor azért szó nem volt ilyen karrierről, sem szabályokról, sem arról, hogy ezt hogyan kell csinálni. Úgyhogy kíváncsi vagyok arra az élethelyzetre, hogy hogyan is léptél te erre az útra.
4: Mostanában sokat gondolkodom azon, hogy ennek igazából a motivációja szerintem a legérdekesebb, mert hogy művészi pályára szerintem általában az önkifejezés vágya viszi az embert, és akárhogy keresem, én magamban ezt nem találtam soha, én mindig arra vágytam, már az elsőnél is rögtön, hogy valaki mást segítsek a saját önkifejezésében. Tehát Popper Péter volt az első, ugye azt a zenekarból ismert Péter, aki szólólemezre készült, és ott sem az volt, hogy megbeszéltük, hogy írjál nekem Ági, hanem én annyira szerettem volna azt, hogy azokat a témákat, amikről mi rendszeresen beszélgettünk, azokat ő elénekelhesse.
3: Oké, de te hol tartottál akkor az életedben? Mifelé mentél?
4: Nekünk a családunknak volt egy hangszernagykert cége, én abban dolgoztam, és ott is ismertem meg egyébként őt is, meg sok-sok zenészt, akit így szponzoráltunk. Teljesen máshol, tehát oké, zenés családból származom, édesapám tuba művész volt, a rádió, tévé, szimfonikus zenekarában játszott nagyon-nagyon sokáig, és tehát volt a zenéhez közöm, a testvérem is dobos, jazz dobos, szóval

0: Költözöm hozzá, de nem.
1: Igen, de hát az nem, de a szövegírás, hanem
0: nem.
1: Az, igen, tehát
0: mondod,
1: ez kifejezés.
0: Nem. És nem is irodalom feltétlenül.
1: Igen.
0: Mert tehát mind a két irányból meg lehetne közelíteni, de hogy ott nagyon, tehát szerintem attól komplex, és azért nem csinálják olyan nagyon sokan, mert nagyon szűk a szabályrendszere. Nagyon sok mindennek kell megfelelni, szerintem több olyan képességnek kell együtt meglenni, ami szerintem úgy ritka. Tehát vannak istenten jó tehetséges zenészek, hangszeresek, énekesek, előadók, és vannak költők szenzációs gondolatokkal és zsenés, és itt valahogy ezek összeadódnak, mert ritmusra kell írni, szótagszámra kell írni.
1: Dallamra
0: egy embernek, ugye nekünk megbízott szövegírónak, aki nem állunk a színpadon, én nem éneklem el a saját dalaimat, hanem odadom másnak. Tehát úgy kell ezt megalkotni, hogy ő szeresse, ő azonosulni tudjon vele, de az se baj, ha nyilván kell, hogy közöm legyen valamennyire hozzá, mert a saját tapasztalataimból kell megszőnöm ezeket a gondolatokat.
1: Igen, én is ezt gondolom, hogy nagyon összetett. Ugye vannak a művészek, és azért te itt tényleg a művész világ színe javának írtál. Most csak néhány nevet mondok. Szekeres Adrien, Péli Barna, Cserháti Zsuzsa, Gruppenswing zenekar, Zséda, Aucsilla, Rácz Gergő, lehet ezt sorolni a végtelenségig. Na, hát és én ilyenkor mindig azt gondolom, vagy hát helyesebben fiatalabb riporter koromban, amikor először találkoztam dalszövegíróval, akkor megkérdeztem, hogy létezik-e az, hogy neki le kell ülni az énekessel, a zenésszel, fel kellett térképeznie magába az ő mienségét, hogy mi illik hozzá. Tehát, hogy van-e ebben egy ilyen kvázi pszichológiai munka a részedről, vagy részetekről, és a tapasztalatom az volt, hogy valamennyi kell, valamennyire kell, hogy tud, hogy ő milyen. De hát ez azt jelenti, hogy ezeket a kapcsolódásokat, és az ő részéről meg kell a bizalom, meg az, igen, hogy te majd leképezed azt, amit ő tud, de kell a te személyes élményed is, tehát hogy emögött, a munka mögött, a kapcsolatoknak az ápolása, a fenntartása, a miensége, az ismerete is ott kell, hogy legyen.
0: Igen, és fontos is lenne, gondolnánk, de én azt vettem észre az évek során, hogy működik úgy is, hogy egyszerűen az embert én spirituális lénynek tartom magam, uh-huh, és ez akkor is működik, hogyha nem beszélek vele. Például Tóth Verával mindig elmondjuk, hogy akármikor beszéltünk utoljára, ha küld nekem egy dalt, tényleg rendszeresen megtörténik, hogy én megírom neki azt. Tehát nem is beszéltünk, csak átküldt, hogy Ágikám, itt egy új dal.
1: Na jó, de ismeritek egymást. Tehát
0: ismerik egymást, de az, hogy ő tegnap, én írtam egy dalt, hogy Tó fölött az ég, és ő azt mondja, hogy na most ez tényleg tök komolyan, megírtad úgy, hogy tegnap előtt ott ültem egy sráccal a Dunaparton, vagy nem tudom. Tehát, hogy megírom azt, ami történik vele. Én sem tudom, hogy hogyan. Szerintem valahogy összekapcsolódunk. Valahol nem tudom. Ezek sugallatok, amiket ha én elfogadok, befogadok, és ráhangolódom, mert szeretném az ő életét megjeleníteni, akkor működnek.
1: Ezt abszolút el tudom fogadni, és el tudom hinni, de akkor most mégis csak egy kicsit térjünk vissza hozzá. Tehát te magadat nem akartad kifejezni, de másokat szívesen segítettél volna. Még akkor 96-os első szerzeménynél nem is ismerted a szabályrendszert, de hogy álltál neki? Ebből a vágyból dolgoztál?
0: Amikor hallgatgattam azokat a demókat, amiket Péternek nekem adott, vonzott nagyon egyébként az, hogy de először hallottam én olyan dalt, ami nem volt magyar szöveg, sem angol szöveg, hanem ilyen halandzsa. És ez baromi érdekes volt, mert egy vonzást éreztem, hogy megírjam, hogy megszövegezzem egyszerűen. De leültem, és hát próbáltam gondolatokat rátenni a sorokra, de hát azt éreztem, hogy olyan a rohadt nehéz, hogy én erre képtelen vagyok. Tehát, hogy nem lehet, mert nem tudom, hogyha megvan egy mondjuk, ez volt a dal. Most ebből elvehetek? Vagy hozzátehetek? Lehet ebből azt, hogy érted, most sarkítom, de nem tudtam. És a vége az lehet, hogy amikor nekiálltam, hogy na most már tényleg meg kell ezt, meg szeretném csinálni, akkor azt a döntést hoztam, és szerintem ez egy nagyon fontos döntés volt a hátralévő életem szempontjából, hogy nem változtatok semmit. Tehát addig dolgozom rajta, amíg pontosan arra a ritmusra nem húzom rá a gondolatokat, és arra a szótagszámra, ami ott le van írva, amit hallok. És hát mivel ezt nagyon kevesen csinálják, ugye, mert ez nagyon sok munka. Tehát azt mondom, hogy van egy gondolatod, és az úristen, de jól gurul, és de jól nem, kivonatolni kell. Tehát ennek a munkának ez is a nehézsége, hogy hiába van egy nagyon szép gondolatod, az nem fog beférni, és nem abban a ritmusban lesz. Tehát azt akkor ezerféleképpen kell variálni, és egyszer csak azt fogja mondani kb. Sajnos nagyon sokszor nem pontosan, és a vége az lesz, hogy rajta van a dalon.
1: Na, és ilyenkor te meg tudsz békélni a nem pontosannal?
0: De jó kérdés, akkor... nem, soha nem tudok megbékélni, mindig hiányérzetem van, hogy pedig de jó lett volna, és néha már de szeretném azt írni, amit tényleg gondolok, és nem, nem egy zséverzióját.
1: Az, hogy a dalok egyébként ilyen populáris sikerek lettek, ez egyik oldalról nagyon fontos, másik oldalról pedig tényleg kifejezetten olyan dalokról van szó szerintem, amelyeknek a sikerét én egyáltalán nem abban látom, hogy olyan egyszerű és könnyen megtanulható és elénekelhető. Tehát nem az a nyári sláger, amelyiket 15 másodperc alatt meg lehet írni, hogy hú, de meleg van és feszül a bikinim, vagy akármi. Viszont közben meg tényleg nagyon széles körben sikeresek, ami ugye mindig bizakodással tölti el az embert, hogy akkor van a befogadásban gondolkodás, meg érzelem, meg nem tudom én mi. Uh-huh. Szóval, hogy és egytől egyig, mert most azért én átnéztem a dalokat, szóval ez egy mély érzelmi életről is árulkodik.
0: Hát igen, az szerintem az van, mély érzelmi élet. Egyébként célom sosem volt a slágert írjak, lehet, hogy azért is sikerültek, tehát az, hogy azzal a szándékkal álljak neki, hogy na most majd ezzel.
1: Ezt mindenki eltútolja. Ez nem volt akkor.
0: Nem, és nem is, de nem is kérték. Tehát azokban az években, amikor ezek a dalok születtek, szerintem mindenkinek, akikkel én dolgoztam, mert volt olyan, hogy azt mondtam valakinek, hogy nem. Mert nem, pont azért, mert nem ezt éreztem, hogy nem adni akar valamit, nem elmondani akar valamit, hanem sikert akar. És ez egy teljesen más irányú megközelítés, és én ezekben nem hiszek. Tudom, hogy úgy is működik, hogy ezt körzővel vonalzóval megrajzoljuk, hogy na, ezek a harmóniák, ezekkel a szavakkal működnek. Én meg ettől olyan ideges leszek, hogy nem is akarok benne részt venni. Mert én azt abban hiszek, úgy érzem, hogy belőlünk, az eszenciánkból, a lelkünkből valami, ami megszületik, és azt minden résztvevő, tehát a zeneszerző is belekódolja önmagát, az előadó is, és a szövegíró is, hogyha ez így történik, és mondjuk nem azonos ezek közül valamelyik, akkor azok maguktól fognak oda eltalálni, ahol arra igény van, és befogadó lélek.
1: Milyen neked a saját dalaidat hallgatni, akár így 30 évvel később is?
0: Nagyon izgalmas, olyan érdekes kérdés, hogy bárhova megyek, és ott megszólalnak, akkor ugye mivel engem senki nem ismer,
1: így van,
0: és
1: igen.
0: Nagyon gyönyörűen el tudok bújni, de olyan úgy elmosolyodom mindig, hogy jaj, de jó, mindig nagyon jó érzés.
1: Van olyan, ami neked már mást mond, mint amikor megírtad? De mondjuk, vegyük, szerintem az olyan, mint te, ezt jó. Mindenki ismeri. De a Szekeres Adél, Zséda, Motel. Tehát ezek azért olyan dalok, de mondhatnék még jó párat, ami egyszerűen tényleg, nem, szerintem nem egy generációnak, hanem jó néhány generációnak. Lehet, hogy egy életszakaszában nagyon fontos volt.
0: Igen, most átgondoltam gyorsan így ezt a párat, amit mondtál. Nem érzem, hogy nekem a jelentése módosult volna. Az mindig érdekes, hogy ki mit gondol bele. Például a Keserű Mézről nagyon sokan gondolták, hogy ez szerelmes dal. Hát ami soha nem volt szerelmes dal. Tehát én nem úgy írtam, hogy azt fiúról, lányról gondoltam. Teljesen mást gondoltam. Mögé ugyanúgy a bennünk a világ is egy...
1: És mit gondoltál mögé?
0: Én mindig nagyon szenvedtem attól, hogy nem merek dolgokba belemenni, és talán az, hogy mindegy, hogy milyen, amit le is írtam, hogy tényleg csak sodorjon, és tényleg csak legyen élmény. Én ezt a szorongásomat próbáltam beleoldani.
1: Tudod, mit gondolok? Hogy a személyiségedben neked ez fér bele, hogy bár van egy csomó tehetséged, van egy csomó szereted benned, van egy csomó kifejezni vágyás, csak egész egyszerűen van egy határa a személyiségednek, tehát te nem tudsz fölállni egy színpadra, és ezeket megcsinálni, eltáncolni, lehangszerelni, te így tudtál az introvertáltságod, meg a zárkózottságodból kibújni, hogy mégis a gondolataid megjelenjenek, de mint ahogy te is mondtad, hogyha ide bemész a, nem tudom, drogériába ide szembe, akkor senki nem fog oda menni, hogy köszönöm azt a dalt, és Úristen, és Jézusom, még ha mondjuk az előadó megy be, akkor lehet, hogy oda mennek hozzá, és elmondják, hogy nekik az mit jelent.
0: Igen, a sikerből is, és ennek a hátrányából is ők nagyon sokat kapnak, igen. Én pedig egyikből sem nagyon. Tehát, hogy ennek ez a árnyoldalának nem mondanám, mert nekem nem hiányzik egyáltalán.
1: Nem, de hát így vagy összerakva,
0: igen,
1: nem?
0: Igen, igen.
1: Tehát nekem ez neked így oké?
0: Okay? Nekem teljesen oké, okay, teljesen oké. Okay. Uh-huh, igen. Uh-huh. Arra vágytam volna, hogy jobban tudjak mondjuk énekelni, mert maga az, hogy színpadra álljak és előadó művész legyek, én arra nem érzem magamban a képességeket, viszont énekelni meg mindig nagyon szerettem, és például a 10. évfordulóján a pályámnak egy albumot készítettem, és elénekeltem 14 dalt saját magamtól, és azokat én nagyon szeretem, és határtalanul élveztem, de azt sem nagyon hallották, és engem ez sem zavar.
1: Oké, okay, és akkor mi lesz most ezen a koncerten? Tehát, hogy bírod azt a fajta megjelenítést, vagy középpontba állítást, amiről ennek szólnia kell? Tehát, ha már van, akkor erről szólnia kell, mert látom, hogy...
0: Nagyon jókat kérdezel, igen, átláttál
1: de nem,
0: rajtam.
1: De nem akarlak itt pszichológiai szempontból nem. Szétszedni, mert nem akarom, hogy a hallgató is azt érez, hogy most ide jön valaki aztán. Csak hogy tényleg ez... érződik, és ezek az fontos kérdések, mert ez azt jelenti, hogy most megugrod magad, mondta Marian, meg én pszichológusan.
0: Igen, nagyon jól mondja Marian ezt, mert ez az én fejlődés történetemnek egy elképesztő mérföldköve, hogy ebbe belevágtam, és nem is merném kijelenteni, hogy néha nem verem így a fejemet, hogy ezt most miért csináltad magaddal, mert igen, így látszom, és nem feltétlenül akartam, és főleg a mai világban nem feltétlenül akartam, ahol nem a jó indulat az, ami úgy elsőként megjelenik, de nem kapok szerencsére semmi ilyet, de valóban a megjelenésnek a retteltesen. De maga az, hogy tehát én el vagyok anélkül, hogy bármilyen felhajtás legyen körülöttem, és én úgy is, tehát ennek az egész koncertnek az a címe, hogy egy korszak dalai. Nem az, hogy a Szabó Ági koncertezik, vagy a Szabó Ági így, vagy úgy, mert nem is tudja senki, hogy ki vagyok, hanem direkt erre helyeztük a fókuszt, hogy egy korszak dalai, hogy ezek a mi közös, az előadókkal, a közönséggel, akik szeretik, velük közös dalok, közös élmények a 2000-es évekből, ugye, amikor igen. Ezek voltak a zenei hétköznapjaink, azok a rádiók, azok a zenei műsorok, a rócsók, a falunapok, tehát, hogy ezek a dalok ott szóltak, és most ezek egy színpadon, egy estén, kvázi egymás után megszólalnak, és én abban bízom, hogy ahogy bennünk fölébrednek ezek szerintem egy felejthetetlen korszak.
1: Abszolút, és hogyha úgy nézi az ember, akkor tulajdonképpen lehet azt mondanám ezt, hogy retro party, csak nem annyira szeretem már ezt a szót, vagy hogy el van, vagy ezt a kifejezést, de azt lehet mondani, hogy egy olyan setlista, amit ebből a korszakból lehet, hogy az ember összerakna magának, hogyha azt mondaná, hogy tartok egy ilyen estét, tehát simán lehet, hogy összeválogatja, és az egészet húsvérbe és valódiba láthatja. November 5-én?
0: Igen.
1: Újpesten.
0: Igen, ugye? Igen, az áprendező.
1: Igen. Ez így érdekes, de azt is láttam a részemre elküldött kvázi program beharangozóba, hogy ott olyan értelemben színpadra állsz, hogy igyekszel egy kicsit megosztani dolgokat, vagy beszélni akár ezekről a kapcsolatokról, vagy mi a terved, hogy amit majd hoz az este, vagy így köszönteni a zenészeket, tehát hogy valamelyest ki kell lépned.
0: Igen, valamelyest ki, van róla szó, hogy lesz esetleg, hogy fogok esetleg énekelni, de ezt sem akarom, mert ha ott abban a pillanatban nem tudom megugrani, volt. Akkor azt ígértem, és nem leszek ott, tehát ezt azért nem promotálom én igazán.
1: De nagyon jól teszed, szerintem meg ennél őszintébb, hogy azt mondod, hogy szeretnéd ezt a csokrot így átnyújtani, de azt, hogy ebben te mennyire fogsz tudni, mennyire tudod magad exponálni, ez majd ott kiderül.
0: Igen,
1: mert az
0: igen.
1: Is lehet, hogy lesz egy olyan flow, hogy tudsz vele menni.
0: Simán lehet, de szerintem már attól különleges, és attól nem csak az, hogy ott vannak ezek a dalok, hogy ez tényleg a közös múltunk. Igen. És mindenki, aki ott lesz, annak van egy élményanyaga ezzel, egy sztoria, és nem fogjuk nyilván minden dalnál elmondani, hogy született, mert akkor 4 órát lesz uh-huh. Ott mindenki. De biztos, hogy ennek lesz egy olyan varázsa. Vagy legalábbis én ebben bízom, ezért csinálom az egészet, uh-huh. Hogy ott mindenki, aki ott ül a közönség sorában, és mi is, ezt újraéljük, és ebből kapjunk egy picit, ebből az érzésből.
1: Na hát folytatjuk, csak most adunk zenét és feles infókat, és azért igyekeztünk mi is az adásba elhelyezni a te dalaidat, úgyhogy ki lehet találni majd, hogy melyik. Mert hogy egyébként ugye nem csak arról van szó, hogy a 2000-es éveknek az óriási populáris lágereit, hanem nagyon sok olyan dalt is írtál, amelyek mondjuk úgy, hogy réteg, tehát amiben jazzesebb,
0: igen,
1: nagyzenekaros, tehát hogy igen, sok minden volt.
0: Volt ilyen, és az én személyes kiteljesedésemet ezek nagyon, nagyon nagyban segítették. Például Mor Bernadettnek van 2008 körülről egy lemeze, amit Fekete Kovács Kornél írt nagy részt, és szerintem ez zseniális lemez, azonban a Pesti Broadway című dal, amit Charlie-val énekel ketten, szerintem szenzáció. Én nagyon szeretem azt a dalt, vagy akár a Group and Swing, akinek szintén van egy-két dala tőlem, 3-4 is.
1: Na, megnézzük, hogy ezeket elő tudjuk-e keresni, és aztán folytatjuk a beszélgetést Szabó Ági dalszövegíróval, aki Artisius Európai Aranyművész minőségi és kétszeres Jakab Líra díjas. És a 30. évfordulót ünneplő koncert még egyszer november 5-én Újpesten az App rendezvénytérben lesz. Maradjatok ti is velünk!
2: Rádió Café. Van barátod!

okos asszony, meg épp később, meg igen előkelő, majdnem férjezett szép úri nő, egyet kacsint.

0: Pont jókor vagytok jó helyen. Ne menjetek sehová, a szünet után folytatjuk. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A talpon álló megnyitja kapuit a Rádiókafén. A stúdióban Farkas Peti, Kovács Zoli és Gulyás Luca. Jó zenék, vicces témák, lejárt beszólások, csajok, kevert. Hallgass te is a talpon állót minden hétfőn és pénteken este 6-tól 8-ig, és legyél te az az ember a baráti társaságban, aki minden témához hozzá tud szólni. Talpon álló, mert képben lenni szexi. Amikor a város elcsendesedik, a sötétből előbújnak a legfurcsább gondolatok, és a dupla farkas pont ezekre vadászik. Szabi Tokától Bokáig.
1: Aki nem volt katona, az nem is ember, maximum csaj.
0: És Ördögi Roy.
2: Földön, vizen, levegőben. Fejeket le, mert jövök.
0: A frekvencia ismerős, a stílus letisztult. De a harapás a régi. Dupla farkas! Szeptember 21-től minden hétfőn este 9-től élőben a Rádió Cafén.
2: Fogadjunk, hogy nem mersz betelefonálni.
3: One, two, three, ho!
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
4: Nálunk a gép mögött emberek állnak, nem algoritmusok. 24 órás non-stop zenei stream a Café DJ-től. Keresd a Rádió Café applikációban. Instant fesztivál hangulat bárhol, bármikor.
5: Zene, horog, fesztivál hangulat. Hiperforma, Intim Torna Illegál, Budai House Club, Sterbinski és még sokan mások. Szeptember 24-25-26. Ócsai Öregfalu Kulturális Fesztivál. Infók ócsaműfász.hu.
4: Minden végpont számít. A legtöbb vállalat tudja, hogyan védje szervereit és hálózatát. De kivédi azokat a végpontokat, amelyeken nap mint nap érzékeny adatok haladnak át. A Konica Minolta a nyomtatási környezet rejtett kockázatairól és a Print Security fontosságáról tart előadást az ITBN konferencián. Szeptember 24-én a Bálna Honvédelmi Központban. Jelentkezzen Print Security felmérésre és NIS 2 konzultációra a Konica Minolta Security Lounge-on. Minden végpont számít. konicaminolta.hu/ITBN2026.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Amikor a nap már süt, de még épp nem éget. Már nem vagy álmos, de még nem vagy fáradt. Amikor már nem vagy éhes, de még nem vagy szomjas. Pont jókor a Rádió Cafén.
6: Szép napot mindenkinek, már is folytatódik a Pont jókor, vendégem továbbra is Szabó Ági, Artisius európai aranyművész minőségi és kétszeres Jakab Lira díjjal elismert dalszövegíró, aki közel 100 előadó számára 650 dalszöveget írt a 3 évtized alatt, amely 3 évtizedet november 5-én az UP rendezvénytérben, vagyis az újpesti rendezvénytérben fognak megünnepelni, azzal, hogy egyetlen estén, egy színpadon lépnek fel azok az emberek, akiknek dalokat írt, többek között Zséda, Szekeres Adrián, Péli Barna, Rácz Gergő, Aucsilla, Mujahid Zoli, Morbedi, Csondorkata, Groovehouse, és még sorolhatnánk. És tulajdonképpen egy korszak zenéiről beszélgetünk, a 2000-es évekről, és én azt gondolnám, hogy egyébként ez a korszak nem zárult le, hiszen azt azért tudjuk, hogy napjainkban is nagyon-nagyon-nagyon fontos az embereknek az, hogy a valamikori, hát na mondjuk ki, szeretünk felülni a retro vonatra, kicsit visszamenni, és a nem tudom, fiatalságunkat és annak a hangulatát idézni. Úgyhogy azért nagyon jó esély van rá, hogy ez egy nagyon jó kis este lesz. Viszont te vagy az, aki emögött mind vagy, és ahogy te magad is mondtad, ugye nem szeretsz nagyon reflektorfénybe lenni, visszahúzódó vagy, tehát sokkal inkább a produktum érdekel, mint az, hogy magadat megmutasd. És volt egy olyan mondatod, hogy amiből arra következtettem, vagy az volt az érzetem, hogy igazából nem, most nem tudom, hogy jó szó-e, hogy félsz, de hogy nem szereted kitenni magad mondjuk egy negatív kommentnek, vagy megítélésnek. Talán azt mondtad, hogy ez a világ nem annyira a kapásból a jó indulatáról ismert. Talán ez volt a...
7: Igen, a megítélés, vagy hogy egyáltalán miért kell állandóan véleményeznünk egymást, és ítélkeznünk bármi fölött, amit a másik csinál. De sokkal jobban járna mindenki, ha mindenki magával foglalkozna, és magát venni górcső alá annyira nagy szeretettel és lelkesen, mint ahogy mással csinálja.
6: Abszolút. De hogy ez például akkor megakadályoz téged a önpromotálásba? Mert hogy ugye ennél a helyzetnél
7: hát kell. Most itt muszáj lenne. Igen. Tehát, hogy az ember, aki nem nagyon akar látszani, és de nem csak színpadon nem akarok látszani, szóval én az életemet is nagyon jól eléldegélem úgy, hogy a mikrokörnyezetemmel vagy a kis saját világomban, és kisebb feltétlenül megyek az utcára, nem muszáj. Így, hogy föl kellett hívnom ezt a sok-sok előadót, megkérdezni, hogy van-e kedvük eljönni majd erre a koncertre. Tehát az is nekem azért elég nagy szorongás volt, és az például nagyon jól esett, hogy mindenki úgy örült, és mindenki mondta, hogy persze, ú, de jó lesz, és jönnek. Tehát ez például nagyon, nagyon jó érzés volt, de hát azért egy ilyet megszervezni, és nyilván azért a nagy része, mert van koncertszervező, meg van azért segítségem, de mégis minden döntést neked kell meghozni, mégis mindennel neked kell odaállni. És
6: hát ha van egy életműved, akkor igen. Azzal igen.
7: Ezt a koncertet én nem is közönségesre gondoltam először. Én azt hittem, hogy odahívok egy helyre mindenkit, az összes zeneszerzőt, akivel dolgoztam, az összes előadót, akivel dolgoztam, és ünneplünk egy nagyot, és pizzázunk, vagy nem tudom, nagyon örülünk egymásnak 200-an, vagy nem tudom. Kicsit elkezdtem érezni, hogy most tényleg hagyjam ki a közönséget, hát akiknek a szeretete életben tartotta ezeket a dalokat, és mind a mai napig hallom őket, és belefutok. Tehát azt éreztem, hogy nem vagyok jó fej, hogyha ezt csak így magunknak csináljuk meg, és hogy biztos, hogy van sok olyan ember, aki ebben szívesen osztozna, és hogy akkor legyenek ott ők is, viszont ezzel valóban kiléptem a saját kereteimből, és ezek a hogy napi posztokat kell csinálnom, és ott lennem mindenhol, minden fórumon is a napi médiában, az tényleg nekem tényleg szorongat, tehát ezzel nekem nagyon nehéz így élni.
6: Összességében tehát maga ez, hogy állandóan, ha kell, ha nem megjelenni? Vagy az a visszajelzések?
7: Mondjuk, ha kell, ha nem jelenek meg, nem vagyok hajlandó, és mindent felülbírálok.
6: Tehát akkor...
7: Nem. Tehát az, hogy most tegyék ki egy ilyen videót, de hogy teszek egy ilyen videót? Vagy akkor mondjuk, legyen az a címe, hogy Szabó Ági, és nem tudom, ilyen, tudod, olyan címek, amiktől tényleg ne legyen is.
6: Hogyha, aki mondja ez, azért mondja, mert ismeri, hogy az algoritmus mit kap fel.
7: Én ezt tudom.
6: Én ezt tudom, nagyon értelek.
7: Viszont nem a puskást béreltem ki. Tehát ez egy kis hely, szerintem megtöltjük, és az lesz ott, akihez elér ez az információ, és szerintem most is itt vagyok, biztos, hogy elér sok olyan emberhez, aki erre kíváncsi.
6: Meg hát talán a zenészek is segítenek ebben, hiszen ugye ők is.
7: Szóval ebben van nehézség valóban, de ettől függetlenül nagyon-nagyon izgalmas, azért azt is elmondom, hogy élem is, élek is benne nagyon.
6: Szerintem nyugodtan élj benne, mert tényleg ez egy életmű, és azért még remélhetőleg sok is van előtted. Úgyhogy nyugodtan térjünk rá a pályára. A dalszövegíró pálya, annak a, nem tudom, nehézsége, könnyűsége, öröme. Hát most nyugodtan elengedheted magad, mert már nem foglak a személyiségeddel, meg amit hogy, hanem az, amit te szeretsz csinálni, de ha szereti az ember, hanem mindennek vannak árnyoldalai. Nézzük először ezt, hogy mi az, ami szerinted így az elmúlt 30 évre visszamenőleg, ami ebben nehéz volt, vagy amire emlékszel, hogy nehéz volt.
7: Két komoly nehézsége van a szövegírói munkának szerintem. Az egyik, hogy amiről már talán beszéltünk is, hogy nagyon szigorúak a szabályai, hogyha szakmailag jól akarod csinálni. Ha nem, leírhatsz egy mondatot úgy, hogy annak rossz helyen lesznek a hangsúlyai. Ahogy ha meghallgatsz ma bármit, senkit nem érdekel, hogy a hangsúly szabály az jó vagy nem jó. De az a szabály, hogy úgy kell egy mondatnak benne lenni a dalban is, ahogy kimondol. Tehát nem lehet úgy, hogy a közepén van a hangsúly, mert egyszerűen nem magyar. És kész, és ez nyilván nagyon sokat nehezít rajta, rettetesen nehéz mindehhez mindig rímeket találni, 3 darab rímet találni, hogy akkor már ne üresedjen ki a harmadik, amikor már leírtad azt, hogy már, és leírtad azt, hogy kár, de nem tudsz már oda tenni bármit, és mindig egy szótag van a végén a soroknak, mert azt tudják az énekesek hajlítani. Tehát ez a nehézsége, hogy egy idő után az ember nem akarja magát ismételni, nem akarod ezeket leírni, és úgy sokkal-sokkal nehezebb. Na de akkor olyan szavakat fogsz beletenni, amire azt fogja mondani az előadó, hogy jó, de hát azért ezt nem annyira használjuk, meg hogy könnyű szöveget ír, optimista szöveget ír, és amikor neked, ugye ez a másik nehézsége, hogy milyen hangulatban vagy, senkit nem érdekel, amikor meg kell írnod egy dalt. Tehát amikor talán emlékszel te is a Csoda az élet című dalra, még az Unisex és Szekeres Adri énekelte, tehát azért...
6: Egyik befutó daluk volt.
7: Igen, az a gyakorlatilag arról az lemeznek, igen, címadó is az első, az egyébként nekem is az első, ezt pont az Adriban tegnap elemítettük fel, hogy mindkettőnknek az volt az első ilyen kijövős dala, és írtam már előtte sokat, de az volt, ami rádióban megszólalt először. És hogy na abban, amikor azt a dalt odaadták nekem, hát én olyan csupa csalódásban, fájdalomban éltem éppen az életemet, hogy azt sem tudtam, hogy tényleg emelem föl belőle a fejem, és akkor ideadnak egy optimista, derűs, csupa élet dalt, hogy na hát akkor erre kéne most valami, írni. Valami igen, szín. igen, és Adriba barátnők is voltunk, szóval mindenképp meg szerettem volna neki csinálni, és Dezső Balázsnak egyébként tényleg és szerintem egy fantasztikus dala, és na, hogy akkor mibe kapaszkodik az ember, hogy találjon egy olyan témát. És ugye Adriennek akkor bimbózott a szerelme Gáborral, uh-huh. aki ma is a férje, kis Gáborral, és...
6: mellette ugye szinte Csodálatos zeneszerző.
7: Csodálatos zeneszerző, itt az Olyan, mint el című igen.
6: Adrien csodálatos énekesnő.
7: Így van, és úgy én azon kezdtem el gondolkodni, hogy ők mind mehetnek most át, és hogy vajon aha. nekem lesz-e ebben részem valaha is, és már akkor letoltam magamat, hogy hát nem becsülöd meg, amit van, mint aha. hogyha már ott lennék. Szóval tényleg egy kicsit skrizó az egész munka, hogy bele kell helyezkednem mások életébe, de közben tényleg az a dal arról szól, hogy nem becsülöd meg azt, amit van, és hogy vedd észre, hogy ott van a szemed előtt minden, ami neked megadatott, és lehet, hogy másnak nem, mert más csak óhatja, és csak vágyakozik rá, és nem, és ott én voltam az, aki csak vágyakozott rá. Szóval erről, ezekről is nehéz írni olyankor, amikor te nem abban az állapotban vagy. Vagy. Zséden akkor írtam egy Hűtlen című dalt, amikor már boldog párkapcsolatban éltem, és rettenetes nehéz volt magamba beleásni és előhozni olyan fájdalmas részeket, hogy hát ott képben le kell írnod, vagy legalábbis abban a dalban én leírtam képben, hogy mit érzel, mit látsz, egy foltot, egy illatot, ami nem a tiéd, és csak egy pillanatra érzékeled, hogy valami olyasmi van, amit nem szeretnél, és tehát erről írni, és tényleg szenved, tehát szenvedés, mert azokat újraéled, azokat az érzelmeket, és aztán elő is veszem a palimat, hogy mit csináltál?
6: Épp nem abba vagy, akkor ez pont, tehát mindkét előjellel érvényes. Nehéz belemenni a nehézségbe, pontosan. Hogyha jó,
7: ha éppen te jól vagy, és akkor magadból elő kínozni, igen, azért, hogy az egy jó dal legyen, és azért, hogy az rádióban legyen, és aztán be se kerül. Tehát ez már egy másik nehézség. Szóval a szótagszámokkal küzdünk legtöbbet, hogy mondd el, például a motel, azt mindig elmondom, hogy hát próbálj meg két szótagban soronként kifejezni gondolatokat, és ráadásul olyan verslábbal, ami megírhatatlan. Szóval ezek a nehézségek.
6: Igen, mert annak egyébként olyan a dallama, hogy erre nem is lehet máshogy.
7: Igen.
6: De azért jól sikerült.
7: Szeretik sokan, igen.
6: Igen. Igen.
7: Az is egy élethelyzet, ugye, amiben de sokan vannak, na az sem, nem az enyém, tehát az soha életemben nem voltam abban a helyzetben, amiről ott írok.
6: Na, hát igen, szóval akkor ez a nehézsége. Mi az, amire azt mondod, hogy semmiért nem adnád ebből a műfajból, munkából?
7: A bizalom, tehát az, ami töretlen, Tehát amit ma is megkapok mindenkitől, és akivel évek óta nem dolgozom, akár zsíd, akár barna, ugye United már nincsen, vagy bármi másért már nem dolgozunk, meg én is volt, hogy leálltam, abba hagytam. És most, hogy mindenkivel ugye beszélek a koncert kapcsán, mindenki, Ági, és akkor adhatok dalt? Tehát ez nagyon jó érzés, és az, hogyha valaki megemlíti, hogy valamilyen élethelyzetéből kisegítették a gondolataim, hogy az a dal. Nyilván ez egy közös munka, tehát nem csak az enyém, de hogy azok a gondolatok egyáltalán oda találnak, hiszen én nem kapok ebből, hozzám csak elszivárog olykor az előadón keresztül, vagy most, hogy már nyitva vannak ezek a kapuk. Van, hogy kapok levelet arról, hogy Úristen, mekkorát segítettem ezzel vagy azzal. Na, ezt nem adnám semmiért.
6: Ja, jó, hát ugye én is mondtam neked kettőt is, amit nem osztom meg az élethelyzeteket, de nekem is kettő olyan dal mindenképpen valami nagyon hangsúlyos volt. És tényleg láttam rajtad, hogy el se hiszed, hogy ez így hat. De hát igen. Hát emberek, bocsánat, tehát ezeken a dalokon szerelmesek, ezeken a dalokon kapaszkodnak ki a sötétségből, ezeken a dalokon mennek férjhez, olyan, mint te. Hát ez olyan, mint te. Hát ez egy óriási esküvői induló.
7: Igen. Még a Krisztának volt az Amíg csak élek, ott leveleztem hosszasan egy lányjal még ott a 2000-es évek elején, hogy annyira szerették, hogy arra házasodtak, és mindent arra csinálnak, hogy arra házasodtak, és minden évfordulót újra azzal a
6: dallal ünnepelnek. Megszülnek gyereket ezekre. Szóval nagyon, és azért is mondtam, hogy és különböző életszakaszban is egy csomó mindent jelenthet. Igen. Úgyhogy jó, hát ezt értem, igen, ez igazából tán fel is foghatatlan, hogy milyen élethelyzetekben mennyi sorsba eljutnak ezek a dalok.
7: Igen, nem követi az ember, tehát ezek így szétszóródnak a világban.
6: Igen.
7: És hát vagy meg tudom, vagy nem, de az tényleg egy elképesztő jó érzés.
6: Van-e ebben kiégés? Ebben a szakmában?
7: Biztos van kiégés, én biztos, hogy nem így fogalmaznék, vagy amikor én is abba hagytam egy 3 évre, nem kiégést éreztem, hanem azt, hogy nem tudom már beteljesíteni azt, amiért ott vagyok velük. Tehát, hogy én elkezdtem azáltal nyilván, hogy én is a hosszú-hosszú szingli, és hát tényleg nem volt annyira boldog életem után, találtam egy másik életet és boldog párkapcsolatot, mondjuk teljesen más témák kezdtek érdekelni, és teljesen más módon kezdtem én is. Hát én megírtam mondjuk 300, sőt, hát akkor már talán 400-500 dalt is, és teljesen másképp szerettem volna már fogalmazni, más szavakat használni, tehát ami nem olyan könnyű, és ezek nem mentek át. És akkor két dolgot éreztem, az egyik azt, hogy jó, de én már úgy már nem akarom, a másik meg azt, hogy de hát én meg nem segítek neki, mert ő nem fog bejutni a rádióba, hogyha én egy olyan szöveget írok, amit a kikukáz a szerkesztő, hogy jó, cukik vagytok, meg ez nagyon jó, de vigyétek valahova.
6: Tehát a te változásaidat nem feltétlenül követte le a divat, vagy a befogadt.
7: És ott annyi minden így összeállt, hogy azt mondtam, hogy jó, viszont én nem leszek ilyen meg nem értett művész, akit panaszkodik, akkor én hátralépek, ez a legtisztább, és akkor csinálják azok, akik most ezt jól tudják csinálni, és kivártam azt, amíg megint úgy éreztem, hogy valahol be tudok kapcsolódni ebbe.
6: És ha be tudok kapcsolódni, az azt jelenti, hogy tudtál újra kvázi igényeknek megfelelni, vagy változott annyit a világ?
7: Szerintem változott annyit.
6: Tehát hogy... érett annyit a befogadás.
7: Igen, mert nem írtam többé olyan dalokat, szerintem teljesen más dalokat írok most is, tehát témaválasztásában is. Jó, elő-elő fordul, hogyha valaki nagyon közel áll hozzám, nagyon sokat írtam neki, és most ő éppen egy olyan szerelmes dalt szeretne, akkor egy olyan, mint a Chase-nek írtam sok ilyet, ami ő ezeket kérte, akkor én nyilván az a dolgom, hogy azt én megírjam neki, vagy a Babaváró dalt.
6: Igen, ezt nem megkérdette.
7: Igen, de nem ez van az én látóteremben, nem ezek a témák, de ha valakinek nagyon érzem, hogy fontos, és kifejezetten rám akarja bízni, akkor én azt nyilván mindent elkövetek, hogy megírjam neki. De nagyon vigyázok arra, hogy elemeltebb legyen egy kicsit, vagy legalább valami legyen benne, amitől én is úgy érzem, hogy valami színvonalat tudunk tartani.
6: Azért még nagyjából 2 hónap van a koncertig, és ahogy mondtad, azért ennek a megszervezése bent, tehát egy jó része áthárul. Ez egy idegen terület, az ilyen jellegű szervezés?
7: Nem a szervezés, a szervezésben jó vagyok, mert rengeteg születésnapot, meglepi szűnapot szerveztem másoknak, már minden nagyon sok, és van egy ilyen oldalam, hogy Excel táblázatok, és nekem inkább a kapcsolattartása nehéz, hogy kérnem kell valakitől valamit, uh-huh. vagy hogy azt kell mondanom valakinek, hogy na most csinálj nekem egy flyert, és akkor... Tehát a vége mindig az, hogy megcsinálom én, mert borzasztó makacs, szörnyen makacs vagyok, tényleg iszonyú. Ezzel most nagyon szembesülök, pedig itt most tudom, hogy
6: de nem az, akarsz hogy... kiszolgáltatott lenni, vagy azt hiszed, hogy ezzel zavarnád, vagy nem hiszed, igen, hogy megcsinálnád?
7: Nem, hogy zavarom, nem akarom zavarni, nem akarom.
6: Egy csomó ember nagyon szívesen megtenni.
7: Igen, megteszik nagyon aranyosan. Igen, nagyon aranyosan megteszik, ez is így van, de úgy érzem, hogy a másodikkal már terhelem őket, és akkor már nem akarom, plusz, hogy mindig van egy elképzelésem, nem biztos, hogy jobb, mint az övé, egyáltalán nem biztos, de az az enyém, és én azt akarom. És hogyha az ott rózsaszín, akkor rózsaszínnek kell lennie, és ha kék, akkor nem fogom szeretni. És akkor azt mondom, hogy küld át a, nem tudom én most a rétegeket, ha nem tudom micsodát, és megcsinálom, mert én vágtam, annyi mindenhez értek egy icipicit, nem nagyon, csak sokfélében tudok lenni, és így meg tudom csinálni. Úgyhogy végül nálam kötnek ki a dolgok, de rengeteg ember segít, és nélkülük egy lépést se tudtam volna tenni.
6: Elmondhatatlanul értem egyébként ezeket az aggályokat, meg belső ilyen blokkokat.
7: Igen.
6: Tehát ez a hagyatkozás, az nem feltétlenül.
7: És most mindenkire kell. Tehát aha, kell a sztár előadókra, kell mindenkivel együtt kell működni. Jól, hazavarom, ha nem. Ez a nehéz.
6: Na jó, de hát most még 2 hónap van előtted, úgyhogy ennek meg biztosan lesznek fentjei, lentjei, izgulós részei, meg olyan is, amikor megjön az egész, hogy amúgy majd összerántja valami.
7: Igen. Hát addig nem tudom, ki fog aludni helyettem, aha, majd valami lesz ezzel.
6: Minden esetre nagyon köszönöm, hogy itt voltál, és nagyon örülök, hogy beszélgethettünk, és sok sikert kívánok. November 5-e, újpesti rendezvénytér, vagyis UP. Itt tulajdonképpen vissza lehet repülni egy korszakba, 2000-es éveknek, a legnagyobb slágerei, legnagyobb előadókkal, Szabó Ágival, hiszen a te 30 éves dalszövegírói múltadat ünnepeljük.
7: Én is nagyon köszönöm a lehetőséget, és nagyon mély beszélgetés volt, nagyon élveztem, köszönöm.
6: Sok sikert kívánok neked a továbbiakban is. Szabó Ági dalszövegíró, Artisius európai aranyművész minőségi és 2-szeres Jakab Líra díjjal elismert szerző volt a vendégem itt a Pont Jókorban, akinek természetesen az egyik dalával búcsúzunk. És ezzel a Pont Jókor már a véget ért. Köszönöm szépen a figyelmet, holnap 11-kor jövök friss adással. Szép napot mindenkinek, sziasztok!

0: dél van. Pont jókor. Azaz most ér véget Fehér Marian műsora. De minden hétköznap 11-kor gyertek, a cipőt sem kell levennetek, csak ha akarjátok. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Podcaster. A Rádió Café válogatása a legjobb podcastekből. Krízisek és pofonok. Böhm Kornél műsor a kommunikációról, manipulációról és rációról minden hétfő délután 2-től a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
1: A derékfájás és más mozgásszervi panaszok a munkahelyi kiesések leggyakoribb okai közé tartoznak. A Mozgásklinika vállalati kafetéria keretében gyors, személyre szabott gyógytorna és manuálterápiás ellátást biztosít az önmunkatársainak országszerte. Mozgásklinika. Mozgásban a munkatársak. Jobban működő csapat. Részletek kafetéria.mozgásklinika.hu.
2: Tudjuk, hol leszel szeptember 20-án? A Pagony 25. szülinapi bulián a Dürer kertben. Congratulations! Egész napos programsorozattal várunk. Velünk lesz Grillus Vilmos, Rutkai Bori, Boribon, Maszat, Rumini és sok más kedves karakter. Szerzők, illusztrátorok. Jegyek már kaphatók a pagony.hu/programok oldalon. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és jó utat! Rádió Café. Van barátod!
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
3: Több mint 37 milliárd forintos többletköltséget okozhatott Paks kiesése. Már minden nyolcadik magyarnak van kincstári számlája. Egyre több olajszállítási útvonalat érint a közel-keleti háború. Csak délután szakadozhat fel a felhőzet, 21 fokot mérünk. Holnap nagyrészt napos idő lesz, és akár 26 fok is lehet. Jó napot kívánok, Czoller Andi vagyok. Hatalmas anyagi terhet jelentett a paksi erőmű termelésének kiesése. A Regionális Energiagazdasági Kutatóközpont szerint mintegy 37,4 milliárd forintos többletköltséget okozhatott, hogy a kánikulában csak egy reaktor tudott áramot termelni. A G7-en megjelent véleménycikkben azt írták, a paksi atomerőmű által meg nem termelt villamos energiát az MVM-nek piaci áron kellett beszereznie. Zsidai Viktor szerint semmi sem indokolja az állam beavatkozását a mostani dízelár emelkedés kezelésébe. A közgazdász szerint a most bejelentett havi 5000 forintos támogatás tartalmilag nem más, mint a gyalogosok, biciklisek, tömegközlekedők és benzinautós

0: döntési lehetőségeket. A függetlenségi népszavazások előkészítéséről tárgyal ma Cardiffban Skócia, Észak-Írország és Wales miniszterelnöke. Egy memorandumot is aláírnak, amelyben követelik a brit kormánytól referendumok kiírásának lehetővé tételét. Most első ízben mindhárom ország élén függetlenségpárti miniszterelnök van, és a skót kormányfő szerint a jelenlegi helyzet fenntarthatatlanná vált. Itt John Sweeney azt mondta, Londonnak fel kell készülnie az Egyesült Királyság megszűnése utáni időkre. Egyre több olajszállítási útvonalat érint a közel-keleti háború. A Hormuzi szorosban találatért egy hajót, a legénységet evakuálták. Irán közölte, hogy egy másik iráni kereskedelmi hajót is eltaláltak, közben pedig egy dróntámadás miatt leállt Szaúd-Arábia egyik legfontosabb olajvezetéke. Ha ez nem indul újra, akkor a tartós kiesés miatt a világ olajellátásának akár 4%-a is veszélybe kerülhet. Közben a húszik elfoglalták a Perim-szigetet is a Vörös-tenger déli bejáratánál, a szoros stratégiai jelentőségű a hajózás szempontjából. Mindeközben Irán már a tárgyalást kezdeményezett a Perzsa-öböl arab államaival Ománban. Az iráni tisztségviselők szerint a megbeszéléseken a Hormuzi szoros jövőbeni hajózási útvonalairól is szó lesz. Az iráni külügyminiszter azt mondta, hogy Irán egy esetleges ománi megállapodás ellenére sem nyitja meg újra a Hormuzi szorost, amíg az Egyesült Államok nem teljesíti Teherán követeléseit.
1: Időjárás a Rádió Cafén.
0: Csak délután északnyugat felől kezd majd felszakadozni a felhőzet, 21 fokot mérünk, holnap többfelé lesz párás, ködös a reggel, majd napközben napos időre van kilátás gomoly felhőkkel. Kora reggel 8 és 15, délután pedig 21 és 26 fok között alakul a hőmérséklet.
1: Híreket hallottatok a Rádió Cafén.
2: Sej, az arany így vendéglő, ajtaja kitár.
1: Daily Mix világzene. A mai mixet Cyborg Templar készítette.

0: Sej az aranyi vendéglő, majd a jakitán.
1: A Rádió Café gurmé zenei válogatását, a Daily Mixet hallottátok. A mai DJ Cyborg Templár volt.
2: Apa, ma te mesélj!
3: Jól van, gyere!
1: És akkor a hétpróbás DJ megpörgette a földgömböt, majd mutató ujjával megállította. Konga Heaven, Bongo Hell. A Rádió Café világvégi pszichedelikus horror mese délutánja minden szombaton délután 1-től 2-ig.
3: Aztán jól összekeverte, és szólt bele még egy kis...
1: Tuareg blues, Ethio jazz, japán reggae, brazil diszkó, arab acid, hibrid tangó, Thai funk. És ki tudja még, mi minden kerül Cyborg Templár és barátai varázsfűzetébe az operenciás tengeren túlról. Konga Heaven, Bongo Hell a Rádió Cafén minden szombat délután 1-től 2-ig.
3: Eskimo csiga, Eskimo csiga, Eskimo csiga, Eskimo
1: csiga. A történelem ismétli önmagát, mi pedig a történelmet. Érdekességek, évfordulók, események. Azt hiszed, külön vagy, mint édapáid? Majd kiderül. Mesél a múlt. A Millás reggeli történelmi rovata. Minden kedden a 9 órai hírek után.
4: A rovat támogatója a Smart Plants Kft. Zöld harmónia a belső terekben.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
5: R.E.M. Screaming Trees, Next Season, Queens of the Stone Age. Nem, nem egy új fesztivál lájnapját hallod. Peter Buck, Beret Martin, Ellen Johannes és társaik egy frissen alakult szuperbunk tagjaiként érkeznek Budapestre. A Drain the Sea október 27-én először lép fel Magyarországon az Aquarium Clubban. Jegyek már elérhetők a livenation.hu-n.
4: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és jó utat! Rádió Café. Van barátod!
1: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
6: Folytatódik az építőipar mélyrepülése. Bevezethetik az átlag sebességmérést a magyar utakon. A lengyel kormányfő szerint egyre komolyabb veszélyt jelent az orosz-ukrán háború eszkalációja. Délután felszakadozik a felhőzet, 21 fokot mérünk, holnap nagy rész napos idő lesz, és akár 26 fok is lehet. Jó napot kívánok, Czoller Andi vagyok. Még az előző havi adatokat is sikerült alulmúlnia az építőiparnak. Júliusban az egy évvel korábbinál 12,2, az előző hónaphoz képest 4,6%-kal kevesebb volt az ipari termelés volumene, derült ki a KSH adataiból. A közműépítés, valamint az út- és vasútépítés teljesen bezuhant, és a megkötött új szerződések száma is csökkent. A Nemzetbiztonsági Bizottság kezdeményezte Szijjártó Péter meghallgatását, miután a volt külügyminiszter a kínai BYD-nál vállalt munkát. A testület azt vizsgálná, hogy az új tisztsége jelenthet-e nemzetbiztonsági kockázatot, különösen annak fényében, hogy Szijjártó külügyminiszterként korábban részt vett a kínai autógyártó magyarországi beruházásával kapcsolatos tárgyalásokban, írja a Válasz Online. Bevezethetik az átlagsebességmérést a magyar utakon. A közlekedési és beruházási miniszter közösségi oldalán jelezte, ha valaki jelentősen túllépi a megengedett sebességet, akkor szankcióként felfüggesztett börtön és autó lefoglalás is szóba jöhet. Vitézi Dávid jelezte, havonta ezres nagyságrendben közlekednek úgy autósok a magyar autópályákon, hogy az átlagsebességük meghaladja a 180 km/h. Komoly drágulás volt az európai gázpiacon. A portfólió cikke szerint a múlt héten 11%-ot, az elmúlt hónapban pedig már mintegy 30%-ot emelkedett a gáz tőzsdei jegyzése. Az emelkedő trend mögött a hormuzi szoros körüli befagyott tárgyalások és az elmúlt hetekben felerősödő közel-keleti harcok állnak. A közelmúltban Irán több mint egy tucat kereskedőhajót támadott meg, akik áthaladást próbáltak meg a szoroson. Tegnap orosz dróntámadás ért egy személyvonatot mindössze 2 kilométerre a lengyel határtól. A szerelvény előtt nem sokkal Boris Johnson korábbi brit miniszterelnök és több magasrangú európai biztonsági tisztviselő haladt át a területen, írja a BBC.

0: Időjárás a Rádió Cafén.
1: Csak délután északnyugat felől kezd majd felszakadozni a felhőzet, 21 fokot mérünk, holnap többfelé lesz párás, ködös a reggel, majd napközben napos időre van kilátás gomoly felhőkkel. Kora reggel 8 és 15, délután pedig 21 és 26 fok között alakul a hőmérséklet.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén.

0: Kulturális hírek és programajánló a Rádió Cafén.
1: Kulturális híreink következnek itt a Rádió Cafén 2026. szeptember 14-én 13 óra 5 perc van a mikrofonnál Schmidt Andi.
2: Tudomány.
1: Ha valaki szeretné egy kicsit más szemmel látni az emberi testet, szeptember 25-én és 26-án érdemes benézni a Semmelweis Egyetem programjaira, a kutatók éjszakáján ugyanis látványos kísérletek és egészen különleges bemutatók várják az érdeklődőket. Be lehet pillantani egy valódi molekuláris biológiai kutatólabor mindennapjaiba, meg lehet ismerkedni a modern laboratóriumi eszközökkel, sőt mikroszkóp alatt idegsejteket is lehet vizsgálni. A bátrabbak az igazságügyi orvostan kulisszái mögé is betekinthetnek, ahol patológus rezidensek mesélnek arról, mi történik a testtel a halál után, és hogyan zajlik egy boncolás. A kémia iránt érdeklődők saját kezüleg is kipróbálhatnak különböző kísérleteket, a gyógyszerészet kedvelői pedig azt is megtudhatják, hogyan készülnek és hogyan viselkednek a különböző gyógyszerformák a szervezetben. Lesznek előadások a betegségek diagnosztizálásáról, a személyazonosításról, a sejtek vizsgálatáról és arról is, mi történik a műtétek során eltávolított szövetmintákkal. A kutatók éjszakája egyik nagy erőssége, hogy itt a tudomány nem távoli, tankönyvi fogalom, hanem látványos, kipróbálható és néha kifejezetten meghökkentő élmény.
2: Fesztivál.
1: Ha szeptemberben valami igazán színes, levegős és családbarát programba vágyunk, érdemes Zamárdi felé venni az irányt. Szeptember 18-a és 20-a között rendezik meg ugyanis az égen járó Nemzetközi Papírsárkány Fesztivált, ahol három napon keresztül különleges sárkányok, repülő szerkezetek és lebegő műalkotások töltik meg az eget. A fesztiválra 5 országból mintegy 20 alkotó érkezik, így a közönség olyan papírsárkányokat is láthat, amelyek jóval túlmutatnak a klasszikus gyerekjátékokon. A bátrabbak pedig maguk is alkothatnak. A MOME oktatói és hallgatói sárkányépítő foglalkozásokat tartanak,

0: ahol a tervezéstől egészen a reptetésig lehet kipróbálni a folyamatot. A program ráadásul egy irodalmi évfordulóhoz is kapcsolódik. Idén 100 éve született Janikovszky Éva, akire az Égig érő fű című installációval és egy az írónak és Réber Lászlónak emléket állító kiállítással is emlékeznek. A gyerekeket pedig külön alkotói pályázat várja. Ha az időjárás is kedvez, a fesztivál már péntek este éjszakai sárkányreptetéssel kezdődik, a hétvégén pedig nappal is az ég felé érdemes figyelni. Lesznek játékok, szabadtéri jóga, és a végén egy különleges égi csoportkép is.
1: Kiállítás.
0: Mi történik akkor, ha egy könyvből teljesen eltűnnek a szavak, és csak a képek maradnak? Ezt a különleges világot mutatja be a Deák 17 gyermek- és ifjúsági művészeti galéria új kiállítása, a Képmesék, a történet a tiéd, amely a Silent Book, vagyis a szöveg nélküli képeskönyvek műfajába enged betekintést. Itt nincsenek kész mondatok, amelyek megmondják, mit kell gondolnunk. A képsorok önálló nyelvként mesélnek történeteket, érzelmekről, konfliktusokról, humoros helyzetekről, vagy akár társadalmi kérdésekről. A látogató pedig nem egyszerűen néző lesz, hanem maga is történetmesélővé válik, hiszen ugyanazokat a képeket mindenki a saját tapasztalatai és fantáziája alapján értelmezheti. A kiállításon magyar és külföldi alkotók munkái láthatók, többek között Babarczi Miriam, Bódi Kati, Rófusz Kinga, Roger Olmos és Gabriel Paheko kép történetei. Éppen ezért ez a tárlat gyerekeknek és felnőtteknek egyaránt érdekes lehet, hiszen nincs egyetlen helyes megfejtés, mindenki hozzá teheti a saját történetét. A képmesék, a történet a tiéd november 7-ig látogatható a Deák 17 galériában. Jó program lehet azoknak, akik szeretnének egy kicsit kiszabadulni a szavak világából, és hagyni, hogy ezúttal a képek meséljenek.
1: Koncert.
0: Mozart zenéjével indítja új évadát az Anima Musica kamarazenekar szeptember 28-án a Zene Akadémián. Az évadnyitó koncert igazi klasszikus csemegének ígérkezik, elhangzik Mozart B-dur divertimentója, a 39. S-dur szimfóniája, valamint a C-moll cselló verseny is. Az Anima Musica azonban nem csak Mozarttal készül, a 2026-27-es évadra három különböző bérletsorozatot állítottak össze, amelyek a klasszikus repertoártól egészen a 20. és 21. század zenéjéig kínálnak izgalmas programokat. Az animátó sorozatban nemzetközi hírű hegedűművészek érkeznek, a capriccioso pedig modernebb művekre koncentrál. A zenekar ráadásul azoknak is kínál programot, akik szeretnének közelebb kerülni a klasszikus zenéhez. Az Erzsébet-ligeti színházban a négy nagy zenei korszakot bemutató kamarakoncertek, a Kőrösök kulturális központban pedig a Városok zenéje sorozat segít felfedezni a zene különböző világait.
1: Programajánlat a HelloHungary.hu-tól.
2: Víztornyok második élete. Ipari óriásokból turisztikai látványosságok. Olyan hazai példákat gyűjtöttünk össze, ahol ezek az épületek új életre keltek. Kilátó és közösségi tér a nagy erdőben. Az 1912-ben Fried és Adorján tervei alapján épült torony ma is ellátja eredeti feladatát. A Debreceni Egyetem klinikáinak biztonsági vízbázisaként működik. A 2010-es felújítás után az épület megnyílt a látogatók előtt, és több szinten is bejárhatóvá vált. A 34 méter magasan kialakított kilátóból a nagy erdő lombkoronájára és a városra látunk rá. A H2O galériában kortárs kiállítások és interaktív bemutatók váltják egymást. A terekben pedig koncertek, beszélgetések és egyetemi programok kapnak helyet. A tér nyáron különösen aktív. A torony környéke gyakran alakul át koncerthelyszínné vagy találkozóponttá. Mászófal, tematikus séták, digitális tartalmak és családi programok kapcsolódnak hozzá. Tudomány és várostörténet egy toronyban. A Szent István téren álló szegedi víztorony elsőre is feltűnik. Arányaival és formájával régóta meghatározza a tér hangulatát. Az 1904-ben épült torony ma is működik, vagyis nem csak emlék, hanem a város mindennapi működésének is része maradt. Időként megnyitják a látogatók előtt is, ilyenkor belülről is megnézhető. A belső térben egy kisebb kiállítás kapott helyet, ahol a Focaltinga is látható. Ez az a szerkezet, amely mozgásával a föld forgását teszi érzékelhetővé. A toronyban haladva nem egy klasszikus kiállítótérben járunk. Éppen ettől érdekes. Miközben ma már látogatható, végig megőrzi azt a karaktert, ami miatt több mint 100 éve a városkép emlékezetes része maradt. Panoráma a Balaton fölött. A siófoki belváros közepén álló siófoki víztorony az 1912-ben Gergely Jenő és Gut Árpád tervé alapján épült, hosszú ideig a város vízellátását szolgálta. Ma viszont teljesen más szerepet tölt be. Kilátóként és kiállítótérként működik. A belépés után panorámalifttel jutunk fel az egykori víztartály szintjeire. A három részre tagolt tér legalsó szintjén egy teljesen körbejárható kilátó vár, ahonnan tiszta időben a Balaton túlpartja, a Tihanyi félsziget és a környező dombvidék is kirajzolódik. A torony belsejében ma két kiállítás kap helyet. Az egyik Varga Imre szobrászművész életművét mutatja be, a másik Siófok múltját idézi fel helytörténeti anyagokon keresztül.
1: Kulturális híreinket hallottátok. Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. A következő órában nem csak zenét, hanem sok tudást is sugároz a rádiókészülék. De figyeljetek, mert év végén vizsga! Az öt Jackson testvér, aki tagja volt a Jackson 5-nak, Tito, Jermaine, Michael, Jackie és Marlon, majd 1976-tól Jermaine helyett Randy. A három lány tesó, Latoya, Janet és Rebby soha nem lehettek részesei a sikereknek. Az 1966-ban alakult csapat első négy kislemeze, az I Want You Back, az ABC, a The Love You Save és az I Be There párját ritkító módon egyaránt első helyen szerepelt az amerikai slágerlistákon. A Jackson 5 eredeti felállásában 1983. május 13-án szerepelt utoljára együtt egy televíziós showban.

0: Szignál konkrét, szinte beszédszerű jelentést hordozó, funkcionális zene. Állandó műsorszámok fel- vagy levezető zenéjeként és reklámzeneként is alkalmazzák. Rövid változata a jingle.
1: Sziasztok, Betonfi vagyok, ez pedig a Rádió Café, és helyetekben egyébként én ezt is sűrű hallgatnám. Csók.
0: Két berúgás is fordulópontot jelentett Di Mello karrierjében. A brazil zenész 1973-ban Japánban ittasan kitámolygott egy bárból, és a napfelkeltét látva nótázni kezdett. Hilario, felvirradt a nap, esőt láttam a kertemben. 1975-ben a daltöredékből a természetről szóló, bizarr szövegű szerzemény született, pályafutásának egyik csúcsa. A dalcímnek választott Hilario szócska hivatalosan nem jelent semmit, mégsem teljesen halandzsa a Que Hilario, azaz milyen vicces portugál kifejezés sajátos rövidítése. A 90-es évek elején pedig szintén nem volt színjózan a művész úr, amikor motorral folyóba ugratott egy São Paulo-i hídról. Fél évig lábadozott. Pletyka szinten már elterjedt a halál híre is. Visszatérése után felvette az Immorivel, azaz Halhatatlan becenevet.

0: Még ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Lehet egészségesen élni úgy, hogy közben nem mondasz le mindenről, amit szeretsz?
2: Diabetes, ételintolerancia, táplálkozás, mozgás, pszichológia. Az érintett területek szakértőivel járjuk körbe a népbetegséget, amely Magyarországon legalább 1,5 millió embert érint. Hogyan figyelj magadra úgy, hogy közben ne a cukorbetegség körül forogjon az életed? Balansz magazin Czoller Andival hétfőnként este 8-kor a Rádiókafén. Van egyensúlyod? Üdvözlöm a kávézóban a világ végén. Hol szeretne helyet foglalni? Tele vagyunk kilátástalan helyekkel. Pesszimista asztalainknál kizárólag félig üres poharakat szolgálunk fel, apátia páholyunk pedig kifejezetten népszerű mostanában.
3: Köszönöm. Én inkább a kilátást választanám. Annál a kis asztalnál, ahova még odasüt az a némi reménysugár is.
0: Kávézó a világ végén. A Rádiókafé útkereső magazinja minden hétfő délután 4-től 6-ig Megmenemi Márkkal és Marvinnal, akik megpróbálják kideríteni, mit kellene tenni, ha érdeklődés hiányában mégis inkább kihagynánk az apokalipszist. Már túl késő van ahhoz, hogy ne legyünk optimisták. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
4: Nálunk a gép mögött emberek állnak, nem algoritmusok. 24 órás non-stop zenei stream a Café DJ-től. Keresd a Rádiókafé applikációban. Instant fesztivál hangulat bárhol, bármikor.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. Rádiókafé. Van barátod.

Van ilyen krétakör, van ilyen nagy testű juhászkutya, és van egy ilyen magyar nevű alterrock zenekar is. A Kardos Horváth János alapította Kaukázus együttes zenei világa a drum and bass-től az alternatív rockon át a klasszikus értelemben vett pop zenéig terjed. Szövegeik pedig a fiatal arcokat foglalkoztató életérzések mellett politikáról és környezetvédelemről is szólnak.

0: perspektívát látok a munkahelyemen, fejlődési és előrelépési lehetőséget. 87-ben érettségiztem 3,4-es átlaggal, és a legkisebb is számít. Tesco.
1: Sziasztok, én Marsalkó Dávid vagyok, hallgassátok ti is a Rádió Cafét.

Magyarországon Fekete István 65-ös regényéből és Dargai Attila 81-es filmjéből ismerhetjük a Vadászom, utamból kotródj szállóigét, de a brazil vuk 2015-ben született, a szomba műfaj égisze alatt. Seu Pereira megírta és Poliana Resenji elénekelte a Vajcsimbórát. A szerzemény címe pedig annyit takar, menj innen! Szövege a brazil vadászokat zavarja el az őserdőből, figyelmeztetve őket, hogy ha nem tesznek eleget a felszólításnak, akkor az állatok és az erdő mitikus lényei előjönnek, aztán sikolyok fognak belehasítani az éj csendjébe. 2025-ben a Trinix francia DJ duó és Marie Froise brazil énekesnő lehelt új életet a vadászok rémének számító dalba.

A francia alternatív rockbanda, a Phoenix egyik alapítója és gitárosa, Laurent Brankovics, egy Darlin nevű csapat harmadik tagjaként indult. Kiválása után a másik két tag, Thomas Bangalter és Guy-Manuel de Homem-Christo, Daft Punk néven folytatta a munkát, immáron duóban.

0: Radio Reloj. 5 de la mañana.
1: No todo lo que es oro brilla. Remedio chino e infalible.
2: Kicsöngettek. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Könyvben utazom. Hogyan ismerhetjük meg a világot? Utazunk vagy olvasunk róla? Olá Andrea könyvajánló műsora hétfőn este 8-kor a Rádiókafén. Podcaster. A Rádiókafé válogatása a legjobb podcastekből. Krízisek és pofonok. Böhm Kornél műsor a kommunikációról, manipulációról és rációról minden hétfő délután 2-től a Rádiókafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
3: A derékfájás és más mozgásszervi panaszok a munkahelyi kiesések leggyakoribb okai közé tartoznak. A Mozgásklinika vállalati kafetéria keretében gyors, személyre szabott gyógytorna és manuálterápiás ellátást biztosít az önmunkatársainak országszerte. Mozgásklinika. Mozgásban a munkatársak. Jobban működő csapat. Részletek kafetéria.mozgásklinika.hu.
4: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és jó utat! Rádiókafé. Van barátod!
2: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. Hírek következnek a Rádiókafén.
5: 2030-ig új választójogi törvény és új alkotmány is lesz. Drasztikusan megnőtt az elektromos rolleres balesetek aránya. Jelentős gazdasági kárt okozhat Németországban a Rajna alacsony vízállása. Délután felszakadozik a felhőzet, 21 fokot mérünk, holnap nagyrészt napos idő lesz és akár 26 fok is lehet. Jó napot kívánok, Czoller Andi vagyok. 2030-ig lesz új választójogi törvény és új alkotmány is, közölte reggeli rádióinterjújában a miniszterelnök. Beszélt a benyújtásra váró gyermekvédelmi javaslatcsomagról is. Első körben 180 új helyet hoznak létre, de később lesz több is. 20-25%-os béremelést hajtanak végre az ágazatban, ennek első fele már novemberben megérkezik, a második majd januárban, de közben lesz adócsökkentés is. A jövő évi költségvetésben nagy arányú családi pótlék emelés lesz, tette hozzá, de további részleteket egyelőre nem mondott. Immár harmadik hónapja csökkent az építőipar teljesítménye. A termelés 4,6%-kal alulmúlta a 2026 júniusig. A visszaesés éves szinten még nagyobb, az építőipari termelés volumene a nyers adatok, illetve a kiigazított adatok alapján is 12,2%-kal elmaradt az egy évvel korábbitól, a megkötött új szerződések volumene pedig 24,8%-ot zuhant. Drasztikusan megnőtt az elektromos rolleres balesetek aránya. Míg 2024-ben a 14 000 közlekedési baleset 2,5%-át okozták ilyen eszközök vezetői, addig ez az arány tavaly már 4,5%-ra nőtt. Az idei év első 8 hónapjában pedig 7% volt ez az arány. Hamarosan módosulnak a KRESZ szabályai, emellett a rendőrség az iskolás gyerekeket is igyekszik gyakorlati képzések keretében felkészíteni a rollerek használatára. Jelentős gazdasági kárt okozhat Németországban a Rajna tartósan alacsony vízállása. Az Economics cikke szerint a folyón összeomlott a teherhajózás. A szállítójárművek egy része egyáltalán nem tud közlekedni, mások pedig csak rakomány nélkül vagy jelentősen csökkentett terheléssel hajózhatnak. Ez jelentős

0: típusú Patriot légvédelmi rakéták előállítására.
1: Időjárás a Rádió Cafén.
0: Csak délután északnyugat felől kezd majd felszakadozni a felhőzet, 21 fokot mérünk, holnap több felé lesz párás, ködös a reggel, majd napközben napos időre van kilátás gomoly felhőkkel. Kora reggel 8 és 15, délután pedig 21 és 26 fok között alakul a hőmérséklet.
1: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Podcaster, a Rádió Café válogatása a legjobb podcastekből. Krízisek és pofonok. Böhm Kornél műsor a kommunikációról, manipulációról és rációról.

0: Podcaster. A Rádió Café válogatása a legjobb podcastekből. Krízisek és pofonok. Böhm Kornél műsor a kommunikációról, manipulációról és rációról minden hétfő délután 2-től a Rádió Cafén.
1: Ez itt a Krízisek és pofonok, egy műsor kommunikációról, manipulációról és rációról. Én Böhm Kornél vagyok, és ebben az évadban láthatósággal, észrevehetőséggel foglalkozunk, és az

0: gondolom, hogy ma egy nagyon jól látható és nagyon látványos elemmel fogunk foglalkozni, akit vendégül hívtam, Kálmán Mátyás, fényművész, médiaművész. Nagyon köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást.
1: Szia, köszi szépen a meghívást.
0: Azt is érdemes itt az elején elmondani a hallgatóknak, hogy a idei augusztus 20-ai látvány parádét, vagy látványvilágnak a koncepciójában erősen kivetted a részedet, tehát, hogy ebbe a alkotói csapatba voltál, tehát, hogy fogunk tűzijátékról is beszélni, ezt főleg így előjáróban mondom. És talán kezdjük is ezzel a mostani alkalommal, hogy itt nagyon erősen szerepet kapott a drón látvány is, a fényvilágítás is, meg ugye a hagyományos tűzijáték, ami 10 perc volt, de pont jó volt, de pont nem volt, hogy azt nem megyünk bele. Hogyan illeszkedtek egymáshoz ezek a különböző, de ezért egymást támogató elemek? Hogy gondolkodtatok erről?
1: Nagyon nehéz dolgunk volt, mert nagyon kevés idő alatt kellett összehangolnunk ezeket az elemeket. Abban biztosak voltunk, hogy szeretnénk mindenképpen olyan látványelemeket bevonni, meg úgy másképp használni látványelemeket, annak érdekében, hogy egy sokkal koherensebb, sokkal letisztultabb látványvilág jöjjön létre. Ugye itt különböző csapatok közös munkájáról van szó. Egyrészt ugye volt 3 zeneszerzőnk, akik készítettek egy zenei alapot.
0: Az volt előbb?
1: Hát az talán annak voltak a legelőször már hallható, látható nyomai.
0: Ahhoz kellett egy picit igazítani, ez azt jelenti?
1: Hát ezzel párhuzamosan ugye készült egy storyboard a vetített felületekre, ahol nagyjából azért behatároltuk, hogy milyen fejezetekről beszélünk, milyen fejezeteknek milyen színvilágát, milyen színvilágot képzelünk el, és akkor erre épült rá egyrészt a fénysó, a lézersó és a drónsó is, amihez szintén ugye nagyon részletes látványterveket készítettünk, de ott is nagyon sok technikai limitáció volt, hogy meddig tudnak ezek a levegőben lenni, milyen messzire tudnak elmenni, milyen sok idő kell ahhoz, hogy az egyik formából a másikba átalakuljanak. Szóval ez egy őrületes csapatmunka volt. Hát legalább 50 kreatív művész vett benne részt, és a mi feladatunk az volt, hogy ezt az egészet próbáljuk összehangolni, úgyhogy ne essen szét, hanem lehetőleg egy irányba tartson, és egy történetet építsen.
0: Akkor ezek, hát ez egy nagyon szándékosan, nagyon laikus, meg amatőr kérdés, akkor ezek ugyanazok a drónok voltak? Tehát nem minden elemhez van egy drón?
1: Nem, ez itt az is volt a különleges, hogy amennyire én tudom, korábban talán ilyen 5-600 drón repült, viszont az is felbontva kisebb egységekre, hogy különböző formákat jelenítsenek meg. Itt 2000 drón egyszerre repült, és egyszerre volt a levegőben, ami egy őrületesen nehéz technikai kihívás. Volt is problémánk a próbákon azzal, hogy ezek mind egy hálózatra kerüljenek, elég stabil legyen a jel, és el lehessen indítani az első...
0: Egy rémálomnak.
1: Igen, izgultunk nagyon, nyilván nem mi vagyunk ennek a szakemberei, de az első nap, amikor próbáltunk volna 11-kor, akkor végül hajnali 4-ig kellett ott maradnunk, hogy aztán ezek felrepüljenek.
0: És ez egy hangár, ahol csinálják?
1: Nem, az már a parlamentnél volt. Először csináltunk egy 50 drónos repüléstesztet, azt vidéken, valahol az agglomerációban, egy elhagyott helyen. Ott jó volt minden, de nyilván a parlament környékén ott másképp működnek ezek a különböző rádió meg GPS jelek, és azok a szakemberek, akik ezt élőben tudják követni, hogy hol milyen erős a jel, azok meg nyilván elég óvatosak ahhoz, hogy ne indítsák el, hogyha nem minden stabil. És akkor végül első alkalommal nagyon sokáig kellett várnunk, de az egy csoda volt, amikor már teljesen kihalt volt a város, már majdnem, hogy jöttek fel a fények, és akkor egyszer csak elindult ez a 2000 drón, és a Duna fölött gyakorlatilag 10-20 ember láthatta,
0: ez
1: hogy
0: ez hideglelős.
1: Igen.
0: És akkor érezted, hogy ez össze fog jönni?
1: Hát, hát én soha nem láttam még ilyen méretű drónsot, szóval egészen lehengerlő látvány volt. Gyakorlatilag itt formázni lehet a teret ezekkel a drón tömegekkel, és nem is csak, hogy olyan, mint egy óriási madárraj, hanem még olyan is, mint hogyha benne lennél, vagy föléd magas lenne ez az egész.
0: És ők világítanak, vagy őket?
1: Ők világítanak, tehát minden drón világít, és ezt is részletesen le lehet programozni, hogy milyen mintákban, milyen színekben hogyan villanjanak fel egymás után. Gyakorlatilag animációt lehet rájuk készíteni.
0: És akkor volt a zene. Ezekhez voltak akkor a drónok, és akkor mikből állt még? Ugye az épület is meg, tehát a parlament is egy fénybe...
1: Igen, a parlamentet és még sok más épületet is vetítettünk. Igazából Margit híd és a Lánchíd közt szinte az összes épületet bevetítettük. A parlament volt igazából a fő felületünk, tehát arra készültek a múltképek is jellemzően, vagy hát a storyboard kockák, illetve minden animációs csapat, mert hogy itt ilyen 14-5 csapatról beszélünk, aki ezt az animációt készítette, a parlamentre kezdett el dolgozni elsőre, és aztán azt mutálták át a többi épületre, illetve még a Lánchíd pilonjai is be voltak vetítve, tehát még az is egy felület volt.
0: Ennyiféle csapat miféle koordinációval tudott együttműködni, vagy ezt hogyan terveztétek meg?
1: Hát igazából felosztottuk, tehát 17 fejezet volt, ha jól emlékszem, és minden csapat kapott egy, volt aki kettő ilyen jelenetet. Nekünk ugye azt kellett kézben tartani, hogy ez a néhány kép, meg az a pármondatos leírás, amit kezdetben odaadtunk, az hogyan tud kibomlani egy másfél perces jelenetté, hogy lesz végig izgalmas, hogyan tud úgy kibontakozni, hogy annak legyen önmagában egy íve, és mindezzel együtt hogyan tud olyan egységes maradni vizuálisan, hogy ez jól együtt tudjon működni a fényekkel, meg a zenével. Tehát próbáltuk ezt nagyon koherensen, meg nem, majd hogy nem monokróm is volt a legtöbb jelenet, szóval minden
0: ne tartson nagyon szét.
1: Árnyalata. Igen.
0: Tűzijáték? Az, hogy illeszkedik a...
1: Hát a tűzijáték az a számomra egy teljesen új dolog volt, még soha nem dolgoztam
0: tűzijátékkal nyilván.
1: Ott igazából azért rá voltunk utalva egyrészt arra, hogy a maguk a tűzijáték eszközök azok már megvoltak, tehát hogy volt egy étlap, amiből mi válogathattunk.
0: Ja, mint amikor szilveszterkor én vásárolom a Devil 50, és itt van egy ilyen lista, hogy ezeket tudjuk lőni.
1: Igen, hát az a szerencse, hogy ez is most már azért ott tart ez a technológia, hogy ugyanúgy, mint egy vágóprogramban, vagy mint egy animációs programban, van egy timeline, be lehet húzni a zenét, és ezeket el lehet helyezni tűpontosan. És akkor igazából ugye részben azt kommunikáltuk végig, hogy 10 perc tűzijáték lesz, részben ez nem igaz, mert hogy az animációs játék közben, tehát a show első 20 percében már volt egy csomó apró kicsi tűzijáték. Itt azt kellett szem előtt tartanunk, hogy ne tüzeljünk túl sokat, mert akkor füst lesz,
0: és
1: eltűnik a vetítés. Viszont ez tök jó a fényeknek, hogyha van egy kis füst, mert akkor jobban látszanak a bímek, ugye a fénysugarak. Úgyhogy ebben próbáltunk hát nagyjából vakon, meg nyilván azokra a fénytechnikusokra, meg a tapasztalataira alapozva sakkozni, hogy legyenek közben azért apró lövések, amitől látható lesz még a vetítés, és ami színben és hangulatban is passzol az adott témához. És akkor az egész 32 perces show-nak a fináléja, az utolsó 10 perc volt az, ami telibe tűzijáték volt, ott már csak nemzeti színű zászlót vetítettünk minden épületre, és nyilván ott átvette a tűzijáték a főszerepet. Bombát vette a tűzijátékos cég, úgyhogy tudtunk rendesen válogatni, és le tudtuk szűkíteni itt is, hogy miket lövünk el. Itt is próbáltunk letisztultabb, monokrómabb irányba menni, hogy ne legyen ez a nagyon széttartó, nagyon ilyen diszkós vagy falunapos látványvilág, hanem inkább egy ilyen grandiózus, méltóságteljes látvány.
0: És amennyire látom, most kifejezetten ugye a látványról, meg a show műsorról beszélünk, csak ennek jó visszhangja volt, tehát hogy jó kritikákat, vagy visszajelzéseket kapott ez.
1: Abszolút,
0: a show.
1: Igen, meg sokan sokaktól kaptuk azt a visszajelzést, hogy végre meg tudtak olyan dolgokat csinálni, amiket korábban nem lehetett, vagy mondjuk más rendezői koncepció volt, és annak kellett alámenni. Szóval én úgy érzem, hogy azok a kreatív szakemberek, akik ebben részt vettek, azok is nagyon büszkék a munkájukra.
0: Mondtad, hogy nem dolgoztál még tűzijátékkal, és előtte megmondtad, hogy ennyi drónnal se. Mind a kettőt abszolút el tudom képzelni. Tehát, hogy ilyenkor az ember nekiáll tanulni, vagy mit csinál, amikor egy ilyen teljesen új eszközpark
1: hát,
0: jön?
1: Nekünk szerencsére azért nem kellett ennek a technikai részleteibe belemennünk. A mi feladatunk az volt, ilyen művészeti koordinátorként mondjuk, hogy megnéztünk egy csomó mindent, és láttuk, hogy mi az, amit lehet, és abból elkezdtünk részletes látványterveket készíteni. És nyilván onnantól kezdve, hogy ezeket így elképzeljük, meg mondjuk lepromptoljuk, és AI-jal vizualizáljuk, hogy mit így szeretnénk, hogy legyen. Utána elindul a közös gondolkodás a drónos céggel, aki viszont pontosan tudja, hogy mi az, ami nem fog működni. Oké, itt egy kép, de akkor ez hogy jöjjön létre, honnan, hová tartson a dinamika, hogy alakuljon ki, mit lássunk meg először, merre forogjon. Ugye itt az is egy nagyon fontos kérdés volt a drónnál, hogy ez egy óriási felület, ez egy sokszoros a parlament épületének, ez az, mondjuk egy drón formának a felülete. És fontos volt az, hogy látható legyen minél több irányból, ezért a legtöbben megpróbáltunk valamilyen fajta ilyen félkör mozgást belevinni, hogy látható legyen akár a Margit híd felől, és a Lánc híd felől is. Sőt, ideális esetben akár Pestről, hiszen ez olyan magasra megy, hogy ezt simán Pestről is lehetett látni.
0: Na most elébe vágtál, pont hasonló témakörben kérdeztelek volna, meg kérdezlek is, hogy azt, hogy hányan fogják látni, meg honnan, meg hogyan. Tehát ez pont ez, amit elkezdtél mondani, hogy milyen mértékig lesz ez élvezhető, mekkora tömegnek, és ők hol fognak állni. Ezt hogyan kezdjél az ember felmérni, meg kiszámolni? Még csak elébe vágva egy mondattal, hogy ugye régen, amikor én gyerkőc voltam, akkor mindig a Gellért hegyre lőtték, vagy onnan lőtték, és lehetett tudni, közelben laktunk, hogy hova áll az ember. De aztán ugye átkerült valamelyik hídra, aztán most a Dunáról is lőtték már a magát a tűzijátékot. Ez meg egy nagyon komplex show, amit most te felvázoltál. Magyarán hogyan kalkulál azzal az ember tervezéskor, hogy ki hová álljon, meg hányan fognak ott állni?
1: Hát nyilván egy ilyen nagy nemzeti ünnep óriási sójának az egy velejárója, hogy kevesen részesülnek a teljes fizikai élményben. Tehát nagyjából a Batthyány tér és környéke, az a rakpart szakasz volt az, ahonnan tökéletesen lehetett látni minden látványelemet. Végül biztonsági okokból döntöttünk úgy, hogy magát a tűzijátékot kiterjesztjük a Lánchídon túlra egészen az Erzsébet hídig. Oda is raktunk két uszályt, és arról is lőttük a tűzijátékot, de ennek már csak az volt az oka, hogy széthúzzuk a tömeget.
0: Ezt akartam kérdezni, tehát a biztonsági ok itt az volt, hogy ne egy helyen álljon mindenki. És ennek ugye ez egy kommunikációs műsor is, ennek a kommunikálása, hogy ki hova menjen, tudom, hogy az már nem a művészeti koncepció rész, de hát így, mint a szervezők között láthattál ilyet, hogy hogyan terelik az embereket előzetesen, hogy hol kössenek ki.
1: Hát ez egy nagyon nehéz dolog, és szerintem nehezen is mérhető. Mi tudtuk azt, hogy azt szeretnénk átadni, hogy alapvetően Budáról Pestre kell nézni, és ideális esetben a Batthyány téren, de legalábbis a Margit híd és a Lánc híd közötti szakaszon lesz érdemes állni. És ezt próbáltuk elmondani, kiküldtünk rengeteg sajtóközleményt. Én úgy láttam, hogy azért ez sok helyen átjött. Azt, hogy ezt mennyire tartják fejben az emberek, az egy fogas kérdés, szóval én sem tudom megmondani, hogy volt-e olyan, aki csalódott, mert rossz helyre ment. Mi nem nagyon kaptunk szerencsére ilyen visszajelzést. Illetve amit még tenni tudtunk, az, hogy a parlament másik oldalát is bevetítettük, tehát a Kossuth térről is igazából volt egy show élmény, ugyanazok a vetített tartalmak, vagy hát azoknak az adaptációi ki voltak vetítve a parlament Kossuth tér fölüli oldalára, ahol a só idejére már nagyon sokan összegyűltek szintén.
0: És a drónokat lehetett látni ettől arról is?
1: Tehát igen, egy bizonyos magasság fölött már a drónok is megjelentek. Nyilván hátulról láttad. Én nem láttam sajnos még onnan felvétel, de nagyjából azért a legtöbb forma szerintem kivehető volt onnan is.
0: A közvetítés az egy kulcskérdés. Én nekem külföldről hallgató ismerősem jelzett vissza, vagy küldött képet, hogy milyen gyönyörű. Tehát a mediatizálás ilyen értelemben, tehát az, hogy mit lát a kamera, az egy szintén egy összetett folyamat, gondolom, és abba is részt vesz az ember, belefolyik?
1: Igen, most egy nagyon különleges helyzet volt, mert augusztus 20-án indult el a közmédia híradása újra. Tehát ők is nagy erőkkel készültek erre a napra, és folyamatosan kapcsolatban voltunk, ahogy alakult a programunk, osztottuk meg velük az összes információt, hogy mire lehet számítani, mi mikor látsz. És még itt is az volt, hogy hallottuk a korábbi közvetítésekkel kapcsolatban, hogy nem volt elég jó minőségű, nem volt elég ambiciózus, és volt egy rendező barátunk, Bernát Milán, aki bejelentkezett nálunk, hogy ő szeretné ezt rendezni. És akkor végül sikerült az MTVA-val egyességet kötni, hogy a Milán gyakorlatilag félig nekik bedolgozva, félig a mi ötleteink mentén, vagy a közös brainstormjaink mentén gyakorlatilag adásrendezőként bekerül ebbe a projektbe. készült egy prológus az egész show műsorhoz, és a Milán kinézett egy csomó olyan kameraszöget, ami korábban eddig nem volt. Közeli képeket, olyan szögeket, ahol a Dunán tükröződve látszik a tűzijáték. Picit ilyen innovatívabb, ambiciózusabb szögeket. Volt talán 11 néhány kamera, de hát egy ilyen showt az akár százal is lehetne közvetíteni.
0: Igen, akár mennyit, szóval... egy BL meccset is nem tudom hányal közvetítenek, hogy mindenkinek az arc rezdüléses látszódjon. Tehát...
1: De hát közel 500 000-an nézték, ami egy jó nézettségnek számít, és én azt gondolom, hogy elég magas minőségű lett a közvetítés. Illetve itt még egy ilyen izgalmas gondolatot vittünk a dologba. Elhagytuk a narrációt a show műsorból, tehát nem volt a helyszínen semmilyen narrátori hang, aki vezette volna a történetet, de úgy gondoltuk, hogy a tévében viszont erre szükség lehet, illetve ők is mondták, hogy szokott lenni valamilyen fajta kommentátor jellegű ember, aki így végig kommentálja, és akkor erre az lett a megoldásunk, hogy felkértük Nyári Krisztiánt, hogy találjon ki valami dolgot erre a helyzetre, és ő azt találta ki, hogy irodalmi idézetekből válogatott minden jelenethez rövid részleteket, és így nem konkrétan, nem szájbarágosan megmagyarázni akartuk azt, hogy egy-egy jelenet miről szól, hanem magyar kulturális produktumokból rövid töredékeket használtunk fel, amik mégis passzolnak ezekhez a témákhoz, és adnak neki egy mélységet, egy másik réteget.
0: Hát valami támpontot akkor, hogy mibe kapaszkodjunk, vagy mit lehet, akinek igen. A vizuális elem az még megtámogatható egy ilyennel, nagyon, nagyon érdekes és nagyon jó ötlet. Ez a Krízisek és pofonok, Kálmán Mátyás fényművész, médiaművész a vendégem, és azonnal jövünk vissza.

0: Podcaster. Krízisek és pofonok Böhm Kornéllal. Hamarosan innen folytatjuk. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Ez most komoly. Szatmári Róbert nem megtérít, pusztán megmutatja, hogy a klasszikus zenéről nem csak unalmasan lehet beszélgetni. Enyhe katarzis. Izgalmas vendégek, teljesen új nézőpontok. Minden hétfő este 9-től a Rádió Cafén. Enyhe katarzis. Klasszikus zenéről őszintén, térítésmentesen. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén. Nálunk a gép mögött emberek állnak, nem algoritmusok. 24 órás non-stop zenei stream a Café DJ-től. Keresd a Rádió Café applikációban. Instant fesztivál hangulat bárhol, bármikor.
1: A derékfájás és más mozgásszervi panaszok a munkahelyi kiesések leggyakoribb okai közé tartoznak. A Mozgásklinika vállalati kafetéria keretében gyors, személyre szabott gyógytorna és manuálterápiás ellátást biztosít az ön munkatársainak országszerte. Mozgásklinika. Mozgásban a munkatársak. Jobban működő csapat. Részletek kafetéria.mozgásklinika.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Podcaster. Krízisek és pofonok. Böhm Kornél műsora kommunikációról, manipulációról és rációról a Rádió Cafén. Podcaster. Krízisek és pofonok. Böhm Kornél műsora kommunikációról, manipulációról és rációról a Rádió Cafén.
2: Folytatjuk a krízisek és pofonokat. Kálmán Mátyás, médiaművész, fényművész a vendégem. Fényművészet, hát ez egy eléggé, hát hogy mi a pillanatnak szóló. Értem, hogy a YouTube-on fent van, meg közvetíti a televízió, de hát azért alapvetően ez a pillanatnak szóló élmény a fénynél talán semmi nem tűnékenyebb, hogy egy ilyen közhelyet mondjak. Mégis megpróbáltatok a közelmúltban valamiféle ilyen kiállítást, vagy múzeumot csinálni ennek, ugye az Inota Fesztiválon. Itt mi a koncepció, vagy hogyan kell ezt elképzelni, hogyan lehet ennek valamilyen módon emléket állítani?
3: Izgalmas feladat, az biztos. Ugye az Inota Fesztivál az most már negyedik évben volt. Alapvetően ez az Inotai hőerőműnek az elhagyott területén kerül megrendezésre minden évben. Az elején egy fesztiválként indult, egy 4 napos fesztiválként, viszont tavaly rájöttünk arra, hogy rengeteg olyan ember van, akik környékbeli emberek, és a legtöbb helybelinek valamilyen rokona, ismerős az dolgozott ebben az erőműben, hiszen ez az ország egyik legnagyobb erőműve volt annó, és nagyon kötődnek hozzá, és rengeteg történet van a helyel kapcsolatban, viszont zárva van egész évben ez a hőerőmű. Arra jöttünk rá, hogy egy csomóan eljönnek a fesztiválra a zene ellenére, hiszen nem szeretik feltétlenül azt a progresszív zenét, ami nálunk szól.
2: Ez ilyen tucos, ami ott van.
3: Ez inkább kísérleti elektronika, nagyon sok kísérleti formáció van nálunk, zenekarok is, elektronikus zene is. Alapvetően az elektronikus zene dominál, de annak is egy ilyen kísérleti progresszívebb vonala.
2: Vájtfülőeknek
3: van kifejezetten. Viszont rengeteg környékbeli jött a hely miatt, és azt vettük észre, hogy ez egy teljesen külön lába tud lenni az Inota projektnek. Úgyhogy tavaly már elkezdtünk egy olyan kiállítást csinálni, amiben az Inota Fesztiválon látható fényinstallációkkal együtt megnyílik a terület, de még nincs zene, nem építünk egyetlen egy színpadot se, hanem végül is egy kiállító térré formáljuk ezt a 250 ezer négyzetméteres óriási ipari területet, ami bejárható nyilván szürkülettől, sötétedéstől este 11-ig éjfélig. És idén minden eddiginél nagyobb sikere volt, 10 000-en jöttek el csak a kiállítást megnézni, ez tényleg szinte a semmi közepén van, tehát nem a város szövetén belül, hanem jóval arrébb Várpalotától, és nagyon nagy sikere volt ezeknek az egyébként viszonylag kísérleti fényinstallációknak, tehát hogy itt semmilyen nagyon populáris dolgot, vagy nem egy ilyen Lumina Park-szerű, nem tudom, hupikék, törpikék dolgokat kell elképzelni, hanem ezek művészeti, nagyon sokszor helyspecifikus installációk, nagyon sok olyan művész, akivel dolgozunk, az kifejezetten ezekbe a terekbe tervezi az installációját, vagy van olyan, akinek van egy kész műve, de oda adaptálja. Tehát mi kifejezetten olyan artwork-öket állítunk ki, amik valamilyen módon kötődnek a helyhez. Van egy-két kisebb terület, ahol meglevő kisebb műalkotásokat várunk, de a nagyobb felületeket, a hűtőtorony belsejét, vagy a kazánteret mindig olyan alkotóknak adjuk oda, akik kifejezetten oda terveznek valamit, és akkor az ott van most így a kiállítással együtt már 3-4 hétig, és aztán valóban marad utána egy videodokumentáció. Sajnos
2: azt mondjuk, hogy lebontjuk, ugye? Levontjuk a fényjátékot. Elgondolkoztatott, hogy ugye alapvetően épületeket, meg tűzfalakat, meg ilyen nagy felületeket szoktatok, vagy szoktak megfesteni, ugye ezt el lehet mondani, tehát valami objektumot. Igen. Hogy vannak az objektumtól eltérő tervek, installációk, és akkor azt adaptálja az ember a meglévő épületre? Azt mondja, akkor ezen ez így fog megjelenni?
3: Hát vannak vetítések is. Itt nálunk például idén volt két vetítés kiállítva, azok kifejezetten az egyik a hűtőtoronyra készült, a másik a turbina csarnok oldalára, de a többi mű esetében fizikai artwork-ökről beszélünk, tehát például a hűtőtorony belsejében egy Lukas Tuninger nevű svájci-francia alkotó állított ki, és ő nagy teljesítményű intelligens lámpákkal, meg füsttel, meg egy fizikailag megépített szerkezettel igazából egy ilyen mozgó szivárványt hozott létre, ami ott volt ennek az óriási 60 méter magas kéménynek a belsejében, és azt nézhették meg a nézők. Van egy német alkotó, Sven Sauer, aki egy másik nagyon izgalmas installációt készített, ő egy ilyen modell vasútra szerelt fényeket, ami egy hatalmas pályán járt be egy utat, ilyen 60 négyzetméteres platformot építettünk neki, és rengeteg apró üveg, törött üveg darabkát helyezett el, és ahogy ez a vasút átvilágította az üveget, úgy hozott létre egy nagyon izgalmas fényjátékot. Ezek olyan fizikai installációk, amiket oda szállítunk, és ott kerülnek kiállításra.
2: Kicsit elborult ötleteknek tűnnek, de nagyon, nagyon érdekesek. Ami az én fejemben volt, az, hogy van valamiféle épület, helyszín, és akkor annak az adottságait nézi meg, én így feltételeztem, az a művész, aki erre tervez valamit, és azt mondja, hogy itt ez kiugrik, ott van egy torony, akkor azt valahogy belekalkulálom, az erkélye máshogy jelenik meg, tehát ugye azt gondoltam, hogy így nagyon megköveteli maga a fizikai formája egy ilyen objektumnak az, hogy hogyan működik rajta mű.
3: Hát ez a klasszikus épületvetítés, vagy hát a projection mapping, amiről beszélsz, amikor van egy vagy 3D-vel beszkennelt felület, vagy egy befotózott felület, és ahhoz van igazítva minden animáció, ami rávetül. Ilyen is van nálunk.
2: De ez a kevésbé kihívás?
3: Azt hiszem, hogy ez most talán egy kevésbé progresszív iránya igazából a fényművészetnek. Én azt érzem, hogy kevés újat tudnak mutatni mostanában ebben a műfajban, nagyon elterjedt lett, nagyon sokszor köszönnek vissza ugyanazok a hatások, de azért ebben a műfajban is találunk minden évben néhány izgalmas alkotót, és próbálunk ebben is tényleg mindig újat mutatni. Viszont nagyon feltörőben vannak az olyan fizikai alkotások, amiket konkrétan körbe lehet járni, ahol van egy olyan térélmény, amihez tényleg ott kell lenni, és amit nem tudsz otthonról megnézni, vagy megélni teljes valójában.
2: Mekkora technológiai park kell egy, nem a fesztivál, az nyilván óriási, de amikor egy műről beszélsz, tehát akkor mekkora, nem tudom, miben mérik ezt, wattba, vagy nem tudom, de hogy hogyan kell egy ilyen installációt, mondjuk, ami már egy ilyen nagyobb épületnek a bevetítése megvalósítani?
3: Hát egyébként érdekes módon egyre hozzáférhetőbbek ezek a technikák. Nálunk a legnagyobb vetített felülethez 4 nagy teljesítményű projektor jött. Ezt szponzorációként kaptuk egyébként, szóval szerencsére nem kell itt mindent kibérelnünk, pláne ilyen hosszú időszakra. A technika jelentős része az a sajátunk, egy másik részét szponzorok adják, és a harmadik részét meg igazából a művészek hozzák magukkal.
2: Hiszen az része az installációjuknak.
3: Pontosan, és akkor egy nagyon kicsi rész az, amit bérünk. Általában a fesztiválhoz kifejezetten kellő hangtechnika, meg kiegészítő eszközök, amiket...
2: Szeretettem, hogy a biztosítás és a biztonsági szolgálat az egy picit...
3: Hát igen, nagyon sok a kordon. Tehát, hogy mi úgy oldjuk meg a biztonsági dolgot ezen a hatalmas területen, hogy minden évben újra és újra végigjárjuk, hogy milyen terület az, ami tényleg biztonságos, vagy könnyen biztonságossá tehető mondjuk takarítással, vagy ilyesmi, és ami nem, azt viszont körbevesszük egy óriási kordonrendszerrel, szerintem 1,5-2 kilométer kordont beépítünk minden évben.
2: Akkor az is egy jelentős tétel, akkor az ember nem gondolná, hogy a fény vetítésnek a kordonépítés az egy jelentős. Nem a bekerülésre, az csak az jutott eszembe, igazából picit ezért kérdeztem, mert volt ugye valamíg az előző parlament esetében volt egy ilyen kis szurkapiszka, hogy mennyibe kerül az, hogy a Népstadion, vagy most ugye Puskás mi egész évben, egész éjjel díszkivirágítása van, hogy ez micsoda költség, és akkor mondta a felelős miniszter, hogy 6000 forint naponta, tehát hogy valamilyen nagyon pimp összeg, tehát hogy ez maga, ez az, hogy valami világít, az most már nem annyira extrém igazából, csak ez.
3: Hát nem, extrém nagyok a felületek, és nekünk most már egész nagy lámpaparkunk van, és minden évben veszünk még, és mindig az a vége, hogy még kéne fény.
2: És évközben is jártok, keltek vele, és akkor
3: hát ugye használjuk mindenféle saját projekthez. A Fénydom volt, ami még ilyen nagyon igen, meghatározó projekt volt nekünk. A Biodomba nekünk sikerült először bejutnunk, és nem csak bejutnunk, hanem megnyitnunk azt a nagy közönség előtt 24-ben. Ez egy nagyon izgalmas együttműködés volt az állatkerttel, igazából ők tették lehetővé.
2: És egy fura alakja van annak a Biodomnak.
3: Hát egy nagyon izgalmas helyszín, és ott ugye ki van építve egy látogatói útvonal, viszont egészen addig, amíg mi meg nem jelentünk, addig például hiányosak voltak a korlátok, mert így nem gondoltak arra, hogy ide így be lehetne engedni az embereket, és akkor kipótoltuk azt a néhány korlátot, és ugye ott nyers beton van jelenleg is, most már néhány dekorációval kiegészítve, de ezekben a nyers beton medencékbe raktunk fényinstallációkat, ami ugye az állatoknak a helye, vagy a helyének kéne, hogy funkcionáljon, és ezen a kacskaringós útvonalon ugyanúgy, ahogy a tervek szerint az emberek az állatokat nézték volna, a mi installációinkat nézhették. Ez is egy nagyon-nagyon rövid idő alatt összehozott projekt volt, több mint 30 alkotót vontunk be, és 2 hétig voltunk nyitva.
2: És utaltatok a ábrákkal arra, hogy a helyszelleme meg az állatok?
3: Igen, hát próbáltuk azt a koncepciót tartani, hogy minden installáció valamilyen fajta természeti témát dolgoz fel. Nyilván ez volt olyan, ami a világűrt, és volt, ami mikroszkopikus dolgokat dolgozott fel valamilyen módon, szóval ezt azért tágan tartottuk, meg nem is volt tényleg sok időnk, hogy válogassunk, viszont az nagyon izgalmas, hogy van ott egy 3 millió literes medence, amit ugye a cápáknak építettek, és ezért tudtunk víz alatti fényinstallációt is csinálni, ami egy elég izgalmas.
2: És ebbe volt rutin, vagy ez is olyan, mint amit beszéltünk a drónokról, hogy...
3: Nem, semmi rutin, ez abszolút kísérletezés volt, és aztán 2 hét után, azt hiszem az utolsó nap, akkor már is kezdett így vibrálni az a ledes installáció, ami a víz alatt volt.
2: Ami egy plusz réteget adott akkor igen, az értelmezésnek, igen. Ugye? És akkor még azt is lehetett értelmezni. Pont egy valami hasonló gondolkoztam, hogy ugye ez egy nagyon technológiára épülő, meg innovációra épülő művészeti műfaj, hogy gondolkodsz arról, hogy a művészeti koncepciónak a technológiai kihívásokkal való ütközése az hogyan működik, meg milyen kompromisszumokat kell mondjuk hozni, pusztán azért, mert iszonyú sok mindent tud a technika, de hát nyilván a képzelet meg egy picit még színesebb.
3: Hát küzdelmes, küzdelmes dolog ez mindig a technológiával. Egyébként annyit finomítanék, hogy nem feltétlen technológia igényes műfajról beszélünk. Most nálunk Inotán is volt ilyen installáció, de én is csináltam olyat, ami egyetlen egy fényforrással működik, és mondjuk forog, és abszolút low-tech. Tehát nem feltétlen kell ide nagyon bonyolult szoftvereket, vagy nagyon high-tech projektorokat elkezdeni. Nagyon sokféleképp lehet fényművészeti alkotást létrehozni. Igazából nem is biztos, hogy erről érdemes egy külön műfajként, vagy művészeti ágként beszélni. Én nem feltétlen vagyok annak a híve, hogy ez teljesen így külön válasszuk minden mástól. Ez néha képzőművészet, néha showtechnika, néha pedig nem tudom, videóművészet mondjuk, tehát hogy szerintem alapvetően be lehet ezeket a műveket sorolni más műfajok alá, az fogja össze ezt az egészet, hogy a fény az valamilyen központi szerepet játszik az alkotásban.
2: De az, hogy értem, teljesen igen, tehát ez valóban meggyőző. Nagyon sokszor viszont úgy képzelem, hogy számítógépes technológia van.
3: Igen. Mögötte. Hát van sokszor persze az van, és most Inotán is például volt olyan, hogy kazántér, aminek van egy óriási, nagyon bonyolult ilyen fém szerkezete, ez egy ilyen 25 méter magas, 10 méter
2: jó helyszínek lehetnek
3: szerkezet.
2: Ezek.
3: Igen, érdemes eljönni. Oda egy helyspecifikus vetítést készített az egyik alkotó lézerrel, meg projektorral, és akkor ilyenkor ő ott van 3-4 estén keresztül, és lehet, hogy van már néhány ilyen szoftver töredéke megírva otthon, vagy animációs részlete, de azt a helyszínen tudja igazából.
2: Tehát ott születik a dolog.
3: Igen, te csak ott tud összeállni, és csak az ő jelenlétével tud összeállni.
2: Meséltél arról, hogy itt a zeneit, értem, hogy van egy bemutató, amikor még az a zene nem szól, de utána azért ez a zenei fesztivál, hogy ezek hogyan működnek együtt, amit hall az ember, meg amit lát az ember, tehát a képi világ, meg az audio világnak a működése, ritmusa, ezt kell egy művésznek figyelembe vennie, vagy hát majd csak lesz valami?
3: Alapvetően nem. Alapvetően, mivel óriási a terület, azért abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy nekünk igazából a buli vagy a fesztivál zenei programjai közben is igazából fut egy kiállításunk, és csomóan azt csinálják, hogy kimennek egy koncertről, mert sokan vannak, vagy kicsit elfáradnak, és körbenéznek, és megnéznek még két installációt. Egyetlen egy tér van, a Turbina csarnok, ami a legnagyobb hangárunk, ahol viszont mindig úgy kell megtervezni az installációt, hogy az a zenei vagy buli funkcióval együtt is működjön. Idén pont mi csináltuk oda a főinstallációt, és az volt ennek a megoldása, hogy amikor kiállítás volt, akkor egy saját zenéje volt, egy saját fényprogrammal, viszont a fesztivál alatt a fényesek a fénypultról tudták variálni az installációnak a színeit, tempóját, és gyakorlatilag egy eszközzé vált egy hangszerré, amin játszhattak.
2: De érdekes, csak az jutott eszembe, hogy a Szigetnek a legnépszerűbb termék az a fény volt egy időben, ugye?
3: Ja, igen. Igen. Bár az Győri, nem az nem a Volt fesztivál volt.
2: De lehet, hogy igen, de mindesetre ott mindig árulták a igen. Feles pohárba a fényt. Mi mindenre jó? Ez volt a Krízisek és Pofonok, Kálmán Mátyás fényművész, médiaművész volt a vendégem. Nagyon köszönöm, hogy itt voltál.
3: Köszönöm szépen a meghívást.
2: Ez volt mostanra a Krízisek és Pofonok. Azt gondolom, hogy azért a fények és a fényjáték az tényleg talán magyarázat nélkül jobban beleillik ebbe a láthatóság észrevehetőség műfajba. Pár epizódon keresztül még folytatjuk a láthatóság témakörét, de most ennyi fért ebbe a műsorba. Búcsúzik Böhm Kornél.

0: Hanga Zoltán vagyok, az Állatkert szóvivője. Hallgassátok ti is a Rádiókafét. Inkább több legyen, mint kevesebb.
1: Krízisek és pofonok. Böhm Kornél műsorát hallottátok a Podcasterben. Kommunikáció, manipuláció és ráció legközelebb, hétfőn délután 2 órától a Rádiókafén. Kövesd a Krízisek és pofonok heti podcast sorozatát a Spotify-on, vagy a Google és az Apple Podcast csatornáin. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Anya, mi az az a svény? Hogy kerültünk ide?
3: Nem tudom, Misa. Pedig a nagy gesztenyefánál szoktunk balra fordulni. Ugye?
1: Vesszel velünk te is! 100 hold. Barangolás a gyerekkultúra erdejében minden péntek este 9-kor a Rádiókafén. Gyerekkönyvekről felnőtteknek. Mit, mikor és miért olvassatok, hallgassatok és nézzetek. Trendek, megjelenések, beszélgetések szerzőkkel és a kapcsolódó szakmák művelőivel. 100 holdon ez mind bőven elfér. A túravezető Vejszer Alinda, aki a pagony iránytűjével mutatja meg, merre induljunk.
3: És hol vannak a gyerekek?
1: Olvasnak. Zavarnak a szürke hétköznapok?
4: Uh-huh, nagyon.
1: Amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál? Van erre megoldásunk. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
5: De hol?
1: Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl. Ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
5: Ez komoly? Mert viccnek durva lenne.
1: Millás reggeli, a csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
6: De miért?
1: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádiókafén. Csak akkor fáj, ha nevetünk.
7: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller autócsalád tagja. Autók szeretettel.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
8: Tudjuk, hol leszel szeptember 20-án. A Pagony 25. szülinapi bulián a Dürer kertben. Congratulations! Egész napos programsorozattal várunk. Velünk lesz Grillus Vilmos, Rutkai Bori, Boribon, Maszat, Rumini és sok más kedves karakter. Szerzők, illusztrátorok. Jegyek már kaphatók a pagony.hu/programok oldalon. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és jó utat! Rádiókafé, van barátod!
1: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. Hírek következnek a Rádiókafén.
9: Folytatódik az építőipar mélyrepülése, bevezethetik az átlag sebességmérést a magyar utakon. A lengyel kormányfő szerint egyre komolyabb veszélyt jelent az orosz-ukrán háború eszkalációja. Délután felszakadozik a felhőzet, 21 fokot mérünk, holnap nagy rész napos idő lesz, és akár 26 fok is lehet. Jó napot kívánok, Czoller Andi vagyok. Még az előző havi adatokat is sikerült alulmúlnia az építőiparnak. Júliusban az egy évvel korábbinál 12,2, az előző hónaphoz képest 4,6%-kal kevesebb volt az ipari termelés volumene, derült ki a KSH adataiból. A közműépítés, valamint az út- és vasútépítés teljesen bezuhant, és a megkötött új szerződések száma is csökkent. A Nemzetbiztonsági Bizottság kezdeményezte Szijjártó Péter meghallgatását, miután a volt külügyminiszter a kínai BYD-nál vállalt munkát. A testület azt vizsgálná, hogy az új tisztsége jelenthet-e nemzetbiztonsági kockázatot, különösen annak fényében, hogy Szijjártó külügyminiszterként korábban részt vett a kínai autógyártó magyarországi beruházásával kapcsolatos tárgyalásokban, írja a Válasz Online. Bevezethetik az átlagsebességmérést a magyar utakon, a közlekedési és beruházási miniszter közösségi oldalán jelezte, ha valaki jelentősen túllépi a megengedett sebességet, akkor szankcióként felfüggesztett börtön és autó lefoglalás is szóba jöhet. Vitézi Dávid jelezte, havonta ezres nagyságrendben közlekednek úgy autósok a magyar autópályákon, hogy az átlagsebességük meghaladja a 180 km/h. Komoly drágulás volt az európai gázpiacon. A portfólió cikke szerint a múlt héten 11%-ot, az elmúlt hónapban pedig már mintegy 30%-ot emelkedett a gáz tőzsdei jegyzése. Az emelkedő trend mögött a hormuzi szoros körüli befagyott tárgyalások és az elmúlt hetekben felerősödő közel-keleti harcok állnak. A közelmúltban Irán több mint egy tucat kereskedőhajót támadott meg, akik áthaladást próbáltak meg a szoroson. Tegnap orosz dróntámadás ért egy személyvonatot mindössze 2 kilométerre a lengyel határtól. A szerelvény előtt nem sokkal Boris Johnson korábbi brit miniszterelnök és több magasrangú európai biztonsági tisztviselő haladt át a területen, írja a BBC. Az orosz védelmi minisztérium elismerte, hogy erői, nyugat-ukrajnai vasúti infrastruktúra létesítményeket vettek célba. Közben a lengyel kormányfő szerint egyre komolyabb veszélyt jelent, hogy az orosz-ukrán háború eszkalációja Lengyelország területét is érintheti, írja az Euronews. A kormányfő arra figyelmeztetett, hogy a támadások már nagyon közel kerültek a határhoz, ezért nem lehet kizárni egy olyan forgatókönyvet sem, amelyben Lengyelország közvetlenül érintetté válik. A vasárnapi orosz dróntámadás miatt egyébként Lengyelországban készültségbe helyezték a fegyveres erőket.
1: Időjárás a Rádió Cafén.
9: Csak délután északnyugat felől kezd majd felszakadozni a felhőzet, 21 fokot mérünk, holnap több felé lesz párás, ködös a reggel, majd napközben napos időre van kilátás gomoly felhőkkel. Kora reggel 8 és 15, délután pedig 21 és 26 fok között alakul a hőmérséklet.
1: Híreket hallottatok a Rádió Cafén.

0: Amikor a város elcsendesedik, a sötétből előbújnak a legfurcsább gondolatok, és a dupla farkas pont ezekre vadászik. Szabi Tokától Bokáig.
1: Aki nem volt katona, az nem is ember, maximum csaj.
0: És Ördögi Roy.
2: Földön, vizen, levegőben. Fejeket le, mert jövök.
0: A frekvencia ismerős, a stílus letisztult. De a harapás a régi. Dupla farkas. Szeptember 21-től minden hétfőn este 9-től élőben a Rádió Cafén.
2: Fogadjunk, hogy nem lesz betelefonálni.
3: One, two, three, ho!
0: Hol zárt? Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a chart? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető parkettjein és Budapesten.
4: Tőzsdei helyzetkép minden hétköznap 3:47-kor a Millás reggeliben. A rovat támogatója az Autovallis szeptember 30-ai befektetői napja.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
4: Nálunk a gép mögött emberek állnak, nem algoritmusok. 24 órás non-stop zenei stream a Café DJ-től. Keresd a Rádió Café applikációban. Instant fesztivál hangulat bárhol, bármikor.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
5: Ez itt a Zsebrádió.

0: Zsebrádió. Nagy okosságok kis okosoknak.
1: Bemegyek az óviba, suliba. Mindig a mamámhoz a buliba. De mikor a papahoz a tutiba. Rendszeresen csemmegézünk sütiba. Megérkezünk, csekkolom a jellemet. Búcsúzáskor mindig van a jelenet. Hátortözés, benti cipő, ölelés. Bemegyek és kezdődik a nevelés. Megjelente én vagyok a csoda lény. Cuki-muki odaadott ünnemény. A felnőtteket tenyeremből letettem. Így lesz nekem sima ügy az egyetem. Láttam a Barbit egy világos kiklovon. Hogy Póni volt vagy Szamár, eskünem tudom. Az oviban napos, a suliban meg hetes. Az ebéd az ugyanaz, de kilötyög a leves. Vége az ovinak, a mama megvárat. Biztos, hogy megment a Montsőrjára. Mi volt a házi? Nem emlékszem. Mit tenne ilyenkor tűzoltó szem? Napközi külön orra szabad idő. Húszos api melegítő tornacipő. Én, a Lozi, meg a Gyüli, meg a Bélus. Heti kettőt maladunk, mert váll a logopédus.

0: A Zsebrádió arra is választ ad, ami eddig nem volt kérdés.
1: Kiki csoda, micsoda, mit csinál és miért?
2: Október 4-én született egy különös alak a Szovjetunióban, Bakuban, aki később Dr. Zsorge néven vált a világ egyik leghíresebb és legfontosabb kémjévé. Szemben a világ leghíresebb kémjével, aki James Bond, ő tényleg kém volt, hiszen mindannyian tudjuk, hogy James Bond ugyan nagyon menő, de csak egy filmkém. Nincs ezzel semmi gond, hiszen mi zsebhallgatók már nagyok vagyunk, és tudjuk, hogy vannak filmkémek, filmkirálynők, sőt, gyakorta előfordulnak a téli időszakban a film Mikulások is. Ez rendben van, hiszen tudjuk, hogy vannak igazi kémek, igazi királynők, és igazi Mikulás is van. Ez a Dr. Zsorge, hogy visszatérjek, a Szovjetunióban született, de sehol nem volt neki jó, nem találta a helyét, ide-oda utazgatott, költözött, mindenhol kavarta, volt szovjet, aztán német, aztán amerikai, aztán megint szovjet, de a legviccesebb az, hogy szovjet kémként Japánban kémkedett. Mégpedig úgy, hogy egy ilyen nagyvilági pasas volt, aki olyan helyeket üzemeltetett, amit mulatónak hívnak, és dízőzők énekelnek benne.
1: Mi lesz, ha nagy leszel?
3: Dízőz. A dízőz a szórakozó helyen, különösen eszpresszóban, kávéházban, bárban könnyű, érzelmes dalokat, táncdalokat előadó énekesnő, egy szóval a bár énekesnő. Az énekesnők mindig a legújabb divat szerint öltöztek a fellépéseik során, mindig a legtrendibb frizurákban tündököltek, és valami izgalmas, vonzó titokzatosság vette őket körül. A füstös bárok hangulata, a lágy zene, az énekesnők búgó hangja rendszerint elvarázsolta a férfi közönséget, akik virágcsokrokkal, ajándékokkal és nem ritkán házassági ajánlatokkal bombázták a bombázókat. Ezek a nagyvilági nők hamar a pezsgő éjszakai élet mozgató rugóivá váltak, a bárok és lokálok versengtek azért, hogy náluk lépjenek fel, és szinte az egész város a lábaik előtt hevert. Egy idő után olyannyira menő lett ez a szakma, hogy lányok, nők százai szerették volna ezt az életet élni, amely bár kívülről csak a fényt és csillogást mutatta magából, azért rengeteg munkával és lemondással járt. Az állandó éjszakázás, az énekórák, a fodrász, a varrónő, a folyamatos versenyhelyzet bizony nem egy ideális állapot például a családalapításhoz, vagy egyáltalán bármilyen szintű párkapcsolathoz. Ebből kifolyólag ezt a szakmát nem is űzték túl sokáig, mert vagy kiégtek egy idő után a hölgyek, vagy beadták a derekukat egy rajongó házassági ajánlatnak, a legszerencsésebbek azonban megtalálták a szerelmet, mint a gyönyörű, tüzes Dolores, meg az a nyúl, a Roger nyúl a pácbanban. Amennyiben bár énekesnő szeretnél lenni, sokat kell énekórára járni, és jól meg kell válogatni, hogy kitől fogadsz el virágcsokrot, és kitengedsz be az öltöződbe körülnézni.

0: Zsebrádió. Csak tanulhatsz tőlünk.
1: Az Achilles egy fiú név és egy görög mitológiai figura. Vagyis nem igazi, hanem egy Homérosz nevű pacák találta ki jó régen. Onnan lehet tudni, hogy görög hősöket vagy isteneket láttok egy képen vagy domborművön, vagy akár egy vázán, hogy teljesen normális dolgokat csinálnak. Birkóznak, harcolnak vagy diszkoszt vetnek, de mindegyik tök pucér.
0: Na most már kezdek kíváncsi lenni.
1: Ez teljesen érthetetlen számomra, hogy miért. Lehet, hogy annyira meleg volt az ókori Görögországban, hogy még egy vacak vásznat se tudtak magukra teríteni. Vagy annyira szegények voltak, hogy nem volt pénzük ruhára. De akkor miért nem adták el a diszkoszt, és vettek az árából egy gatyát? De várjátok csak, például Achilles szobrán van a vállára vetve egy köpe. Na szóval volt ruhájuk, csak nem vették fel rendesen. Az tény, hogy könnyebb úgy pisilni, hogy nincs az emberen kis nadrág, de mégis.
2: Viccelünk, apuka, viccelünk.
1: Lehet, hogy náluk más öltözködési kultúra volt, mint nálunk. Vagy csak simán nudisták voltak. Na, azt hiszem, kicsit eltértem a mondandomtól, maradjunk Achilleusnál, vagy Achillesnél, aki nem feltétlenül volt mindig pucér. A lényeg az, hogy az anyukája pici korában megmátotta egy csoda folyóban, amit úgy hívtak, hogy Styx. Mert az a hír járta, hogy ha valaki abban megfürdik, akkor sebezhetetlen lesz.
3: Wow!
1: És az emberről azt jósolják, hogy nagy harcos lesz belőle, akkor nem árt, ha olyankor nem fogja a golyó vagy a penge. Szóval anyu megmártogatta a folyóba a kis Achilleust, csak hogy valahol fognia kellett, hogy ne essen bele, így a sarkánál megmarkolta. És az lett ennek a fickónak a gyenge pontja, vagyis az Achilles sarka. Ami azt jelenti, hogy ez volt az egyetlen hely, ahol meg lehetett őt sebezni. Később el is ment csatázni, és mindenkit legyőzött, viszont a trójai háborúban, ahol a görögök a falovas csellel bevették Trója városát, ezt a zsebtörzs már jól tudja, egy Apolló nevű isten aljasul sarkon nyilaszta, egyenesen a gyenge pontján, és így szegény Achilleus kipurcant. Na de itt álljunk meg egy szóra. El kell áruljak nektek egy dolgot, tudom, hogy felnőtt tartalom, de már úgyis túl vagyunk a mesztelenkedésen, úgyhogy már mindegy. Én úgy tudom, de tényleg főleg a filmekből, hogyha valakinek megsérül a sarka, abból nem lehet meghalni. Ha a fejét vagy a szívét éri a sérülés, a sima ügy, kipurcan és kész. De hogy a világ legnagyobb hőse belehal egy saroklövésbe, az abszurdum. Ha úgy szólna a mese, hogy sarkon lőtték szegényt, elesett, aztán megpróbált elsántikálni, és közben elkapták a gonosz ellenségek, az oké. De nekem gyanús ez az egész történet ezzel a saroklövéssel. Minden esetre a történet annyira híres lett, hogy valaminek vagy valakinek a gyenge pontját azóta is Achilles saroknak hívjuk. És el is nevezték a sarkunknál lévő ínt Achilles ínnak. Ami ha elszakad, az kétségtelenül nagyon fájdalmas. De nem lehet benne meghalni.

0: Zsebrádió. Az igazság ideát van.
1: Éberség! A szörnyetegek szabadon vadásznak rád, hogy megszeresd és utánozd őket, hogy másra már ne is gondolj. Ha sikeres akarsz lenni, tudnod kell, hogy pontosan mi is leselkedik rád. Mert bármikor előfordulhat, hogy kilépsz a suli kapuján, és ott áll előtted egy
2: használt autó.
1: Az öt legbiztosabb jele, hogy egy
2: használt autó
1: azt akarja, hogy megszeresd. 1.
2: A kereskedő állítja, hogy egy öreg ügyvédé volt, aki csak templomba járt vele, és egy nagyon kicsi faluban lakott.
1: 2.
2: Ha nem egy öreg ügyvédé volt, akkor egy világító toronyőr kapta 90. születésnapjára, aki folyton kint volt a tengeren.
1: 3.
2: A kereskedő a gyerekei életére esküszik, hogy ezzel az autóval nem taxiztak Kairóban évekig. Ez abból is látszik, hogy a jobb hátsó sárhányó karcmentes.
1: 4.
2: A kereskedő közel 60 éves szakmai rutinra hivatkozva biztosan állítja, hogy ennek a típusnak nem lehet visszatekerni az óráját.
1: 5.
2: A kereskedőnek régebben 3 ilyen autója is volt, így el kell hinnünk, hogy évente egy olajcsere, és ez a kocsi 100-zal lemegy a térképről.
1: Ne feledd! Logika, kritika, etika.
0: Etika? Azt nem tanultuk.
1: Most nincs időm elmagyarázni. Kérdezd meg anyádat!
3: Zsebrádió!
0: Tudtad, hogy a metró szó a francia nagyvárosi vasút a Chemin de Fer Métropolitain kifejezésből ered?
4: Na, ezt is tudjuk. Szóval Zorge, a doktor Zorge üzemeltette a mulatót, ahol megjelentek a japán tábornokok és politikusok, és amikor már nagyon berúgtak az alkoholtól meg a dízőzők hangjától, akkor a doktor Zorge szépen odament és haverkodott, és kikérdezte őket, hogy ki kitámad meg és mikor. Már régen így ment a kémkedés. Mellesleg a doktor Zorge pont megmondta, hogy a németek mikor támadják meg a derék szovjet embereket, de senki nem hitt neki.
0: Régen minden jobb volt.
4: Hát, igaz, ami igaz, régen a kémkedés izgalmasabb és romantikusabb volt, és volt hozzá mini fényképezőgép, amivel le lehetett fényképezni a titkos iratokat, és utána a mini fényképezőgép mini filmjeit, a mikrofilmeket a kémek a bajuszukba vagy a szakállukba rejtve tárolták, hogy az ellenség ne találja meg, pont úgy, mint a macskafogóban a Fushimishi professzor. Ezzel szemben a James Bond minden idők legismertebb filmkémje egyrészt sose tárol a szakállában mikrofilmeket, mert nincs is neki szakálla, másrészt ő minden filmben ugyanazt csinálja. Leboxolja a fő ellenséget, aki általában egy olyan pasi, aki nagyon okos, nagyon jól szervezi meg az ellenség cégét, nagy ülegyesen gazdálkodik, és például víz alatti faluja van, vagy űrállomása, vagy valami olyan dolog, amiért egyébként ki kéne tüntetni. Na pont ez a James Bond filmek lényege, hogy azok a pacákok, akik csinálnak valami menőt, de nem tüntetik ki őket, na, ezek bepipulnak, és jó keresztbe tesznek azoknak, akik nem ismerik el azt, hogy ők milyen okosak. Az okos és gazdag emberekkel ezek szerint jó lesz vigyáznotok a felnőttök, ha például miniszterelnökök lesztek, aki lehet nő is, azt javaslom, döntsetek úgy, hogy adtok az ilyen alakoknak egy fényes plecsnit, az ugyanis sokkal egyszerűbb és sokkal olcsóbb, mintha bepipul az illető, és egyik reggel arra ébredtek, hogy ellopta a Dunát, vagy valami folyót, vagy valami ilyesmi. Ugyanis a James Bondos főgonoszok ilyesmiket csinálnak. Ekkor jön a James Bond, és leboxolja őket.
5: Hú!

0: Zsebrádió. Hallgass a sorok között.
1: Az egyik példám a gumikacsáról szól. Egész pontosan 29 ezer gumikacsáról. Azért tudom ilyen pontosan, mert volt róla egy fuvarlevél. 1992. januárjában történt, hogy egy First Years nevű műanyagjátékokat gyártó kínai cég egy bődületesen nagy hajózási konténert telerakott pici, sárga, fürdőszobai gumikacsákkal. A tengeri teherhajózás napi statisztikája szerint átlagosan napi 4 konténer esik a vízbe valahol az óceánok közepén. Ezek közül volt az egyik 30 éve a gumikacsás konténer, amiből a kacsák kiszabadultak és elkezdték rendeltetésszerű működésüket, vígan lebegtek a vizen. Na most, ez a történet idáig egy ipari katasztrófának hangzik, és minden igaz hitű Greenpeace-esnek ökölbe szorul a tagsági könyve. Mert hát ugye, szennyezve van az óceán. Ez az érem egyik oldala. Az érem másik oldala, hogy a First Years nevű cég a tengeri árufuvarozási biztosításának köszönhetően hamar hozzájutott a pénzéhez, úgyhogy az ő részükről ez egy boldog véget érő történet. Na de, van ennek az éremnek egy éle is, amit tekinthetünk harmadik oldalnak, de ezt csak azok látják, akik gondolkodnak. Adok 10 másodpercet, hogy kigondoljátok, mit lehet kezdeni 29 ezer darab tengeren sodródó gumikacsával. A megfejtés áramlástan. Az óceanográfusok elkezdték figyelni a kacsák mozgását, és szép lassan egy tökéletes tengeri áramlási térképet tudtak készíteni a kacsák segítségével. Mert 19 ezer gumi jószág megindult délnek, és Ausztrália, Indonézia, sőt, Dél-Amerika partjaihoz is elértek. 10 ezer kacsa viszont északnak vette az irányt, és novemberben már Alaszkához közel járt a gumikacsa flotta. 3 éven keresztül körkörös áramlatokon utaztak, meglátogatva Alaszkát is és Japánt is. A bátrabb kacsák az északi tengerre is elúsztak, aztán belefagytak a jégbe, és így úsztak el Grönland partjai mellett. Miután kiolvadtak 2001-ben, átúsztak a Titanic elsüllyedésének helye felett is, aztán a vándorkacsáknak nem csak tudományos, de már komoly reklámértéke is volt, mikor a First Years cég 100 dolláros kötvényt ajánlott fel minden egyes megtalált darabért. 2008-ban a kacsák egy része megérkezett Anglia partjaihoz. 15 évet töltöttek a vizen, és ez idő alatt legalább 25 000 kilométert utaztak a tengeren.

0: sem más dimenzió, ha szól a Zsebrádió.
1: Szerintem tudti, hogy nekünk magyaroknak is van James Bondunk, csak titokban tartjuk, mert minden országnak vannak James Bondjai, csak ők is titokban tartják, mert a kémeknél ez egy ilyen szokás. Természetesen az is tudja, hogy vannak női kémek, mert már mindenki tudja, hogy a nők mindenben ugyanolyan ügyesek, mint a férfiak, ez alól egyedül a Mr. Bean és a Dracula nevű vámpír gróf a kivétel, mert mindig érthetetlen idióta dolgokat csinálni és iszonyú hülyén öltözni. Az egy férfi szakma. Egyébként a nők kétszer annyit pislognak, mint a férfiak. Tudtátok?
0: Megáll az eszem.
1: Most, hogy így egymás között vagyunk, elmondhatom, de szigorúan maradjon közöttünk, hogy szerintem nálunk a Zsebrádióban egyedül a Nafta bácsi lehet kém, mert a kémek elrejtőznek, és álcázzák magukat. Ugye a Galamb bácsi minden filmben szerepel, meg feltűnősködik, tehát ő nem rejtőzik. A Roy bácsi, ő ugyan kapocs péci katonai kiképzést, és péci katona, és ejtőernyős kommandós is, de a Roy bácsi olyan feltűnő ingeket hord, hogy ezt biztosan nem nevezhetjük rejtőzésnek. Van ugye itten a Frida, a Samu, a Matyi, a Béni és a Batu, akik általános iskolások, és tuti, hogy a szülék megkérdeznék, amikor este el akarnak menni kémkedni báli ruhában, smokingban, vagy olyan flitteres kosztümben, hogy hova gyermekem. Szóval őket kizárhatjuk, mert ők csak félkémek tudnának lenni, tehát iskolaidőben. Az meg ugye nem jó. Tehát marad a Nafta bácsi vagy az Olivér bácsi, akik a zsebiket összerendezgetik és bezenélik, meg ilyesmi, és a kémekkel kapcsolatban egy fő szabály létezik. Aki nem gyanús, az gyanús.
0: Megáll az eszem!
2: A mai napközinek vége. Jól dolgoztatok! Ma is sokat haladtunk az anyagban, de még sok van hátra. Holnap újra várunk mindenkit, de addig nézegessétek a zseboldal.hu.

0: Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Tervezz az ismeretlenre! Teljesíts a kiszámíthatatlanban! Legyél ember az algoritmusok között! Az üzleti életben vezetőként ezt várják tőled. Miként válhatunk nyertesévé a digitális transformáció korának? Ez ma a menedzserek dilemmája. Epic Stories. Inspirálódj elismert vállalati vezetőktől és szakértőktől. Személyes történetük példa, szakmai tapasztalatuk muníció lehet a viharos vállalati hétköznapokon. Epic Stories minden csütörtökön este 9 órától a Rádiókafén. A műsorvezető Dojcsák Dániel, szakmai támogató a Shiva Force, a nagyvállalati digitális ügyfélkiszolgálás és a jövőálló képességek fejlesztésének szakértője. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A Millás reggeli már régen volt. Korog a gyomrod két főétkezés között.
1: Melák nagyon éhes.
0: Segítünk! Itt az uzsonna kamat. Egy kis kalória, amivel kihúzod a munkanap végéig.
2: Hát kérdezően kamat döntő ülés, cunami lesz a héten. Ugye Fed, Bank of Japan, Bank of England, csomó nagy pályás, de hát emellett azért jönnek még izgalmas makroadatok is a nagy gazdaságok, Egyesült Államok részéről is, de Németországból is jön CEF hangulat. Ezeket nézzük át, mi a várakozás. Németh Krisztián segít nekünk ebben, az OTP Elemzési Központ Senior Makrogazdasági és Piaci Elemzője. Szia, jó reggelt!
3: Ja, köszöntöm a hallgatókat is.
2: Nézzük a fedüléseket, hát abból lesz egy, de lesz még egyéb. Tehát a kamat döntő üléseket, hogy mire lehet készülni, hogyan változtak az occok a legutóbbi időben, ugye a Fednél mozgott a legjobban talán, mik a várakozások?
3: Igen, tehát ahogy mondod, ugye dönteni fog a Fed is, a Bank of England és a Bank of Japan is. Azért ezek közül szerintem a legfontosabb az a szerdai Fed kamat döntés lesz. És hogyha visszatekintünk, akkor én ránéznék a Jackson Hole-i beszédére, ugye ez az év során a legfontosabb monetáris politikai konferencia szokott lenni, és itt a Fed elnökének, Kevin Warsnak volt szerintem két fontos mondata. Az egyik az, hogy a nyáron többször jöttek olyan inflációs adatok, amik a vártnál jobbak lettek, de hogy ezek őt nem győzték meg arról, hogy az alapinflációs folyamatok a kedvező irányba haladnának, és hát a beszéd végén volt még egy mondat, ami pedig arra utalt, hogyha nem tudunk kellően magabiztosak lenni abban, hogy az inflációs alapfolyamatok kellő ütemben, kellő mértékben a 2%-os inflációs cél felé közelednek, akkor nekünk cselekednünk kell. És hát ez volt az a mondat, ami után itt a szeptember üléssel kapcsolatban a piaci árazásokban megjelent 50% fölötti valószínűséggel a szeptemberi kamatemelésnek a lehetősége. Azóta most már ilyen 80-90% között árazzák a piacok azt, hogy a Fed szerdán emelni fog. Ebben részben az is szerepet játszott, például pénteken most az inflációs adatot, ha nézzük, ami frissen kijött augusztusra, a maginfláció hó per hó mutatója az a várt 0,2-ről 0,3%-ra került, hogyha ezt megnézzük évesítve, ez egy éves olyan 3,6%-os inflációval konzisztens, ami pedig nyilván nem konzisztens a Fednek a 2%-os céljával, és egy olyan helyzetben vagyunk, amikor már 5 éve folyamatosan cél fölött van az amerikai infláció, és számos felfelé mutató inflációs kockázatot tudunk nevesíteni. Nézzünk rá az energetikai helyzetre, ott a kérdés, hogy ezek mikor gyűrűznek tovább a szélesebb fogyasztói árakba. Rövid távon az AI boom szintén keresletet generál, például a villamos áramra, vagy bizonyos iparcikkekre, illetve hát azért még azt is kiemelném, hogy ott van az amerikai költségvetési politika. Éppen a múlt héten jelentette be Trump elnök, hogyha megnyerik a félidős választásokat novemberben, akkor minden felnőtt amerikai állampolgár $5000 kaphat. Hát hogy elképzeljük a jelenlegi költségvetési államadossági hát helyzetben,
4: De tegyük hozzá, ígért már hasonlót, ami aztán elfelejtett megvalósulni.
2: Igen.
3: Így van. Ezt látom az Egyesült Államokban. Jönni fog ipari termelési adat, kiskereskedelmi adat, de azért nyilván a makroadatok közül leginkább a Fed kamat döntésére fogunk figyelni. A második legfontosabb most szerintem a kamatdöntők közül, amire érdemes figyelnünk, az Japán. Japánban most 1%-os az alapkamat. A piaci árazások mint is ilyen 70% körül mozog, hogy 1,25%-ra fognak emelni. Azért azt látni kell, hogy a japánok nem nagyon szokták meglepni a piacokat, abból tudnak kellemetlen következmények jönni, például amit láttunk 2024. augusztusában volt egy ilyen részvénypiaci eladási hullám, amikor elkezdtek emelkedni a japán kamatemelési várakozások, de kommunikációsan azért elég jól elő van készítve, hogy Japánban is emelhetnek. Konzekvensen kommunikálja a Bank of Japan, hogy az év második felébe a 2%-os cél fölé emelkedhet az infláció. És hát ami miatt erre nekünk figyelnünk kell, hogy ennek bizony globális következményei is lehetnek, ugyanis a jen egy fontos, a legfontosabb finanszírozási oldali carry trade deviza, ami ugye azt jelenti, hogy az olcsó, alacsony kamatozású jenben vesznek fel hitelt a befektetők, amit magasabb hozamú devizában fektetnek be. Viszont amennyiben elkezdenek emelkedni, és ezt látjuk most a japán kamatemelési várakozások, akkor a jen erre egyre kevésbé alkalmas, és ennek hatására adott esetben elkezdik zárni azokat a pozícióikat, amiket jenben finanszíroznak, ami pedig akár globálisan az emerging market piacokon, vagy az USA piacokon is egy eladási hullámot generálhat.
2: Uh-huh. Jó, és akkor még ott a Bank of England, ott mi a várakozás?
3: A Bank of Englandnél most nem várunk emelést, tehát aha, a mostani 3,75%-ot várjuk, hogy szinten marad.
5: Emeltek,
3: itt az elemzői és piaci várakozásokban azért... Szerintem nem, ez itt a stabilan 3,75-ön vagyunk az elmúlt hónapokban, aha, de amikor az LKB-hoz képest, ugye a kiinduló szintünk az azért jóval magasabb.
5: Uh-huh, tehát akkor
3: úgyhogy itt kevésbé várunk emelést, nem várunk, de a piaci árazásokban az elkövetkező hónapokra vonatkozóan egyébként itt is van beárazva.
2: Jó, és akkor még azért jön egy-két ilyen nyalánkság, ugye említettük ezt a német CEV indexet is, ugye, ami nekünk talán még fontosabb, mint a legnagyobb gazdasági partnerünk, itt hogyan állnak a kilátások, mire számítotok?
3: Igen, tehát Európában inkább egy makro szempontból csendesebb hét jön. Aha. Ahogy említed, a múlt heti Centix után jön egyik ilyen következő fontos konjunktúra mutatunk, ez a német CEV gazdasági hangulatindex. A Centix jobb lesz a vártnál, okosabbak leszünk valamivel a konjunktúrával kapcsolatban, csak ilyen a német CEV szeptemberre vonatkozóan, de azért azt látnunk kell, hogy ezek a hangulatindexek azért nem tökéletes előrejelzői a háborúknak, mint a tény GDP adatoknak. Csak azt emelném ki, hogy például az ipari termelést, ha nézzük, múlt héten jöttek nagy gazdaságokra, németekre, franciákra, júliusi ipari termelési adatok, kimondottan rosszak lettek, hópár hónapon csökkenéseket láttunk, és jön a héten az eurozónának is. Most már a júliusi ipari termelése, valószínűleg tükröződni fognak a nagy gazdasági kedvezőtlen adatok.
5: Oké.
3: Okay. Azért az összkép az inkább vegyes.
5: Aha, itthon semmi?
3: Itthon is nyugodtabb hetünk lesz, ipari termelésnek jön a második becslése. Ez azért lehet érdekes, mert az első becslése júliusra vonatkozóan az kimondottan jó lett, egy ilyen 1,7%-os hó per hó adat, és ezt abban a kontextusban emelném ki, hogy a tavasz óta azért többször látszódtak olyan jelek, mint hogyha egy ilyen növekedési fordulat kezdene el kibontakozni, még az ipari termelésre kimondottan igaz, még mindig a 2021-es szint alatt van a magyar ipari termelés, de azért az elmúlt hónapokban elkezdett fölzárkózni. A másik oldalon sajnos például a beruházási számokban még ezt a fordulatot továbbra sem látjuk, illetve hát a magyaroknál visszatekintve az inflációs adatot érdemes szerintem még hangsúlyoznunk, hogy megint jobb lett a vártnál, ez a 1,3%-os év per év augusztusi adat, ez megint egy kedvező irányú adat volt a várakozásokhoz képest.
2: Oké, megnézzük, akkor nem fogunk vonatkozni ezen a héten se. Köszi szépen, hogy fölvázoltad nekünk ezt a makro térképet, kalendáriumot. Jó munkát, szép hetet neked!
3: Köszönöm szépen, szép hetet nektek is, sziasztok!
2: Németh Krisztiánnal, az OTP Elemzési Központ szenior makrogazdasági és piaci elemzőjével néztük át, hogy mire számíthatunk makrogazdasági fronton a héten.
1: Belát nagyon éhes!
0: Uzsonnak a mat, a millás reggeli délutáni falatkái, hogy rendesen tud termelni a GDP-t. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Amikor a város elcsendesedik, a sötétből előbújnak a legfurcsább gondolatok, és a dupla farkas pont ezekre vadászik. Szabi Tokától Bokáig.
6: Aki nem volt katona, az nem is ember, maximum csaj.
0: És Ördögi Roy.
7: Földön, vizen, levegőben. Fejeket le, mert jövök.
0: A frekvencia ismerős, a stílus letisztult, de a harapás a régi. Dupla farkas. Szeptember 21-től minden hétfőn este 9-től élőben a Rádió Cafén.
7: Fogadjunk, hogy nem lesz betelefonálni.
8: One, two, three, ho!
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
9: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Vigye el azonnal, most akár 0%-os THM-mel. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesek. Ford Ranger. Nálunk a tettek beszélnek. A finanszírozás feltételekhez kötött. Részletek Ford.hu.
10: Minden végpont számít. A legtöbb vállalat tudja, hogyan védje szervereit és hálózatát. De kivédi azokat a végpontokat, amelyeken nap mint nap érzékeny adatok haladnak át. A Konica Minolta a nyomtatási környezet rejtett kockázatairól és a Print Security fontosságáról tart előadást az ITBN konferencián. Szeptember 24-én a Bálna Honvédelmi Központban. Jelentkezzen Print Security felmérésre és NIS 2 konzultációra a Konica Minolta Security Lounge-on. Minden végpont számít. konicaminolta.hu/ITBN 2026. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod!
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.
10: Dzsungel ez a város. Elkísérlek.
0: Közlekedési információk a Rádió Cafén.
11: Köszöntöm a hallgatókat. Fennakadást tapasztalható a fővárosban a Budaörsi úton a Nagyszülős utcától befelé, illetve lassulásra kell számítani a budai alsó rakparton is a Petőfi híd közelében, északi irányban és a Margit hídtól délre a Döbrentei térig. Az Alkotás utcában is lassú az előrejutás a Krisztina körút előtt, erős a forgalom a Szél Kálmán tér környékén, illetve a Szilágyi Erzsébet fasorban befelé. Ugyancsak akadozik az előrejutás a Kiskörúton mindkét irányban az Asztória előtt és az Üllői úton is mindkét irányban a Nagykörút előtt. Torlódásra számítsanak a Nagykörúton és a Hungária körgyűrűn szintúgy, mindkét irányban a nagyobb csomópontokhoz közeledve. A 13. kerületben a Cserhalom utcában tart az átépítés. Mától megnyitották az Úszódaru utcánál és a Csavargyár utcánál is. A Csele utcától a hajóépítő sétányig viszont továbbra is egyirányúsításra kell számítani, a Csavargyár utcában pedig útszűkületen kell áthajtani. A Váci út szerviz útját és a hajóépítő sétányt már korábban lezárták. Emiatt a 15-ös autóbusz terelve közlekedik, nem érinti az Úszódaru utca megállót. Varga Ete. BKK Info.
12: Se telefon, se levél, se gondolat, se semmi.
10: Ha mégis, üzenj nekünk! A Rádió Café SMS száma 36 980 980.
0: Memory. Hírek következnek a Rádió Cafén.
13: 2030-ig új választójogi törvény és új alkotmány is lesz. Drasztikusan megnőtt az elektromos rolleres balesetek aránya. Jelentős gazdasági kárt okozhat Németországban a Rajna alacsony vízállása. Délután felszakadozik a felhőzet, 21 fokot mérünk, holnap nagyrészt napos idő lesz és akár 26 fok is lehet. Jó napot kívánok, Czoller Andi vagyok. 2030-ig lesz új választójogi törvény és új alkotmány is, közölte reggeli rádióinterjújában a miniszterelnök. Beszélt a benyújtásra váró gyermekvédelmi javaslatcsomagról is. Első körben 180 új helyet hoznak létre, de később lesz több is. 20-25%-os béremelést hajtanak végre az ágazatban, ennek első fele már novemberben megérkezik, a második majd januárban, de közben lesz adócsökkentés is. A jövő évi költségvetésben nagy arányú családi pótlék emelés lesz, tette hozzá, de további részleteket egyelőre nem mondott. Immár harmadik hónapja csökkent az építőipar teljesítménye, a termelés 4,6%-kal alulmúlta a 2026 júniusit. A visszaesés éves szinten még nagyobb, az építőipari termelés volumene a nyers adatok, illetve a kiigazított adatok alapján is 12,2%-kal elmaradt az egy évvel korábbitól, a megkötött új szerződések volumene pedig 24,8%-ot zuhant. Drasztikusan megnőtt az elektromos, rolleres balesetek aránya. Míg 2024-ben a 14 000 közlekedési baleset 2,5%-át okozták ilyen eszközök vezetői, addig ez az arány tavaly már 4,5%-ra nőtt. Az idei év első 8 hónapjában pedig 7% volt ez az arány. Hamarosan módosulnak a KRESZ szabályai, emellett a rendőrség az iskolás gyerekeket is igyekszik gyakorlati képzések keretében felkészíteni a rollerek használatára. Jelentős gazdasági kárt okozhat Németországban a Rajna tartósan alacsony vízállása. Az Economics cikke szerint a folyón összeomlott a teherhajózás. A szállítójárművek egy része egyáltalán nem tud közlekedni, mások pedig csak rakomány nélkül vagy jelentősen csökkentett terheléssel hajózhatnak. Ez jelentősen növeli a szállítási költségeket. 2018-ban az alacsony vízállás miatt a gazdasági károk mintegy 2,4 milliárd eurót tettek ki Németországban. Azt még nem tudni, hogy az idei veszteség meghaladja-e ezt az összeget. Donald Trump szerint Ukrajna Oroszország elleni támadásai hajtják fel a dízel árát. Az amerikai elnök azt kérte Volodymyr Zelenszky ukrán elnöktől, hogy állítsák le az orosz olajfinomítók elleni támadásokat. Az amerikai elnök arról is beszámolt, hogy tárgyalások folynak arról, hogy Ukrajna gyártási licenszet kapjon amerikai típusú Patriot légvédelmi rakéták előállítására.
0: Időjárás a Rádió Cafén.
13: Csak délután északnyugat felől kezd majd felszakadozni a felhőzet, 21 fokot mérünk, holnap több felé lesz párás, ködös a reggel, majd napközben napos időre van kilátás gomoly felhőkkel. Kora reggel 8 és 15, délután pedig 21 és 26.

0: Üdvözöllek itt a stúdióban.
1: Szervusz, örülök, szervusz, hogy itt lehetek, köszöntöm a hallgatókat, és jó volt visszahallgatni ezt a rendkívül pozitív és motiváló ID-t.
0: Én nagyon szeretem, úgyhogy majd szeretnék is kérni tőled egy másikat, de van egy restancia, mindig el kell mondjam, hogy hanyadika van, hát ha valaki most, nem tudom, hibernációból most ébred, nem tudom, a világűrből érkezik egy ilyen mentőkapszulával, és nem tudja, hogy 2026, 9. hó 14-e van, 16 óra 5 perc, és hát rengeteg mindenről fogunk tudni szerintem beszélni Gergővel, mert hogy nagyon sok mindenben egy húron pendülünk, azt hiszem ezt el lehet mondani, úgyhogy úgy hirtelenjében nem is feltétlenül tudom, hogy hol kezdjem ezt az egészet, hogy hogy vágjak neki. Talán a mostani nyárral lehetne szerintem kezdeni, ami hát rekord hőséget hozott. Te hogy élted ezt meg személyesen, és mennyire látod azt, hogy esetlegesen ennek lehet egy olyan jó hozadéka, hogy az emberek végre viszonylag tömegével kezdenek el foglalkozni ezen a témával. Mármint a klímaváltozás témájával, meg az ezzel járó kockázatokkal.
1: Egyrésztről szomorú vagyok, hogy ilyen triggereknek kell bekövetkezni ahhoz, hogy az emberekben ez valamennyire tudatosodjon. Nyilván egyébként ezt mindenki elmondta, hogy ez egy exponenciális dolog, ami egy ideig olyan unalmasan zajlik, és akkor hirtelen pedig olyan drámai események lesznek, és egyre sűrűbben lesznek drámai események, vagy az is lehet, hogy csak ez a klasszikus béka helyzet, hogy itt ülünk a kondérban, egyre melegebb a víz, és mire kiugranánk, már késő van. De hát nagyon sokszor ilyen tudományos, fantasztikus művekben is ezt olvashatjuk, hogy van valami óriás kataklizma, és akkor ez indítja el a változást. Hát szerintem az sose jó. Tehát sokkal jobb, ha már valamennyire föl vagyunk készülve, hogyha már léptünk azelőtt, hogy valami nagyon rossz dolog történt, mert amikor ennek hatására lépünk, annak mindig van azért valamilyen, nem tudom, nem a saját határainkat húztuk meg, hanem más húzta meg a határainkat, nem mi döntöttünk, hanem belekényszerültünk egy helyzetbe, és ami nagyon sokan rámutattak erre szerintem, és talán a Cambridge Econometrics, vagy sose tudom, Oxford vagy Cambridge Econometrics, de majd kijavítanak, a vezetőjével beszélgettem pont erről, és hogy itt a legnagyobb kockázat ez a rendezetlen átmenet, hogy ugye itt történnek a dolgok, és akkor megpróbáljuk megjavítani hirtelen, mint ennek a nyárnak a hatására, hogy most hirtelen akkor rakjuk rendbe a vízgazdálkodást, de lehet látni, hogy azért most itt egész Európában ez egy probléma volt.
0: Reagálunk, nem pedig proaktívak vagyunk,
1: igen,
0: ezzel
1: igen,
0: kapcsolatban.
1: Igen, és ráadásul, amikor nem rendezettem megy, akkor sokkal drágább ez, mert bekövetkeztek már a káresemények, mindenki egyszerre kezd el reagálni, most mit tudom én, hirtelen mindenki vissza akarja állítani a természetet, akkor valószínűleg olyan eszközökre lesz szüksége, ugyanolyan alapanyagokra, ugyanolyan, nem tudom én, erőforrásokra, amik meg felhajtják az árát, tehát ez relatíve sokkal drágább, mint hogyha ezt elhúznánk 30 éven keresztül. De hogy én hogy éltem meg a nyarat, én nagyon azért szomorú voltam. Tehát ez egy gyász, tehát ott a Mátrában, vagy a Balaton felvidéken, hát száradtak ki a bokrok, ugye nem csak a talajból tűnt el a víz, hanem brutális légköri a száj volt. Tehát nézegettem, hogy itt hány százalékos relatív páratartalmak voltak, tehát ez egész elképesztően alacsony számok voltak ott a barométeren, és nem tudom, szóval, hogyha az ember kapcsolatban van a természettel, akkor ez megviseli. És én nagyon, hogy mondjam, úgy érzem magam, hogy a természetnek a része vagyok, és az, ami nagyon nehezen megemészthető, hogy ilyenkor fogja fel az ember, hogy ez tényleg olyan mérték és olyan gyors változás és olyan extrém időjárási vagy klimatikus események tudnak bekövetkezni, amire akármennyire is tram a természet, amit ráadásul még le is gyengítettünk, hát nagyon nehezen tud jól reagálni. És így nagyon fáj a szívem, én annyira tudok sajnálni egy fát, tehát ami lehet látni egy szemben, nyilván egy állaton is nagyon durva, tehát most ott a Balaton felvidéken a kertbe bejött egy kis vaddisznó, és végigásta a csepegtető öntözőt, hogy vízhez jusson, meg ott van még valami olyan értelmezhető növény, amit egyet

0: meg tud enni. Tehát, hogy ez mi is hordtunk ki a vadaknak ott az egererdős kollégákkal vizet itatókhoz, hogy a Mátrába, tehát ahol eddig mindig volt annyi patak, forrás, ami nem apadt el még ilyen rossz időkben, sem most is van még pár nyilván, amelyik működik, de hát most volt egy cikk az Agyva vízgyűjtőjére, hogy eltűntek gyakorlatilag a vízforrások. Szóval ez szerintem tragikus, nem lehet eléggé drámaian beszélni erről.
1: Jó, mert nagyon más, ez tényleg így megjelni. Nagyon régóta beszélgetünk erről, hallunk erről előadásokat, de teljesen más ezt megélni. Tehát amikor elmondtuk, hogy igen, nagyon nagyok lesznek az aszályos időszakok, nőni fog a hőmérséklet, de ezt átélni szerintem is borzalmasan fájdalmas volt. Tehát én ugyanez a Pilisben is, hogy így nem esett jól elmennem sétálni, mert azt éreztem, hogy az erdő szenved körülöttem. Tehát, hogy ez tényleg egy... És ez ebben egyébként a másik dolog, hogy akárhonnan nézzük ezt az egészet, hogy nem csak arról van szó, hogy az emberiség túléle, vagy stb., hanem arról is szó van, hogy itt egy elképesztő csodálatos világ vesz minket körül, és az ugyanúgy vagy még hatványozottan elszenvedője annak, amit mi okoztunk. Tehát, hogy itt azért ez is kockán forog, még akkor is, hogyha az van, hogy jó, hát a bolygó nagy valószínűséggel túléli, de hát azért nem egy kellemes, nem biztos, hogy egy kellemes időszakot él túl.
0: Igen, és nem is az a túlélő, nyilván regenerálódik le szukcesszió, de hogy ilyen gyors folyamatok, tehát tényleg olyan, mintha mi lennék az a meteor, ami becsapódott ebbe a bolygóba sok szempontból. Tehát abszolút összevethető azzal az a fajta károkozás, amit mi csinálunk. És én azért vagyok kicsit szomorú, és bízom benne, hogy nyilván ez csak egy egyszeri El Niño, szuper El Niño és megalszáj kombinációja, de hogy azért az ember olvassa a klímatudósokat, ott is nagyon bizonytalanság, hogy most ez egy erősödő trend, tehát akkor fel fog gyorsulni ez az egész folyamat, vagy egy kiugró esemény, ami nem egy átbillenési pont, meg nem egy olyan, ami stabilizálódni fog, de hát azért akkor is, amikor tovább haladunk ebbe az irányba, még mindig minden mutató alapján, tehát nem az történik, hogy más megfordultuk volna, és lesz egy plató, és utána újra zöldelni fog minden, és újra visszatérünk arra a széndioxid koncentrációra, amit mi megismertük vagyunk gyerekkorunkban, de hát ez, hogy ezt évről évre átélni, és évről évre szembesülni ezzel, hogy mit csináltunk, az azért szerintem nagyon nehéz. Főleg azt a képességet valahogy elveszítve, hogy hát ezzel hogy fogunk mi változtatni, vagy mit fogunk ezzel csinálni, mert ilyen léptékekben nagyon nehéz hatékonyan tenni ez ellen.
1: Hát nagyon, nagyon-nagyon nehéz, és hát nyilván nagyon sok mindenki el is van csüggedve, és úgy látom, hogy így ketté szakad igazából az embereknek a hozzáállása. Nyilván van egy olyan, egy nagyon-nagyon, tehát van egy olyan viszonylag nagy réteg, akik azt gondolják, hogy hát ez kész, ezt elcsesztük, ez a hajó elment, és gatya. Aztán van egy olyan réteg, akik továbbra sem akarnak szembenézni ezzel a problémával, és aztán van is olyan, szerintem egy nagyon kicsi, én igyekszem ebbe a rétegbe maradni, akik azt mondják, hogy talán még azért lehet ezen változtatni, de ehhez nekünk kell változtatnunk, hogy ez változzon, tehát hogy valahol így a remény mesdjéje maradni. De egy kicsit arról akarnék veled beszélni, ami engem elképesztően elszomorít, hogy még mindig ezt, tehát hogy azt látni, hogy miután 50 éve gyakorlatilag pontosan ezt a forgatókönyvet vázolja több ezer egymástól teljesen független kutató. Jó pár évtizedig az volt, hogy ezt a szőnyeg alá söpört, hogy ez baromság, ez zöld hiszti, mindig volt, régen is voltak melegek, stb. Aztán most, hogy ezt azért már nem lehet elvitatni, hogy ez nem normális, ami történik. Nem lehet azt mondani, hogy ez csak jó, hát most csak egy meleg nyár van. Most pedig az van, hogy rengeteg ember nem, még akkor sem fogadja el azt, hogy ez egy emberi tevékenység okozta változás, hanem keresik a különböző ellenségeket, és azt mondja, hát ez azért, mert manipulálják az időjárást, mert nem tudom, a Jéger, a Harp, a nem tudom, számtalan ilyen összeesküvés elmélet van. Te hogy szoktad ezt kezelni, hogyha mondjuk belefutsz egy ilyen hozzáállásba, vagy esetleg egyet értesz-e vele?
0: Hát nem tudom, ez szerintem nem az én feladatom kezelni, mert nagyon sokszor azt érzem, hogy mindenkinek valahogy meg kell küzdeni ezekkel a kérdésekkel, és nyilván az összes ilyen áltudományos kérdéstek vagy tévhitnek, de hát most nyilván most én azt mondom, hogy ez áltudományos vagy tévhit, akkor aki ezt komolyan gondolja, az föl fog háborodni, hogy de hát ez valójában így van. És tehát ezzel nehéz mit csinálni, tehát ennek vannak nyilván társadalmi okai, szociológiai okai, hogy miért próbálunk egy közösséghez tartozni azzal, hogy hiszünk valamiben, és ebben a széthulló világban milyen fontos az, hogy higgyünk a, nem tudom én abban, hogy ezt nem mi okoztuk, hanem egy meghatározott csoportja, aminek van egy pszichológiai oka, hogy az ilyen veszteségekkel ebben a nagyon-nagyon frusztrált, stresszes társadalomban próbálunk valamit megtalálni, hogy hát van megnyugtató magyarázat, ami rajtunk kívül áll, ami szerintem sokszor sokkal frusztrálóbb, hogy ez rajtunk kívül áll, hiszen valamivel amivel nem tudunk részt venni, azzal még rosszabb állapotba hozzuk magunkat, és nyilván van egy nagyon érdekes politikai vetülete ennek, hogy a politika is a saját lobby érdekeit és a saját vektorait próbálja mindenféle természettudományos kérdése is úgy rávetíteni, hogy ezzel ő egy identitást adjon a táborának, és akár a saját elképzeléseit ezzel könnyebben tudja megvalósítani. Tehát most, ha én erre azt mondom, hogy ez hülyeség, vagy ez alusisakosság, meg nem tudom micsoda, akkor erre meg azt mondják, hogy hát ő a hülye, és így nagyon nehéz vitatkozni ezekben a kérdésekben.
1: Hát meg igazából én azt szoktam mondani, hogy én se tudom biztosan, tehát hogy lehet, hogy én vagyok az, aki rossz álláspontot képviselek, hiszen nem saját szememmel nem tapasztaltam ezt meg, de mégis ha a logika mesdjén nézzük, hogy mondjuk igen, tehát van egy...
0: Igen, én...
1: Tehát kicsi esélyét látom annak, hogy igen, tehát itt van több ezer tudós tudományosan megalapozott levezetése, és van egy olyan, amiben lehet, hogy valahol, nem tudom, Kanadában van egy gonosz gyíkember társaság, akik potmétereket
0: tekergetik. Igen, de szerintem egy csomó mindenben, tehát hogyha ez nem elméleti és klíma hiszti, vagy klíma optimizmus, realizmus, tagadás perspektívákban közelítjük meg, hanem mindennapi cselekvésben, akkor azért egy csomó mindenben lehet konszenzust találni. Tehát az, hogy én, ha tök mindegy, hogy ezt a Jéger okozza, a jóisten, a tudósok, a NASA, vagy a Brüsszel, vagy a kanadaiak, ettől függetlenül, hogyha kevés a csapadék, akkor érdemes egy olyan kertet csinálnom, egy olyan biodivers, szárazságtűrő, olyan öntözéssel, ami nagyon víztakarékos, csepegtető, mulcsozással, ami tök mindegy mi az oka, de tudok olyat tenni, ami jó. Tehát, hogyha fát ültetek, vagy egy fát gondozok, vagy próbálok lobbizni azért, hogy ne vágjanak ki fákat, ez szerintem is szintén egy viszonylag nagy konszenzus. Nyilván itt ebben is lehet találni azért ellenkező érdekeket, de hogy nagyon sokszor tudunk olyan buborékokat találni, most ha valaki azt mondja nekem, hogy ez így van, jó, én nem tudom meggyőzni, tehát ez nagyon-nagyon nehéz, viszont hogyha cselekszünk, akkor szerintem a cselekvéseink nagyon-nagyon hasonlóak tudnak lenni. Én szerintem egy rossz megközelítés van, hogy de hát erről más tehet, tehát ezért én ne csináljak semmit.
1: Igen, tehát mit számít az, hogy én ültetek egy fát, amikor a hajókontyák magukban
0: mentek? Igen, egy klímatagadó, aki szereti a fákat, szereti a kertészkedést, fontos neki a természet, sokkal jobb abszurd módon, mint egy olyan közömbös ember, aki az egészből kiábrándult, nem csinál semmit, és ugyanúgy fogyaszt. Tehát én ilyen szempontból nem vagyok egy nem háborodom fel azon, hogy valaki másként gondolja, mert feltesz, lehet, hogy ő sokkal okosabb és jól gondolja, de hogy cselekszünk, az szerintem minden koordináta rendszerben nagyjából jó. Nyilván itt is vannak vitatott kérdések, tehát hogy ne próbáljuk ezeket elfedni, de hogy nagyon sok minden van, amiben együtt tudunk így is gondolkodni, dolgozni és jó dolgokat csinálni.
1: Igen, ez egy nagyon jó aspektus, amit mondasz, hogy végül is igen, ez a lényeg, hogy tesz valamit, és valószínűleg abból kifolyólag mondjuk mondjuk, hogy azok, tehát én mondjuk ezekkel a hozzászólásokkal leginkább mondjuk a saját kertészeti vlogomnak a hozzászólóiként találkozom, az azt jelenti, hogy ők valószínűleg ebbe a metszerbe tartoznak, hogy igen, azt gondolják, hogy, de azért mégiscsak közben megremélhetőleg
0: ültetnek fát. Egy másik tök érdekes aspektus ennek, hogy most van, aki úgy gondolkodik a környezetvédelemről, mint teremtésvédelem, hogy ez a jó Isten teremtett világa, és ezért kell megóvnunk, hiszen mi hiszünk benne, és hogy jövünk mi ahhoz, hogy amit valaki megteremtett, azzal ilyen csúnyán elbánunk. Míg van a másik, aki ezt, hogy hát nincs Isten, meg nem tudom micsoda, de hogy az egy hibás gondolkodás, hogy én azért nem fogok a természettel foglalkozni, mert nincs Isten, tehát ergo, ezért ezt nem is kell védeni. Tehát, hogy nyilván szerencsére nem sokan gondolkodnak így, de hogy ezek a hamis összekötések sokszor úgy szolgálják az ember gondolkodását, hogy hát, azért nekem nem kell valamit csinálnom. És nyilván azért akiknek érdeke, hogy a klímaváltozásról ne legyen napi diskurzus, és ne abban a térben legyen, hogy ennek azért meg lehet mondani, hogy kik azok, akik...
1: Nem nehéz kikövetkeztetni.
0: Tehát, akik ebben nagyobb felelősség terhel, tehát akár hát
1: vagy nagyobb érdekük fűződik, az ez így menjen tovább.
0: Akár vállalatokról beszélünk, akár olyanokról, akik jóval többet használnak föl a közös erőforrásainkból, vagy a karbon büdzsénkből. Ezért ez a narratíva, ez mindig jó, hogy de hát ez végig is nem is a rossz. Tehát a kedvencem ugye, hogy végig is a több a széndioxid, akkor majd több zöld fog keletkezni, hiszen ott van szinte trágyaként, légtrágyaként a levegőben, és akkor majd sokkal gyorsabban nő a zöld felület. Ami egy jó hír, tehát ez lehet, hogy vannak ilyen váratlan aspektusai is ennek,
1: igen.
0: De azért ne gondoljuk, hogy ettől a maradék 99%-nyi probléma megoldódik.
1: Igen, szóval ez egy nagyon-nagyon, hát mint minden, amit egyébként a megtúrunk, egy nagyon összetett és komplex problémakör. Szerintem pont ezért is tud, vagy nem fogja ezt föl, vagy hát nem szívesen néz szembe ezzel sok mindenki, mert hogy szeretjük az egyszerű megoldásokat, és nyilván nagyon bizonyos politikai irányzatok, akik erre rá tudnak húzni egy egyszerű megoldást, hogy hát nem, ez hülyeség, ezt így van, az sokkal könnyebben elfogadják az emberek, mint az, hogy mondjuk egy nagyon komplex összetett kérdés belegondoljak. Nagyon sokszor, amikor mondjuk valakivel elkezdek beszélgetni erről a témáról, és akkor látszik, hogy igazából ennek a komplexitását nem gondolta végig. Szóval, hogy én nem lennék egyébként szívesen politikus, akinek egyébként ezt az üzenetet el kell adni, mert ez nem könnyű.
0: Igen, ezt az üzenetet eladni, és hogy a cselekvésünkön, vagy a viselkedésünkön változtatni. Tehát ez még nehezebb. Tehát ahhoz nem kell klímaváltozásnak lenni, csak ha már valaki fogyókúrázott, az tudja, hogy a saját egészségünket kell, hogy el tudunk bánni, pedig annak hát még közvetlenebből mi isszuk meg a levét. És ez tényleg arról szól, hogy nehéz változtatni. Igen. Tehát ez senki ne állítsa, hogy ez könnyű csinálni. És amikor van egy fenyegető veszély is, ami azért lehet látni most egyre inkább, hogy itt azért vannak gondok, lehet, hogy ezt a XYZ okozza, de ez így nem 100%-os, akkor ez még frusztrálóbbá tud válni, hogy úristen, ez a action value gap, neki szokták mondani, ugye, hogy én nagyon tudom, hogy mit szeretnék csinálni, de hogy ennek megfelelően cselekedjek, ott mindig van egy nagy rés vagy hézak. Szóval ez egy komoly feladat, és már csak az is, hogy a tudományról hogy kommunikáljunk, tehát ami még csak nem is, hogy változásra akarjuk rávenni az embereket, hanem összetett, változó, folyamatosan megcáfolható tényeket, hogy lehet úgy kommunikálni, hogy...
1: Lefordítani,
0: és ez szerintem az oktatásnak a feladata lenne valamennyire, meg hogy legyen tudományos gondolkozásunk valamennyire, hogy de amit tudok, azt tudom, hogy mikor hiteles az a forrás, amiből van, hogy attól, hogy valami cáfolható, hát pont attól tudományos, ami nagyon egyértelmű és cáfolhatatlannak tűnik, hát az hit, az vallás, tehát az egy teljesen más terület. És az, hogy egy komplex világban élünk, ahol ráadásul komplex problémákra tudunk egyre részletesebb válaszokat adni kis részterületekre, és egyre kevesebb, aki ezt az egészet átlátja, hát ez sem megnyugtat minket, hanem még tovább növeli a frusztrációnkat.
1: A polikrízist. Igen. Na jó, menjünk el egy kis disclosure zenei szünetre, és akkor innen fogjuk folytatni.

0: Még ne menjetek el, a szünet után folytatódik a Kávézó a világ végén. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A filmkritikus az, akinek ha tetszik egy film, jobb, ha meg se nézed. A filmkritikus az, aki nem bírja a kritikát. A filmkritikus az, akit lefizet a forgalmazó. Filmszerész. A Rádió Café filmes műsora minden csütörtökön délután 2-kor. Benne szinte minden, amit az agy mozgóképnek érzékel. Kovács Gellérttel és Urbán Szabolcsal.
1: Hát ezt te jobban csinálod.
2: Gyere.
1: Megmondtuk előre Kapitány Ivánnal.
2: És Hevér Gáborral. Megmondtuk előre.
1: Még egyszer.
2: Megmondtuk előre Kapitány Ivánnal.
1: És Hevér Gáborral. Szerencsére sokat dolgozunk.
2: Viszont alig van időnk beszélgetni.
1: Ezért hetente beülünk ide a stúdióba.
2: És végre jót dumálunk egymással.
1: És azokkal, akikre már régóta kíváncsiak vagyunk. Filmről.
2: Tévéről.
1: Színházról.
2: Művészetről.
1: Kulturáltan.
2: Vagy nem.
0: Kulturált fecsegés a kultúráról, kultikus figurákkal. Minden csütörtökön délután 5-kor a Rádió Cafén.
2: Jó, kitaláltuk, nem?
1: De. Még egyszer csináljuk meg ezt.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
3: Nálunk a gép mögött emberek állnak, nem algoritmusok. 24 órás non-stop zenei stream a Café DJ-től. Keresd a Rádió Café applikációban. Instant fesztivál hangulat bárhol, bármikor.
4: R.E.M. Screaming Trees, Mad Season, Queens of the Stone Age. Nem, nem egy új fesztivál line-upját hallod. Peter Buck, Beret Martin, Ellen Johannes és társaik egy frissen alakult szuperbunk tagjaiként érkeznek Budapestre. A Drain the Sea október 27-én először lép fel Magyarországon az Aquarium Clubban. Jegyek már elérhetők a livenation.hu-n.
3: Minden végpont számít. A legtöbb vállalat tudja, hogyan védje szervereit és hálózatát. De kivédi azokat a végpontokat, amelyeken nap mint nap érzékeny adatok haladnak át. A Konica Minolta a nyomtatási környezet rejtett kockázatairól és a Print Security fontosságáról tart előadást az ITBN konferencián. Szeptember 24-én a Bálna Honvédelmi Központban. Jelentkezzen Print Security felmérésre és NIS 2 konzultációra a Konica Minolta Security Lounge-on. Minden végpont számít. konicaminolta.hu/ITBN 2026.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Kávézó a világ végén. Szonikus túlélő úti kalauz McManamy Márkkal és Marvinnal a Rádió Cafén. Már túl késő van ahhoz, hogy ne legyünk optimisták.
5: Vendégem pedig még mindig Ritkai Gergely, humorista, környezetvédelmi aktivista, szokták ezt mondani rád? Mert azért végig is most
6: én
5: már...
6: Én mindig azt szoktam mondani, hogy ilyen tudatos civil.
5: Aki
6: szeret...
5: Hát szerintem azon már azért túl vagy, mert most már azért így a tevékenységednek azért egy igen jelentős része szól erről az aktivitásról, és pont föl is akartam írni, nem tartasz attól, hogy ez mondjuk a humorista mi voltodat esetleg negatívan érinti, hogy így jut azért, na már megint, a Ritkai már megint valami zöld témáról beszél, inkább nem is figyelek.
6: Én nem vagyok ilyen aggódós típus. Én minél végig is a humort is úgy kezdtem el a jogászkodás mellett, mint egy hobbi, amit imádok csinálni, és akkor ez lett belőle. Ugyanígy van ez a természetvédelem, környezetvédelem, mindenféle ilyen dolgok, hogy ez egy ilyen hobbiként indult, ami érdekel és foglalkoztat, és hát nagyon szeretem csinálni, mert szerintem ugyanúgy hasznos, mint hogy nagyon sok ember nevet azon, amit itt megteremtettünk 23 év alatt. Ugyanígy ennek köszönhetően is talán egy kicsit jobban fogjuk magunkat érezni. Tehát a kettőben ez a közös, hogy hogyan tudjuk jobban érezni magunkat, és a humor is erről szól egy kicsit, egy csomó rossz dologról, ami történik velünk, amit fel kell dolgozni, próbálunk egy ilyen csoportterápia szerűen beszélni, és ugyanez egy kicsit itt is, hogy hát ezekre muszáj beszélnünk ahhoz, és valamiféle kiutat mutatni, hogy ne ilyen kilátástalanul és szomorúan üdögéljünk otthon.
5: Szerintem az nagyon fontos, amit te a humorral csinálsz ezen a területen, hogy tudod ötvözni a két témát, tehát hogy ez nem kifejezetten a zöld témáról, nem mindenkinek a humor jut eszébe, de szerintem a te zöld előadásaid azok szerintem baromi jók, mert ugye csomó olyan embert is meg tud szólítani ebben a világban ezzel a témával, akik egyébként nem feltétlenül akarnak erről hallani.
6: Igen, és szerintem azért könnyű, tehát itt nem a következmények azok, amik humorosak, tehát szerintem azok kegyetlenek, hanem az a nagyon furcsa, abszurd logikánk, ami mentén el tudunk jutni idáig, hogy ez az önfelszámoló logikátlan magatartásunk, ami hajt minket előre. Aminek köszönhetően nyilván egy csomó mindent elértünk meg, felépítettünk egy civilizációt, csak úgy, hogy ennek sok részét nem látjuk be, hogy ezt lehet, hogy másként kéne csinálni. Vagy még nem láttuk be, inkább én így fogalmazni.
5: Én is azon az állásponton vagyunk, hogy ez egy ilyen érési folyamat. Tehát kvázi kicsit olyan, mintha így az elkényeztetett gyerekkorból egy ilyen felnőtté válási időszakban lenne az emberiség, hogy eddig ez volt, hogy ott voltunk a cukorkaboltban, nyugodtan lehetett tömni két pofára a cukorkát, és most már elkezdtek kiukadni a fogaink, meg elkezdünk egy kicsit túlsúlyossá válni, és meg kell tanulunk azt, hogy hát igenis nem lehet egész nap cukorkát enni, meg nincsenek ott mondjuk anyuka, apuka, aki majd ezt így megmondja, és hogy ez egy ilyen fázis, és én pont ezért nem vagyok mindig nagyon, tehát nem tartozom azok közé, nem is szeretem ezt az attitűdöt, akik ilyen, ez az önutálat, tehát hogy ez az emberiség az egy rettenetes faj, egy vírus, jobb lenne a bolygón nélkülünk, szerintem ez egy nagyon rossz attitűd, mert hogy bármiféle ilyen rehabilitációs helyre elmegy valaki mondjuk egy függőségi viszonynál, ugye, és már pedig ez egy nagyon komoly függőség, amiben most a fogyasztás függőségében vagyunk, ugye az első lépés mindig az, hogy tanuld meg szeretni önmagad. Tehát hogy szerintem nagyon fontos lenne, hogy ezt elengedjük, nem vagyunk mi eredendően rosszak, sőt, inkább szerintem a jó fele hajlunk, csak hát igen, ahogy mondod, az eddigi civilizációnk során nem volt ebből gond. Tehát eddig ez volt a evolúciósan kifizetődő, ez a mindig nagyobbat, mindig előre, mindig fejlesztünk, és most eljutottunk egy olyan pontig, ahol így elérkeztünk a Petri csészének a széléig, és azért innen nagyon nehéz magunktól visszafordulni.
6: Igen, az érdekes kérdés, hogy szerintem a lakosságnak a nagy része nem ezért utálja magát, mert hogy túl sokat fogyaszt, tehát azért tehát megértem ezt a fajta attitűdöt, hogy ne vessük meg magunkat és szeressük magunkat, ez szerintem abszolút fontos, de hogy azért nem jutottunk el még idáig, hogy a lakosság 80%-a így ébredne minden reggel egy rettenetes lelkiismeret furdalásra, hogy úristen, mennyit fogyasztottam, de gyűlölöm magam. Ez egy nagyon optimista megközelítés szerintem, és ettől még azért nem kell félteni minket. Én azért pont erdészeknek ilyen erdőpedagógiás rendezvényen mondtam ezt, hogy én abszolút látom, hogy nagyon fontos az erdőpedagógia, hogy viszonyuljunk az erdőhöz, stb. De hogy végigvettem, hogy van két, most már nem, egyik már nem is tinédzser, mert egy 20 éves lányom, nagy gyerek, egy másik nagy gyerek, és hogy hát egy tinédzsert mit foglalkoztatnak? Tehát, hogy hány lista pont van, mire elérünk oda, hogy erdőpedagógia. Hogy ez az egész digitális kiszolgáltatottság és függőség, a kortárs csoportban való nehéz szerepek, a szülőkkel való viszony, az értékrendeknek a teljes felborulása, akkor ez a oktatási rendszernek a válsága, ami nem arra reagál, amit látunk, és nem arra készít föl minket, amit csinálni kell.
5: Tehát
6: nagyon gyakran.
5: Nem?
6: És
5: ez...
6: akkor van egy ilyen 10 pontos, az, hogy egészségtelenek vagyunk, egészségtelen ételeket eszünk, mert ez a gyerekkorban megjelenik, a szüleink egészségtelenek. Tehát már amiatt van egy frusztráció bennünk, hogy már a, nem tudom, a osztálytársam apukája már kórházban volt, vagy meghalt. Tehát, hogy ezek olyan hétköznapi nehézségek, ami utána ott a természet, tel való viszonyunknak a tisztázatlansága, hát én szerintem ez a gyökere az összesnek, de most nyilván más szerint meg más a gyökere, de mire eljutunk ideig, azért nagyon sok mindennel kell foglalkozni, akár egy erdőpedagógusnak is, hogy eljusson az ő kis célközönségéhez.
5: És ezért egyébként vitatkoznék vele, nem is úgy ébred mindenki, hogy azt mondja, hogy hú, hát szégyellem magam, hogy lelkismert furdalásom van a túlfogyasztás miatt, de azért nagyon-nagyon-nagyon sok fórumon érkezik visszafelénk az, hogy mi mindent rosszul csinálunk, rosszul leszünk, túlfogyasztunk, nem mozgunk eleget, nem szelektíven gyűjtöttük. Tehát azért nagyon sok olyan tényező van, amit ha még nem is tudatosan nem is fogad be az illető, vagy akár vissza is utasítja, szerintem egy csomó mindenkiben egyébként itt jön be ez, hogy na jó, tényleg most már elmentek a búzsba, hagyjatok engem békén ezzel a szelektívvel, meg a föl rá rögzített műanyagkupakkal és stb.-vel, mert hogy emiatt azért frusztrálva érezzük magunkat, és pont azért nagyon fontos, és tök jó, megint csak visszakanyarodva te humorodra, hogy olyan dolgokkal tudjunk az emberekre hatni, amik nem feltétlenül ebbe a frusztrációba csatolódnak be, hanem egy olyan pozitív, valami pozitívat adnak, és látod, te is nagyon sokszor veszel részt ilyen megmozdulásokon, hogy az emberek mennyire boldogok attól, hogy végre lehet valamit nyugat lelkiismerettel, tehát egy faültetésre elmegyek, és akkor végre tök jó, hogy akkor csinálok valami jót. Tehát erre szerintem van az embereknek igénye, csak...
6: Persze, én abszolút ezt látom, és én ezért isten vagyok pessimista, mert egyszerűen ezeket jó csinálni, tehát ezek igazi alternatívái annak, amiket csinálunk a hétköznapokban, és ez mindig a közösségi közlekedést szoktam hozni példának, hogy a közösségi közlekedés leginkább azok nem veszik igénybe, akik még nem vették igénybe. Mert hogy sose próbálták, és egy ilyen rettenetes Mordornak tűnik nekik az egész. És ugyanezt látom, hogy közösségi programokon való részt venni, civilkedni, fát ültetni, jó dolgokat segíteni, önfeláldozónak lenni, az ajándék gazdaságban részt venni. Ezek olyan dolgok, amik ilyen akkor tűnnek csak furának, amíg az ember nem vesz benne részt. De amint ezt megtapasztalta, szerintem ez annyira természetessé válik, vagy annyira, hogy mondjam, legalább annyira addiktív, mint pörgetni a, nem tudom, a egyik vagy másik ilyen csodálatos a véget nem érő közösségi média terméket, hogy valamennyire ennek tud alternatívát vagy versenytársat jelenteni.
5: Ugye közöset, nem azt mondom, hogy nem barátunk, hanem mondjuk idolunk, vagy nem is tudom, hogy fogalmazzam meg, Takács Sánta András, aki a világ eleje mozgalomnak az alapítója, és szerintem mind a ketten nagyon nagyra tartjuk. Ugye ő is ezt hangoztatja, hogy a mostani fogyasztói társadalom akarja velünk azt elhitetni, hogy ha ugye bekövetkezik a világ eleje, tehát ez a mostani rendszer, ez megszűnik lenni, akkor egy borzalmas állapotok lesznek, és mindenki nagyon rosszul fogja érezni magát, holott valójában lehet, hogy pont ellenkezőleg lesz, mert hogy végre lesz időnk és lehetőségünk arra, hogy azokat a dolgokat csináljuk, amik egyébként valóban boldoggá tesznek minket. Tehát közösségben működjünk, hogy másoknak segítsünk, hogy nem tudom, igen, ne a kis buborékjainkban létezzünk, mint ahogy most azt a legtöbben tesszük.
6: Igen, és szerintem itt az a legfontosabb tanulság továbbra is, én erre próbálok mindenkit rávenni, hogy ezeket a változásokat nem megvárjuk, hogy bekövetkeznek, hanem döntsünk úgy, hogy igen, és akkor én határokat húzok, kevesebbet fogyasztok, másra helyezem a hangsúlyt, és egyáltalán megfogalmazom a világgal való viszonyomat egy kicsit újra, hogyha úgy élek, hogy amik az ökológiában fontos szempontok, azok fontosak nekem is. Ettől működik nagyon sok faj és az ökológiai rendszer a bolygón, hogy ez nekem miért lehet rossz, a kölcsönösségnek a versengésnek az olyan fajtája, amikor ez a, amit az ökológiai közgazdászok is szoktam mondani, ez a kópetíció, ez az versengő együttműködés, hogy nyilván sok mindenben versenyzek, de egy csomó mindenben együtt tudunk működni. A másik, ami egy csodálatos könyv, mindig próbálok így promotálni, ez a Serviceberry című könyv, egy remek botanikusnak a műve, ugye, ami az ajándékgazdaságról szól, erről a fanyarka bokorról, hogy sokkal több termést hoz, mint amire neki a fennmaradáshoz szüksége lenne, viszont egy hihetetlen ökológiai gazdagságot hoz létre, hiszen nagyon sok fajnak ad ő lehetőséget, és hogyha ezt kiterjesztjük, mint egy gazdasági alternatívát a tranzaktív gazdaságunk, vagy tranzakcionista gazdaságunk mellett, az egy tök jó irány lehet. És én ezért szerintem mindenki, ezért biztatok mindenkit arra, hogy ezeket próbálja ki. Mi nem próbáljuk ki, nagyon jó a fantáziánk, de általában ezt a fantáziát, vagy sokszor ezt a fantáziát arra használjuk, hogy elképzeljük, hogy milyen rossz lehet, hogyha ezt megcsináljuk. Úgyhogy próbáljuk ki, és akkor spórolunk a fantáziánkkal is, és kiderülhet, hogy mennyire jó ez.
5: Igen, és akár egy apró kis dolgot, tehát nem kell itt, ugye, nem kell itt óriási világ megváltó dolgokat rögtön csinálni, csak egy apró lépést megtenni egy irányba, aztán majd lehet, hogy remélhetőleg jönnek további lépések is, de hogy igen, hogy nem azt jelenti, hogy hátat kell fordítanunk egyszer csak az egész életformának, amit most élünk, hanem csak mondjuk egy apró kis gesztust lépünk meg, és aztán onnan tovább. Te mennyire éled ezt egyébként? Tehát te mennyire változott mondjuk a te életviteled, amióta mondjuk így kicsit zöldebben gondolkodsz?
6: Szerintem sokban. Tehát hogy mik lettek a fontos dolgok, és ez szerintem mindenkinek nagyon fontos megérteni, hogy ez mindenkiben egy folyamat, hogy nem egyik napról a másikra leszünk egy új ember, tehát az új életek kezdek, ez szerintem sose működik, hanem hát kicsi dolgokat változtatok, és akkor egy idő után már nem olyan nehéz, mert azok már meg vannak változva, azokat így élem az életemet, és akkor utána tudok megint apró dolgokkal menni a másik irányba. De hogy ez a másiknak való segítség, meg egy közösségben való olyan fajta közreműködés, hogy közös célokat valósítunk meg, ami a közösségnek jó. Ugye nem vagyunk egy nagyon tipikusan kollektivista társadalom, de pont emiatt, hogy ilyen rosszul vagyunk individualisták, nagyon sok nehézséget kovácsolunk magunknak, és ezek például olyan dolgok, amik nagyon megváltoztattak, hogy hát így is lehet, és úgy is lehet, és az, hogy azért egyre komolyabb problémákat találkozik az ember, hogy halad előre az életével, akkor ezek nagyon nagy segítséget tudnak nyújtani. Tehát, hogy én ezt ilyen önös érdekből is javaslom mindenkinek kipróbálni ilyen dolgokat, mert nyilván van, amikor rosszabbul működik, van, amikor jobban, valakivel megtalálja hangot az ember, valaki nem, de hát annyi alternatíva van, annyi buborék, ahova be tudunk így lépni, hogy inkább az a hiba, amikor ezekről a lehetőségekről lemondunk, vagy nem mondunk igent egy lehetőségre.
5: Meg persze, meg benne van a hibázás lehetősége, az egész átalakulásban ez, tehát amikor mondjuk találkozni egy olyan felvetés, hogy jó, de hát mit tudom én, a szélerőműveknél mondjuk a széllapátokkal majd nem lehet mit kezdeni, és akkor mi az alternatívája az, hogy akkor viszont ezt az egész technológiát úgy, ahogy van, sútba dobjuk, mert van egy probléma, amit meg kell oldani.
6: Erre a Hanaricsinek van a remek könyve, ami most fog megjelenni ugye magyarul, ez a Cleaning the Air, az angol címe, magyarul pedig azt hiszem, az lesz, hogy tiszta vizet a pohárban. És pont ebben írja le, hogy hát ő érti, hogy mindig ezt mondják, de hát, hogy a napelemhez is kell anyag, meg kell a szélerőműhöz is anyag, tehát az sem semmiből van, ugye, de hát évente 350 megatonna, azt hiszem, fosszilist termelünk ki, ugye, ami az erőművekbe kell évente. Igen, na most az egész ilyen tiszta zöld átmenethez kell néhány 10 tonna összesen. Tehát én értem, tehát abszolút igaz, csak hogy nézzük már meg a nagyságrendeket, hogy amikor ilyen ellenvetés állunk, de mi lesz a szél? Hát ott 350 tonna kitervet és elégetett szél, hogy mennyi meddő, meg nem tudom, mi lesz ebből, senkit nem érdekel, de hogy az a szélerőművel mi lesz, hát az nekem így tényleg nyomja a lelkemet. Igen. És ezt azért látni kell, tehát reálisan gondolkodva, én értem ezeket az ellenvetéseket, de hogy ami most van, az 100-szor rosszabb, tehát hogy ami kicsit jobb, de nyilván vannak negatív következményei mindennek, tehát mivel így élünk, ez nem lehet alternatíva, hogy azért ne csináljuk, mert annak is van. Tehát nem lesz olyan megoldás, hogy nem tudom, ott hirtelen terem az energia, és akkor azt megesszük mindannyian, és utána pedig ebből anyagot csinálunk, ami szerves, és abból gyakorlatilag az ökológiai lábnyomunkat megfordítjuk. Ugyanakkor, ha ezeket a lépéseket nem teszünk meg, akkor olyan brutális állapotba tudjuk eljuttatni a saját élőhelyünket, amivel nem tudunk utána mit kezdeni. Tehát ott már hiába hozunk bármilyen erőművet, meg napelemet, meg bármit, ott már késő lesz.
5: Én is ezt mondom, hogy mi az alternatíva? Tehát, hogyha nem ez, akkor viszont akkor maradjon ugyanez, mert az a technológia még nem tökéletes, ezért maradjunk annál, ami garantáltan tönkre fog tenni minket. Tehát, hogy így ezt a kettő között nem látom az ellentétet. De például pont most láttam ezzel kapcsolatban egy valaki erről számolt be, hogy igen, hogy az egész klímatagadó lobbinál ugye nagyon sokáig az ment, hogy ugye, és akkor azt igen, hogy kik állnak ennek a hátterében, ez egy másik történet, de hogy van egy ilyen, akik megpróbálják ezt nyilván elbagatelizálni, és ugye nagyon sokáig az volt a hozzáállás, hogy nem, nincsen klímaváltozás, minden a legnagyobb rendben, ez csak egy természetes, nem tudom, folyamat, és ugye ez most már nem megy át, most már ezt az emberek nem fogadják el, és az új irányzat pedig az, hogy akkor viszont a zöld technológiákat kell támadni. Tehát ez megint egy ugyanilyen stratégia, hogy akkor jó, akkor viszont oké, van, de hát ez baromság, amit akarnak csinálni. Miközben hát egyébként meg mondjuk Kína szerintem erre nagyon-nagyon pontosan rácáfol, hogy a világ legnagyobb szennyezőjéből lassan ennek az egész zöld átállásnak a nem lassan, hanem abszolút az úttörőjévé váltak, és ők nem foglalkoztak vele, és nem lehet őket azzal meggyanúsítani, hogy ott mindenféle faölelgető hippik hozzák a döntéseket, és mégiscsak ebbe az irányba mentek.
6: Igen, az egy nagyon fontos kérdés egyébként, ami szerintem egy csomót kéne erről beszélgetni, mert ez egy társadalmi kérdés, és nem lehet az, hogy majd a tudósok ezt megbeszélik egymás között, hanem ezt valahogy társadalmasítani kell, hogy meddig és mit tud megoldani a technológia, mert ennek is a határait ezt valahogy ez tök jó lenne tudni, hogy most abban bízunk, hogy ugyanígy fogunk élni, ez mindig ez a fenntartható fejlődés, igen, hogy ez a fejlődés tényleg, ami ez a decoupling kérdése, az mindig fölmerül, hogy a gazdasági növekedés kibocsátás csökkenéssel elképzelhető, és ugye van a relatív kibocsátás csökkenés, amikor ahhoz képest amennyivel nő a GDP-nk, ahhoz képest mondjuk kicsivel kevésbé nő csak a kibocsátásunk, de hogy van-e abszolút decoupling, ugye energiában még elképzelhet ez a net zero erről szól, hogy majd minden megújulóval lesz, eltároljuk, és akkor majd a maradékot még kompenzáljuk, de hát anyag szempontból ugye ez a decoupling, ez egyelőre nem úgy tűnik, hogy megoldható, mert a éves anyag felhasználásuk, az továbbra is 100 gigatonna fölött van bőven anyagból, ilyen virgin materialből, és hát nem úgy tűnik, hogy itt a nagy zöld kínai, meg mindenféle átállás ezt érintette volna. Tehát, hogy valóban a körforgásosság, amiről itt beszélünk, az megoldható lenne, és nyilván itt pedig lehet hozni egy csomó ilyen ellenérvet, amit mondanak, de hát, hogy a körforgásosság sose lesz 100%-os, mert mindig szétszóródik az anyag, vagy nem használható úgy újra, kevesebb cikluson keresztül lesz használható, és akkor majd előbb-utóbb elfogy az anyag. Nyilván, de hogy...
5: De ez megint az, amit is mondok, hogy el kell indulni egyet. Persze, nem lehet megvárni,
6: el kell indulni, csak hogy tök jó lenne tudni, tehát, hogy ilyen átmeneti célokat elfogadni, hogy azt mondjuk, hogy hát igen, most ez lenne a célkitűzésünk, és ezt elérjük. Ugyanaz, mint a másfél foknál volt szerintem egy csomó ideig, hogy azt mondtuk, hát ez a másfél fokon belül fogunk maradni, úgyhogy szerintem mindenki tudta, hogy ez esélytelen, és csak így a tudomány egy kicsit meg a összes kop, nem tudom hány, mindenki lejáratta magát ezzel egy kicsit, úgyhogy nem csinálunk semmit, és mégis egy olyan célhoz tartjuk magunkat, ami abszolút ökológiailag és minden szempontból indokolt, de mégse tartató. És nagyon sokan már azt mondják, ami egyrészt egy ilyen slippery slope, tehát, hogy hát az 1,8, ami cél lehet, majd
5: vagy
6: a net zero az majd nem 2050-re, nem 2070 és 2080 között reális. Tehát ez is egy nagyon fontos kérdés, hogy kommunikáljunk erről, hogy most mondjuk meg, hogy ez 2070 és 80 között reális, vagy mondjuk azt, hogy 2050-et tartani kell, mert hát az lenne olyan jó, de azt tudjuk, hogy nem tudjuk tartani, ezért mert mindig frusztráltak leszünk. Tehát, hogy csomó olyan téma van, amit amit érdemes lenne jól kibeszélni, de hát nyilván nem erről beszélgetünk. Most is, hogyha az ember megnézi, hogy miről szól itthon a politikai közbeszéd, abszolút fontos dolgok, vagy amik most fontosnak tűnnek, de hogy ezeknek a kibeszélése nélkül, mivel ez egy exponenciális folyamat, nagyon nehéz lesz ezzel szembesülni, amikor választ kell adnunk, vagy hát eddig erről nem beszéltünk, most akkor kivel kéne erről beszélni, és mit, és hogy mondjuk el a gyerekeknek, és hogy mondjuk el anyáméknak, hogy jövő nyáron már nem lesz áram a klímában, és lehet, hogy teljesen más, össze kell költöznünk ahhoz, hogy ezt a költséget viselni tudjuk. Tehát, hogy ezek ilyen kibeszéletlen dolgok, és én ezért is gondolom fontosnak, hogy erről én, mint aki a beszéddel foglalkozik, beszéljek, hogy nem hiszem, hogy én vagyok ebben a legokosabb, a legtájékozottabb, vagy bármi, csak én azért mondom el, hogy ez indítson vitát, gondolkodjanak róla az emberek, meg kezdjünk el beszélgetni.
5: Folytassuk innen. Ha már beszélgetésre beszélünk, akkor hagyjuk abba.

0: Még ne menjetek el, a szünet után folytatódik a Kávézó a világ végén. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A hősök, akik még 30 kiló lemezzel mentek buliba.
1: This guy is a professional.
0: Akik nem ijednek meg, ha letesznek eléjük két igazi lemezjátszót.
1: Going after him could be very dangerous.
0: Akik a beatmixet még ma sem a gépre bízzák.
2: Takes place in ancient Japan.
0: A négy szamuráj visszatért a rádiókaféra.
3: Yo, what the hell are you?
0: Rob, Marvin, Infra Gandhi és Cyborg Templár.
1: A man is a suit, man.
0: A sokat látott harcosok, akik még ma is kimernek állni puszta kézzel. Long Track. Egy órás klasszikus mix minden szombat este 11-től éjfélig.
4: This is a substance of the way of the samurai.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
5: A derékfájás és más mozgásszervi panaszok a munkahelyi kiesések leggyakoribb okai közé tartoznak. A Mozgásklinika vállalati kafetéria keretében gyors, személyre szabott gyógytorna és manuálterápiás ellátást biztosít az önmunkatársainak országszerte. Mozgásklinika. Mozgásban a munkatársak. Jobban működő csapat. Részletek kafetéria.mozgásklinika.hu.
6: Tudjuk, hol leszel szeptember 20-án? A Pagony 25. szülinapi bulián a Dürer kertben. Congratulations! Egész napos programsorozattal várunk. Velünk lesz Grillus Vilmos, Rutkai Bori, Boribon, Maszat, Rumini és sok más kedves karakter. Szerzők, illusztrátorok. Jegyek már kaphatók a pagony.hu/programok oldalon. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és jó utat! Rádiókafé. Van barátod!
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén.
6: Dzsungel ez a város. Elkísérlek.
0: Közlekedési információk a Rádiókafén.
7: Jó napot kívánok! Nehezen járható a fővárosban a Lehel utca kifelé a Róbert Károly körút előtt ma délután is, ezért a 105-ös és a 210-es autóbusz a Hun utcánál a villamos megállóban áll meg. Telített a kiskörút mindkét irányban az Astoria előtt, ahogyan a pesti alsó rakpart is a Lánchíd közelében szintén mindkét irányban. Az Üllői úton ugyancsak mindkét irányban lassulásra kell számítani a Nagykörúthoz közeledve, a Bajcsy-Zsilinszky út és az Andrássy út is nehezen járható a közös csomópont előtt, a Rákóczi úton szintén akadozik az előrejutás mindkét irányban, a Fiumei úton úgy szintén az Orci tér felé, valamint a Nagykörúton és a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontok közelében. Torlódásra számítsanak a Budaörsi úton befelé a Sasadi úttól, míg a budai alsó rakparton észak felé a Petőfi híd közelében, déli irányban pedig a Margit hídtól a Döbrentei térig. Az Alkotás utcában a Krisztina körút előtt úgy szintén telítettek a sávok, és fennakadást tapasztalhatnak a Széll Kálmán tér közelében, valamint a Szilágyi Erzsébet fasorban is mindkét irányban szakaszonként. Varga Etele, BKK Info.
8: Se telefon, se levél, se gondolat, se semmi.
6: Ha mégis, üzenj nekünk! A Rádió Café SMS száma 36 98 0 98 0.
0: Hírek következnek a Rádió Cafén.
9: Elszállították a robbanó eszközöket, több segítség a gyermekvédelemnek. 21 napos kihívás indul. Üdvözlöm Önöket, Gál Ildikó vagyok. Elszállították a Margit szigeten talált második világháborús robbanó eszközöket. Egy kézigránátról és egy 3 cm-es német puskagránátról van szó. A Margit sziget középső részén, a pesti oldalon kerültek elő. A rendőrség a tűzszerész művelet idejére a területet csaknem 200 méter sugarú körben kiürítette és lezárta. Korábban augusztusban egy második világháborús szovjet repesz aknavető gránát, vetőcső és ágyúgolyó került elő a Margit szigeten, a Termál Hotel mögötti területen a Dunából. Megerősödhet a gyermekvédelmi rendszer. Erre a célra csaknem 10 milliárd forintos azonnali programot indít a kormány. Kármán András pénzügyminiszter ismertetése szerint 6 milliárd forintot szakmai programokra, további 3,5 milliárdot fejlesztésekre fordítanak. Ennek keretében új férőhelyeket alakítanak ki, bővítik a krízis ellátást, valamint a pszichológiai, pszichiátriai és függőségi problémákkal küzdő gyerekek támogatását, a gyermekvédelemben dolgozók pedig szakmai és mentális segítséget is kapnak. Kiemelten ellenőriz a NAV Dél-Budapesten. A hatóság munkatársai az őszi fesztiválokat, vásárokat, szabadtéri rendezvényeket járják egészen október 4-éig. A revizorok elsősorban a számla és nyugtaadást, az online pénztárgéppel összefüggő jogszabályok betartását, valamint a foglalkoztatottak bejelentését vizsgálják. Ismét itt a 21 napos kihívás. Országszerte 17 helyszínen csatlakozhatunk a szabadidő sportos akcióhoz. A decemberig tartó program célja, hogy minél többen mozogjanak rendszeresen, és a sport hosszabb távon is a mindennapjaik részévé váljon. Részletek Antal Ferenctől, a Szabadidő Sport Esemény Szervezők Országos Szövetségének elnökétől.
3: Elindult a harmadik 21 napos kihívás, a második őszi. A mostani alkalommal 17 futókör csatlakozott a programhoz. Ennek a száma fog még bővülni, újabb-újabb jelentkezők is még lehet a 21 napos kihíváshoz, hogy csatlakozzanak. 21 napon keresztül vagy reggel, vagy este 6 és fél hét között kell futócipőt vagy gyaloglócipőt húzni, és minimum 2 kilométert sétálni vagy futni egy-egy ilyen pályán.
9: Erősen felhős időnk van, csak estétől kezd szakadozni. Gyenge eső előfordulhat, a szél többnyire mérsékelt marad. 19 és 22 fok közé melegszik fel a levegő. Holnap többfelé lesz párás, ködös a reggel, később napos időre van kilátás. Legfeljebb északon alakulhat ki egy-egy jelentéktelen zápor. 21 és 26 fok között tetőzik a hőmérséklet. Szerdán is derült égboltra tekinthetünk fel. Csapadékra nem kell számítani. A légmozgás megélénkül.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Kávézó a világ végén. Szonikus túlélő úti kalauz McManamy Márkkal és Marvinnal a Rádió Cafén.

0: Hova tovább?
1: Hát ez az, igen, akkor mik vagyunk. Arról beszélgettünk itt a hírek alatt, és akkor gondoltam, hogy erről igen érdemes lenne beszélgetni tovább, hogy ugye itt az optimizmus-pesszimizmus tengelyén, és én láttam, hogy több konferencián is te voltál a moderátor, ahol például Stumpf Bíró Balázs is ott volt, aki ezt a mély alkalmazkodás képviseli, amikkel nekem vannak fenntartásai, mert én azt gondolom, hogy meg kell őrizni a reményt ahhoz, hogy cselekedni tudjunk, de azért ebben volt egy jó gondolat, amit te mondtad, hogy azért mégiscsak időközönként, az mégiscsak valahol bizonyos dolgokat el kell engedni. Szóval erről beszélgessünk egy kicsit, hogy szerinted mi lenne a menete, mi lenne az optimális módja, hogy itt tovább haladjunk, mik azok a dolgok, amiket el kéne engednünk, és hogyan lehetne egy olyan irányba elmozdulnunk, hogy tényleg így az adaptálódás, vagy nem is az adaptálódás, mert pont az lenne, hogy ne adaptálódjunk, hanem mondjuk elé tudjunk menni ezeknek a problémáknak.
0: Hát, sajnos szerintem az már elkerülhetetlen, hogy adaptálódjunk. Tehát az már ezt elengedhetjük, hogy adaptáció nélkül.
1: Az adaptálás nem mégis az egy ilyen reaktív dolog, hogy akkor jó, hát így adaptálódunk ahhoz, ami van, de hogy azért mégis nyilván, egy kicsit elé menni ennek.
0: Nyilván az a párizsi klímaegyezményben is az szokott lenni, hogy az adaptáció nem mehet a mitigáció rovására, ezt mindig elmondom, hogy ez egy ilyen alaptétel a klímaegyezményben, de én szerintem, hogy lehet ezekhez a dolgokhoz jól közelíteni, szerintem nagyon fontos lenne, hogy pozitív, normatív jövőképet kidolgozni. Tehát ami most itt fölmerült a jelenlegi kormánynál is, ugye, hogy egyeztessünk a társadalommal, szerintem nagyon fontos lenne arról valamilyen konszenzust kialakítani, és azt utána lefordítani a szakpolitika nyelvére, hogy de most mi mit is akarunk itt, és ez a civil klímatörvénnyel, amit mi egy évig az MTVS kurációjával csináltunk, és most ugye el is jutott már a kormányhoz, és nagyon reméljük, hogy ebből ősszel, legalábbis ez volt az ígéret, hogy a jogszabályalkotási program keretében majd lesz talán jogszabály, de hogy nagyon sokat beszélgettünk el, hogy most minek, például mi a funkciója, tehát hogy például egy erdő, hogy mi egy erdőnek a szerepe, hogy ez majd nekünk egy ilyen faanyagraktárunk, amiből végül is ha mindenféle karbonszámolásokat nézzük, akkor végül is az egy megújuló erőforrásunk, ami hát az idei nyár után lehet, hogy elgondolkodunk rajta, hogy nem biztos, hogy úgy fog megújulni, hogy amit itt azért sokakkal beszélgettem, hogy amit mondjuk felújítanak az erdészek, annak is óriási veszteségek vannak benne, tehát van, ahol teljesen újra kell telepíteni utána, mert egyszerűen ilyen csapadék viszonyok között nem újul meg, ott még jobban éri a nap, ugye, hogyha nagyobb vágásterületek vannak, tehát ez is egy problémás dolog.
1: Nem is ezekkel a fákkal kell majd megújítani.
0: Hát ez meg egy még problematikusabb dolog, tehát hogy okozzuk egy óriási problémát, és akkor megpróbáljuk ezt megoldani, és akkor lehet, hogy abban még nagyobb probléma lesz, lehet, hogy pedig csak így lehet kezelni. Tehát ez is egy kérdés, amit szerintem a tudománynak is egy óriási fejtörés, hogy ezt hogy lehet megoldani, hogy a természetes működő rendszerek helyreállítása a jó, vagy azoknak legalább a nem bolygatása, hiszen ezek a legstabilabbak és a legtöbb tapasztalattal rendelkező, vagy ahol nincs ilyen természetes rendszer, ott van-e esély arra ilyen klimatikus viszonyon, hogy azt a természetes rendszert állítsuk helyre. De egyébként pont, és utána visszakanyarodunk ide, hogy mit kéne csinálni, de talán az Exeteri Egyetem, aki előjár ezekben, és most is volt egy tanulmányuk, amiben 5 olyan fordulópontot, vagy legalábbis 5 olyan területet jeleztek, ahol azért sokféle szakpolitikai és gyakorlati teendővel, de meg lehetne még ezeket a trendeket fordítani, és szerintem pont az egyik ilyen nagyon fontos része a vízgazdálkodás, tehát hogy azért azzal nagyon sok mindent lehet tenni, hogy ezen sokat javítsunk itt Magyarországon, és ez például szerintem egy jó kitörési pont lehet nekünk, és szerintem ez akár még ilyen nemzet stratégiailag is, hogyha ebben ügyesek vagyunk, és ebben innovatívak vagyunk, és ebben használjuk a hazai szaktudást, fejlesztjük és támogatjuk, akkor ez egy nagyon jó exportcikk is lehet, ez az egész kék gazdaság, hiszen ezzel nagyon sokan fognak szembe találkozni, és nem valószínű, hogy mi majd az autóiparban tudunk kitörni, tehát úgy, hogy még a német autóipar
1: nem
0: is.
1: Úgy néz ki.
0: Német autóipar is, ami egy egészen innovatív ága volt az európai iparnak is, rettenetesen küzd a kínaiakkal szemben. De visszatérve ide, hogy

0: hogy mi az alkalmazkodás, és mi a mitigálás, tehát hogy a kibocsátás csökkentés. Szerintem nagyon fontos tényleg az, hogy muszáj priorizálni most már. Tehát, hogy egyszerűen annyira szorít minket itt a Kárpát-medencében, tehát máshol azért talán több lehetőség van, tehát vannak azért olyan részek a bolygón, ami kevésbé gyorsan változik, de hogy nekünk itt nagyon észnél kell lenni, és nagyon sokszor azok a gyors beavatkozások, mint most a paksi fenékküszöb, ami egy tök jó, és nem jutott a román atomerőműnek a sorsára, amiről Szabó M. István írt egy remek cikket egyébként, hogy egyébként a vízhozam azért egy döntő volt, hogy valamennyi víz visszatért a Dunába, és hogy azért máshogy működik egyik és másik atomerőmű, mindenkinek javaslom, aki ebben a vitában így érdekelt, vagy érdeklődő. De hogy egy ilyen fenékküszöb, ez egy hirtelen problémát nagy költséggel megold, de óriási dilemmák elé állítja majd később a költségvetést, a politikusokat, hogyha most ilyen sokat költöttem valamire, a hosszú távú céljaimat azt hogyan fogom finanszírozni, ugye, mert most el kéne kezdenem a közműveket cserélni, el kéne kezdenem a egész vízgazdálkodást helyre tenni, amihez vagy támogatási rendszert kell kitalálnom, vagy egy kisajátítási rendszert, vagy egy olyan haszonbérleti rendszert, amivel ezt kezelni tudom, aminek hát azért nem lesz kevés a költsége. Óriási infrastruktúrális beruházásokat kell évről évre megvalósítanom, ami nem egy év alatt fog megvalósulni és hozni a gyümölcsét, hanem lehet, hogy 10, 15 vagy 20. Tehát például ami csak a rétegvizeknek a helyreállítása, aki ugye kutatás vagy kutat, fúr. Hát amit a Miskolci Egyetem szakértői mondtak, hogy ez még visszatöltődik, hogyha mindent jól is csinálunk, hát ez évtizedek, tehát 10 év, 15 év, 20 év, hogy ezek vissza tudnak pótlódni. Hát ezek a hidrológiai folyamatok nem olyan, hogy már a holnapra, tehát mindenki az árvízben gondolkodik, hogy az tényleg egy Boris ciklon után az ott volt, már itt is van nálunk, aztán nyakig állunk a vízben a rakparton, de ezek a folyamatok tényleg évtizedek. Hát gondoljunk bele, hogy vannak olyan kútjaink, amik több ezer éves vizeket termelnek most ki. Tehát amik ezer éve látták utoljára a napvilágot. És ebben szerintem mi nagyon, hogy mondjam, olyan, nem azt mondom, hogy tudatlanok vagyunk, hanem figyelmen kívül hagyjuk ezeket a folyamatokat. Azt gondoljuk, hogy a technológia felgyorsulásával ezeket ugyanolyan gyorsan meg tudjuk oldani, mint egy autópálya építést, vagy egy vasút építést bárhova.
1: Hát vagy azért ignorálja mondjuk bizonyos politikai irányzatok, nem csak idehaza, hanem mondjuk globálisan
0: ez
1: is.
0: Ez nem egy helyi probléma.
1: Nem talál rá megoldást, akkor ezt inkább ignorálja, toljuk el, majd legyen ez valaki másnak a problémája, inkább az egészet úgy, ahogy van, tagadjuk, hogy ez a probléma létezik.
0: De az összeomlás elméleteknek is, amit már a Deep Adaptation-nél tartunk, egy nagyon fontos kritériuma, hogy azok a politikai rendszerek, amiknek ezeket a változásokat végig kéne vinniük, nem stabilak, és ciklusok között nincsen egy kontinuitás ezekben a nagyon fontos programokban, és ezek vezethetnek a egyes elméletek szerint ugye az összeomláshoz. És egyébként az is nagyon érdekes, hogy amikor ugye az összeomlásokról beszélünk, hogy ugye a Bendel, aki ezt az egész Deep Adaptation-t elkezdte, klímával foglalkozott, és pont most posztolt az oldalán erről, hogy amit 2018-ban írt, hogy abból mi valósult meg, és mi nem, miből lett tudományos konszenzus, vagy legalábbis hát egy tudományosan jobban alátámasztott tézis, és nagyon érdekes, hogy ami az összeomlás részét illeti, tehát, hogy minden összedől, abban nem volt igaza, viszont a klímatudományi részében egy csomó mindenben, amiért akkor támadták, arról kiderült, hogy hát ő nagyon is jól jelezte ezeket előre. Tehát ami az eredeti szakmája volt, abban ő nagyon éles látó volt, ami aggasztó egyébként.
1: Sajnos éles.
0: Ami viszont jó hír, és ezt ő is azért valamennyire látja, hogy azok a, mit, a mezőgazdaság összeomlása többi, ezek nem következtek be egyelőre. ezzel párhuzamosan. Viszont nagyon érdekes kérdés az is, hogy ahogy ezek a rendszerek haladnak előre, azok a pufferek, ugye, amik ezeket az összeomlásokat megelőzik, azok is fogynak. Tehát erről nem szabad elfeledkeznünk, hogy ami most, mit tudom én, ez a nagy hormúzi gázválságot, hogy milyen jól kimozogta az Európai Unió, meg milyen jól megoldottuk így, még hogy itt Ukrajna, hormúz, nem tudom micsoda, de hogy diverzifikáltuk a beszerzést, és meg tudtuk ezt oldani. Vagy más ilyen logisztikai összeomlásokat is meg tudtunk azért, mert vannak pufferek. És nyilván a világ is szerintem most az a just in time-ból, tehát az, hogy amikor gyártották Japánban a Toyotát, akkor azonnal, hogyha ott van az alkatrész, akkor rájön rendelkezésre, amikor kell, de hogyha a logisztikai láncban szakadás van, akkor leáll az egész termelés. Most pedig ugye viccesen úgy szokták mondani, hogy just in case kezdtek el gondolkodni az emberek, hogy hát azért ellenállóbbaknak kell lenni ezeknek a hálózatoknak. Csak, és ebben az egész deep adaptation kérdésben ez egy nagy kérdés, hogy mennyire gyorsan fogynak a pufferek ahhoz képest, amennyire negatívak ezek a forgatókönyvek.
1: Hát ugye itt nagyon sok forgatókönyv áll rendelkezésre. Sok mindenki szokta azt mondani, hogy igazából aki azt állítja, talán te magad is mondtad itt a műsor elején, hogy ha valaki azt állítja magáról, hogy tudja, hogy mi a pontos forgatókönyv, az valószínűleg nem tudja, mert hogy tényleg annyira komplex ez az egész, egy annyira összetett rendszer, hogy millióféle forgatókönyv lehet, egészen a Mad Max-től a viszonylag jól kijövünk ebből, és valahol folyamatosan mozog ezen a skálán az, hogy mi fog történni. De hogy az szerintem az mindenféleképpen kell hozzá, hogy azért ne veszítsék el az emberek a hitüket, hogy érdemes küzdeni azért, hogy van
0: igen,
1: valami jövő.
0: És ami visszatérve, hogy van jövő, tehát nyilván a remény egy nagyon fontos dolog, de a konkrét célkitűzések, amikben van egy hosszú ciklusokon átívelő konszenzus, tehát talán ez a legfontosabb, hogy hát most én értem, hogy valaki erről másként gondolkodik, mint a másik, de muszáj egy társadalmi konszenzust kialakítani, ami nem fog felborulni azzal, hogyha valakinek olyan parlamenti többsége van, akkor mindent gyakorlatilag vissza a startmezőre, és elveszem a szerencsekártyáidat is, mert ez nem működik, tehát erre nincsen se erőforrásunk, se időnk, se megfelelő szellemi kapacitásunk, hogy minden tízszer elkezdjünk újra tervezni, tehát nem állunk ilyen jól, mint ország, de szerintem nagyon kevés ország áll ilyen jól. Tehát ez kéne
1: tehát
0: valahogy...
1: mi bolygó nem állunk ilyen jól.
0: Hát igen, de hogy ezt kéne valahogy eldönteni, hogy akkor egy irányba haladunk és csináljuk.
1: De lehet ezt látsz ebben?
0: Szerintem nincs más megoldás, és azért én azt látom, hogyha nincs más megoldás, előbb-utóbb ebbe az irányba sodródnak az emberek.
1: De akkor itt visszakanyarodunk ahhoz, ami a műsor elején a kétségbeesésemet fejtettem ki, hogyha nagyon sok ember van, aki nem fogadja el és nem érti meg azt, hogy mondjuk miért kell valamit csinálni, akkor nem tudod megteremteni ezt a társadalmi konszenzust ahhoz, hogy mondjuk tényleg ilyen kitartóan akár egy évtizedes, több évtizedes célkitűzéseket megvalósítsa, mert ahhoz azért az kell, hogy egy nagyon-nagyon-nagyon magas társadalmi elfogadottsága legyen, hiszen rögtön egy valaki, aki politikai tőkét akar kovácsolni, az majd nyilván azonnal elkezdi ezt megtámadni, mert ott az egy lehetőség arra, hogy őt egy kicsit megvesse a lábát. Szóval, hogy ez nagyon-nagyon erős együtthúzásra van szükség.
0: Igen, de én pont azt szoktam mondani, hogy most 1,5%-át használjuk föl, nem vagy annyi kéne talán, hogy 1,5-2%-ot mondtak mindenféle elemzések ahhoz, hogy ezzel a klímaválsággal megküzdjünk, igen, évente globális GDP-nek, de helyben is nagyságrendileg ennyi, ahogy haladunk előre, akkor lehet, hogy nekünk kicsit több lesz majd fokozatosan, de hogy arányaiban a második világháborúban az Egyesült Államok a háborús erőfeszítésekre a költségvetésének azt hiszem 32 vagy 36%-át költött el. Tehát, hogy az egy... És akkor tehát csak arról volt szó, hogy ki uralja majd Európát. Tehát nem arról volt szó, hogy itt ez mindenkinek egyaránt nagyon rossz lesz, hanem arról volt szó, hogy most ez a feladat, és ez fog. És azért lehet látni, hogy annak ellenére, hogy a GDP-t ilyen gonosz dolgokra fordította, hogy ez mekkorát dobott a saját iparán. És nyilván a hadipar ez nagyon gonosz dolog, mert nagyon sokat lehet rajta keresni, aminek ugye meglett a hatása itt a világháború utáni Amerikára, de hogy egy ilyen zöld transformáció, és én inkább azt mondom, hogy egy természet pozitív transformációban is abszolút lehet, hogyha még bárkinek számít az anyagi érdek, akkor még anyagi érdekeket is találni, de hogyha át tudjuk állítani magunkat arra, hogy ezt ökológiai megtérülésként értelmezzük, és emberi megtérülésként, akkor az meg még szuperem.
1: Hát félértés ne essék, hát én abszolút azt gondolom, amit te gondolsz, csak egy kicsit, igen, egy kicsit attól félek, hogy a, mondjuk ellentétben a általad felhozott második világháborúval, amikor mondjuk viszonylag jól lehetett még most a legjobb értelmevet irányítani a tömegeket, hiszen a kapuőrök azok ugyanazok az emberek voltak, tehát ki lehetett adni kvázi egy nemzetnek, nekünk most ez a feladatunk, hogy errefele húzzunk, és át lehetett nyomni viszonylag, hát nem is könnyen, de át lehetett nyomni egy 30%-os ráfordítás, addig most egy ilyen teljesen dilip darabjaira szegmentálódott ilyen társadalmi helyzetben vagyunk, ahol mindenki a saját maga kis buborékjában, ott így saját maga kis echo chamberében ott nyomja maga dolgát, és hogy emiatt szerintem sokkal nehezebb ilyen nagy volumenű dolgokat megvalósítani, mert hogy kevésbé vagyunk így egy hullám hosszon, mint emberiség.
0: Én azért továbbra is Köves Alexandra pártján állok ebben, aki azt mondja, hogy egy hálózatos világban élünk, tehát már nem lineáris dolgok vannak, hanem azért nagyon sok hálózati csomópontban ugyanaz az üzenet fogalmazódik meg, akkor ezek fel tudják erősíteni egymást úgy, hogy sokkal gyorsabb és nagyobb és gyorsabb ütemű változások zajlódjanak le. És ami szerintem, csak hogyha visszatérünk itt az ökológiai vonalról a techno-optimista vonalra, azért van egy nagyon jó a londoni közgazdasági egyetemen tartott, az Eder Turnernek hívják, azt hiszem a klíma átmeneti, vagy energia átmeneti bizottságnak a vezetője Nagy-Britanniában. Energy Transition Commission-nek a vezetője. És ő mondta azt, hogy ugye egy nagyon nagy a különbség most, mert a korábbi nagy energia átmeneteknél, hát azért gondoljuk meg, hogy gyárakat kellett építeni, gyakorlatilag erőműveket. És most pedig olyan dolgokkal zajlik ez az energia átmenet, amik gyárakban készülnek. Uh-huh. És mi a különbség a kettő között, hogy ami gyárakban készül, az sokkal gyorsabban lesz olcsóbb. Tehát egy erőmű az nem lett olcsóbb soha, az egyre drágább, de egy napelem, egy szélerőmű, egy akkumulátor, egy villanyautó, tehát amik most a nem mondom, hogy ez a megoldás, de hogyha az elektrifikációt nézzük, hogy ezek a dolgok gyárakban készülnek, és sokkal hamarabb lesznek olcsók, úgyhogy ez gazdaságilag is megérje azoknak, akik ezt csinálják. És a másik érdekes szerintem, amit ő mond, hogy igazán összehasonlít két ilyen elektromos áram licitet, hogy mennyiért veszik, és hogy szerinte a nagy különbség az lesz, hogy vannak a szélövben lévő országok, és vannak a napövben lévő országok. És a szélenergia, akár offshore, akár onshore, így mondjuk ilyen nagy-britanniai aukciókat néz, az sokkal drágább. Tehát Indiában most már olyan olcsón lehet, tud venni a szolgáltató, nem tudom én hány évre előre, ráadásul úgy, hogy Angliában ez infláció követő, tehát folyamatosan követi az inflációt, ott pedig egy ilyen nominál áras, tehát meg fog feleződni a végére ez az energiát. Úgyhogy ebben azt hiszem 2-3 év múlva már 85%-át a kiegyenlítésnek is fizetnie kell a szolgáltatónak. Tehát ez azt jelenti, ugye, hogy míg egy szélerőművénél akkor teljesít, amikor van szél, tehát nem kér kiegyenlítést egy szolgáltató, aki megveszi. Indiában ez már úgy, hogy 85%-ban neki kötelező ezt szolgáltatni. Akár egy kiegészítő erőművel, akár egy energiatárolóval. És itt is, tehát többszöröse az eltérés már egy napövi országban, mert nyilván India olcsóbb, de nem ez adja a különbségnek a nagy részét, hanem az, hogy vannak, akik a szélövben helyezkednek el, ahol kevesebbet süt a nap, uh-huh. ott azoknak lehet, hogy kevésbé lesznek majd versenyképesek, ami szerintem egy tök érdekes felvetés itt a megújulók, megújulák korában.
1: Mi az a globális dél? Tehát a globális dél itt előtérbe kerülhet ezzel kapcsolatban. Hát igen, voltak ilyen hírek, hogy gyakorlatilag annyira lement a napelem paneleknek az ára, hogy olcsóbb napelem panellel akár egy kerítést megépíteni, mint kerítés elemből. Tehát, hogy eljutottunk
0: hát, erre a nyilván ezt nem tudom erre most a válasz, hogy ez tovább is folytatódni fog ez a nagyon drasztikus és gyors trend, mert ugye Kínában azért nagy volt a szubvenció, amit most kivontak, és elég sok gyár bezárt. De azért ezek a kapacitásoknak a nagy része már ott áll, és a villanyautók ott állnak a mezőn, mert csak gyártják őket, mint a nemre, de holnap. Tehát ez is érdekes, hogy ez a fajta hozzáállás, ez mennyiben tartató, és hogy mit fog eredményezni ez globálisan.
1: Innen folytassuk egy kis zene után, és akkor azzal jövünk vissza, hogy akkor mi az, amit itt tudunk tenni, és mi az, amit te teszel, Gergő.
2: There's things I haven't told you. I go out late at night, and if I was to tell you, you'd see my

0: the fuck?
1: Még ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Amikor a város elcsendesedik, a sötétből előbújnak a legfurcsább gondolatok. És a dupla farkas pont ezekre vadászik. Szabi tokától bokáig.
2: Aki nem volt katona, az nem is ember. Maximum csaj.
1: És Ördögi Roy.
3: Földön, vizen, levegőben. Fejeket le, mert jövök.
1: A frekvencia ismerős. A stílus letisztult. De a harapás a régi. Dupla farkas. Szeptember 21-től minden hétfőn este 9-től élőben a Rádió Cafén.
3: Fogadjunk, hogy nem lesz betelefonálni.
4: 1, 2, 3, 4. Lehet egészségesen élni úgy, hogy közben nem mondasz le mindenről, amit szeretsz?
5: Diabetes, ételintolerancia, táplálkozás, mozgás, pszichológia. Az érintett területek szakértőivel járjuk körbe a népbetegséget, amely Magyarországon legalább 1,5 millió embert érint. Hogyan figyelj magadra úgy, hogy közben ne a cukorbetegség körül forogjon az életed? Balansz magazin Czoller Andival hétfőnként este 8-kor a Rádió Cafén. Van egyensúlyod?
1: A talpon álló megnyitja kapuit a Rádió Cafén. A stúdióban Farkas Peti, Kovács Zoli és Gulyás Luca. Jó zenék, vicces témák, lejárt beszólások, csajok, kevert. Hallgass te is a talpon állót minden hétfőn és pénteken este 6-tól 8-ig, és legyél te az az ember a baráti társaságban, aki minden témához hozzá tud szólni. Talpon álló, mert képben lenni szexi. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
6: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Vigye el azonnal, most akár 0%-os THM-mel. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesek. Ford Ranger. Nálunk a tettek beszélnek. A finanszírozás feltételekhez kötött. Részletek ford.hu.
7: Nálunk a gép mögött emberek állnak, nem algoritmusok. 24 órás non-stop zenei stream a Café DJ-től. Keresd a Rádió Café applikációban. Instant fesztivál hangulat bárhol, bármikor.
8: Hogy ne ide pakolj! Nem fér el a targonca a raklapoktól!
9: Főnök, ha még egy rendelés jön, a plafonra kell lógatnom az árut.
10: Tudom. Ideje költöznünk.
11: Nagyobb raktár, telephely, üzlethelyiség vagy ipari terület vállalkozásának? Most több mint 100 üzleti ingatlan közül válogathat. Akár 20 millió forinttól. Legyen ön is tulajdonos. www.legyenönistulajdonos.hu.
12: Tudod, milyen a kaméleon? Színes, izgalmas és titokzatos. Pont, mint a könyvek. A Kaméleon Olvasóklub egy szövegértést fejlesztő levelezős játék alsó tagozatosoknak. Olvasd velünk az év gyerekkönyvedíj nyertes és rövid listás könyveiből neked válogatott köteteket. A játék szakmai támogatója a HB, Magyar Gyerekkönyv Fórum. Regisztrálj október 4-éig a könyvközösség.hu/olvasóklub oldalon. És játsz velünk!
13: Amikor Beethoven zenéjét hallgatjuk, a mindenséggel kerülünk kapcsolatba. A Concerto Budapest 2026-27-es évadának középpontjában a 200 éve elhunyt zeneszerző géniusz áll. Világszínvonalú koncertek, izgalmas zenei utazások, fesztiválok a Concerto Budapest új évadában. A jegyek és a bérletek a zenekar honlapján.
1: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Kávézó a világ végén. Szonikus túlélő úti kalauz McManamy Márkkal és Marvinnal a Rádió Cafén. Már túl késő van ahhoz, hogy ne legyünk optimisták.
14: Folytatjuk
0: Folytatódik a kávézó a világ végén. Litkai Gergely a vendégem, még mindig felelős polgár és humorista Duma Színház alapítója, de hát itt most a környezetvédelmi témákról beszélgettünk, és egy kicsit csapongunk, mert mind a kettőnk számára ez azért nagyon nagy szívügyünk, és nyilván rengeteg téma van, amit tudunk érinteni, illetve egy csomó téma, amit nem, mert nem fér bele ebbe az időbe. És azt gondoltam, hogy akkor egy kicsit jöjjünk vissza, most ugye nagyon teoretikusan beszélgettünk sok mindenről, de egy picit beszéljünk arról, hogy akkor igazából mi az, amit itt helyben tudunk mi tenni azért, hogy mégis valami változás legyen, mert szerintem ez a mai társadalomnak a nagy problémája, hogy ugye folyton ránk omlik a világ összes nyűgje baja, és úgy érezzük, hogy tehetetlenek vagyunk, mert mit tudok én tenni, nem tudom, a golf áramlat leállásával kapcsolatban semmit, és ezért inkább nem csinálok semmit, miközben nekünk igazából lokálisan kell bizonyos kis apróságokat megtenni, és hát tudom, hogy te is teszel, és mesélj arról, hogy mi a legújabb projekted, amiben belevágtad a fejszédet.
14: Igen, most leszek 50 éves, úgyhogy ez ilyen szempont.
0: Gratulálok hozzá.
14: Igen, ez az, ami igazándiból nem teljesítmény, hanem szerencsé, hogy az ember megéri. De hogy pont azon gondolkodtam, hogy lehetne ezt jól megünnepelni, és felmerült, hogy akkor valami nagy rendezvény és tűzijáték, pompomlányok, nem tudom micsoda, de hogy arra jutottam, hogy én azért vagyok hálás, hogy olyan sok mindent kaptam a közönségtől, meg olyan sok szeretetet, meg nevetést, meg pénzt, hogy ez tök jó lenne legalább részben visszaadni, és Takács Sánta Andrásnak ez a világ eleje gondolata annyira megfogott engem, itt a tavalyi világ eleje ünnepen én voltam a egyik műsorvezető, hogy elkezdtem gondolkodni azon, hogy van egy telkem ott a Mátrában, és ott ilyen nagy ingatlan befektetésekben gondolkodtam, hogy majd ott apartmanokat építek, ez az, és arra jutottam, hogy hát a közösségnek visszaadni, meg a természetnek visszaadni lehetne a legnormálisabb cselekvés, amit csinálhatok. És most ezt el is kezdtük, ott volt egy düledező ház, azt lebontottam, és az a terv, hogy itt egy közösségi kert lesz. Elkezdtük ott a községben, Parácsvasváron a közösségi tervezést, tehát meghallgattuk a helyieket, hogy mit szeretnének oda, és annyira jó ötletek voltak, hogy már ez megérte.
0: Pozitívan álltak ez a gondolathoz?
14: Abszolút pozitívan, nagyon sokan eljöttek, ott a helyi közösségben vannak tényleg olyanok, akik nagyon-nagyon szuperül szervezik ezt, és talán azért, mert ez egy olyan település, ahol volt egy gyár, ahol ez a gyári kollektíva még a települési kollektívára rárakódott, tehát egy ilyen többszörösen erős kapcsolati háló volt, és olyan szuper helyi kis kezdeményezések vannak, hogy én teljesen belelkesedtem, hogy hát ezt meg fogjuk csinálni, hogy legyen ott egy kis vízes élőhely. A kedvencem, ami szerintem egy nagyon nagy ötlet, az a senior játszótér. Ugye, hogy mindig mindenki hova játszótereket építünk, mert hogy mennyi a gyerek, de hogy azon nem szoktunk gondolkodni, hogy mennyi az idős. Tehát, hogy az idős mit fog csinálni, majd élete alkonyát, és egy csomó olyan játékot, most ezen erre pörögtem rá, hogy lehet olyan ilyen természetes anyagból készülő, de ami tök fontos, egyensúlyérzék, bizonyos izmok erősítése azért, hogy kevesebbet essünk el időskorunkban, hogy ne üssük be a fejünket, ne törjük el mondjuk ami egy combnyaktörés, ami egy nagyon gyakori baleset. Tehát, hogy ez milyen gyakorlatokkal, hogy lehet megelőzni, és erre hogy lehet egy ilyen kis
0: van erre valahol példa? Tehát, hogy ez
14: nagyon
0: egy
14: kevés, de egyre több. Tehát ez a természetes anyag és ennek a kombinációja az nincsen. Tehát itt, ha valaki tud, akkor küldje el neked, és kérlek továbbítsd hozzám, mert minden ilyen anyagnak nagyon örülök. És akkor ez volt az egyik ilyen ötlet. Akkor másik felmerült, hogy ott a Mátrában, ez egy tök jó lejtős telek, ott be lehetne mutatni egy kicsit, hogy ahogy haladunk felfelé, hogy változnak a fafajok, akkor pont az, hogy lehetne ilyen szárazság tűrő, de őshonos fajokkal benépesíteni azt a kertet, hogy megmutatni, hogy ez hogy tud működni, esetleg még olyan kis közösségi helyet, ahol lehet sütögetni, nem tudom, ami régen ez minden településen volt ez a közös kemence, ugye ezt ne kell mindenkinek felfűteni, de akkor van egy ilyen közös kemence, ahol lehet itt a pizzát sütni, grillezni, hús sütni, ezt, azt, amazt. Úgyhogy egy csomó ilyen ötlet merült föl, és már az, hogy erről beszélgettünk, így rájöttünk, hogy úristen, tehát hogy ez milyen fontosak ezek a helyek egy közösség életében, amik tényleg kihasználhatók, meg szervezik azt, hogy hogyan éljük a hétvégéinket, vagy akár a hétköznap estéinket. És akkor most október 23-án lesz majd egy ilyen első nekirugaszkodás, mert nagyon sokszor építettünk a közönséggel együtt kertet, és akkor így a közönségből közösség gondolat jegyében hát nagyon sok néző jön, barátok, ismerősök, és akkor elkezdjük ezt a kertet megépíteni.
0: Nagyon jó.
14: Úgyhogy ami szerintem egy tök jó dolog, vagy a másik, amit még szoktam promotálni, ez az önkéntes tűzoltóskodás, ugye ott van önkéntes tűzoltó egyesületünk, ami ez a tudatos és kompetens önszerveződés, szerintem ez az adaptációnak egy nagyon fontos eleme, ez még akár a Deep Adaptationnek is egy nagyon fontos üzenet, ami szerintem abszolút elfogadható, hogy kezdjünk el megszerveződni, értsünk valamihez, amivel ezeket a bajokat kezelni tudjuk.
0: Egyedül senki nem fog egy ilyen kataklizmát túlélni, tehát ha van valami esély, akkor azok a kis közösségeknek lesz talán esélye.
14: De szerintem ez a Deep Adaptationnek is egy fontos üzenet, hogy nagyon fontos, hogy ismerd meg a szomszédodat, stb. Én azt látom, hogy ez nyilván érdekalapon is lehet, de szerintem sokkal jobb, hogyha megismertük a szomszédot.
0: Hogy hinnak, tudsz lőni?
14: Igen, van puskád, akkor jó. De hogy szerintem ez egy nagyon fontos és jó irány lehet, hogy kezdjük el újra szervezni magunkat, és kezdjünk el felkészülni olyan dolgokra, és megoldani olyan problémákat, amit most mindig mindenki azt várja, hogy majd az állam, majd az önkormányzat valaki megoldja, de hogy én értem, hogy mindenki fizet adót, és ezért cserébe vár szolgáltatásokat, de ezek nagyon-nagyon korlátozott erőforrások ahhoz, amiket akár mi magunk meg tudunk csinálni azért, hogy magunkat érezzük jobban.
0: Igen, mert közösségi lények vagyunk, tehát ez olyan szinten föl tudja dobni az embert. Igen. Egy ilyen közösen végrehajtott bármiféle ilyen cselekvés, hogy azt, aki nem vetti emberi, ezt az el sem tudja képzelni, tényleg
14: nagyon-nagyon
0: baromira felvillanyozó.
14: Tehát, hogy együtt elültetni egy fát, nekik ott nagyon nagy kalandjaink voltak, mert ugye a Nemzeti Faültetés napján kezdtük a Mátrámon, amikor minden fagyott, tehát gyakorlatilag csákánnyal és az különböző szerszámokat próbáltuk feltörni.
0: Ez március első szombatja, ugye?
14: És hát ez azóta is így emlegetjük, hogy nagyon sokan visszajönnek megnézni, hogy nőtt a bokor, amit beküzdött.
0: Ezt kell, hogy a fa életben maradt.
14: Igen, életben maradtak, tehát nagyon jó arányokat dolgoztunk, tehát ez kemény volt.
0: Hát ez szerintem egyre fontosabb lesz. Én ebben reménykedem, hogy egyébként egy ilyen hatás-ellenhatás mechanizmusában, ugye egyrészt annyira idegenedünk el egymástól az online térben, mindenki a saját maga kis buborékjában, hogy egyszerűen egy idő után önkénten kialakul egy ellenreakció, és az emberek keresni fogják megint az... Sőt, hát már most van
14: is. Keretben cselekszünk szerintem, hogy ott nincsen tétje, nincsen egy közös cél, ami érdekében cselekszünk az online térben gyakran, holott az is egy nagyon jó eszköz lehet ennek a szerveződésre, tehát eszközként szerintem ez nem kell mindegy ilyen
0: nem,
14: hát meg hagyjáratot folytatni, csak használjuk jó célokra, hogyha erre még van esély.
0: Csak hozzuk le a valóságba.
14: De hogy az ilyen közös cselekvések, amikor egy közös irányba dolgozunk többen, az transformatív szerintem. Tehát, hogy annyira ritkává vált ez, a közös alkotás, a közös teremtés, a közös érték létrehozása, hogy lehetetlen kihagyani.
0: Lehet, meg az, hogy kreálsz valamit a kezeddel, és amit utána visszamész, és évek múlva az a fa, amit elültettél, azt mutathatod majd a gyerekednek, amikor már 20 meter. Hát aztán már mi ültettük ám, itt szenvedtünk márciusban, meg volt fagyva a föld, és most nézd meg, hogy mekkora fa lett belőle. Tehát, hogy igen, tehát annyira ezek a digitális termékek, amiket, ha egyáltalán digitális terméket, vagy valamit előállítunk, ugye azok semmit, tehát nincs kézzelfogható.
14: Most én csináltam ott egy játszóteret, ott a rendezvény helyszínű helyszínünk mellett, mert nem volt annyira menő játszótér ott Parácsosan, és amikor az ember látja, hogy ott játszanak a gyerekek, élvezik, hát ez szerintem egy olyan, hogyha ezt a pénzt mondjuk, nem tudom én, egy havai utazásra költöttem volna, az nyilván akkor egy óriási boldogság, mennyiség, nem tudom, nem voltam még Havajon, de gyönyörű és természetileg elképesztő. De ugye ez meg olyan, hogy mindig oda megyek, és ott látom, hogy játszanak a gyerekek, élvezik, hogy ez lehet, hogy kisebb adagokban kapom így az örömöt, meg a boldogságot, de hogy ez egy folyamatos ilyen jó érzéssel tölti el az ember.
0: Hát az is fantasztikus, hogy mondjuk, ha összeáll mondjuk 10 ember, milyen gigászi munkát tud megcsinálni 10 ember.
14: Az hihetetlen. Tehát az elég, ha csak a piramisokat.
0: Azt is, hogy összedobtuk.
14: Azt is, hogy összedobtuk, igen, egy hétvégi.
0: Igen. Talán két hétvége is volt az, de...
14: Igen. De hogy tényleg elképesztő, hogy mi mindent tudunk létrehozni és megteremteni. És ezt megtapasztalni, az szerintem szuper.
0: Lehet ehhez csatlakozni bárkinek?
14: Persze. Sőt, biztatok is. Tehát a dumaszínház.hu-n fönn van, vagy a garázsasvár.hu oldalon, ott van a 50. születésnapi rendezvény sorozat, tehát egy szinte fesztivál.
0: Aha, 50. születésnapi fesztivál.
14: Nagyon sok kirándulással, beszélgetéssel és YouTube diszkóval. Yeah. Tehát hát inkább egy ilyen beszélgetős, nem az a klasszik ilyen műanyag poharas felejtsük el másnapra, mi történt előző nap fesztivál, de hogy mindenkit szeretettel várunk, aki ezekkel szívesen ás.
0: Én megyek, én már beszéltünk róla, én megyek, viszem az ásomat is szívesen, úgyhogy én nagyon szeretem az ilyen közös cselekvéseket, tényleg jó, nagyon jó barátságokat is lehet kötni, szóval mindenkinek nagyon jó szívvel tudom ajánlani, hogy akkor menjen. Mennyire van egyébként Parád most már?
14: Budapestről. Nagyon jó most a busz közlekedés egyébként, de kocsival olyan attól függ, hogy Budapest mely részéről indulsz, de ahol én lakom a 8. kerületből, az 90 perc.
0: Aha. Meg ott lehet ilyen telekocsi, hogy akkor összeállni.
14: Igen,
0: és
14: de
0: akkor
14: most nagyon jó lett a menetrend a Mátrában. Összehangolták a vasútot és a buszt. Van Mátra jegy, tehát aki akar még helyben kirándulni, arra is tökéletes.
0: Nagyon jó, nagyon jó. Még van egy kicsi időnk, még ugye mindig szoktam kérdezni a vendégeket arról, hogy mi hogyan látná szívesen a világot, mint tudom, 20-30 évben, és ez a te esetedben egy nagyon könnyű, más, ez nehéz kérdés szokott lenni, de a te esetedben ez könnyű. Egyrésztről a tavalyi világ eleje ünnepen is ugye ez volt, hogy 20-50, és hogy néz neki a 20-50, de találtam egy nagyon jó írást a Facebook oldaladon, ahol egészen komolyan belementél ebbe, hogy milyennek. Hát az volt az optimista verzió, gondolom, hogy milyennek látnád szívesen a világot, de azért, hogy egy ilyen rövidebb ilyen zanzát tudnál adni, mert az körülbelül 2,5 óra lenne, azt mind elmondanád, de hogy így te a legoptimistább állapotodban milyennek látnád szívesen a világot 20-30 év múlva?
14: Én mindenféleképpen, amit elsőként kiemelnék, az, hogy természet pozitív. Tehát ami problémát megpróbálunk oldani, az természeti eszközökkel tegyük. Tehát a természet ellenére csinálni dolgokat szerintem nagyon rossz ötlet, és a természettől függetlenül akkor meg lemondunk egy olyan erőforrásra, ami a legfontosabb szövetségesünk. Tehát én minden félében, tehát most itt a vízgazdálkodástól kezdve minden, én azt mondom, hogy amit csak lehet, azt visszavadítással, a természet módszereivel próbáljuk megoldani, úgy, hogy a természetnek minél jobb legyen. Tehát ne feledkezzünk meg róla, hogy a természet része vagyunk, tehát minél többet adunk a természetnek, nekünk is annál több jut.
0: Ez nagyon tehát fontos, mert sokszor
14: Elfeledkezünk erről a kérdésről. Másrészt szerintem, amit technológiailag meg tudunk tenni, tehát szerintem az elektrifikáció az elkerülhetetlen. Ugyanakkor, tehát mindig, amikor egy nagy problémát oldunk meg, ahogy korábban is erről volt, ott további problémákat okozunk. Tehát itt is szerintem bízunk benne, hogy akkor következik be, amikor már a komolyabb problémák megoldódtak. Én itt pont a lítium most nagy energiatárolóknak a tűzveszélyessége, az a víz problémák, amiket ez tud okozni, a talajvízszennyezés egy ilyen tűz esetén, stb. Ezekkel is foglalkoztam ebben. Tehát reméljük, hogy lesznek mindenféle új akukémiájú tárolók, amik kevésbé bántják a környezetet. Tehát az elektrifikáció az biztos, hogy legyünk elektrifikáltak. A másik, ha ami a nagy kibocsátásból, ugye itt azért azt szokták mondani, hogy három felé lehet ezt venni, ugye a fizikai, biológiai és kémiai, ami a átállásnál, ugye a fizikai az általában a közlekedés, ugye mondta, hogy egy belső égetésű motorra, tehát elektrifikációra van, vagy elektromosra van szükség, a kémiai az a része, ahol mondjuk kémiai reakciókat próbálunk ugye zöldé tenni, vagy karbonsemlegessé, de a legnehezebb, ami a legnagyobb probléma azért, mert a kémiainál mondhatjuk a vasgyártást, vagy cementipart, azt is mindig azt mondom, hogy úristen, az 75-80%-kal drágább, ugye, hogyha most zöld energiával csináljuk, de megnézed a végterméket, mondjuk egy slusszkulcsot, abban 1% ez. Tehát, hogy ez megint egy ilyen, hát igen, hogy az nagyon drága, de hogyha megnézed, hogy a végén az mennyivel kerül neked több, hát az viszonylag elhanyagolható.
0: Hát meg milyen szinten fogyasztunk egyébként túl, tehát hogy mennyi felesleges kacatot veszünk, tehát azt is még is lehet venni.
14: És a végén pedig a biológiai, tehát és itt az hétköznapi életünk is milyen lesz, tehát hogy a húsfogyasztás az ebben a formában szerintem akármilyen is rossz hír, de így nem jön ki a matek. Nem jön ki a matek. Nem azt mondom, hogy legyen mindenki vegán, de két irány van.
0: Ha nem lesz hús, akkor
14: igen, akkor viszonylag megoldja a problémát. De a biofermentáció, amit most mondanak, hogy nagyon finom dolgokat lehet csinálni, nem kell rovart tenni, nem kell állatokat feláldozni azért, hogy mi jól érezzük magunkat, és nagyon finom dolgokat lehet belőle kihozni. Úgyhogy én ezt látom, és ugye itt is felmerültek olyan kétségek, hogy mi lesz, hogyha majd ezt is multicégek csinálják a gonosz biofermentálás, de szerintem ez pont olyan, ami ilyen kisüzeműben is lehet csinálni, egy ilyen falu végi ferment fehérjét fogyaszt az ember.
0: Laci bácsi olyan fermentál,
14: Laci bácsi, hogy megőrülsz. Igen, és ami még szerintem érdekes, hogy ebben én arra tértem ki, két dolog, ami szerintem egy izgis ötlet, hogy a termékeken a tájékoztatás, nagyon ugye én ez a FANK alapú tájékoztatás, hogy a külső, tehát a bolygó határaira, hogy van, ez a FANK külső része, és a belső, hogy a mindenféle társadalmi rendszerekre, meg mindenféle a jólétünket és az igazságos együttélés biztosító rendszerekre milyen hatása van. Tehát, hogyha van egy ilyen címkénk, akkor az már jó információ, és ebben ugye az volt itt a tétel, hogy ami már folyamatosan vezették ki, hogy ami sárga volt, azt nem lehetett már 20 éve, és most már csak zöldet lehet forgalmazni a boltokba. És ehhez még hozzájárult a nagy ötletem, a Carbon Revolut, ahol ugye nem csak a költéseinket, tehát hogy mennyit tudunk költeni egy hónapban, hanem hogy mennyi a ökológiai lábnyomunk, egy ilyen lábnyom mutató. Tehát, hogyha ezt meghaladjuk, ezt a lábnyomunkat, akkor hát sajnos már nem tudunk több ilyen szolgáltatást, ami környezetkárosító igénybe venni. Ugyanakkor például tudunk kompenzációt venni, nagyon drágán egyébként, és olyan ütemben, ahogy az a kompenzáció bekövetkezik. Tehát én hiába veszek most egy hektárnyi erdőt, hát azt majd úgy csorog vissza a számlámra, hogy az a erdő mondjuk az ökológiai szolgáltatásait nyújtani tudja.
0: Nagyon jó, hát egész konkrétan számtalan olyan ötlet van benne, és gratulálok hozzá, amit így szerintem mi azonnal terítékre lehetne tenni, hogy ezen érdemes lenne gondolkodni. Ez a FANK gondolat, a címkézés, ezt itt már én is a műsorban egy jó párszor mondtam, hogy egyébként nem értem én, hogy miért nincs rajta egy olyan egyszerű jelzés, ami csak azt mutatja, hogy mondjuk igen, egy termék egész pályafutása során ugye milyen ökológiai terhet jelentett a gyártástól, használaton át az újrahasznosításig.
14: Hát egy ilyen LCA, egy ilyen life cycle analysis.
0: Honnan származik. Tehát, hogy mondjuk az élelmiszereknél mindig csak, hogy oké, nem tudom, 100 kilométeren belül, 500 kilométeren belül, 1000 kilométeren belülről származik az élelmiszer, ez baromi egyszerűen lehetne mondjuk.
14: És olyan érdekes, figyelezni. Hogy az egyes termékkategóriák között is mennyire más a, mondjuk egy bornál meg tudod mondani az azonosítóból itt, hogy melyik gazdától, melyik borvidékről és milyen eredetvédett valami. Egy tojásnál ugye egész messzire el tudsz menni, de mondjuk egy hústerméknél már kicsit azért nehezebb ezt visszakövetni.
0: Hát, vagy ha nagyon akarod nézni, és akkor mondjuk valamelyik bevásárlóközpontban is valamikor beraktam egy fürt szőlőt, és akkor véletlenül vettem, csak úgy észre, nem is néztem, csak refesz, hogy
14: Costa Rica.
0: Igen, hiszem India volt, igen. És mondtam, hogy nagyon hát azért nehogy már tehát Indiából jövő szőlőt vegyek, de ez tényleg az kellett, hogy úgy tényleg nagyon akarjam ezt észrevenni, tehát valószínűleg a vásárlók 99%-a ezzel nincs is tisztába, és nyilván ezt viszonylag könnyen lehetne orvosolni egy-egy ilyen címkével, csak hát igen, a bolt nyilván meg sok mindenki ellen érdekel, tehát itt jön be már.
14: Egyébként szerintem egy származási országot az EU-s szabályok szerint fel kell tüntetni.
0: Persze, ott van, de nagyon kell keresned. Tehát, hogy azért az lenne, hogy egy nagy piros, egy nagy piros,
14: indiai zászló,
0: igen, egy indiai fickó néz rád a bajszával, akkor azért tudnád, de hogy így azért ez így el van dugva, és szerintem a legtöbb vásárló nem veszi a fáradtságot, hogy ezt mondjuk így nagyon, nagyon megnézem, mint hogy nagyon sok mindenkit nem látsz, nem tudom, a tojásosnál sem, hogy megnézegeti, hogy mondjuk az nem tudom, mély a most ketreces ilyesmi. Hát itt jön be az, hogy igen, nyilván az edukálásra van szükség, meg azért így lehet látni, hogy vannak ilyen tendenciák, hogy azért ez így alakulgat tőlünk nyugatabbra, már azért így lassan szivárog ide be ilyen. Úgyhogy én alapvetően azért továbbra is, nem tudom, optimista vagyok, de szerintem te is, úgyhogy
14: igen.
0: Nem nagyon tudunk más csinálni.
14: Ugye? Hát szerintem az kevés, hogy így optimistáskodunk. Mert csomó jó dolgot lehet csinálni, ami valóban talán haszonnal kecsegtet. Úgyhogy mindenkit biztatok arra, hogy a kecsegtető hasznokat szüretelje le, amelyeknek természet pozitív hatása van.
0: Na hát ennél csodásabb végszóval nem is zárhatnánk. Köszönöm szépen akkor még ezt neked, hogy itt voltál, és akkor október 23-án megtalálkozunk, akkor az 50.
14: Ásni fogunk egyetlenül.
0: A nagyon durva szülinapi
14: ásás lesz. Akkor is ásunk egyébként, ez egy rosszabb hír.
0: Mindegy, nem essen csak essen. Köszönjük szépen nektek, és ha hallgattatok minket, vissza tudjátok hallgatni az adást majd a podcast felületen, meg szombaton lesz ismétlés, és maradjatok itt a Káfén. Sziasztok!

0: to sme tečo, hovorím, neoňa, ale ťa tedy pomkujte jednej.
1: Kávézó a világ végén. Szonikus túlélő úti kalauz McMenemy Márkkal és Marvinnal a Rádió Cafén. Visszahallgathatod a rádiókafé98.hu-n. Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Könyvben utazom. Hogyan ismerhetjük meg a világot? Utazunk vagy olvasunk róla? Olá Andrea könyvajánló műsora hétfőn este 8-kor a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
2: A derékfájás és más mozgásszervi panaszok a munkahelyi kiesések leggyakoribb okai közé tartoznak. A Mozgásklinika vállalati kafetéria keretében gyors, személyre szabott gyógytorna és manuálterápiás ellátást biztosít az önmunkatársainak országszerte. Mozgásklinika. Mozgásban a munkatársak. Jobban működő csapat. Részletek kafetéria.mozgásklinika.hu.
3: Tudtad, hogy már elkezdődtek a német napok az Opelnél? Ennél azért nagyobbat fog szólni. Szeptemberben az Opel Frontera már 6 millió 990 ezer forintért a tiéd lehet. Ráadásul 8 év garanciával. Wunderbar, ugyebár? Részletek az opel.hu oldalon.
1: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod! Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Dzsungel ez a város. Elkísérlek. Közlekedési információk a Rádió Cafén.
4: Jó napot kívánok! Nehezen járható a fővárosban a Lehel utca kifelé a Róbert Károly körút előtt ma délután is, ezért a 105-ös és a 210-es autóbusz a Hun utcánál a villamos megállóban áll meg. Telített a kiskörút mindkét irányban az Astoria előtt, ahogyan a pesti alsó rakpart is a Lánchíd közelében szintén mindkét irányban. Az Üllői úton ugyancsak mindkét irányban lassulásra kell számítani a Nagykörúthoz közeledve, a Bajcsy-Zsilinszky út és az Andrássy út is nehezen járható a közös csomópont előtt, a Rákóczi úton szintén akadozik az előrejutás mindkét irányban, a Fiumei úton úgy szintén az Orci tér felé, valamint a Nagykörúton és a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontok közelében. Torlódásra számítsanak a Budaörsi úton befelé a Sasadi úttól, míg a budai alsó rakparton észak felé a Petőfi híd közelében, déli irányban pedig a Margit hídtól a Döbrendei térig. Az Alkotás utcában a Krisztina körút előtt úgy szintén telítettek a sávok, és fennakadást tapasztalhatnak a Széll Kálmán tér közelében, valamint a Szilágyi Erzsébet fasorban is mindkét irányban szakaszonként. Varga Etele, BKK Info.
5: Se telefon, se levél, se gondolat, se semmi.
6: Ha mégis, üzenj nekünk! A Rádió Café SMS száma 36 980 980.
1: Hírek következnek a Rádió Cafén.
7: Benyújtotta a kormány a gyermekvédelmi törvényjavaslatot. Kapaszkodót kapnak a nyolcadikosok a pályaválasztáshoz. Mozgolódik az Etna, repteret zártak le miatta. Villányi Eszter vagyok. Benyújtotta a kormány a gyermekvédelmi törvénymódosítást, ebben 8 pontban erősítenék a gyermekek jogait és biztonságát. A javaslat csomag alapján egyebek mellett megtisztítanák a közterületeket a gyermekek fejlődésére káros hirdetésektől, a média szolgáltatóknak pedig szigorúbban kellene szűrni a korhatáros tartalmat. Felgyorsítanák az eljárást a kórházban maradt csecsemők ügyében is. Ha egy gyermek már nem szorul egészségügyi ellátásra, a gyámhatóságnak 8 napja lenne arra, hogy helyzetfelmérést és intézkedési tervet készítsen. Kezdődik a 8. évfolyamosok kötelező pályaorientációs vizsgálata szerdán. Idén várhatóan mintegy 2400 intézmény, nagyjából 67 ezer tanulója vesz részt a mérésben október 9-éig. Az általános iskolás végzős diákok a vizsgálat segítségével képet alkothatnak érdeklődési körükről, erősségeikről, képességeikről, és megismerhetik, milyen ágazatok, szakmák állnak közel hozzájuk, közölte az oktatási hivatal. Életét vesztette a 31-es főúton történt baleset egyik érintettje. A súlyos karambol Maglód és Mende között történt. Egy személyautó és egy sódert szállító teherautó ütközött frontálisan. Az országos mentőszolgálat közölte, hogy az autó 38 éves sofőrje a helyszínen meghalt. Egy 3 éves gyermeket újraélesztés után, egy 34 éves nőt pedig életveszélyes sérülésekkel vittek kórházba. A teherautó sofőrje könnyebben sérült, de őt is kivizsgálják. 24 illegális bevándorló zsúfolt egy furgonba, az az embercsempész, akit Röszkénél fogtak el. A sri lankai férfi két másik társával szállította a határsértőket. Megpróbált elmenekülni a rendőrök elől, de ez nem sikerült. Eljárás indult az ügyben. Ismét lezárták Catania repülőterét az Etna kitörése miatt. A vulkán közel 4 km magas hamufelhőt lövelt ki magából, ezért volt szükség az intézkedésre, mely az érkező és az induló járatokat is érinti. Egy részüket eltörölték, míg más gépeket a többi szicíliai és dél-olaszországi reptérre tereltek át. Éjszakára az ország nagy részén kiderül az ég, hajnalra 10-15 fokig hűl majd a levegő. Párás, néhol ködös lehet a hajnal. Holnap a ködfoltok feloszlását követően gomoly felhős napos időre számíthatunk. Estére mindenütt felszakadozik a felhőzet, csak elvétve lehet kisebb zápor, zivatar, a szél is mérsékelt marad. 22 és 26 fok között alakulnak a holnapi csúcsok, szerdán napos száraz idő lesz.
1: Híreket hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

A stúdióban a három igáz, a három afrodiziákum, a műsorvezetők, akik többen vannak, mint azok, akik szeretik őket. Farkas Peti, Kovács Zoli és Gulyás Luca. Jó zenék, vicces témák, lejárt beszólások, csajok, kevert. Hölgyeim és uraim, ez itt a Talponál.

0: Szeretettel köszöntünk minden kedves talponáló hallgatót itt a Rádió Cafén. Mi van, Luca, mit integesz, nem hallod magad?
1: Mi történik?
0: Először is még nem fejezted be a sneakerst, amit fogyasztasz. Ez biztos, hogy történik, de mi a másik, amire gondolsz?
1: Elmondtad. Hát egyszerűen nem hallottam, hogy vége legyen itt beharangozók és dalunknak.
0: Mi van? Nem hallottad, hogy vége van?
1: Nem hallottam, hogy vége van, igen.
0: Neked lúpon szól a füledbe azóta is?
1: Nem. Csak és amikor beköszöntél, utána jött a tapsolás.
0: Aha, hát jó van. Kicsit itt elcsúsztak a dolgok akkor a füledbe.
1: Reméljük, hogy ez jól hangzott élőben.
0: Mindenféleképpen.
1: Az autókból.
0: És szerintem az ilyen ASMR rajongó hallgatóink, akik még egy kicsit a csámcsogásodból is elkaphattak, ők pedig különösen megtisztelve érzik magukat ezen a ponton.
1: Úgy még nem fejeztem be, szóval.
0: Jó, akkor addig még... Addig mondok, nem tudom, vízállás jelentést, vagy ilyeneket, hogy Budapesten 21 fok van. Nem, már csak 20, azt írja a telefonom. És egyébként tegnap megesett az eső. Nagyjából ezt tudom így elmondani, még ami aktualitás. Mondanék még egyébként a Váci útról közlekedési információkat, de sajnos éppen nem van takarva az ablakunk valamiért.
1: Nem van takarva a Váci út.
0: Nem látunk ki. Nem a Váci út van letakarva, hanem az ablakunk, amik kilátszatnak. Tehát a Váci útra felé nyugodtan autózhatok, nincsen letakarva. Ellenben a stúdiónak az ablaka, igen. Na mi újság, Luca? Mesélj egy kicsit, hogy vagy most, mik történtek a hétvégén?
1: Jól vagyok, semmi extra egyébként, kirándulgattunk, még az utolsó szép időt azt kihasználjuk, mindent, amit így látok a lombkoron szintről, ahol élek, az nagyon jó, mert így látom a levelek változását, hogy éppen beköltözik egy madárfióka, éppen kiköltözik, kikelnek a kis madarak a tojásokból.
0: De hol most már valami arborétummal,
1: Luca? Hát körülöttünk így fák vannak, és mondom, hogy tényleg ilyen lombkoron a szint, hogyha így körbenézel, akkor egy szinten vagy a fáknak a lomb.
0: Tehát egynek érzed magad a környéken lévő madárpopulációval. Hát tehát ha valahova valójában tartozol, akkor az az.
1: Igen. Szóval így most így a természetet szeretném még kihasználni itt az utolsó pillanatokban, hogy ilyen jó idő van. Nem szakad az eső, és nem szakad a hó, és nincsenek fagyok, úgyhogy én most így ennyit csináltam nagyjából.
0: Fú, én így úgy érzem, mintha ez a hétvége, ez nagyjából egy ilyen másfél hét lett volna. Tehát annyi dolgot belesűrítettem.
1: Konkrétan így kezdtük szerintem a múlt heti hétfői adást, hogy te annyi mindent megcsináltál hétvégén, és én meg semmit.
0: De most is valami ilyesmi történt, szóval én nem tudom, valószínűleg az van egyébként, hogy így annyira elfoglalt vagyok hétközben, hogy akkor a hétvégében így mindent belesűrítek. Szóval így a teljesség igénye nélkül összeírtam, hogy mik azok a dolgok, amiket csináltam a hétvégén. Voltam például a Csocsó Presszó Vaubután, ami ugye Várasziget fesztiválos kezdődtetésünk helyszíne.
1: Szóval hiányzott már.
0: Nagyon hiányzott, de valójában csak azért mentem oda, mert Blaha Luiziana koncertre mentem a Kobuci kertbe, és hát az meg ugye ott van egymáshoz az egészen közel, úgyhogy oda mentem, elképesztően nagyon durvát bulisztam ott, utána még bekerültünk egy olyan, Hartival voltam, és bekerültem egy olyan buliba, ahol valaki valószínűleg éppen nyugdíjba ment, és így azt ünnepelték ilyen 60-70-80 éves emberek, és mi Hartival
1: de múlt héten meg bementünk. Esküvőre lógtatok be.
0: Ez volt a múlt hét, most éppen ez volt, és vannak ilyen videók, hogy így iszonyatosan pörgetek egy ilyen 70 éves mamát. Így nagyon nagy táncolásokban vagyunk, és közben valami
1: először
0: teljesen...
1: Először hittem meg a mennyasszony.
0: Nem, a mennyasszonyal annyit nem táncoltam, hogy csak egy kicsit lötyögtünk, de most ezzel a mamával, ezt a mamát rendesen megforgattam. Szóval ez nagyon komoly volt, és az volt a legviccesebb, hogy ilyen 60-70-80-as arcok voltak, viszont a Sound of Silence-re

0: meg ilyenekre bulisztak, tehát ilyen rádiói zenékre.
1: Ilyen későn mennek egyébként manapság már nyugdíjba, hogy 70-esek, 80-esok is ott voltak.
0: Hát bizony, bizony, mondhatnék néhány lesújtó statisztikát, hogy hány százaléka nem éli meg a magyaroknak a nyugdíjba menetel, de azért ez egy vicces műsor, szóval inkább ne erről beszélek, és ők megélték, és láthatóan jól érezték magukat emiatt, úgyhogy igen, ez volt, aztán elmentem másnap, műsort vezettem a színházban, utána Gödöllőre mentem Velhello koncertre, meg Follow the Flow koncertre, ahol találkoztam a Gombkötősáriék, akivel csináltuk interjút a rádióban már, meg most kijött egyébként új számuk, és mindenkinek javaslom, hogy hallgassa meg, az elmúlt egy hétben kettő számuk is kijött. Úgyhogy ja, ez volt, ja, meg futottam 10 kilométert, meg megnéztem az Újpest darabmeccset, meg kimentem egy megyei meccsre.
1: Aztán jó, este figyelj, meg NFL-t néztem. Én is ezeket leírnám, akkor így többnek tűnne, de...
0: Én csak azért írtam le, mert ezen gondolkodtam, hogy miért tűnik ilyen rohadt soknak. És aztán így leírtam, és mondom, ez így tényleg sok. De máskor meg vannak olyanok, hogy nem tudom, egy hétvégén keresztül csak így dolgozom, és így nem történik semmi. De most ez valahogy ilyen tömbösítve érkezett az a sok élmény.
1: És tudod, milyen eseményt hagytunk ki? A hova tovább? Pedig oda annyira el szerettem volna menni.
0: Amiről beszéltünk előző adásban.
1: Igen, ez a lakásfesztivált.
0: Hát igen, igen. És egyébként láttam róla egy-két képet, tényleg hangulatosnak tűnik.
1: Na majd legközelebb.
0: Meg föllépett a Vas Geri is, pedig hívtam, hogy jöjjön Gödöllőre Velhellóra, de azt mondta, hogy nem jön, mert ő fellép a Hova tovább fesztiválon. Úgyhogy elég szomorú voltam emiatt. Pedig amúgy menő lett volna. Kéne csinálni egy ilyen saját privát ilyen lakásfesztivált.
1: Hát jó, de ezt maximum ismerősökkel tudjuk megcsinálni, mert...
0: De pont ez lenne a lényeg, hogy nem.
1: Hát de te mondtad egyrészt, hogy te nem adnád oda a lakásodat, az előző műsorban fejtegetted ki. Én is ezt mondtam, hogy nem adnám ki a lakásomat, tehát akkor innentől kezdve hogyan csináljuk? Te
0: Luca,
1: mások lakására?
0: Rendkívül egyszerű a válasz, pontosan. Ahogy mondod, vadidegenek lakásába felkéreckedni, és odahívni további vadidegeneket. De olyan vadidegeneket,
1: hát ez napi szintű dolog. Na jó, azért nem napi, de heti szintű dolog. Hogyha kerekedik egy házibuli, akkor odahívsz idegeneket. Mármint a házigazda számára idegeneket.
0: Én ezt mindig csinálom. Nekem az volt a kedvenc ilyenem, amikor van egy barátom, akinek nem tudom, 19. 20. szülinapja volt, így kb. Így én is ebben a korban voltam, és akkor így nagyon nem volt benne a brigádban, meg nem voltak ilyen nagyon nagy parti arc barátai, és mondtam neki, hogy szervezek neked egy születésnapot, Dani. És én Dani ennek nagyon örült, megszerveztem a születésnapját, csak az én barátaimat hívtam meg rá. Tehát ott volt egy hatalmas 30 fős brigád.
1: Volt egy csomószor.
0: Kb. Három ember volt jóban a születésnaposan, mindenki más az én barátom volt.
1: Ez nekem is egy csomószor volt, hogy van egy pár barátom, akinek nincsenek ilyen nagyon jó kapcsolataim, meg nagy baráti társasága, és akkor nekik szerveztem szülinapot, de ugye az én barátaimmal.
0: De ez a legjobb dolog, amit tehetsz.
1: Hát, nem tudom.
0: Ennél jó már csak az, amikor ráadásul még csak nem is az, hogy a szülinapost ünneplitek, hanem pusztán csak a lakását használod. Tehát amikor Covid
1: hát igen,
0: volt.
1: Az viszont sokkal jobb.
0: Amikor Covid volt, akkor én még így a családommal éltem, és nem tudtam hol bulit szervezni, és volt, hogy egy 10 fős rendezvényeket lehetett szervezni. Volt egy olyan sáv, amikor lehetett ilyen 10 fős összejöveteleket.
1: Igen, emlékszem.
0: És akkor szerencsére volt egy kedves ismerős, aki egyedül lakott, és jeleztem neki, hogy akkor buli lesz nála. És
1: szigorúan hogy... csak 10 fő.
0: Igen, igen, igen. De pontosan 10 volt, betartottuk. Úgyhogy
1: nem hiszem.
0: Neked szoktak néha lenni ilyen gondolataid? Nem tudom, mikor ilyen Covid, meg ilyen jellegű dolgokról van szó, hogy persze szörnyű volt bizonyos szempontból, de bizonyos szempontból meg egyébként meglehetősen nagy élmények kapcsolódnak hozzá. Most nyilván az borzasztó, hogy nem tudom, emberek haltak meg ez tényleg egy világjárvány volt. Arányaiban azért utólag visszatekintve nem volt olyan mortalitás ennek, hogy ténylegesen egy ilyen, nem tudom, pestissel egy szinten tudjuk kezelni, de hogy amikor ez volt, akkor nyilván meg voltunk ijedve, de közben valahogy volt egyfajta ilyen összefogás az emberekben, ilyen összetartás.
1: Ez ilyen helyzetek egyébként mindig kihozzák az emberekből azt, hogy kicsit jobban összetartsanak és kicsit jobban figyeljenek a másikra, szóval mindenféleképpen vannak ilyen helyzetek. A Covid-on kívül egyébként nem tudok, ami nagyon ilyen világérvényű dolog lett volna, vagy legalábbis csak ilyen, nem tudom, országos szintű.
0: Hát igen, igen, nyilván amikor mondjuk mit tudom én, a magyar válogatott megnyer egy meccset, és az egy olyan fontos meccs, akkor persze az utcán is akkor mindenki barátja mindenkinek,
1: de
0: és
1: igen,
0: ezeket
1: de amúgy
0: nagyon éhezem ezeket a pillanatokat.
1: Értem, hogy mire gondolsz itt a Covid kapcsán, de hogy azért nekünk is azért nem lehetett nagyon ugye ilyen belterületeken tartózkodni, mert mindenbe volt zárva, és akkor inkább fogta a baráti társaság, és elment kirándulni. Tehát, és ezekre egyébként nem volt példa azelőtt.
0: De egymásnak is barátai voltak, vagy csak úgy vitted őket, mint ahogy az
1: imént
0: példa?
1: Nem, egymásnak is van, ez egy baráti társaság volt. Egyszer-kétszer volt olyan, hogy becsembéztünk egy-két embert.
0: a nem tudom, debreceni nagy erdőbe becsempészítek az embereket? Hát ha egyébként nem engedték volna be maguktól
1: őket? Hát megszámoltak, hogy 10-nél többen vagyunk, nem, de nem volt érvényes.
0: De jó, mert akkor két túra csoportá kellett volna válnotok pusztán.
1: És hogy nem ismerjük egymást, le kellett volna tagadni az ismertséget.
0: Hát igen. Na de visszatérve, egyébként szerintem ez az egész ilyen lakáskoncert dolog, meg lakásfesztivál dolog, ez egy nagyon-nagyon jó irány. És most például, ha minden igaz, fogok menni egy hasonlóba nem sokára. Van egy ismerősöm, akinek az ismerősének az ismerőse szervez olyan házi bulikat, ahova itt tényleg kb. Bárki, aki ismerősnek az ismerőse az jöhet, és ilyen 100 fős, ilyen óriás, hatalmas
1: hol
0: nagy lakásház.
1: Mondd el,
0: nem fogom bemondani, hogy nem tudom, igen, negyedik emeletű.
1: De hogy Budapesten
0: 30B.
1: Egy ilyen, úgy értettem, hogy ez most egy
0: igen,
1: lakásban, vagy egy házat kell elképzelni.
0: Egy lakást kell, de egy olyan lakás, ami kb. Az egész emelet az a lakás. Nem voltam még azon a helyen, csak egy képeket láttam, és van saját terasza, meg minden, szóval tényleg ilyen egészen extra sztori, és így ismerősnek az ismerőség csinálják, és így úgy vannak vele, hogy oké, ha van valaki, aki azt mondja arra az illetőről, hogy jó fej, akkor az így jöhet. És egyszer-kétszer voltam már amúgy ilyen rendezvényen, így véletlenül odaverődve, de hogy most is, hát nem tudom, mikor, ez lehet, hogy ez most ezen a hétvégén van. Igen, egyébként szerintem ezen a hétvégén van.
1: Akkor készüljenek fel a hallgató, a következő hétvégi beszámoló is nagyon durva lesz a Peti oldaláról, én meg valószínűleg csak aludtam.
0: Én valójában én ezért élek, ezért csinálok programokat, hogy a rádió műsorban tudjunk miről beszélni hétfőn. Ne csak az legyen a téma, hogy ja, Zoli tanult az egyetemre, Luca.
1: Zolival azt se tudom, mi újság.
0: Hát amúgy én sem nagyon. De most már egyébként készen állt a Zoli, hogy beszéljünk adásba, csak még mindig nem állt össze a technikai hátteremnek, így az én részemről. De majd hamarosan összefog. Ha minden igaz, akkor egy két hét múlva hétfőn már fog tudni velünk lenni adásba Zoli. És ha minden igaz, pénteken meg már lehet, hogy Penka Bence is csatlakozik hozzám. Vagy ha most pénteken nem is, de jövő héten már mindenki.
1: Jövő hét pénteken, jó.
0: Valamikor jönnek így emberek hozzánk még pluszba, az a lényeg, nem csak így ketten leszünk, plusz még ma telefonálni is fogunk egyébként, csak egy kis spoiler így előre, hogy ma is ma fogjuk majd zárni a fesztivál kalandozásainkat így telefonos formában, mégpedig a BME Egyetemi Napoknak a főszervezőjével, mert hogy ugye ez egy olyan fesztivál, ami így ezen a héten esedékes, és hát egy olyan fesztivál, ami az utóbbi évek során tényleg felnőtt az ilyen nagy, hagyományos nyári fesztiváloknak a szintjére, úgyhogy tök érdekes aspektusokat lehet behozni, szóval még velük is beszélgetünk egy kicsit, hogy hát ha meghozza a kedveteket, hogy csatlakozzatok hozzánk, mert én például oda is fogok majd menni.
1: Ki gondolta volna?
0: Igaz. De miért érzem azt, hogy én bullyingolva vagyok, mert
1: nem,
0: csinálok amúgy dolgokat?
1: Nem.
0: Miért kell rosszul éreztem?
1: Kicsit irigykedek, csak ezért mondom, hát ezért hangoztatom. Nem hívtál eddig soha.
0: Na, most a beszélgetésben nekiszegezzük a kérdést, élő adásban van-e még egy jegyük pluszba? Lucának.
1: Kolira. Mi? Az kolis nap?
0: Honnan tudja, minden kolis ott van minden nap.
1: Mindez. A bohóc kolira gondolom.
0: Jaj, de micsoda egy tréfamester vagyok. Na, napzenéje rovat következik most. Tudod-e, hogy ki az a Berkes Olivér?
1: Nem.
0: Én sem. A következő zene nem is tőle van. Nem, a következő zene Berkes Olivértől van, aki
1: de
0: egyébként...
1: De te se tudod, ki az.
0: De utána jártam meg, én azért így képbe voltam vele, hogy meg így bárki mondta, hogy Berkes Olivér, így a nevét tudtam, de nem feltétlenül volt egy, vagy így az arca, hiszen mondták, tehát a nevét onnantól tudtam. Nem, szóval, hogy az arca így beugrott egyből, de hogy így honnan jött, mint jött, mit csinált, stb. Az így nem nagyon volt meg, és utána jártam egy kicsit. Ő a 2010-es évek elején indult el a Voice-ban, az első magyar Voice-ban, amiben egészen szépen sokáig menetelgetett, Karamell csapatában volt, aztán utána évről évre megpróbálkozott az Eurovízióra való kijutással a Dal című műsorban, és hát egészen sok olyan slágert írt, amik egyébként a mai napig is így abszolút megállják a helyüket, és az az érdekessége a Berkes Olivernek, hogy ő 2022 óta, minden igaz, azóta nem adott ki számot Magyarországon, mert kiköltözött Amsterdamba, hogy producerként még magasabb szintre jusson, és ilyen nemzetközi produkciókba is részt vehessen, és ott így lediplomázott egy ilyen irányú egyetemen Amsterdamba, és hogy 2022 óta nincs új száma, de továbbra is stabilan ilyen 50 ezer hallgatója van havonta Spotin. Úgyhogy kifejezetten tartja a közönségét ez a sok-sok szám, annak ellenére, hogy évek óta nincsenek újak. Úgyhogy az egyik Berkes Oliver számot hoztam most el ide, ami szerintem még a Rádió Cafén nem szólalt meg, és szerintem te nem ismered, de aztán majd megmondod, hogyha nem így van. Berkes Oliver és Rólad szól a napzenén rovatban.
2: A talpon álló veszélyes lépésre készül. Meg akarják engedni Petinek, hogy lejátsza az egyik vállalhatatlan zenéjét. Ez felháborító. Ne hagyjuk, hogy a talpon álló még lejjebb süllyessze a magyar rádiózást. Készült Zoli és Luca megbízásából.

0: meglepődtem, hogy már is itt vagyunk. Berkes Olivér és a Rólad Szól című szám a napzené rovatban. Hogy tetszett, Luca?
1: Berkes Olivér, az a Sam Smith. Nagyon úgy néz ki, nagyon hasonlítanak egyébként, megkeressetek rá.
0: Igen, és még egy fun fact egyébként, miközben ezeket a dalokat szoktuk hallgatni, ilyenkor mindig beszoktam dobni.
1: És 34 éves mind a kettő.
0: Ajjaj, látta már valaha valaki Sam Smith és Berkes Olivért egy szobába? Na de várjál, mi van akkor, ha Sam Smith mondjuk 2022 környékén tűnt fel, amikor Berkes Olivér elkezdett eltűnni?
1: Amúgy szerintem már hamarabb, bőven.
0: Ó, na mindegy. Csak azt akartam elmondani még egy kis fun fact, hogy miközben hallgatjuk ezeket a számokat, így meg szoktam nyitni mindig, meg szerintem te is, meg Zoli is a zeneszöveg.hu-t, hogy így nézegessük a különböző daloknak, így, amiket éppen hallunk, a dalszövegét, hogy arra is tudjunk reflektálni, ha esetleg nem hallanánk ki a dologból. Nagyon mókás, hogy a zeneszöveg.hu-nak a tetején kiírja, hogy aktuális, ami a toplista, amit a legtöbben néznek dalok. Egészen érdekes, hogy két külön világ találkozik. Első helyen Dash Youngfly SUV 2. Második helyen K. Kevin Bruno Vini Pornstar. Harmadik helyen Grillus Vilmos Óha Cinke volt. Világok igen. Háborúja tulajdonképpen.
1: Valóban meglepő a harmadik.
0: Grillus Vilmos fölfelé jön, azt gondolom, hogy most jön még csak az igazi másod virágzása.
1: Egyébként szerintem még, tehát hogy az a zenei színvonalát, ez az utolsó képez igazából, vagy ő viszi a prímet ezek közül, amiket itt felsoroltál.
0: Ismered az Óha Cinke volnék című számot? Mi van akkor, az egy nagy metafora arra, hogy Grillus Vilmos megy a buliba, iszonyatosan kívánós, és közben minden irányból csajok jönnek körülötte, akik láthatóan fogyasztottak már valamit a mosdóban.
1: Nem ismerem, de majd megnézem.
0: Jó, a szünetben mindenképp nézzük meg az Óha Cinke Volnék szövegét.
1: Jó, rendben.
0: Na, viszont, vissza ehhez a számhoz.
1: Na, visszatérve egyébként, nagyon 2019-es ez a szám, hogyha jól emlékszem.
0: Nagyon, ahogy mondtad. Kétség kívül.
1: És ezért nekem nagyon nosztalgikus. Nem tudom, hogy 2019-ben is ezt mondtam volna, de mostanság már szerintem használnak olyan technikákat, amivel így a háttér zenei kompozíció is egy kicsit, nem tudom, extrémebb. Ez nekem most ilyen nagyon, nagyon durván felidézi a múltbeli dolgokat. És egyrészt, másrészt meg a szövege is, amiről maga a dal szól, ezen annyira el tudok gondolkozni, hogy mit gondolnak az előadók, amikor írnak egy ennyire semmit mondó.
0: Most, hogy elmondod, milyen szép érzéseket hogy, ébresztetted benned.
1: Hogy ezt egyébként, tehát hogy, nem, ne, tehát, hogy úgy érzem, mint hogyha ezt csak néha azért adnak ki számokat, mert hogy az slágernek vannak számva, és ott nem tudnak mélyen belemenni az érzelmekbe, vagy nem tudják magukból kiírni, amit szeretnének, vagy hogyha csak ennyi van bennük, az is egy stílus, csak nem.
0: Nem a te világot fogalmazunk ki.
1: Nem, igen.
0: Hát egyébként igen, valóban én is érzem, hogy azért nem megy olyan nagyon-nagyon mélyre ez a dalszöveg, ez tény és való.
1: Egyébként sok dalszöveg ellenben nem megy.
0: Zeneileg meg szerintem tök erős, meg tényleg ilyen jól megjegyezhető. Legalábbis nekem tökre tetszik zeneileg.
1: Nosztalgikus, az biztos.
0: 10-es skálán mit adnál ennek a számnak?
1: 5,5.
0: 5,5, be is írtuk akkor Berkes Olivérnek és a Rólad Szól című számnak. Közben én rákerestem egyébként Grillus Vilmos említett dalára, az Óha Cinke Volnékra. Persze, az avatatlan szem azért nem veszi észre az utalásokat. De hogyha azt a sort emeljük ki, hogy minden bőkabátba belebújnék, hát azért ezt lehet áthallásosan értelmezni, szóval szerintem nagy kópé ez a Grillus Vilmos. Úgyhogy nem véletlenül van ott Dash és K. Kevin mögött a zeneszöveg.hu top listájának harmadik helyén.
1: Hát én feljebb vinném.
0: Hát egyébként igen. Úgyhogy majd még elemezgetem, még próbálom. Óha, hát Óha csillag volnék, kerek égen, csorogna a földre sárga fényem. Hát most ez Grillus Vilmos egy parti király. Grillus Vilmos ezt egy brutálisan megtolt, instantban töltött éjszakán írta szerintem ezt a számot.
1: Az a baj, hogy te már csak így tudsz bármire tekinteni. Valaki leír egy ártalmatlan mondatot, és te kihallod belőle a rosszat.
0: Nyári éjjel fehér holt sütésen elcsitulnék. Hát mi ez, ha nem a kokain fogyasztás, amiről Grillus Vilmos ezen a ponton ír? Na, úgyhogy maradjunk ennyiben, hogy nem véletlenül van ott a bronzérem magasságában. Na jó, elmegyünk most reklámozni, beírtuk Berkes Olivérnek ezt az 5,5 pontot, amit Lucától kapott, és jól meg is érdemelt. Luca véleménye szerint legalábbis mindenképp. Kis reklám, utána pedig innen folytatjuk.
2: Köszönjük szépen. Na de mit szól ehhez a Rádió Café hajójának zenei kormányosa, Pallos jogának egyedüli birtokosa, Cyborg Templár?
3: Na ezt nem.
2: Café. Van barátod. Sziasztok! Kerekes József vagyok. Én is a Rádió Cafét hallgatom. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Ez most komoly. Szatmári Róbert nem megtérít, pusztán megmutatja, hogy a klasszikus zenéről nem csak unalmasan lehet beszélgetni. Enyhe katarzis. Izgalmas vendégek, teljesen új nézőpontok. Minden hétfő este 9-től a Rádió Cafén. Enyhe katarzis. Klasszikus zenéről őszintén, térítésmentesen. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén. Nálunk a gép mögött emberek állnak, nem algoritmusok. 24 órás non-stop zenei stream a Café DJ-től. Keresd a Rádió Café applikációban. Instant fesztivál hangulat bárhol, bármikor. Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: ez itt a Talponálló a Rádió Cafén.
1: 3 perccel múlt el fél hét, továbbra is a Talponállót halljátok, itt vagyunk Lucával ketten, élőben. Hello, Luca!
2: Sziasztok, szerencsére befejeztem a csokim.
1: De hány csokit hoztál, Luca, te minden megszólalás között?
2: Nagyon éhes voltam, szóval muszáj volt valamit gyorsan.
1: Minden megszólalás között be fogsz vágni egy szelet csokit?
2: Igen.
1: De mindig más miatt, jó, hogy ne az legyen, hogy valamelyiket promózzuk.
2: Jó, de szerencsére nem mondtuk el, hogy milyen.
1: De, én elmondtam.
2: Elmondtad?
1: Az volt az első dolga, amint megláttam, egyből bemondtam. Mert végül is ne legyen már azért, hogy tök fölöslegesen rakta be Robi a műsorszám termék megjelenítés tartalmaz kis cikket. Úgyhogy mostantól kezdve bármilyen márka eszembe, itt be fogom mondani.
2: Jó.
1: Legyen az Coca vagy Pepsi Cola, bemondom. Egyből. Ez lesz. Vagy esetleg a Freeway, csak hogy ne érezzék magukat ők sem így, nem tudom, kizárva a dologból. Hát itt lennek itt az ilyen megszólások közti szünetek. Luca csoki teszik, én meg filozofálok, hogy Grillus Vilmos hogyan néz neki, miközben az instantba buliznak. Hát most ez megesik a legjobbakkal is. Na mindegy, egy dolgot még akartam behozni. Közben egy ilyen elképesztő menekülés, mert hogy ugye most volt valaki, túl sokat nézte a Most Wanted a Hajsza című műsort.
2: Sok nem te voltál.
1: Nem, az nem én voltam. De pontosabban én néztem nyilván, csak hogy nem én voltam, akiről ez a kis szösszenet szól, mert valaki annyira durván rápörgött erre a műsorra, hogy ezt az élőben is meg akarta valósítani, mert hogy szeptember 5-én éjszaka az újbudai járőrök közúti ellenőrzés miatt megállítottak egy autóst a 11. kerületben. Emberünk elkezdett menekülni, Zsákutcába hajtott, elfogyott előtte az út, nem tudta, hogy hogyan oldja meg a problémát, majd utána azt mondta, hogy hát akkor ő már pedig nem adja olyan könnyen a bőrét, és leszaladt a Dunapart sűrű bokros részén, majd a rendőr utána indult, és csak annyit látott, hogy a férfi a Dunába ugrik, majd utána nekiáll úszni, vagyis hát próbálna, de aztán kiderült, hogy nem tud, úgyhogy kiszedték, és végül is így lett vége a dolognak. De ez szerintem mindenféleképpen egy derék dolog, hogy emberünk azt mondta, hogy már pedig, ha meccs, akkor legyen meccs. Tehát, hogy mégsem azt mondta, hogy legyen már olyan könnyű dolog.
2: És mit követhetett el, hogy volt.
1: Közúti sztori, azt írják.
2: De milyen mértékűt?
1: Hát mit tudom én, Luca, nem voltam ott mellette, nem én voltam az egyik kacsa, aki ott felrebbent a vízbeérkezéstől. Annyit írnak, igen, hogy meg akarták állítani egy közúti ellenőrzés miatt.
2: Ennyi, hát szerintem valami kellett még itt a háttérben legyen, ennyire nem ijedhet meg egy ártatlan ember, és beugrik a Dunába.
1: Főleg úgy, hogy nem tud úszni.
2: Baj van a füle mögött, úgy érzem.
1: Főleg úgy, hogy nem tud úszni. Lehet, hogy igen, hogy van valami, amit ő így csinált, nem tudom, az elmúlt hónapokban ő volt az, aki inkognitóban beszökött a rudasba, hogy gyakorolja a kartempókat, de még nem sikerült teljesen végére érni a projektnek, aztán lehet, hogy attól félt, hogy most emiatt rajta kapják, a fülön csípik a rendőrön.
2: De lehet, hogy csak lámpalázás volt, és amiatt nem sikerült itt az első gyakorlatokat végrehajtani, amit már úgy hónapokon át gyakorolt a rudasban.
1: Amúgy tényleg mi van akkor, hogyha ön 1000 évre készült, hogy őnek egyszer lesz egy pillanat, amikor az megtanult úszni,
2: és ezért
1: már
2: is állították meg, azt gondolta, hogy lebukott, hogy ő jár mi éjszakánként a rudasba.
1: Igen, ez benne van a pakliban. Na mindegy, nem feltétlenül róla akartunk beszélni, de ez nagyon tetszik egyébként, hogy ő azt mondta, hogy már pedig oda teszi magát. Nyilván nem tudjuk, hogy mit csinált, szóval ha valami csúnya dolgot, akkor nagyon helyes, hogy elkapták, meg nem szabad egyébként a Dunában menni fürdeni, meg minden ilyen kötelező kör, amit ilyenkor el kell mondani, de szerintem attól még ez kicsit mókás. Amúgy te nézted ezt a Most Wanted-et?
2: Nem, nincsen tévém, hol néz?
1: Hát bárhol, nem tudom, a RTL Pluszon vagy...
2: Nem, de amúgy egyébként egy-kettő videót láttam róla, és jónak tűnik, meg te is mesélted az egyik adásunkban is, hogy azért elég minőségi.
1: Ez szerintem nem annyira jó ez az évad, mint az első évad volt, viszont az valami elképesztő, hogy szerintem még így is az elmúlt évek egyik legnívósabb műsora. Az első évadára arra konkrétan azt mondtam, hogy ez... amióta én tévét nézek a legjobb műsor. Tehát, hogy ilyen nincsen. Most a második az annyira azért nem üti meg azt, vagy nem ugorja meg azt a szintet, amit az első megugrott, viszont ez is kifejezetten jó volt, és kifejezetten nívós, és annyira jó egyébként, hogy születnek ilyenek is, és nem csak ezek a nagyon trashek, mert például amúgy, amin ennek a hasonló formátum az Ázsia Express a túloldalon tévékarton, az is szerintem egy elképesztően nívós műsor, vagy hát engem legalábbis nagyon szórakoztatott mindig, amikor ezt néztem, meg ide sorolnám még a Nyerőpárosnak a korábbi szériáit, azok is nagyon nagy műsorok voltak, amikor voltak ezek az állarcos műsorok, azok is nagyot mentek, szóval tök jó, hogy látni, hogy vannak ilyenek, és nem csak az ilyen végtelen trash, de aztán meg tudod, így meglát az ember egy megasztárt, ahol éppen nem tudom, megerőszakolják Maris Petit a színpad mellett, és az még így kicsit elmegy az ember kedve az egész tévés világtól.
2: Hát igen. Meg akiket beválogatnak, a hajléktalant, akit felküldenek a színpadra.
1: Hát igen, igen, általában ezek elég kellemetlenek, de olyan jó tényleg, mikor ilyen üdes színfoltok vannak. És de most nem azért, mert hogy most RTL vagy TV2, mert hogyha egy profi műsor van, akkor rohadtul mindegy valójában. De én, most az az én megítélésem, hogy szerintem, hogy az RTL-en voltak inkább az utóbbi időben ezek a, ez abszolút csak személyes vélemény, hogy a, nem tudom, a Moszvanti, az Árulók, az is egy nagyon-nagyon nívós. Az, a TV2 oldalára mondom, az Ázsia Express tudom mondani, hogy, hogy az, ami ott egy elképesztően komoly cucc, de minden esetre bárki, bárhol, bármilyen nézhető dolgot csinál televízióba, akkor az kicsit egy ilyen reménysugár, mert én így hiszek a tévé formátumában még. De közben meglátja az ember a nézettségeket, és az ilyen piacvezető műsorokat 350 ezeren nézik meg. Hát jobban sikerült, jól van ez így epizódot, többen néznek meg.
2: Hát manapság igen, tehát a tévének is leáldozó korban van itt az ideje, sajnálatos módon, és inkább átveszik ezek a streaming platformok az irányítást. Hát mert jön. Ott ugye azért sokkal inkább az ember tud dönteni, hogy mikor mit néz, meg nem akkor, nem időhöz van kötve, hogy mint a lineáris tévék világában, hogy valamikor lejátszanak valamit, és akkor neked ott kell lenni a tévé előtt, sokkal jobban alkalmazkodik, úgymond az ilyen fiatalos, meg ilyen változó életmódhoz az, hogyha visszanézhetsz dolgokat.
1: Igen, de egyéb meg közben...
2: Vagy megnézhetsz akkor, amikor szeretnél.
1: De különböző szolgáltatók is tesznek ezért, ugye ott van ez, hogy föl lehet venni
2: persze,
1: a műsort,
2: persze,
1: be tudod nyomni, hogy megnézd.
2: De mégiscsak akkor is a streamingre már átlettünk is szoktatva. Egyébként szerintem ez is ilyen Covid környékén főleg, mert ugye akkor moziba járni nem nagyon lehetett.
1: Bizony,
2: és akkor nagyon
1: ezek.
2: Pörögtek a streamingek, mert előtte is így elkezdtek felmenőben lenni, de szerintem akkor csúcsosodott ki igazából ezeknek a platformoknak így a hódítása.
1: Ja, ja, az kb. Azzal van egy időben, igen, mint amikor mondjuk nem tudom, a magyar zene is így egy nagyot frissült, ugye, akik most az abszolút első vonal, azok kb. Akkor jöttek be egytől egyig mindenki szinte, szóval ja, akkor volt egy nagy ilyen kulturális váltás, ez tényes való. Egy dolog biztos, én az utolsó utáni pillanatig markolni fogom a tévének a már hulla kezét, és ott leszek mellette, és én leszek valószínűleg az utolsó olyan előfizető, aki meg még kéri a tévécsomagot. Már ilyen átalakító kell hozzám, mert már nem nagyon lehet úgy azt, ahogy régen csináltuk, de én még akarom majd is. Ott fogok ülni, és nézem majd, hogy na, az RTL TV2 versenyben 314...
2: Már csak neked gyártanak egyébként odást.
1: 314-242-re nyert az egyik csatorna a másikkal szembe. Én még ott leszek az egyik. Vagy kapcsolgatok, és felveszem a másikat. Na, elmegyünk most Szingapurba egy kicsit. Mit szóltok?
2: Jól van, utazzunk.
1: Utazzunk egy kicsit. Chandlernek hívják a főszereplőjét a történetünknek, aki egy csalódott férfi. Az ő párja volt, korábbi párja volt Felicia, aki az alperes a következő történetben. Ezzel már sejthetitek, hogy van némi kis jogi vita. Na de, nem akár milyen módon, mert hogy Chandler beperelte a volt barátnőjét, hogy visszakövetelje tőle a korábban adott ajándékai árát. Együtt voltak, szakítottak, és ami után pedig elváltak, azután úgy döntött, hogy akkor ennek már pedig ő neki fut, ennek a pereskedésnek. Egy logisztikai vállalat vezérigazgatója a férfi egyébként, a Felicia pedig légiutas kísérő volt. 2019-ben ismerkedtek meg, és nagyjából egy kicsivel több mint egy évet voltak együtt. Aztán azért romlott meg a kapcsolat, mert Chandler azt érezte, hogy Felicia hűtlen hozzá. 24 márciusában pedig Chandler beperelte Feliciát, hogy a kb. 468 ezer szingapúri dollár értékű ajándékok ára visszakapja, ez átszámolva nagyjából 116 millió forint, amit a csajra költött, és hát a hölgy azt állítja, hogy ezek szeretetből és érzelmi kötődésből adott ajándékok voltak. A bíró végül egyébként, ahogy néz ki, hogy a hölgynek ad igazat, indoklásba kiemelte, hogy Chandlernek a kölcsönökről nincs írásos bizonyítéka, tehát hogy ezek nem különböző kamatmentes kölcsönök voltak, ahogy a nő hivatkozott erre. Minden esetre ilyen precedens értékű lehet az ítélet, hiszen elég ritka az, hogy ilyen helyzetekben valaki perre megy. Na, mit gondolsz erről a helyzetről, hogy szakítás után perrel visszaszerezni azokat a dolgokat, amiket te beleraktál a közösbe?
2: Nem értek vele egyet, főleg sem azért, mert tehát, hogy szerintem ez ilyen alapvető dolog, hogyha te romantikus kapcsolatot szeretnél valakivel létesíteni, akkor egyrészt ne vásárold meg a másikat tárgyi ajándékokkal, tehát hogy legyen ez egy ilyen alapvetés. A másik meg, hogyha a másik tárgyi ajándékokat vár el azért, hogy veled töltsön időt, az is már egy intőjel tud lenni.
1: De gondolod, hogy itt ez volt alapból az elgondolás? Tehát, hogy ő pusztán egy
2: én
1: ilyen...
2: Én azt gondolom, hogy nem a
1: közgazdasági szempontból nézte az egész, hogy közgazdás szempontból nézte az egész, hogy igen, ebbe belefektetek ennyit, akkor ebből cserébe ez lesz majd a hozam.
2: Hát ez nem közgazdasági szempont, hanem inkább ilyen...
1: Ilyen retek. Nézőpont.
2: Nem, hanem hát ez ilyen teljesen ilyen férfi centrikus gondolkodás, hogy nem tudom, még nagyon sokan ássák magukat ilyen szituációkban, inkább ilyen idősebb férfiak, hogy azt gondolják, hogy ha valamit szolgáltatnak a nőknek anyagi jóvat, akkor azért cserébe várnak el valamit.
1: Abszolút nem csak férfi specifikus szerintem ez a kérdéskör. Abszolút látom a sugar mamiknak is az intézmény rendszerét, sőt kicsit...
2: mi történik?
1: Kicsit keresek is egyet. Nem, hát nagyjából ugyanezt történik, hogy anyagi javakért cserébe egy kicsivel idősebb hölgy, aki egyébként túl van egy nagyon hosszú karrierre, lehet, hogy már nyugdíjas, még bizonyos részvényei vannak, stb. Jól tele van pénzzel, és utána pedig azt mondja, hogy oké, nekem kell egy rendkívül izmos, 20 éves vége, 30-as elején járó srác,
2: hát
1: akivel megjelen.
2: Volna egyet.
1: Hát igen, csak hogy ő nem a ilyen irányú mozgást keresi az altáján, mint amilyen a szülés, hanem egy másik irányút, és ezért fizet. És hát...
2: Na persze, ilyen is létezik, igen, de hogy igazából ezt gondolom, hogy itt ez történhetett, de nem gondolom azt, hogy a férfi nem keresett romantikus kapcsolatot, de nagyon rossz irányból kopogtatott, hogyha valaki elhalmozza a párját ilyen nagyon nagy értékű dolgokkal. Tehát itt felsorolták, hogy milyen dolgokra adott ugye a férfi állítása szerint kölcsönt, ami ugye nem kölcsön volt, hanem csak odaadta a hitelkártyáját, hitelkártyás költésekre, külföldi utazásokra. Most erre a kettőre mondhatni azt, hogy hát ajándék az végül is tárgyi javak, és az élményeket teszi ki. Aztán ezen kívül van még itt Feng Shui mester megbízása a Li lakásához, mert Linnek hívták a hölgyet.
1: Ja, az a vezeték neve? Én a Feliciát tudtam csak. Vagy
2: igen.
1: Van egy másik nő is a képben? Micsoda?
2: Igen, nem,
1: tovább
2: bonyolódik
1: a szingapúri szomszédok.
2: Az a vezeték neve. És életbiztosítási díjak kifizetése. Tehát, hogy ezek már szolgáltatások, ezek már amúgy bele is esnének abba a kategóriába, hogy kölcsönt ezekre végül is adhatnál. Ez már nem egy olyan ajándék kategória, de én úgy gondolom, hogy ő csak mindent magára vállalt, és azt mondta, hogy ő szívesen fizeti azért, hogy ez a hölgy vele legyen. És nem ilyen egyszerű, mert nem lehet megvásárolni.
1: Nagyon gondolkodom ezen én, hogy ez most milyen irányból lehet védhető. Mert én mindig ilyenkor a nagyobb, tehát mindig a kevésbé érthető embernek, vagy a történet kevésbé érthető főszereplőinek álláspontját próbálom megérteni. És így nagyon-nagyon gondolkodom ezen, hogy amit ez a csendőr így gondol erről, ez vajon milyen gondolatmenet mentén lehet okés. És most így ilyenek jutnak eszembe, hogy ha mondjuk elmegyünk nyaralni, és megbeszéljük, hogy mondjuk 2 hétig megyünk nyaralni a társasággal, és az egyik hétre én fizetem ki a strandbelépő bérletet, a másik hétre meg majd más, de aztán esik az eső, és azért elmegyünk haza az első hétnek a végén, én jogosan kérem vissza a dolgot?
2: Persze.
1: Jogosan kérem vissza az általam befizetett szusznak a felét, mondjuk.
2: Hát ketten mentek, vagy egy társasággal?
1: Ketten megy, mondjuk ketten megyünk, tegyük fel.
2: Hát persze, hogyha így egyeztek meg, hogy fele-felé.
1: Ja, de ott is a megegyezés kérdése.
2: Igen.
1: Aha, tehát itt ez a baj. Nagyon-nagyon pörgetem a fejemet, hogy tudok-e bármi olyan párhuzamot mondani,
2: tehát,
1: ahol megállja a helyét.
2: Tehát, hogyha ez valóban kölcsön lett volna, akkor valóban lett volna valamilyen írásos bizonyíték arról, hogy ő pénzt adományozott ennek, vagy adott kölcsön ennek a hölgynek, és azért ő nem egy amatőr ember, tehát ő egy üzletemberről van szó. Azért gondolom tudja, hogy hogyan működnek ezek a dolgok, tudja, hogy szerződést kell mindenhez írni, hogy jogilag is ne legyen támadható, úgyhogy azért én úgy érzem, hogy ő csak a sértett fél, és nagyon szívére vett, ez okon vette, hogy vége lett a kapcsolatának, és vissza akar mindent kérni, ami nem egy túl szép dolog, hogyha ő ennyi pénzt gondolt belefektetni ebbe a kapcsolatba, akkor így jár, tehát legközelebb kevesebbet kell, vagy nem az, arra kell feltenni minden napot, hogy ő megvásárolja a szeretetét bárkinek is.
1: Nem tudhatjuk, hogy ez neki kellene. Mekkora pénz volt a vagyonához képest. Ő egy ilyen hatalmas logisztikai vállalat vezérigazgatója. Lehet, hogy ez a 116 millió forint, ez valójában nem tudom, egy ilyen 3-7-nyi programból összejön körülbelül nála.
2: Tehát ezért mondom, hogy inkább sértettség.
1: Aha, tehát hogy inkább ilyen kicsinyesség az, amit látsz ebben a sztoriban. Igen, meg mondjuk légiutas kísérőként, nem tudom, hogy keresnek az emberek, de azért nagyon meglepődnék, hogyha vissza tudnának csengetni 116 millió forintnak megfelelő szingapúri dollár. Tehát azért az egy kicsit meglepne, valljuk be.
2: Persze.
1: Minden esetre nem tudom, azért itt nem egyszerű az ügyvédnek sem a dolga. Tehát, hogy
2: nem elég egyszerű.
1: Megtalálni, micsoda?
2: Elég egyszerű, hiszen nem volt semmilyen írásos bizonyíték.
1: De annak az ügyvédnek, aki mondjuk képviseli a vádat. Ja. Tehát aki mondjuk a csendőrnek az ügyvédje volt. Azért hát így jobban belegondolva, hogy ő neki most egy kicsit neki kell állni a fejtegetni ezt az egész kérdéskört, hogy ebből most akkor hogyan fogunk kihozni bármilyet, hogy nem tudom, legalább peren kívüli megegyezés szülessen, nem egyszerű.
2: Egyébként neked volt már ilyen veled, vagy akár bármilyen ismerősöddel, hogy történt ez, hogy szakítottak és visszakérte a srác vagy a hölgy az ő saját dolgait, amit ajándékozott a ellenkező neműnek?
1: Hát gondolkodom, hogy ilyen nagy visszaadás nem volt. Szerintem inkább csak olyan volt, tudod, hogy ilyen megtervezett közös valamik végül nem valósultak meg. Most így a saját példámból kiindulva. Tehát, hogy olyan mondjuk volt, hogy...
2: És az anyagi veszteséggel járt.
1: Hát egy minimálissal, igen. Most nem akarok nagyon konkrétat mondani, mert hát ha hallgatja a műsor az illető, akire szó van. De nem, hogy ilyen jellegű, de olyan konkrétan, hogy valaki azt mondja nekem, hogy na most akkor figyú, vásároltam neked egy, nem tudom, Xbox kontrollert, légy szíves, add vissza az árát, mert egyébként nem vettem volna meg, ha tudom, hogy utána ott hagysz, akkor ilyen jellegű nem volt. Meg szerintem ilyen helyzetben azért így az van, hogy így elegánsabb ezeket a dolgokat elengedni, és van a másik véglet, amikor meg így nálad hagynak valamit, tudod? Mert például igen, nekem azért van nálam jó pár olyan cucc, ami így nálam maradt, mert hogy én nem fogom keresni az illetőt, majd ő keres, ha hiányzik neki az adott cucc. Ilyen cuccok vannak nálam például a mai napig is, és hogy nem tudom, az például megint csak egy másik helyzet.
2: Igen, hát ez nem ajándék, hanem az viszont egyébként, hogyha neki fontos, akkor ő majd keresi, szóval azt nem jól teszed, hát, hogy nem neked kell keresni a gazdáját a dolgoknak.
1: Na mindegy, szóval ilyen jellegűek vannak. Olyan hogy pénzügyi hátrányba kerül valaki, olyan szerintem egy ilyen olyan párkapcsolat, ami csak ki van mondva, hogy ja, ez egy kapcsolat, ilyen esetekben szerintem nem nagyon van ilyen. Itt akkor van inkább, hogyha már itt házasság volt, hogyha házassági szerződés volt adott esetben, akkor lehet beleszaladni ilyenekbe, hogy elviszi a fél házat, meg nem tudom, a német juhász meg a helikoptert. Szóval az szerintem egyel kellemetlen.
2: De hogyha már ezek a tárgyak is vannak, akkor valószínűleg neked is marad sok minden.
1: Így van, úgyhogy legalább nem kell ezen izgulni. Én egyébként azon gondolkodtam még, hogy ez mennyire érdekes, hogy milyen közel van egymáshoz a szeretet és a gyűlölet. Tehát, hogyha ezt úgy képzeli el az ember, mondjuk, hogy a szeretet egytől gyűlöletig tartó skála, az egy ilyen...
2: egy obszesszió egyébként.
1: Mit jelent az a szó, hogy obszesszió? Ezt most kérlek, vázold nekem.
2: Obsessionből jered. Na. Vonzalom. Megszállottság.
1: Igen, a megszállottság. Megszállottság. Na ez szerintem így a jó kifejezés. De hogy tényleg, hogyha a szeretet-gyűlölet skálát nézed, akkor azt úgy képzeled el, hogy az egy ilyen hosszú egyenes, aminek az egyik vége az egyik, a másik vége pedig a másik pont. És én meg sokkal inkább azt képzelem el, hogy ez egy ilyen önmagába kicsit visszahajló dolog. Tehát inkább úgy képzelem el ezt, mint egy ilyen C betű, aminek még tovább van futtatva, tudod, a két szára, és így valahol nagyon találkozik. Tehát, hogy hiába kell nagyon nagy utat megtenni a másikig, valójában, hogyha csak a egymáshoz képesti relatív távolságot nézed, akkor nagyon közel van egymáshoz a két érzés. Mert ezt rengetegszer tapasztalom, és nem csak abban az irányba tudod, hogy valaki nagyon szeret, és aztán nagyon tud gyűlölni, hanem fordítva is. Tehát én ezt egész ilyen nem tudom. Tizenéves koromban én ezt nagyon-nagyon éltem, és mindig ennek voltam a fő szószóló, hogy bármilyen társaságba odamész, kezdj el nagy lendületen magyarázni, dobd be magad, mert tök mindegy, hogy egyébként rühelnek elsőre, vagy imádják a stílusodat, valamit váltsák ki. A legrosszabb, ami történt, hogy szürke kisegér vagy. És számtalan alkalommal történt ez, hogy egy olyan csajszínál voltak sikereim, akik előtte rüheltek.
2: Hogyha azt érzed komfortosnak, akkor nem kell viszont. Tehát, hogy szerintem ez viszont személy és személyiség függő dolog, hogy tehát, hogy nem biztos, hogy mindenki komfortos azzal, hogy oda megy egy társaságba, és elkezd ott, nem tudom, szónokolni.
1: Valakinek, de most nem csak
2: valakinek
1: szónokolás.
2: Sokkal jobb az, hogyha talál egy-egy embert, akiben megbízhat, akivel ki tudja alakítani a kapcsolatait, hogy elég egy emberrel megosztani a dolgait. Tehát, hogy szerintem tényleg, tehát, hogy ez attól függ, hogy milyen ember vagy.
1: De ez nem függ össze azzal például, amikor Amikor, mit akartam mondani? Elfelejtettem.
2: Hát én nem tudom.
1: Tudom, mit akartam, hogy nem függ össze ez azzal például, amikor az van, hogy egy lánynak bejön az, amikor egy csávó beszólogat neki, mondjuk adott esetben piszkálja, és tényleg kb. Szarba se veszi, mert olyan úgy beszél vele, és ez sokszor van, hogy ezt tapasztaljuk. Most nem azt mondom, hogy ez oké, hanem hogy ez van, hogy ezt tapasztaljuk, hogy egy nőnél sikereket ér el az, aki úgy beszél vele, mintha a seggéből rángatta volna ki. Hát. És nem lehet, hogy kicsit ez is, hogy van egyfajta gyűlölet, hogy beszélsz velem, de közben pedig akkor ez azért át lehet ezt fordítani egyfajta
2: szeretet. Igen, és ez inkább mondjuk jobban jellemző szerintem ilyen fiatalabb korosztályra.
1: Abszolút.
2: Tehát mondjuk a gimiben, meg az általános iskolában, hogy a gyűlölet az nem feltétlen gyűlölet.
1: Ja, hát ez a, nem tudom, hajhúzogatás a óviba és onnan elindítva. Na minden érdekes kérdéskor ez. Elmegyünk most egy kicsit zenélni, meg aztán hírezni, és utána pedig innen fogjuk majd folytatni. Érdemes velünk tartani, mert hogy interjúnk is lesz, illetve ötös fogat rovattal is készülünk a második órára. Maradjatok hát velünk!
3: What we're saying is not protesting, but giving the answers. Some kind of solution.

0: nem gyűjtöttünk elég PET palackot. Le vagyunk égve. Tudjátok, mi következik.
1: Mit akadás?
0: Maradjatok velünk, utána folytatjuk.
1: Megadom. Egy szó megadom. Addig éljek.
0: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Kleopátra, Jeanne d'Arc, Marie Curie, Coco Chanel, George Clooney. Ő nem.
0: Woman Power. Portrék keret nélkül Kutasi Judittal. Karrier, kihívás, siker és kudarc. Inspiráló interjúk olyan emberekkel, akik egyébként nők. Woman Power. Minden kedden délután 4-től 6-ig a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
3: Szeptember 25-én történelmi évfordulók jegyében indítja hangverseny évadát a Nemzeti Filharmonikusok. Kovács János vezényletével a MÜPA-ban hallhatják Kósa György Mohács szimfóniájának ősbemutatóját, Pusker Júlia szólójával Bartók első hegedű versenyét és Hunyadi címmel Sugár Rezső monumentális hősi énekét. Jegyek és bérletek a filharmonikusok.hu oldalon.
4: A derékfájás és más mozgásszervi panaszok a munkahelyi kiesések leggyakoribb okai közé tartoznak. A Mozgásklinika vállalati kafetéria keretében gyors, személyre szabott gyógytorna és manuálterápiás ellátást biztosít az önmunkatársainak országszerte. Mozgásklinika. Mozgásban a munkatársak. Jobban működő csapat. Részletek kafetéria.mozgásklinika.hu.
5: Tudjuk, hol leszel szeptember 20-án? A Pagony 25. szülinapi bulián a Dürer kertben. Congratulations! Egész napos programsorozattal várunk. Velünk lesz Grillusz Vilmos, Rutkai Bori, Boribon, Maszat, Rumini és sok más kedves karakter. Szerzők, illusztrátorok. Jegyek már kaphatók a pagony.hu/programok oldalon. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és jó utat! Rádió Café. Van barátod!
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
6: A családi pótlék emelése is benne lesz a költségvetésben. 100 milliókat róttak ki munkavédelmi bírságként. A csendes barátot jelöli Oszkárra hazánk. Villányi Eszter vagyok. Benne lesz a jövő évi költségvetésben a családi pótlék nagy arányú emelése, és a gyermekvédelem is többletforráshoz jut. Erről is beszélt a miniszterelnök a közrádióban. Magyar Péter azt mondta, a hiány csökkentése most a legnagyobb feladat. Kitért arra is, hogy a gyermekvédelmi dolgozók 20-25%-os béremelést kapnak két lépcsőben. Az első felét novemberben, a másodikat pedig januárban. Több mint 620 millió forint munkavédelmi bírságot szabott ki a munkavédelmi hatóság az év első felében. A Szociális és Családügyi Minisztérium közlése szerint 80 súlyos munkabaleset történt, ezek közül 33 volt halálos, és 31 esetben súlyos sérülés történt. A szakemberek több mint 6400 vizsgálatot folytattak legtöbb ágazatban. A munkáltatók majdnem 75, a munkavállalók több mint 60%-ánál tártak fel szabálytalanságot. Alaposan visszaszorította papír felhasználását a NAV. A vámszak területen egy év alatt mintegy 40%-os megtakarítást értek el, azaz csaknem 350 ezer lappal kevesebb fogyott. Ehhez hozzájárult, hogy bevezették a helyszíni ellenőrzések digitalizációját szolgáló rendszert. A munkát jelenleg mintegy 150 táblagép segíti. Elítélték a két magyar turista nő támadóit Szicíliában. Catania bírósága első fokon fejenként több mint 7 év börtönt szabott ki a három marokkói férfira a tavaly csoportosan elkövetett szexuális erőszak, valamint kábítószer birtoklás és drogfogyasztásra kényszerítés miatt. A nőknek járó kártérítésről a bíróság külön dönt. A Csendes barátot jelöli Magyarország az Oscar-díjra. Enyedi Ildikó filmje a nemzetközi mezőnyben képviseli hazánkat a 99. Oscar-versenyben, közölte a Nemzeti Filmintézet. Az öt legjobbat majd az Amerikai Filmakadémia választja ki. Ezek az alkotások versenyezhetnek a díjért. A jelöltek listáját januárban hozzák nyilvánosságra, az Oscar-díjakat pedig március 14-én adják át Los Angelesben. Éjszakára az ország nagy részén kiderül az ég, hajnalra 10-15 fokig hűl majd a levegő. Párás, néhol ködös lehet a hajnal. Holnap a ködfoltok feloszlását követően gomoly felhős napos időre számíthatunk. Estére mindenütt felszakadozik a felhőzet, csak elvétve lehet kisebb zápor, zivatar, a szél is mérsékelt marad. 22 és 26 fok között alakulnak a holnapi csúcsok, szerdán napos száraz idő lesz.
0: Híreket hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: Halljátok, itt vagyunk Lucával, kettecskén, élőben. Hello, Luca!
1: Szia, Peti!
0: Sziasztok, kedves hallgatók, jó, hogy itt vagytok. Na de, ahogy azt már egy kicsit megpromóztuk itt az előző órában, úgy azért, aki hallgatott már bennünket, azt tudhatja, hogy nem csak ketten fogunk megszólalni ebben a megszólalásban, ugyanis telefonos interjúra fog most sor kerülni, és hát aki rutinos talpon álló hallgató is itt az egész nyári szezonban, a fesztivál szezonban itt volt velünk, az pontosan tudhatja, hogy Magyarország legnagyobb fesztiváljai és legkülönlegesebb fesztiváljai egytől egyik képviselteték magukat itt a műsorban, és megszólaltak nálunk, volt, hogy a szervező, volt, hogy valaki más, de mindig valaki a fesztivál képviseletében, és már azt hihettük a Strandfesztiválnál, hogy hát
1: hogy
0: lehet, hogy vége van ennek a korszaknak,
1: de
0: és
1: nem.
0: Mostantól csak barna színű avart fogunk rúgdosni a Városligetben, de nem, mert van még hátra egy olyan rendezvény, amiről még élő interjút talán nem is készítettünk, csak ilyen felvett anyagokat még a múltban, úgyhogy ha minden igaz, akkor itt van velünk a vonal túlsó végén Pusztai Botond, a BME Egyetemi Napok főszervezője. Hallasz-e bennünket, Botond?
2: Igen, hallak titeket, sziasztok, szép estét mindenkinek.
0: Hello, köszönjük, szia, hogy itt vagy velünk. Első kérdésem szerintem nem is lehetne egyértelműbb, mint az, hogy én most itt abszolút a fősodorbeli fesztiválok közé soroltam a BME Egyetemi Napokat. Ez ti mint szervezőség, ezt hogy élitek meg? Ez egy cél, amit szeretnétek elérni, egy dolog, ami így lett véletlenül, mert egyszerűen annyira terjeszkedett egy egyetemi program, hogy fesztivál lett belőle, vagy hogyan viszonyultok ehhez, hogy a BME Egyetemi Napok tulajdonképpen fesztiválán nőtte ki magát sokak szemében?
2: Én úgy gondolnám, hogy ez beleillik a nagy fesztiválok sodrába, inkább kicsit ilyen off-season jelleggel, ez a nagy levezető fesztivál, amit így a nyár után minden évben megrendezünk, ez egyébként egy nagyon nagy fesztivál már a kezdetek óta, de például a fellépők meg a fellépői menedzsmentek is úgy hivatkoznak rá, hogy ez mint a nagy nyárzáró fesztivál, szóval mi ehhez szeretnénk felnőni, de azért itt maradunk a BME-nek a kampuszán, meg nyilván a BMS-eknek, egyetemistáknak, LT-nek, meg mindenki, akinek itt van a kampuszra, szeretnénk igazából ezt az egészet nyújtani.
0: Mennyire nehéz egyébként fesztivál feelinget hozni úgy, hogy az ember a belépés előtt 10 perccel még a csilingelő 4-es 6-os villamoson volt? Mert hogy nyilván, hogyha valaki, nem tudom, Sopronfestet vagy Strandot gyárt, vagy szervez, akkor ott ugye van egyfajta olyan áthangolódó idősáv, amit a vonaton tölt a vendég. Nálatok viszont egyből a város zajából beesik oda. Mennyire nehéz így számotokra egyfajta ilyen alternatív valóságot létrehozni bent?
2: Igen, ebben a filmben van egy kis szürrealitás, már csak magánál az építkezésnél is, itt épp járkálnak a hallgatók, órák vannak a szomszédos épületekben, és aztán hirtelen meg itt egy fesztivált építünk közben. Én úgy gondolom, hogy mi erre próbálunk meg ráhangolódni, pont erre a 4-es 6-osból, kollégiumból, óráról kiesett feelingre, emiatt is más a fesztiválunk, mert ez csak egy esti fesztivál. Itt nekünk nem kell készülnünk kempinggel, nem kell készülnünk nappali programokkal, azt megadja mind az egyetem, illetve a szállást a kollégiumok, budapesti lakhatóság, szóval mi inkább erre az esti programon mennénk át, kicsit így inkább a klubos élethez, Budapest Parkhoz tudnám ezt hasonlítani ebből a szempontból, szóval mi ezzel próbálunk együtt élni, és ezt használjuk ki pozitív értelemben.
0: Hát de figyelj, egyébként gondolom az EFOT-nak a szervezői is, mikor ezt kezdték annó, ugye most volt 50 éves, akkor ők sem feltétlenül látták, hogy ebből egy ilyen hatalmas dolog nő ki, hogy ténylegesen ott alszik mindenki, és egy ilyen hatalmas nagy közös banzáj alakul belőle. Látsz esetleg lehetőséget arra, hogy a jövőben esetleg ez még jobban fesztiválosodik?
2: Szeretnénk tovább terjeszkedni, csak itt a budapesti körülmények azért lehatárolják, mind a területben, mind létszámban. Nem nagyon van olyan nagy zöld terület, ahova ezt akár létszámban, akár nappali programban itt a városban tovább tudnánk terjeszteni, de mivel ez a legnagyobb egyetemista fesztivál az országban, nyilván vannak vidéki egyetemek, amik szerveznek, de ott inkább magának a városnak szól, én ezt úgy gondolom. Mindenképp megvan benne a lehetőség, hogyha már itt van egy 2 milliós város benne, több százezer egyetemistával, akkor kicsit még nagyobbat húzzunk. Most egyelőre még ez a 3 napos 2 csütörtökig hallgatói életre szabott rendezvény szerint szeretnénk menni. Hát aztán jövőben meglátjuk, jövőre lesz a 20. jubileumunk, talán ott elkezdünk majd újítani valamit erre az irányba is.
1: Mesélj egy kicsit az idei line-upról, mit tartogat számunkra a BME napok, így zenei felhozatalban és előadók terén is, hogy hogyan válogattátok össze, van-e benne valami tudatosság?
2: Abszolút, abszolút van.

0: Mi igazából a magyar szcénát szeretnénk itt erősíteni, mint szerencsére nagyon népszerű az elmúlt években, és még mindig felfutásban van. Ugye a többi nagy fesztivál rendezvény helyszín Budapest Park, EFOT-nak a mintájára is mi ezt szeretnénk megtartani, illetve már most már harmadik, negyedik éve nagy külföldi fellépőt se hívunk, mert tudjuk, hogy itt az igénye az egyetemistáknak igazából a magyar szcénára van. A fő fellépőink is mind a magyar első vonalas A-kategóriás fellépők, nagy színpadnak a headlinerei, Dash, Ideni, Bialex és a Slep, BSV és a Gang, Méringer, Marci, tehát velük szeretnénk így megtölteni a fő sodrot. Emellett van egyébként egy kettes számú nagy színpadunk, a Straight színpad, ahova pedig a többi magyar fellépőt kicsit ilyen alteresebb irányba szeretnénk elvinni, és ezért van az, hogy az ott lévő nagy fellépőink, ők lépnek fel a későbbi idősávokba. Tehát ezt úgy kell elképzelni, hogy még a legnagyobb fellépők azok a nagy színpadon vannak este 10-ig, utána a straight színpadunk, az egy sátor egyébként, az válik a nagy színpaddá, és oda jönnek az ilyen nagy magyar előadók, mint a Parnogrász, Kóli, Filó, Elefánt, és még jó párat tudnék felsorolni. Szóval azt szeretnénk, hogy igazából egész este, 7-től éjfélig a legnépszerűbb magyar előadókat tudják hallani, és nyilván van erre alternatíva is, van nekünk egy party stage-ünk, ahol pedig folyamatosan Magyarország leghíresebb DJ-i szolgáltatják a zenét, illetve van egy Red Bull Bulls bárunk, ahol pedig egész éjszaka az egyre, Magyarországon egyre népszerűbb technónak a szerelmeseinek szeretnénk a technó különböző válfajait egész éjszaka nyújtani. Hogyha valakinek ez a magyar vonal vagy az alternatív vonal nem megfelelő, akkor itt ezen a két színpadon, a party stage-en és a Bulls bárba tud szórakozni. Szóval ezt próbáljuk így az egész szortimentet lefedni ezzel.
1: Őszintén válaszolj kérlek a következő kérdésre is, Botond. Összesen hány zsáknyi rajongói levelet kellett kapnotok egyetemista lányoktól ahhoz, hogy ti legyetek az első magyar fesztivál, aki végre hosszú idő után ismét bevállalja, hogy színpadra teszi Berecki Zoltánt?
0: Ez egy hosszú folyamat, és nagyon sok levél érkezett, főleg messengeren és telefonhívásokban, ezt így személyesen el tudom mondani. A tavalyi évben elkezdtük már Berecki Zoltán, tehát csúnyán hangzik, de futtatni, mert volt rá igény a fiataloknak, és a kari hallgatói napokra kisebb klubkoncerteket próbáltunk meg szervezni, és hát igen, megőrültek érte szó szerint.
1: Ezért szóval kérdeztem, most... én akármikor Berecki Zoli koncert, vagy bármilyen DJ berak egy Berecki Zoli számot, megőrülés van, és ennek ellenére én nem értem, ez nekem egy hatalmas kérdője volt, hogy a fesztiválipar Magyarországon miért nem nyomja Berecki Zolit, és annyira megörültem, mikor láttam, hogy a BM egyetemi napokon ott van.
0: Ott van a nagy színpadon, igen, tehát minden rajongó el tud jönni, én úgy gondolom, hogy az 5000 fős nagy színpad előtt el fog félni mindenki, aki szeretné hallani.
1: Szenzációs. Említetted, hogy még az elején, hogy a kezdetek óta egyébként ilyen nagy fesztiválként volt jelen ez a BME, vagy hát nagy rendezvény volt a BME egyetemi napok, és hogy a 20. környékén járt, nem tudom, most van a 20. vagy a következő évben lesz a 20.
0: 19, jövőre lesz a 20.
1: Ja igen, hogy jövőre lesz a 20. Én olvastam ilyet, hogy eredetileg ez ilyen öregdiák találkozónak indult, akkor ez egy ilyen fake news?
0: Nem. Öregdiák találkozó és diáknapok. Az idősebb oktatók a BMM még mindig így hivatkoznak rá, nem ezt a fesztivál vonalat így nem tudják megegyezni. Nekik így van meg, hogy diáknapok. Innen indult, kisebb koncertek, de a második, harmadik alkalomtól már egy ilyen nagyobb fesztivál volt. Itt igazából főleg fellépőkre tudok gondolni, hogy jó párszor volt itt a Scooter, Tankcsapda is, tehát itt már a legelején látszott, hogy ez valami több is tud itt lenni, tehát tényleg erre van igény itt Budapesten szeptember elején.
1: És hogyan viszonyulnak egyébként az oktatók meg az egyetem vezetése ehhez a rendezvény? Most nyilván az egyetem vezetése az azért valószínűleg úgy meg van barátkozva vele, vagy hát én úgy képzelem el, mint laikus, de hogy az oktatói gárda, akik gondolom nyilván mivel sokan vannak, ezért sok különböző karakter, mennyire nehéz így átütni rajtuk az, hogy hát lehet, hogy szerdán, csütörtökön és pénteken reggel lesznek majd üveges tekintetek az előadókban.
0: Szerencsére azt tudom mondani, hogy már megszokták. Mióta részt vettek a szervezésben egy ilyen körülbelül 7 éve, már akkor is az volt a tendencia, hogy beültünk az órára, beültek a hallgatók az órára, és tudták pontosan jól a tanárok is, hogy mi fog következni. Napközben is pontosan tudják, hogy hangzavar lesz. Páran nyilván szólnak, mi próbálunk kedveskedni feléjük, de olyat is hallottam már, hogy van, aki az egyetemi napoknak a hetén, azon a 3 nap elengedi az óráját, vagy inkább ilyen kis sörözős, beszélgetős alkalmat tart, mert pontosan tudják, hogy itt az elején még van alkalom arra, hogy a fiatalok elengedjék magukat, aztán itt a BML-ből kiindulva jönnek a legkeményebb hetek utána.
1: Megkérdezhetem, hogy te BMS voltál amúgy?
0: Igen, igen, én itt végeztem alap- és mesterképzésemet is, igen.
1: De akkor ezt úgy kell elképzelni, hogy te tulajdonképpen hallgatóként keveredtél bele ebbe a rendezvénybe, aztán utána szépen, hogy végigjártad ezt a bizonyos ranglétrát, eljutottál oda, hogy most már abszolút a te kezedben van a dolog?
0: Szó szerint így, kisebb dolgokba segítgettem, elmúlt 2 évben jobban belefolytam a szervezésbe, és most került idén ettől az évtől a kezemben, mint főszervező.
1: Ó, hát akkor ez egészen friss dolog. Hát szeretettel gratulálunk, Botond, akkor ehhez a...
0: Nagyon szépen köszönöm.
1: Ez a villám karrierhez.
0: Méltó lesz.
1: Ebben teljesen biztos vagyok. Egyébként mi is, ha minden jól megy, akkor ott leszünk, és majd be fogunk számolni a dolgokról itt a rádióban is. Egyébként ilyenkor hogyan álltok? Most nyilván hétfő van, kedden kezdődik maga a fesztivál. Gondolom, hogy nagyon-nagyon sok feladat már nem lehet hátra, vagy éppenséggel tévedek, és pont az van, hogy ilyenkor van a nagy utolsó pillanatos rohanás? Mi történik éppen most nálatok?
0: Nagy utolsó pillanatos rohanás volt ma. Én tegnap teljes nyugodtsággal hagytam itt este a területet, vasárnap délután minden felépült, minden elkészült, csak hát igen, ma hétfő, minden betelepülő, partner, vendéglátó, ma van az első munkanap, mindenki ma kezdett el beözönleni, és építeni, szépíteni, díszíteni, és ezért egy nagyon-nagyon nagy roham volt a mai napon. Most estére már lecsillapodott, de holnap ugyanerre számítunk. 17:00-kor a kapunyítás előtt még biztos lesz nagyon sok teendő.
1: Még egy olyan kérdésem volna, hogy szerintem nekem iszonyú érdekes alapból az a fajta tendencia, amit látunk itt a magyar fesztivál iparban, hogy párhuzamosan zajlik az, amit te is mondtál, hogy a magyar zene, a magyar előadók előretörése, és közben pedig a magyar fesztiváloknak van egyfajta ilyen, hát hanyatlásának azért talán nem mondanám, mert nyilván magas színvonalon van továbbra is, hogy fesztiválországnak mondhatjuk magunkat, ahogy a filmcím is utal rá, de azért látjuk, hogy vannak fesztiválbezárások. Ezek a fajta tendenciák vagy trendek, ezek mennyire jelennek meg egyéb, vagy mennyire érintik a BM egyetemi napokat? Mert ugye pereme abból a szempontból, hogy nem ott alvós, nem kell, nem tudom, kemping infrastruktúrát üzemeltetni, hasonló dolgokat, meg mondod, hogy nem hoztok külföldi fellépőket, de ettől függetlenül azért úgy érdekel, hogy mennyire érzitek a saját bőrötökön azokat a tendenciákat, amikkel azért küzd a fesztiválipar.
0: Érezzük, főleg ugye a partnereink miatt is, akik igazából az egész országot járják fesztiváltéren, és látjuk, hogy azért ők is küzdenek mind financiális, mind infrastruktúrális problémákkal, és ugyanazok jönnek ide, de igazából ez itt mindenkinek egy ünnep, hogy még ez itt van, van rá lehetőség megcsinálni a fellépőknek is. Kicsit hullámzó most a tendencia, én úgy gondolom, de szerencsére csak minimálisan, tehát a Covid után én úgy láttam, hogy így a nagy felnövekedés után egy kis visszaesés ilyen 2023-24 környékén, amikor egyébként el is kezdtek bezárni a fesztiválok. Most kicsit stagnál ez a helyzet, vagy akár jobb irányba is megy, de én ma a létszámunkból tudok kiindulni, mint a legjobb mérőszámunk. 2023 és 2024-ben sajnos egyre csökkentés a eddigi legkevesebb létszám vett részt itt az egyetemi napokon, viszont a tavalyi évben már vissza tudtunk állni egy 2 teltházas is napot, tudhatunk magunk mögött, és idén is már van egy teltházas napunk. Szóval én ezt még ilyen kis magasan felívelő hullámzásnak látom, de hát mi lesz a következő 5 évben, erről hallhatunk már jót és rosszat is egyaránt.
1: Hát de egy dolgot azért ne felejtsünk el, hogy azért a rendezvényeteknek a lelke, a BML hallgatók, azok mindig adottak lesznek. Tehát nektek azért nem nulláról kell indítani, amikor a fesztivál közönséget be kell húzni a rendezvényre, ha jól sejtem.
0: Így van, nagyon nagy szerencsénk van, hogy a körülbelül 20 000 BMS hallgató és még a több 10 000 eltés vagy más értelmekről jövők itt vannak, és valószínűleg ők még jó is sok ideig itt lesznek velünk is, meg egyébként most rekordlétszámú volt a BMS-nek is az idei felvétele, reméljük minél többen akarnak ezáltal megjelenni nálunk.
1: Hát Botond, mi akarunk, és szerintem meg is fogunk, úgyhogy nagyon szépen köszönjük, hogy megjelentél te is nálunk a mi műsorunkban, és tényleg nagyon-nagyon sok sikert kívánunk a fesztiválhoz, főleg így tényleg, hogy ez most így kiderült, hogy ez ilyen különleges, hogy első főszervezőként végignyomott fesztiválod lesz, úgyhogy kívánom neked, hogy érezd magad te is nagyon-nagyon jól, és sikerüljön minden úgy, ahogy azt elképzeltétek.
0: Nagyon szépen köszönöm, nektek és a kedves hallgatóknak is jó szórakozást kívánok majd, és remélem minél több emberrel találkozunk Berecki Zoltánon.
2: Köszönjük velünk szépen, biztosan. Úgy legyen.
1: Köszönjük szépen, Pusztai Botond, a VM Egyetemi Napok főszervezője volt a vendégünk a műsorban. De aranyos volt, hogy ezt elmondta nekünk, ez nagyon jól esett, hogy ez így elmondta, hogy neked az első, és hogy ez milyen jó. Annyira jó. Közel került egyből a szívem.
2: Egyébként hát nagy BMN napozó voltam régebben.
1: Igen?
2: Egyetemista koromban, hát nem véletlenül ugye ott volt, ahogy mondtuk itt az utolsó kérdésben is fejtegette Botont, hogy igen, tehát hogy annyira kézenfekvő volt, hogy ott felállítottak egy ilyen fesztivál helyszínt, hogy mindig mentem.
1: Hát nekem ma valaha volt kedvenc jelenem, és az, hogy ez nem tudom, hogy az BM Egyetemi Napok volt, vagy a LEN, ami ennek az eltés, hát megfelelője volt, de valójában hát mindig sokkal kisebb volt,
2: igen.
1: Sokkal bénább is 2022-ben megszűnt, de ettől függetlenül én arra is jártam ebbecsülete.
2: Én is természetesen, az még közelebb volt, mert én nem úgy eltés voltam, az csak kiléptem, itt meg arrébb kellett menjek 5 méter.
1: Igen, igen. Na szóval, hogy nem tudom, hogy LEN-en vagy BM Egyetemi Napokon volt, de ott konkrétan egyszer volt egy ilyen, hogy mentem reggel suliba, úgyhogy előző este már még buli volt, mondom, hamarabb elmegyek, mert reggel órán hát nem rám vallott az ilyesmi akkoriban sem, de mégis mondom, hamarabb elmegyek, ki tudjam pihenni magam, legalább egy pár órát aludjak, és hogy mentem befelé reggel, az egyik srác, aki előző este így beöltözve, jelmezbe, így úgy amúgy hatalmasat bulizott, és tényleg mindenkinek megvolt az arc, hogy na ez a csávó mit megy ma éjjel, ott aludt konkrétan reggel 8-kor az infoparkba, mikor éppen mentünk be az előadásra. Hát ő pihent egy kicsit, az lett volna szép, hogyha azt arról is lenne információ, hogy utána esetleg fölült, leporolta magát, és ő is bement órára. Hát szenzációsak ezek. Na, úgyhogy ez csak a hallgatóságunk kedvéért mondjuk, hogy mi szerdán ott leszünk, úgyhogy ha esetleg oda tévedtek, vagy arra jártok, akkor mindenképpen találkozunk, és nagyon örülünk, hogyha esetleg összefutunk veletek. És most már talán kimondható, hogy akkor a nagy nyári fesztivál körképünknek a végére értünk,
2: lassan,
1: ugye?
2: Igen.
1: Nem nagyon, sejtem. Nem nagyon gondolom, hogy lesz még ebben az őszben nagy fesztivál. Aztán ki tudja, bejelentkezik.
2: Voltatok valamilyen fesztiválon tavaly is ősszel?
1: Nem, tavaly nem.
2: Vagy akkor az előtti
1: 2022-ben
2: évben.
1: Voltunk Miskolcon a Rocktoberfesten, ahol meghívtak minket kiemelt sajtósnak, és
2: na,
1: magunk,
2: hát tényleg,
1: magunk sem értettünk.
2: Oktoberfest is lesz, az is fesztivál végül.
1: Jó,
2: is.
1: Akkor majd németül csinálok egy interjút a főszervezőkkel.
2: Itt és... Magyarországon, Budapesten is mindig van a
1: jó,
2: Delferenc
1: most
2: téren.
1: A BM Egyetemi Napok az valóban fesztivál. De hát, hogy most azért az, hogy a Deák téren érted, kimegyünk, aztán lehet sört venni túlárazva, az nem feltétlenül hívnám fesztiválnak, attól még, hogy egyébként ez van rá kiírva.
2: Ki tudja, én most nem néztem utána, hogy milyen lesz az Oktoberfest, de lehet, hogy hívnak fellépőket, tehát onnantól kezdve már fesztiválnak minősül.
1: Jó, hát akkor ennyi erővel a most szombaton megrendezett kispesti búcsú is fesztivál volt, úgyhogy sajnálom, hogy
2: hát,
1: nem hívtuk fel a KM-ot.
2: Hát, hogyha akkor lehet válaszó.
1: Nem, egyébként higgyétek el, kedves hallgatók, hogy olyan fesztiválokat mutatunk be itt a rádió műsorban, amik valóban azt a szintet hozzák, ami egyébként szívesen szánunk nektek is, és szívesen találkozunk veletek ott is, úgyhogy amire azt mondjuk, hogy fesztivál az fesztivál, és nem fogunk a, nem tudom, Vecsisti Káposzta fesztivál főszervezőivel interjúkat csinálni, annak ellenére, hogy egyébként kifejezetten nívós rendezvény az is, és arra is fogok menni. Na, mindegy. Elmegyünk most egy kicsit mit csinálni, mi van most, reklám van, utána pedig érkezik az ötös fogat rovatunk, mert hogy azzal is készültem mára, és egy kicsit nosztalgikus húrokat fogunk most megpendíteni ebben az ötös fogadban, de
2: Sam Smith után.
1: Ennyit erről, innen folytatjuk.
3: Rádió Café. Van barátod.

0: Hello, Geszti Péter vagyok, ez pedig a Rádió Café a 98.0-án.
1: A talpon állóban a valósággal történő bárminemű egyezés csupán a véletlen műve lehet. Rövid szünet következik. Maradjatok velünk, utána folytatjuk.
2: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: Anya, mi az az a svény? Hogy kerültünk ide?
4: Nem tudom, Misa. Pedig a nagy gesztenyafánál szoktunk balra fordulni. Ugye?
1: Vesszel velünk te is! 100 hold. Barangolás a gyerekkultúra erdejében minden péntek este 9-kor a Rádió Cafén. Gyerekkönyvekről felnőtteknek. Mit, mikor és miért olvassatok, hallgassatok és nézzetek. Trendek, megjelenések, beszélgetések szerzőkkel és a kapcsolódó szakmák művelőivel. 100 holdon ez mind bőven elfér. A túravezető Weiser Alinda, aki a pagony iránytűjével mutatja meg, merre induljunk.
4: És hol vannak a gyerekek?
1: Olvasnak.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
5: Nálunk a gép mögött emberek állnak, nem algoritmusok. 24 órás non-stop zenei stream a Café DJ-től. Keresd a Rádió Café applikációban. Instant fesztivál hangulat bárhol, bármikor.
6: Indítsd az Ócsai Öregfalu Kulturális Fesztivált Bogi koncertjével. Szeptember 24-én az Ócsai Református Műemléktemplomban. Jegyek ocsaműfász.hu.
2: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: Azt hittétek, hazamentünk? Nincs akkora szerencsétek. Ez itt még mindig a Talpon álló.
1: 3 perccel múlt el, 7:30, és továbbra is itt vagyunk Lucával. Hello, Luca!
2: Hello, sziasztok!
1: Miért volt ilyen méla undor a fejedben egy másodperccel ezelőtt, hogy megszólítottalak? Ez minek volt köszönhető?
2: És miért kell mindent elmondani? Azt is, hogy csokit eszek, azt is, hogy milyen arckifejezéseket vágok.
1: Hogy nem a hallgatóink úgy érezzék, hogy itt vannak velünk, mert mi egy kis család vagyunk.
2: Tartalom? Nem, ez egy felvétel, ez egy szöveges tartalom, amit hallgatni lehet.
1: De ez pont ezért jó, hogy el tudják képzelni, hogy itt vannak velünk. Itt ülnek az asztalnál ők is. Ugye, kedves hallgatók, hogy mennyit hozzátesz, elmondom, hogy Luca undorral az arcád néz felé?
2: Biztos, nagyon sokat.
1: Szerintem ez nagyon sokat hozzátesz a dolog átélhetőségéhez.
2: Ellenben a személyiségemről árulkodik, de kösz, most már ez egy nyitott könyv vagyok mindenki előtt.
1: Hát de ez miért az én problémám, hogy közben a te személyiséged kellemetlenebb részei is kijönnek napvilágra?
2: Hát nem jönnének, hogyha te nem mondanád.
1: Ja, értem. Jó, azt hittem, hogy van valami oka ennek, hogy nem tudom, túl hangos a fejhallgatód, és azért néztél
2: így. Kicsit hangos, meg meglepődtem, hogy már elkezdtük.
1: Ja, nem számítottál rá,
2: nem,
1: hogy...
2: Nem, még telóztam.
1: Ja, sajnálom. Na jó, akkor Luca még telóz nyugodtan egy kicsit, meghallgatjuk az ötös fogat rovat szignálját. Akár kétszer is, hogyha sokat akarsz doomscrollolni.
2: Elég egyszer.
0: 5 kiadóhely. 3 műsorvezető. 1 toplista. 0 objektivitás. Egy csendes kisváros, ahol több ezer ember egyetlen listára vár. Ötös fogat a Talpon állóban.
1: Ötös fogat című rovatunkban hétfőnként szoktam hozni egy olyan listát, amit csak én gondolok úgy, hogy úgy van, aztán megnézzük, hogy ténylegesen csak én gondolom-e úgy, vagy ténylegesen úgy van-e, vagy éppen mi van vele. Nagyjából így lehet.
2: És ez egy reprezentatív kutatás, hiszen már megkérdez engem, akkor már a nemek aránya is egyenlő, és igazából csak ennyi kell, leképezzük itt a társadalmat 2 szemében.
1: Tulajdonképpen igen. Úgyhogy a mai lista előtt arra gondoltam, hogy megkérdezlek téged, hogy te mennyire szoktál ilyen divat hullámokra felülni. És most nem ilyen ruha, öltözködés divat, hanem hogy valamilyen trendivé válik.
2: Semennyire. Semennyire, tényleg. Én ezeket kifejezetten nem szeretem. Tehát mondhatni rühel.
1: Tehát te az az arc vagy. Egyébként
2: én tagadom ezeket a dolgokat. Hogyha valami elkezd trendi lenni, akkor én direkt azért se azt csinálom. Tehát, hogy azért, mert tehát, hogy ezek, hogy így ilyen hullámokban egy-egy hétre, egy-egy hónapra valami felkapott lesz, én nem szeretnék beállni abba a sorba és menni ezzel az áradattal, hanem én a saját dolgaimat szeretném csinálni, és hogyha véletlenül azok közül valami trendi lesz, ahhoz már nehezebb kérdés, hogy arról hajlandó vagyok-e lemondani, és nem követni azt a trendet, vagy és dacsal harcolni, és ellenbe menni mindennek a nem tudom, a nagy divat hullámnak, vagy akkor elfogadni, hogy ezt mégis én fedeztem fel hamarabb, úgymond.
1: Úgy képzelem el, igen, hogy te általában ezeket inkább,
2: de egy kicsit
1: inkább elkezded
2: csinálom.
1: Ruhelni azokat is, igen. Amiket eddig kedveltél, de ha divat lesz, onnantól már nem.
2: Igen, igen, inkább ez jellemző.
1: Ezért lep meg engem a te Betonhoffi rajongásod például, őt sokan kedvelik.
2: Na, és őt én hamarabb szerettem egyébként.
1: Mint a többiek?
2: Ahogy, igen, mindenkinél hamarabb. Nem, amúgy top 0,05%-ában vagyok a hallgatóvédak. Spotify-on
1: a Spotify rewind alapján legalábbis Luca tulajdonképpen.
2: Személyes üzenetet kapok már tőle régen.
1: De nem azt, amit a hallgatóknak küldi egyébként, hanem külön egyet Lucának csinál. Tehát végignézed a Spotify-on azokat, hogy oké, akit a legtöbbet hallgattál, az küld a rajongóknak egy videóüzenetet. Na, még egyet tovább kell lökni, és azt mondja, Betonfiám, hogy szia Luca, azt szeretném mondani, hogy...
2: Igen, de pontosan ez az, hogy a Betonfilmádatom például, az nehéz sajnos ellökni csak úgy, mert őt nagyon megkedveltem még akkor, amikor csak ilyen feltörekvő...
1: Hát meg ugye ő is téged mióta oda jársz a házához, megérted, hogy azóta így...
2: Csak egy helyen laktunk, ugyanabban az épületben, ugyanabban a kisesen.
1: Mindez, akkor így értetted azt, hogy hamarabb szeretted, mint a többiek.
2: Jó, csak hát viccelünk.
1: Van ez így. Na, én a magam részéről úgy vagyok ezekkel, ha már így jó rádiós módjára visszakérdeztél, ugye? Szóval, hogy én úgy vagyok, hogy...
2: Ja, hogy van egy ilyen feladatom.
1: Hát tudod, ha már így beszélgetünk
2: Bocs,
1: egy rádió...
2: Bocs, nincs a munkaköri leírásomban.
1: Sajnálom. Ha már így beszélgetünk egy rádió műsorban, na akkor itt ezzel a ponton meg is ragadnám, hogy elmondjam, hogy én hogy vagyok ezekkel. Bár Lucát nem érdekelte semmilyen szinten.
2: De nagyon érdekel, mesélje, te hogyan vagy? Te felszoktál ülni ezekre a divat hullámokra?
1: Köszönöm, kérdésed. Én úgy szoktam egyébként ezekkel lenni, hogy... tulajdonképpen az elején így ellentartok, és nem értem, és aztán pedig elkezdem így tolni, túltolni. De nem, én mindig így voltam, nem a boomerségemből fakad.
2: Három hónap múlva, amikor már így leáldozóban van egy trend, akkor valami így beüt az elméjébe, és akkor ó, ez menő.
1: Na, maradjunk abban, hogy én trendeket sokkal inkább előre látok, mint sem, hogy utólag hoppolnék rájuk. Én ezt mindig elmondom, hogy én voltam az első Magyarországon 2013-ban, akinek mullet haja volt, és mindenki azt mondta, jaj, ez egy Bundesliga haj, és mindenkinek mondtam, hogy nem értitek a koncepciót. Nyilván ez nem volt még neve, nem tudtam, hogy ez egy mullet, de telibe, kajakra mullet hajam volt.
2: Csak lemaradt el az előzőről, és azt hitted, hogy az akkor menő, tehát egy ilyen pár éves csúszásban vagy.
1: Nem ez történt. Mindenki piszkált, hogy Bundesliga haj, nem. Az egy mullet volt. 2013, még egyszer mondom. Na, szóval én úgy vagyok ezekkel, hogy egy kicsi ideig így kizárom magam belőlük tudatosan, nem foglalkozom velük, ám de utána aztán megrobbantok, és azt mondom, hogy akkor túltolom és fölülök erre, és nagyon kedvelem, és valóban kicsit tovább kedvelem, mint ameddig ezek vannak. Na, elhoztam most top 5 bődületes divatot, ami már nincs sehol. Tehát olyanok, amik így felperzselték a nyilvánosságot, majd azzal a lendülettel el is tűntek. Úgyhogy ilyeneket hoztam most, és arra gondoltam, hogy ezeket értékeljük, és így a hozzájuk való viszonyunkat, próbáljuk kicsit megfejteni, hogy miért lehetett olyan jó, miért szerethették.
2: Most leírok valamit, amire gondolok, jó?
1: Jó, hogy jön ez ide?
2: Hát csak azért, hogy megpróbálom megtippelni, hogy miket írsz fel.
1: Fúj, Luca, ezt inkább adás után. nem látom úgy, hogy mit írsz. Na, szóval, 5. helyen végzett a top 5 bődületes divat, ami már nincs sehol című toplistámon, a peonza. Nem tudom, megvan-e nektek, kedves hallgatók, a peonza. Nagyjából 2000-es évek második fele, 2010-es évek legeleje nagyjából. Olyan cuccot kell elképzelni, mint egy ilyen búgócsigab, csak ilyen mexikói arcok hozták be, ez ott volt nagyon nagy divat, és aztán világszerte elterjedt, és Magyarországra is kis késősen eljutott.
2: Ez olyan, mint a bakugán.
1: És kb. Igen, és egy ilyen búgócsiga-szerű valamit képzeljétek el, amire föl volt tekerve egy ilyen zsinór, amit a tenyeredbe beleraktál úgy, hogy a zsinór végén volt egy ilyen kis műanyag darab, hogy a zsinór ne repüljön ki a kezedből. Két ujjat közé beraktad a zsinór végén azt a kis műanyag cuccot, lepörgetted a zsinórról ezt a kis pörgentyűt, búgócsigát, és ott pörgött, és lehetett vele trükköket csinálni, utána csak a madzag használatával fölrántottad, fölrepült, a tenyereden pörgött. Aztán lehetett olyat játszani, hogy a másiknak a peonzáját így ki lögd egy körből.
2: Akkor ez tényleg ilyen bakugános.
1: Hatalmasat ment egy időben. Neked nincs meg a peonza?
2: Nem, amúgy nem volt meg.
1: A peonza egy ilyen földön túli hatalmas sláger volt akkoriban. Minden gyereknek volt. Jöttek ilyen bemutatkozó előadásokat tartani ilyen mexikói bevándorlók, és akkor így mutogatták, hogy nézzétek, ilyet lehet csinálni, wow! És akkor így néztük,
2: hogy... Hát hozzánk nem jöttek.
1: Hozzátok nem jöttek? Nem, Budapest úgy, határán megálltak, mint féltek, hogy kitoloncolják őket, vagy micsoda. Nem, egyik ilyen nagyon-nagyon rendes, olyan arcok voltak tényleg, akik ilyen nagyon egyszerre voltak jó előadók, viccesek voltak, kicsit úgy működött az egész peonza dolog, mint egy ilyen MLM. Szóval tudod, amikor így egyszerűen egy ilyen motivációs tréner, hogy már a személyisége önmagában megfog, kicsit mész vele, jóba vagytok, felépít egy képet, és mire a terméket magát megismered, addigra már tudod, hogy neked erre szükséged lesz. Na ez volt a peonza, és minden gyerek kezében peonza volt. Mindenki ezt pörgette, mindenki ezt tolta ezerrel, és egy ponton túl megszűnt nulla. Manapság
2: tudod,
1: senki nem peonzázik.
2: Emlékszem, ami hasonló kategória, az a kis gördeszka, amit ujjal lehetett mozgatni és ugrálni. Állni dolgokra.
1: Tényleg.
2: Na, ez szerintem kb. Egy időben lehetett vele.
1: Nagyjából igen.
2: Igen, és azzal is ilyen különböző trükköket lehetett csinálni, szóval hasonló volumen egyébként ilyen peonzákat még mai napig is lehet kapni, azt a fidget, nem tudom, deszkát, azt meg nem biztos.
1: Minden esetre ez most nem annyira talált be Lucának, hogy nem tudta, hogy miről van szó, úgyhogy jöjjön a negyedik helyezett ezen a listán. Top 5 bődületes divat, ami már nincs sehol listámon, negyedik helyen végeztek az Italian Brain Rot karakterek. Mert hogy, emlékezzünk vissza, akár csak egy évvel ezelőtt is, amikor mindenhonnan tung-tung-tung szahúr, és trallaléró trallala, és bombardíró krokodíló, és hasonló karakterek folytak minden, de olyan szinten, hogy a választási kampányban videókat kellett látnunk arról, hogy Orbán Viktor meg Lázár János kiválasztja, hogy ő melyik lenne inkább a cappuccino, stracciatella, vagy a nem tudom, Alessandro Del Piero. Tehát, hogy ez neki ilyen a politikai politikai kampány szerves része volt Tung-Tung-Tung Szahúr. És ebben az országban éltünk.
2: Tung-Tung-Tung Szahúr volt a legmaszkulinabb, a legférfiasabb választás. Mindenki azt választott. Nem
1: igen,
2: miért.
1: Meg hogy Szigmáv, meg Szigminiszterelnök.
2: Mi van?
1: Na, ezek mentek.
2: Az AI sztorikat ugye generálták TikTokon, és ezek így összevesztek, ezek a karakterek, megszemélyisítették őket, hogy Balerina Kapucsina összejött Tung-Tung-Tung Szahúrral, aki átverte, mert csak egy éjszakás kalandon
1: kérdezett. Hihetetlen. És ez folyt a csapból is. És igen, nem telt el egy év. Szerintem ez konkrétan egy éven belül volt. Vagy lehet, hogy nagyon nagyjából egy évnél. De hogy egy év, és mindenki néz, hogy hülye, hogy ó, hát jó, rendben, van ez a múltunkban ez a valami, amit így letagadnánk már inkább, de hát akkor is.
2: Igen, nagyon durva, hogy egyébként egy év alatt ennyire kimegy a divatból, de az is, hogy egyébként mennyire gyorsan leképezi a piac ezeknek az ilyen, felülnek az egy-egy ilyen trendre, és leképezi ilyen tárgyakban, ajándéktárgyakban ezeket a trendeket. Nagyon gyorsan elkezdték ezeket árusítani, lehetett ilyen pólót kapni, telefontokot, lehetett ilyen dolgokat rendelni, akkor nem tudom, plüss állatokat gyártottak ezekkel a figurákkal, szóval...
1: A gyűjthető nagyon... kártyák voltak ezzel, panini kártyák. És tudod, az van, hogy ha ezek csak egy 2 hónappal később gyártódnak le, már nem gazdagszik meg belőlük senki. De valószínűleg még pont volt egy jó pár olyan ember, aki még meggazdagodott ebből, mert kellően gyorsan legyártotta a plüss állatot, minden, és onnantól kezdve működött a biznisz.
2: Nagyon szeretnék egy ilyen ellenest, hogy azt nézegetem, hogy milyen ilyen trashy trendek mennek éppen az interneten, és ezeket valahogyan leképezni.
1: Azt hittem, hogy az lesz, hogy nagyon-nagyon szeretnék egy bombardíró krokodilos plüss állatot. Ez lesz a vége a mondatnak, de akkor
2: amúgy
1: nem
2: az
1: ez.
2: Volt a kedvencem, szóval.
1: Nem tudok
2: vásárolni.
1: Nem vagyok hajlandó úgy csinálni, mintha ezek hordoznának magunkban bármiféle morált, vagy akármit, aminek a mentén ezeket a semmiket sorba lehetne rakni, hogy nekem legyen egy kedvencem.
2: De mondom, hogy már majd építettek személyiségeket az interneten, tehát hogy így az alapján kell ezeket a karaktereket megítélni.
1: Amennyire nem tudott Luca jönni a peonzás bontommal, ez annyira megfogta.
2: Mert ez mostanság volt.
1: Az Italian Brainrot karakterek TikTokon és mindenhol máson. És ezek úgy égették ki az agyamat, hogy nem is TikTokozom. Ez a legdurvább az egészben.
2: Igen, mindenhova eljutott.
1: És látod, azt hittük, hogy na most nézzenek oda, ez a kultúra halála, és itt van vége mindennek, és eltelt egy év, és sehol semmi. És valahol ismét. És
2: de,
1: persze más...
2: hiszen most is erről beszélünk.
1: De hogy nem trendi annyira, mint régen volt ez. Régen, egy éve. Oké, na de akkor menjünk is tovább a listán, mert hogy vannak még dolgok, amik régen a csapból is folytak, ám de most már sehol sincsenek. Harmadik helyen végzett a háborús ukrán fenyegetés, nem? Harmadik helyen végzett a 3D tévék ipara. Mert hogy a 3D tévék...
2: Én most erre is rá akartam valamiért keresni.
1: De hogy ezt így Luca szerintem el tudod képzelni. Nem, a 3D tévék ipara egy időben elképesztően nagyot ment, és valahogy azt gondoltuk, hogy igen, a technológia ebbe az irányba megy, hogy ott fogunk, és nem tudom, hogy ez mikor volt kb. Szerintem ez ilyen, hát
2: ez
1: az, hogy tök hülyeséget mondok,
2: de... Csak 3D-re is képes, tehát hogyha veszel hozzá szemüveget, vagyis adnak hozzá szemüveget, és olyan műsorokat raksz be, hogy nyilván nem minden, vagy gyártottak rá olyan műsorokat, amiket meg tudsz nézni, ilyen természetfilmeket, meg egy-két ilyen történetes, rövid történetes meséket, vagy
1: de azt képzeltük annó, hogy ez a jövő, hogy igen, mindig föl fogjuk rakni a szemüveget, és úgy nézzük a híradót, és Erős Antóni a 3D-be
2: hát
1: fogja nekem mondani.
2: Hát nem ezeket a műsorokat, tehát hogy ez már...
1: És nagyon gyorsan kihalt. Te láttál valaha akármilyen ismerősödnél használatban 3D tévét?
2: Nem.
1: És ugyanez az ívelt képernyőjű tévé, ami még szintén nagyon nagyot ment egy időben, de az még azért úgy fel-fel sejlik helyenként. Tehát az még van olyan, hogy látok valahol egy ívelt tévét, ilyen nagyon nagyban.
2: Embertől kérdezed egyébként ezeket a tévéfajtákat, akinek tévéje sincs, de gondolom ez is a mozi IMAX 4DX, vagy nem tudom miből jön, ahol ilyen hajlított mozivászon, de annak úgy van valamennyi értelme, hiszen így a perifériádból jobban látod azokat a történéseket, amik oldalt-oldalt történnek, viszont hogyha egy tévé van előtted, azért csak nincs akkora tévén, mint egy mozivászon, tehát hogy alapból látod a perifériádban, nem tudom, hogy mi értelme.
1: Abszolút, és közben pedig mégis azt gondolom, hogy jó volt az ötlet, tehát hogy ez általában, tehát hogy így logikus belegondolni abba, hogy igen, ami a moziban nagyot megy, azt miért ne éljük át otthon is. Házi mozi rendszer hasonló elven működött és tört be a piacra. És mégis valamiért ez teljesen lehalt, és nyilván azért, mert hogy egyszerűen nem voltak gyártva olyan mértékben, vagy olyan szinten ezek a tartalmak, hogy azért megéri egy ennyivel drágább erre képes tévét venni, viszont ez elképesztően nagy divat volt, és emlékszem, hogy minden üzletbe ki volt rakva, minden reklámblogba láttál egy 3D TV reklámot, aztán pedig láthatóan nem sikerült betörniük. Második helyen végzett a top 5 bődületes divat, ami ma már nincs sehol top listámon, a hipster kultúra. Mert hogy amikor 2013-4 magasságában az ember kiment Újlipótvárosba, mindenki úgy nézett ki, mint Bájalex az Eurovíziós dalválogatón. Favágó mintájú flaneling, szakál, szemüveg, kis sipka, esetleg színes zoknika, és tulajdonképpen nem tudom, Nietzsche vagy Kant eredeti nyelven a kézbe. De és kézműves sört ittak.
2: Egy-egy ilyen szubkultúrának a felvirágzása az mai napig jelen van, csak most éppen nem a hipsterek, hanem az alterek. Most éppen ők képviselik ezt, akik hasonlóan néznek, de hasonlóan egyedi alteresek szeretnének lenni, és hasonlóan új kézműves sör van a kezükben.
1: De ezt bármelyik dologról el lehet mondani, hogy ugyanúgy most is vannak dolgok, amik divatosak, és lehet, hogy később majd el fognak tűnni, való igaz, de hogy most éppen olyan divat hullámokat mondok, vagy vannak ezen a listán, amik egy időben azt gondoltuk, hogy mindent ez határoz meg, és a csapból is ez folyt.
2: Hát azért
1: és...
2: én ezt nem gondoltam, hogy mindent a hipsterek határoznak meg.
1: Mindenkinek volt legalább egy hipster ismerőse.
2: Az biztos, de most is van alter, tehát hogy ez hasonló dolog.
1: És hogy most ezek az alterek mondjuk tényleg egy olyan kategória, hogy nekik van egy egész fesztiváljuk, vagy kettő, és hogy ott csak olyan arcokkal találkozol. És hogy igen, most úgy tűnik, hogy ez egy örökké való. És hogy tök furcsa ezekre a dolgokra úgy nézni, hogy igen, ez most itt van, de lehet, hogy 3 év múlva sehol nem lesz ez. És most, hogy elmegyünk, és van ezzel, nem tudom, tipik karakterünk, a vászontáskás, analóg Balaton hallgató LTBTK-s macsázó bölcsészlány, vagy nem is macsázó, bocs, te a házba járó bölcsészlány, karakter, aki lépten nyomon szembe jön velünk a Károly körúton belül, és valószínűleg egyébként mindemellé vegán.
2: Szerintem
1: és
2: a hipsterek az új alterek, vagy mi az, az alterek az új hipsterek.
1: Itt van ez a karakter, aki lehet, hogy nem fog létezni 3 év múlva. És ha most ezzel a szemmel nézünk a nagy trendekre, amik most nagyot mennek, akár most csak a AI, ChatGPT-vel való beszélgetés. Érted? Nem tudhatod, hogy az ember így, vagy civilizációnk hogyan fog majd erre reagálni ponton. Lehet, hogy egyszer el fogunk fáradni benne, hogy annyi mű dolog jön, és egy Google-lés irányul az egész kb.
2: Hát, hogyha leszabályozzák az országok különböző törvényekkel használó, tehát akkor el tudom képzelni, hogy ez így ki fog futni úgymond a divatból, de egyébként meg szerintem ez egy jó találmány, tehát ez egy ilyen Google 2.
1: De persze, de most én nem is azt mondom, hogy ez jó vagy nem jó, csak azt mondom, hogy egy trend, ami van, lehet, hogy
2: Google keresések se egy trend volt. Akkor se biztos, hogy biztosak voltunk abban, hogy ez el fog tűnni, vagy sem, de ez is egy ilyen hasznos funkció, sőt, ez egy hasznos applikáció per szolgáltatás, felület, ahol rá tudsz keresni, szóval szerintem ezt kevésbé mondanám azt. De amit mondasz, hogy igen, hogy ezek az ilyen különböző ilyen szubkultúráknak a fellendülése, mint a hipsterségek, alterek, meg mit tudom én, mik, ezek szerintem csak átalakulnak egyébként. Tehát, hogy eltűnnek, az az egy kategória, de nagyon hasonló jön helyébe, ami egy kicsit másképp hivatkozik önmagára, hogy ő egyébként egy pár egyedi személyiségjegyet is tartalmazó, nem csak személyiség, hanem egész, nem tudom, így életmód, de hogy szerintem csak így átalakulnak, tehát hogy nem vesznek el teljes mértékben.
1: A trend nem vészel, csak átalakul. Ezt ugye a fizika könyvekben is olvashattuk már. Na de kíváncsi vagyok, hogy vajon mi lesz az álláspontod, mivé alakul a listánk első helyezettje, mert hogy a top 5 bődületes divat, ami mára már nincs sehol top lista, első helyén végzett a labubu. Mert hogy...
2: Várj, hogy mutassam, mit írtam fel, labubu.
1: Tényleg ez van Luca jegyzetei között, most írta az előbb, mikor már kimondta.
2: Dehogy is, amikor azt mondod, hogy mit írsz, te milyen csúnyákat.
1: Képzeljétek, tényleg így van. Luca, tippelte, jó volt a tipped, Luca. Valóban a labubu az első helyezett, mert egyszerűen nincs dolog, ami ennél gyorsabban felívelt volna, majd ennél nagyobbat zuhant volna, szerintem.
2: Mint a Bombardino krokodilló, meg a tralaláró, tralala.
1: Hasonló valóban, csak a labubu az még inkább hirtelen jött. Mert valahogy ugye az volt...
2: és ezek között, a brain rotok között az a különbség, hogy az egyik, mondjuk Nem, mert ugye, ahogy fejtegettük, hogy azokból is készítettek tárgyakat. Csak a logóból Brain kicsit Rot... egy ilyen státuszszimbólum is volt.
1: Persze, de a Brain Rotnál az volt, hogy megjelent egy-kettő, és aztán volt egy folyamata, amikor, hogy láttuk, hogy ez eszkalálódik, hogy egyre több, egyre különbözőbb, kicsit már kicsavarodik önmagából a mém, már karakterjegyeik vannak, már elkezdenek róla beszélni, arcuk, stb. Az ott így evolválódott egy végső helyzet, végső állapotává. A Labubu pedig egyszer csak megjött, volt, 2 hónapig, majd mintha soha nem is lett volna eltűnt. Én most így nézegettem képeket így a közelmúltból, és találtam olyan képet, ami fiatalabb, mint 1 éves fotó a telefonomban, és konkrétan lefotóztuk, hogy valaki Labubut lógat a táskáján, és úgy áll sorba a valamelyik körúti kocsmában. Elképesztő, hogy Magyarországra is begyűrűzött ez a cucc ilyen mértékben, és azóta nincs sehol. Viszont nagyon kevés időnk van hátra. Luca, mondj esetleg egy dolgot, ha van a fejedben olyan, ami kimaradt a listánkról, és nagyon hiányzolod róla.
2: Fú, nem tudom, most tényleg elfelejtettem, amit akartam mondani, úgyhogy...
1: Akkor mindegy. Egyébként azon gondolkodtam, hogy annyit tudnék még ilyet mondani, hogy lehet, hogy csináltunk ebből egy második részt.
2: Jó,
1: majd.
2: Jó, csináljunk szerintem, mert akartam egyébként valamit azonnal bedobni, aztán kiverted a fejemből.
1: Nagyon sajnálom, Luca, nem állt szándékomban egyáltalán. Viszont sajnos el kell búcsúznunk, mert lejár az adásidőnk, úgyhogy nagyon köszönjük, hogy ma itt voltatok velünk, találkozunk legközelebb, és ne felejtsétek el, hogy a Spotify-ra kikerült végre az összes epizód, amivel tartoztam. 6 adást kellett megvágnom. 24 anyag került föl a Spotify-ra. Azt hittem, kifolyik a szemem, mire megcsinálom. Hát lehet, hogy meg kellett volna csinálni folyamatában mindig adások után, és akkor nem lett volna ez a tökölés. Na de igen, Spotify talpon álló. Ide kell menni, és ha oda mentek, nagyon sokat segítetek nekünk azzal, hogyha értékelitek, a Spotin belül van ilyen 5 csillagos rendszer, és dobjatok rá, légy szíves, egy 5 csillagot, ha tehetitek, mert aznak nagyon segít. Illetve a talpon álló rádió Instagram oldalon is várunk mindenkit szeretettel, aki valódi profil. Azokat berakjuk, és nézheti a rengeteg baromság, amit ott összehordunk, mert azért ez műsor és műsor között is zajlik ott. Köszi, hogy itt jártatok ma, találkozunk legközelebb, és pénteken folytatjuk.
2: Sziasztok!
1: Hello!
0: Ez volt már a Talpon álló. Búcsúzik a 3 afrodiziákum, Peti, Zoli és Luca. Az elvonási tünetekre melegen ajánljuk a Talpon álló Spotify oldalát. Ha pedig tetszett az adás, bármikor a vendégeid vagyunk egy kis fröccsre a Szilágyi borozóban. Találkozunk legközelebb!

0: van barátom.
1: Soma Mama Gésa vagyok, és itt vannak a legjobb zenék a Rádió Cafén, ez nem kérdés.
2: Egy-kettő, egy-kettő. Egy-kettő. Megláttál, megláttalak, és megint nekem fáj, ahogyan mész, ahogyan nézel, baba, nem ismerek rád. Kár, veled nélküled, hogyan lesz a szoba nagyobb. Én együtt érzek veled, tudom, sok a bajod, oda vagyok attól, ahogy motiváltál, ahogyan nézted, hogyan szívom el a hofi csárját. Előtted nőtt fel a gyerek, a pogi profivá vált, a szerelmemet választod, vagy inkább profitálnál. Majd elmeséled mindenkinek, milyen velem, hogy ezerből egyszer születik ilyen gyerek. Hogy rossz körökbe mozogtál, de kivettelek, bemutattad szolnokot, beéltem ugyanilyen Szeged. Rapperek vagytok, az nagyon divat ma, szegedi paprika meg makói hagyma. Általában csak azt kapom, mit adtam, a jobbomon a bűn, a balon vigasztal meg. Egy cigit tekerek én az anyós ülésen, nagyobb zenékkel meg nagyobb büdzsével. Az óra kattog, úgy zavar engem. Egy az egyben, nem egyedül, nem is ketten, hogyan írhatnám le neked kedvesebben. Hogy velem van az Úr, azt nem tudhatom, csak sejtem. A végén úgy is elveszítem, amit megszereztem. Hogyan írhatnám le neked kedvesebben, hogy szeretlek, volt egy álmom, most is magam előtt látom, hogy boldog a családom, egész nap üszik és ünnepel a stábom. Valamit majd kitalálok, valamit majd kitalálok, hogy újra boldogok legyünk, valamit majd kitalálok.
0: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Amikor a város elcsendesedik, a sötétből előbújnak a legfurcsább gondolatok. És a dupla farkas pont ezekre vadászik. Szabi Tokától Bokáig.
3: Aki nem volt katona, az nem is ember. Maximum csaj.
0: És Ördögi Roy.
4: Földön, vizen, levegőben. Fejeket le, mert jövök.
0: A frekvencia ismerős. A stílus letisztult, de a harapás a régi. Dupla farkas! Szeptember 21-től minden hétfőn este 9-től élőben a Rádió Cafén.
4: Fogadjunk, hogy nem lesz betelefonálni.
5: One, two, three, four!
0: Kalóz Jacknek 100 van, a macskának 9, de neked csak egy. És rajtad múlik, hogy mivel töltöd meg. Egy életem magazin műsor Babik Edittel. Utazás, gasztró, wellbeing. Minden pénteken délután 2-től a Rádió Cafén. Egy életem. Játssz a világ összes színével. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
6: A derékfájás és más mozgásszervi panaszok a munkahelyi kiesések leggyakoribb okai közé tartoznak. A Mozgásklinika vállalati kafetéria keretében gyors, személyre szabott gyógytorna és manuálterápiás ellátást biztosít az önmunkatársainak országszerte. Mozgásklinika. Mozgásban a munkatársak. Jobban működő csapat. Részletek kafetéria.mozgásklinika.hu.
7: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és jó utat! Rádió Café. Van barátod!
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
8: Új férőhelyek is szerepelnek a krízis programban. A gyorshajtás okozza a legtöbb balesetet, szakítási szándék az Egyesült Királyságban. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Elindítják a gyermekvédelmi krízis programot, csak nem 10 milliárd forintból, közölte a miniszterelnök napi rendelőtt a parlamentben. Magyar Péter elmondta, ennek részeként egyebek mellett több mint 180 férőhely jön létre, és létrehoznak egy 80 férőhelyes krízisellátót azoknak, akik folyamatos menekülésben vannak. 440 millió forintot különítenek el a serdülőlányok megvédésére regionális pszichológiai, pszichiátriai és gyógypedagógiai mobilcsapatokat állítanak fel. Másfél milliárd forint jut majd a szakemberek képzésére is, jelezte a kormányfő. Továbbra is a gyors hajtás okoz leggyakrabban súlyos közúti balesetet, ezt a közlekedési és beruházási miniszter közölte Facebook oldalán. Vitézi Dávid azt írta, a magyar strádákon havonta ezres nagyságrendben közlekednek úgy autósok, hogy az átlagsebességük meghaladja a 180 km/h. Ezért vizsgálják az átlagsebességmérés bevezetését, valamint a kirívó sebességtúllépés külön jogi kategóriájának megteremtését. Általában kedvezően alakul a levegő minősége a következő napokban. A Hungaromet közölte, hogy az ozon koncentráció csak napközben időszakosan emelkedhet meg, mivel változékony idő jön, hideg fronttal, így a légszennyezettség mérséklődik. Csak nem 2 kilónyi kábítószert találtak egy autóban Hajdú-Biharban. A pénzügyőrök az M3-as stráda Görbeházi pihenőhelyén ellenőrizték a kocsit, és találták meg a 2 csomag gyanús anyagot. A jármű utasai azt állították, nem tudtak a drogról. A rendőrség kábítószer birtoklás miatt eljárást indított. Elszakadna az Egyesült Királyságtól Skócia, Észak-Írország és Wales. A 3 ország miniszterelnökei egy memorandumot írtak alá Cardiffban arról, hogy mindhárom országnak joga van dönteni a jövőjéről. A dokumentum kitér arra is, hogy amennyiben függetlenednek a brit fennhatóságtól, újra csatlakoznának az Európai Unióhoz. A skót kormányfő a következő 5 évben újabb függetlenségi népszavazást szeretne, Észak-Írország vezetője pedig az évtized végéig írná ki a referendumot az Ír-sziget újraegyesítéséről. Északára az ország legnagyobb részén kiderül az ég. A késő esti 12-18 fok után hajnalra általában 10-15 fokig hűl a levegő. Párás, néhol ködös lehet a hajnal. Holnap a ködfoltok feloszlását követően gomoly felhős napos időnk lesz. Estére mindenütt felszakadozik a felhőzet. Csak elvétve lehet kisebb zápor, zivatar, a szél is mérsékelt marad. 22-26 fok között alakulnak a csúcsok. Szerdán napos, száraz idő lesz, és akár 27 fokot is mérhetünk.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
9: Lehet egészségesen élni úgy, hogy közben nem mondasz le mindenről, amit szeretsz?
7: Diabetes, ételintolerancia, táplálkozás, mozgás, pszichológia. Az érintett területek szakértőivel járjuk körbe a népbetegséget, amely Magyarországon legalább 1,5 millió embert érint. Hogyan figyelj magadra úgy, hogy közben ne a cukorbetegség körül forogjon az életed? Balansz magazin Czoller Andival hétfőnként este 8-kor a Rádió Cafén. Van egyensúlyod?

0: Balansz magazin Czoller Andival a Rádió Cafén. Van egyensúlyod?
1: Szép estét kívánok mindenkinek, ez a Rádió Café 98, ahol folytatjuk a Balansz című műsorsorozatunkat a második epizóddal. Az elsőben már végigvettük azokat az alapokat, amit a diabéteszről ma a legjobb tudásunk szerint összetudtunk szedni. Folytassuk azzal, hogy mi minden befolyásolja az ember életét akkor, amikor kiderül, hogy diabéteszes. Ehhez is hívtunk természetesen vendéget, aki nem más, mint Füzesi Brigitta, a Cukorbeteg Egyesületek Országos Szövetségének elnöke. Szervusz, köszöntelek itt a stúdióban.
2: Szervusz, köszöntöm a hallgatókat is.
1: Mi történik akkor, amikor az ember megkapja ezt a diagnózist, és elindul egy úton?
2: Hát mindenek előtt sokk. Tehát azért a probléma, az alapvető probléma, vagy az nagy kérdés ezzel az, hogy a diabétesz önmagában nem fáj. És innentől kezdve, amikor az ember kap egy diagnózist, egy olyan betegségről, ami igazából nem okoz direkt betüneteket, akkor nem is tudja értelmezni.
1: De azt gondolja az ember, hogy sokkot azért nem kaphat, hiszen mindenkinek az életében, meg társaságában, meg családjában találkozott már diabétesszel, tehát hogy mi az, ami ekkora sokkot tud okozni?
2: Hát az, hogy ez mindig mással történik meg, és velem soha. És ugye a diabétesszről azt tudni kell, és azt azért jól tudjuk, hogy dacára minden kutatásnak jelen pillanatban még nem gyógyítható, krónikus betegség, ugye krónikus betegségnek azt hívjuk, ami miután kimondták a diagnózist, onnantól kezdve az életünk végéig velünk is, velünk marad, és rosszabbodhat.
1: Akkor, ha nem vagyunk fegyelmezettek.
2: Hát igen, ugye a diabétesszel ez a másik nagy probléma, hogy egy rendkívül alattomos betegség. Ugye a diabétesz, ugye a vércukor szintje az, ami állandóan fókuszban van, és arra kell állandóan figyelni. És ugye a vérünk az egész szervezetünket behálózza, és hát minden szervünket érinti. Tehát ezzel csak arra szeretnék visszautalni, hogy ha nagyon is odafigyelünk, mondjuk egy sok tíz éves diabétesz tartam, azért károsítja az ereket, az idegeket, és mindent, amihez ezek a kis meg a nagyerek eljutnak.
1: Amikor már kiderül a diagnózis, akkor is nagyon sok stádiumban tarthat éppen a páciens. Nagyon sok függ attól, hogy éppen hol.
2: Igen, hát ugye a diabétesz általában akkor szokott kiderülni, amikor, és most itt azért tegyünk egy kis különbséget ahol között, hogy beszélünk egyes, illetve kettes típusú diabétesről. Ugye a kettes típusú diabétesz az, amiről mi most beszélgetünk alapvetően. Ugye a kettes típusú diabétesz úgy szokott általában kiderülni 40-50 év fölött, hogy az ember elmegy az orvoshoz, mert itt fáj, vagy nem annyira jól működik ez, vagy az, vagy a szeme romlik, vagy a szíve nem úgy kalapál, és akkor kiderül, hogy igen, van már valamiféle probléma, és a hátterében diabétesz áll, tehát egyfajta szövődmény már kialakult. Így szoktunk. Az esetek nagy részében így szokott kiderülni a kettes típusú diabétesz.
1: Amikor megkapjuk a diagnózist, akkor az ember így meghökken azon, hogy úristen, velem is megtörtént. Mi a következő, amit mindenképpen hogy meg kell, hogy tegyen?
2: Hát ugye, amikor megkaptuk a diagnózist, akkor kapunk egy halom információt az orvostól, plusz az asszisztenstől, plusz ilyenkor az emberbe így fények gyúlnak, és eszébe jut az a rengeteg minden, amit így az évei folyamán hallott a diabéteszről, ilyen szörnyűségek, olyan tiltások, és a többi, és akkor hirtelen egy olyan hatalmas információ adaggal állunk szembe, aminek a jelentős részét, és ez tényleg így van, a jelentős részét nem értjük, ami következik, hogy az emberek többsége leül az internet elé.
1: Jaj!
2: És számtalan milliárdnyi, csilliárdnyi információ jön szembe, rosszabbnál rosszabbak,
1: hát ez az.
2: És nagyon nehéz valóban olyan hiteles, megbízható, jó információt találni, amit egyrészt értünk, földi halandóként,
1: persze,
2: másrészt emlékezni is tudunk rá, és értelmezés után be tudjuk építeni az életünkbe.
1: Ezt egyébként én is végig gondoltam más kapcsán, hogy mennyire félre tudnak vinni azok az információk, amiket a szomszéd Marika néni, a Google barátunk, vagy az AI barátunk, vagy bárki próbál tanácsolni, és mennyire

0: nem szabad ezeket figyelembe venni, hanem inkább meg kell próbálni jól érteni azt, amit az orvos, vagy a diabetológus, vagy a diétás tanácsadó, vagy nem is tudom milyen segítő emberek vannak e körül, a betegség körül.
1: Hát igen, a Dr. Google mellett tényleg nem említettem a Marika nénit a szomszédból, meg a család összes tagját, akik mind tényleg jó szándékkal szeretnének nekünk segíteni. Alapvetően az a helyzet, hogy hihetetlen nagy tím, szakember gárda vesz részt egyébként egy diabétesz kezelésében, de azt azért tudni kell, hogy ez egy tipikusan olyan betegség, aminek a 70%-a kizárólag a betegen múlik, és a beteg egyedül van, mert hiszen nem tudunk, tehát mit, 3 havonta, 4-5 havonta jutunk el az orvoshoz, és addig mi történik? Tehát addig abszolút a betegen múlik, hogy mit, hogyan, mikor, hányszor jól, rosszul csinál. Tehát ezért kell megtalálni, mindenek előtt nagyon fontos, hogy beszéljünk egy dietetikussal. Ugye a dietetikus az, aki a táplálkozásnak a nagy tudója, és legalább egy konzultációt reszkírozzunk meg, és fizessünk meg. Többnyire magán dietetikusok működnek, de megéri, mert egy jó dietetikus ránk szán minimum egy órát, előtte elkéri az összes információt rólunk, vagy az alatt, és ennek alapján személyre szabottan tud tanácsot adni, és segíteni, és aztán mi eldöntjük, hogy visszatérünk-e hozzá, vagy fél évente megyünk hozzá, vagy csak ismétlésből, de mindenképpen azt tudnunk kell, és tudomásuk kell venni, hogy ha nem vagyunk dietetikusok, akkor mondhatjuk azt, hogy ismerjük a táplálkozásnak a bugyrait, de ez egyszerűen nem igaz, és nem is lehet, hogy ez így legyen.
0: Hát mindenképpen kell egy olyan kiinduló pont, amihez hozzá lehet utána tenni egyéb jellegű információkat. Tehát ezt megtanulják előbb-utóbb, tehát először tűnik csak nagyon félelmetesnek azt, hogy úristen, számoljam a szénhidrát, meg ilyen grammokat, mennyiségeket, arányokat, számokat. De aztán eljön az a pillanat, amikor ebbe belerázódnak, de ehhez kell a segítség.
1: Ez így van, és hát szénhidrátot sem kell igazán mindenkinek számolnia, akinek diabétesze van, tehát, hogy itt is azért vannak fokozatok. Nyilván, ha ezt mi megtanuljuk, és mi ennyire komolyan vesszük, akkor csak magunknak teszünk jót ezzel, egy kicsivel, vagy hát nem kicsivel, de több erőfeszítéssel, de profiká tudunk válni mindenképpen, és az való igaz, hogyha az ember rááll erre az útra, ami ismétlem nem könnyű, önfegyelmet igényel, rendszerességet igényel, és odafigyelést igényel, és hát nagyon sok időt is, de ha ráállunk erre az útra, és eltöltünk ezzel egy csomó időt, és beletesszük az energiát, akkor egy olyan 1-2 hónap után iszonyatosan sokat fejlődik ez a fajta tudásunk, és nagyon sokat tudunk segíteni abban, hogy jól menedzseljük a saját diabéteszünket.
0: Ez az egyik oldala a menedzselésnek, de a másik oldala az szerintem az lehet, hogy egy olyan egyesülethez, szervezethez, társasághoz csatlakozni, akik ezt már valószínűleg hónapok, évek, évtizedek óta működtetik, és a saját életük alapjait jelenti.
1: Igen, köszönöm szépen a felszólítást erre. Nagyon szerencsések vagyunk Magyarországon, mert szinte nincs olyan nagyváros, vagy hát legalábbis megyeszékhely, ahol nem működne jól egy aktív diabétesz egyesület. Amit nagyon sokan szoktak azzal lerázni magukról, hogy de hát ez egy olyan, mint egy nyugdíjas egyesület. Tehát nyilván, hogyha az ember el akar is menni személyesen, akkor ahhoz azért sokkal több időre van szüksége, és többnyire ezt a nyugdíjasok tudják megtenni. Viszont ezeknek az egyesületeknek az életében mindig vannak nagyon jó, hasznos előadások, tanácsok, és hát ugye azt ne felejtsük el, hogy a sorstársi közösség, tehát azok az emberek, akik már ezzel az állapottal, a diabétesszel együtt élnek 5-10, 15, akár 30-40 éve, hihetetlen tapasztalattal rendelkeznek, és hatalmas lelki támogatást tudnak nyújtani. Ezt is elmondom, hogy miért. Tehát ugye a diabétesz, a diagnózis, az, hogy górcső alá vesszük magunkat, és vesznek minket az orvosok, szakemberek, az azt jelenti, hogy egy csomó olyan furcsaságot kezdünk el észlelni magunkon, ami eddig is megvolt, csak nem volt tudatos. Abban a pillanatban, hogy elkezdődik ez a folyamat, teljesen elbizonytalanodunk, hogy vajon ez normális, hogy ez velem történik? Hogy ez most mit jelent? Uh-huh. És ezekben a pillanatokban, meg ezekben a helyzetekben tud hihetetlen segítséget jelenteni az, hogy fölhívom a Marikát, aki 30 éve diabéteszes, és egyébként ott van az egyesületben, és azt mondom neki, hogy nézd, Marika, ez történik velem éjszaka, fölugrik a cukrom, és azt se tudom, mit csináljak. Vagy hipózok, és nem tudom, mihez nyúljak. És ez egy olyan közösség, aki nem gyógyítani fog nyilván, hanem elmondja a saját tapasztalatait, és meg fogunk győződni arról, hogy nem vagyunk egyedül, és ez ebben a helyzetben egy hihetetlen nagy segítség és lelki támasz.
0: Igen, ez is egy érdekes dolog, hogy meg lehet tanulni azokat az alapelveket, amik az étkezést, illetve a hétköznapjainkat utána befolyásolják, de arra nagyon nehéz felkészülni, hogy ez pszichésen milyen terhet jelent. Az a betegségtudat azonnal kialakul esetleg az emberekben, vagy ez is fokozatos?
1: Hát én nem is tudom, hogy beszéljünk-e, vagy érdemes egyetem betegségtudatról beszélni, mert ugye a nagyvárosi legendák azt szokták mondani, hogy egy jól kezelt, jól menedzselt, diabétesszel élő ember a sokkal egészségesebb, mint egy kvázi egészséges ember, aki nem foglalkozik annyit magával, és nem figyel, nem jár szűrésre, nem étkezik rendszeresen, egészségesen, nem mozog rendszeresen, egészségesen. Tehát, hogy ez nem is inkább egy betegségtudat, hanem egy olyan nagyon erőteljes intőjel a diabétesz, amitől ugye hát már sajnos nem fogunk tudni megszabadulni, de minden esetre egy hatalmas segítség és lökés és motiváció arra, hogy elinduljunk egy valóban egészséges életmód kialakítása felé.
0: Akkor jól értem, hogy ez inkább egy olyan erős lökés egy életmódváltásra, ami mellé nem kell, hogy párosuljon az, hogy én betegnek érzem magam.
1: Hát sőt, szerintem nem is szabadna.
0: Nem is
1: mert hát ugye a diabétesznek vannak pillérei, ugye beszéltünk már az egészséges megfelelő táplálkozásról, és hát nem említettük még olyan nagyon a rendszeres testmozgást, aminek intenzívnek kell lennie, és mondjuk 48 óra ne teljen el két intenzív testmozgás között, ami minimum 30 percig tartson. Tehát ezt betegen nem nagyon tudja, tehát egy betegség tudattal megáldott ember azért nehezen veszi rá magát arra másnaponként, hogy persze, egy erős órát lenyomjon a futópadon.
0: Mi a tapasztalatod egyébként, hogy mi a legnehezebb ebben az átállási folyamatban a pacienseknél?
1: Hát egy teljesen másfajta rutin kialakítása. Tehát ugye abból indulunk ki, hogy 40-50 évesen megkapjuk a diagnózist, addig felépítettünk egy rutint, egy rendszert vagy egy rendszertelenséget, abban remekül eléltünk, és aztán hirtelen egyik napról a másikra gondoljuk mi, át kell állni egy teljesen más rendszeres, önfegyelmet igénylő, tervezhető és tervezendő életmódra.
0: Ehhez tényleg, hogyha megfelelő támogatásokat kap, akkor ez viszonylag zökkenőmentes átállás lehet.
1: Nehéz ennyire optimistán ezt így mondani, hogy viszonylag zökkenőmentes. Ez akkor tud viszonylag zökkenőmentes lenni, hogyha ott a család, aki mondjuk egy olyan támogató közeget jelent, hogy nem azt mondja, hogy ezt már nem eheted meg, mert ez már túl sok lesz ma, vagy te ezt nem ehetsz ilyet, neked külön csináltuk, hanem ez egy olyan projekt, amit így közösen kell elindítani, és aztán csinálni tovább a családtagokkal.
0: Ez egy nagyon nehéz kérdés, mert nekem is van ismerősöm, aki azt mondja, hogy hát ez nem olyan nagyon édes, akkor ezt én megehetem, mert hogy a családnak ezt csináltuk, akkor egy kicsit én is eszem belőle. Tehát, hogy állandóan olyan, mint hogyha megpróbálná egy kicsit megszegni ezeket a határokat, amik ugye ki lettek jelölve neki.
1: Hát igen, ez is benne van. Tehát ugye azért itt vannak erőteljes korlátok. Tehát én nem beszélek tiltólistákról, mert egyrészt ma már ezt már nem is divat tiltólistákat behúzni a diabetes managementbe, de nem is érdemes, mert ugye az egészséges táplálkozásba azért belefér az édesség, belefér a desszert, belefér a szőlő vagy a gyümölcs, de függetlenül a diabétesztől mindannyiunknak csak mértékkel lehet ezeket enni, inni, fogyasztani. És ezért mondom én azt, hogy a családdal együtt ez egy hihetetlenül nagy sikersztorivá tud válni, mert a családnak semmi mást nem kell csinálni, mint ugyanazt, amit a diabétesszel élő, és ugyanúgy egészségesen étkezni. Tehát ezt mondják ma már a dietetikusok, hogy nem cukorbeteg diétáról beszélünk, hanem egészséges táplálkozásról, ami mindannyiunk számára lenne az ideális.
0: Igen, ezt nehéz átállítani az ember fejében azért. Nem?
1: Lehetséges. Mondjuk amit két dolog van, amit biztosan ki kell venni az étkezésből, az a kristálycukor, tehát a cukor, illetve a méz. Tehát ez a kettő olyan dolog van, amit hát gyakorlatilag el kell felejteni valóban.
0: Igen, csak hogyha ezt az ember lemondásként veszi, vagy tiltásként veszi, akkor sokkal inkább, vagy tovább küzd a gondolataiban azzal, hogy úristen, nem ehetek ilyet. de én akarok, mint hogyha inkább azt nézi, hogy oké, akkor helyette mindenféle mással tudom én ezt helyettesíteni.
1: Hát szerintem ezzel így vagyunk az életünk minden területén, hogy sokkal inkább felhangosítjuk a negatív dolgokat, ahelyett, hogy azt néznénk, hogy oké, átállunk inkább egy mediterrán diétára, amit ugye olaszok, spanyolok, franciák esznek, és milyen egészséges, és azért ott nagyon sok remek hozadéka van, tehát sokkal tovább élnek, sokkal egészségesebben élnek azok az emberek. És hát ugye nem arról híresek az olaszok, spanyolok, franciák, hogy olyan nagyon nagy lemondással táplálkoznának, de azért ne felejtsük el, hogy nem két perc alatt kapják be az ebédjüket, hanem megadják a módját, ott azért nagyon színes tálak vannak, ott azért végigesznek mindenfélét, és ott azért, hogyha nem tudom, így magunk elé képzeljük a mediterrán ételeket, akkor azért nagyon sok benne a zöldség. És akkor tegyük ide mellé a magyar gasztronómia kincseit, az azért más. Tehát ez a fajta változás az, ami talán így akkor, ha innen nézzük, akkor talán nem jelent akkora lemondást.
0: Nagyon-nagyon sok ajtót kinyitottunk, és be is fogunk menni rajta hamarosan, de egy utolsó kérdés még így az első blogban, hogy lehet-e azt időben mérni, hogy körülbelül mikortól áll rá az ember erre az új útra?
1: Nehéz kérdés, és nem nagyon tudom, hogy erre lehet-e általánosan, de ez ugye attól függ, hogy ki mennyi energiát tesz bele, és ki mennyire határozza el magát, és aztán halad terv szerint. Én ugye említettem azt, hogyha tényleg elhatározzuk, és azt mondjuk, akkor egy-két hónap múlva már azért egy ilyen nagyon sokkal tudatosabb és sokkal előrelátóbb napokat tudunk magunkénak tudni.
0: Akkor innen folytatjuk hamarosan a Cukorbeteg Egyesületek Országos Szövetségének elnöke Füzesi Brigitta a Balansz vendége. Azonnal jövünk.
2: Sziasztok, Delov Jávor vagyok a Random Tripből, és maradjatok mindig nagyon komolyak.

0: Még ne menjetek el, a Balance magazin folytatódik a szünet után. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Kleopátra, Jeanne d'Arc, Marie Curie, Coco Chanel, George Clooney. Ő nem. Woman Power. Portrék keret nélkül Kutasi Judittal. Karrier, kihívás, siker és kudarc. Inspiráló interjúk olyan emberekkel, akik egyébként nők. Woman Power. Minden kedden délután 4-től 6-ig a Rádió Cafén. A filmkritikus az, akinek ha tetszik egy film, jobb, ha meg se nézed. A filmkritikus az, aki nem bírja a kritikát. A filmkritikus az, akit lefizet a forgalmazó. Filmszerész. A Rádió Café filmes műsora minden csütörtökön délután 2-kor. Benne szinte minden, amit az agy mozgóképnek érzékel. Kovács Gellérttel és Urbán Szabolcsal. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén. Nálunk a gép mögött emberek állnak, nem algoritmusok. 24 órás non-stop zenei stream a Café DJ-től. Keresd a Rádió Café applikációban. Instant fesztivál hangulat bárhol, bármikor. Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Balance magazin Czoller Andival a Rádió Cafén. Van egyensúlyod?
1: Az imént ott fejeztük be a Balance című műsor adását, hogy Füzesi Brigitta kicsit vázolta azt, hogy miben és hogyan változik azoknak az élete, akik megkapják a cukorbetegségről, a diabétesről szóló orvosi papírt. Nézzük ezt most a gyakorlatban. Mi történik akkor, amikor az ember étterembe megy, a családjával elutazik nyaralni, a munkahelyen kell megoldania, a többiről már is beszéljünk, csak kezdjük el szép sorjában.
2: Hát a diabétesz az egy összetett történet, ugye nem lehet lebontani csak a táplálkozásra, vagy csak a testmozgásra, mert annyi minden más is együtt jár vele. Ugye a vércukorszintünket nagyon sok minden befolyásolhatja, mit teszünk meg, mennyit mozgunk, mennyire vagyunk stresszesek, mennyit alszunk, és azt hogyan tesszük, hol vagyunk éppen, milyen az időjárás, tehát számtalan olyan dolog, aminek egy részét befolyásolhatjuk, egy része az rajtunk kívülálló. Most nyilván az, hogy most fúj a szél, vagy esik az eső, ez az idők folyamán kialakul, hogy kinek hogy,
1: hát, hogy
2: befolyásolja a vércukorszintjét. Amikor elmegyünk étterembe, én azt gondolom, hogy az éttermekkel az a nagyon jó, hogy azért standard mennyiségeket adnak. Tehát ott azért úgy általában a standard mennyiség az, ami a tányérunkra kerül.
1: És akkor ez így könnyen számolható?
2: Hát vagy? Elvileg igen. Ugye egy cukorbetegnek már, ha jól képzett, és erre odafigyel, akkor megvannak a különböző módszerek. Tehát ugye az egyik módszer az a nagyon tudományos szénhidrát számolós történet. Ezt nem mindenki tudja, nem kell mindenkinek tudnia. Vannak ilyen teljesen egyszerű, hát legyen akkora a hús, mint az én a markunk, és annál ne legyen nagyobb a hússzeret, amit megeszünk egy ebédre, a köret szintén férjen bele a tenyerünkbe, és akkor az az a mennyiség, ami ideális egy étkezésre. Tehát ezek megvannak, ezek a hüvelykúj szabályok.
1: Igen.
2: Ezeket meg lehet tanulni könnyedén. Nyilván a folyadékfogyasztás az szintén egy olyan elengedhetetlen történet, ami meg kell, hogy legyen, hozzátartozik.
1: Cukorbetegségtől függetlenül is.
2: Tehát nem győzöm hangsúlyozni, hogy a diabétesszel való együttélés az igazából az egy egészséges életmódot jelent, és aki azt az egészséges életmódot folytatja, az nagy mértékben megtesz mindent annak érdekében, hogy megelőzze a diabéteszt. Tehát, hogy azt azért hozzá kell tegyem, ne legyek ennyire igazságtalan nyilván, hogy a diabétesz 2-es típusú cukorbetegség kialakulásának 50%-a a genetikán múlik. Tehát, hogyha a szüleink, nagyszüleink cukorbetegek, akkor nyilván nagyon fontos, hogy akkor is egészségesen éljünk, de ott azért 50%-ba benne van az esély, hogy bármilyen egészségesen élünk is, nem fogjuk tudni kikerülni. És akkor itt hadd meséljek egy ilyen személyes érintettséget, van egy nagyon-nagyon jó ismerősöm, egy orvosnő egyébként, aki hát 70 fölött outcomingolt ezzel a történettel, hogy hát ő kettes típusú cukorbeteg, az ő szülei is kettes típusú cukorbetegek voltak, úgyhogy ő tudta, hogy egyszer eljön a diagnózis, de igazából semmi változás az ő életében nincs, mert ő megfelelő módon étkezett, mindig rendszeres testmozgás volt, tehát ezt látta a szüleitől, tehát ez nem volt kérdés. Uh-huh. A cukrot azt minden esetben kerülték, tehát a cukor az ő életükben nem jelentett uh-huh. semmit. Ami változást okoz nála a diabétesz diagnózisa, hogy be kell szednie reggelente egy szem gyógyszert. Tehát, hogy ennyi. Tehát így is neki lehet menni a történetnek, és úgy is neki lehet menni, hogy elhízva várjuk mozgásszegény életmóddal, egészségtelen táplálkozással, megkapjuk a diagnózist, és addigra jó esetben már van egy csomó bajunk, és ha onnan akarunk elindulni az egészséges életmód kialakítása felé, akkor azért az jóval nehezebb, hát és semmiképpen nem reménytelen, de tehát, hogy
1: nagyobb akaratot, meg több időt is talán kíván egy
2: hát
1: ilyen.
2: Hát sokkal, sokkal, sokkal, és hát ugye ott valószínűleg már jelentkeznek szövődmények, persze. Míg az első esetben nincsenek szövődmények.
1: Meg lehet-e azt mondani, hogy mennyire kell az életünket e köré szervezni? Tehát mennyire legyen ez a fókuszban onnantól, hogy kiterül a betegségünk?
2: Hát én azt gondolom, hogy azért a diabétesszel jó sok teendő van. Tehát olvastam a minap egy kutatást, egy cukorbetegséggel élő naponta 180 döntést hoz meg, csak a diabétesszel kapcsolatban. Tehát ez a most tegyek, mennyit tegyek, szúrjak, bevegyem a gyógyszert, mérjek, stb. Stb. Tehát hogy ez egy elég masszív energiát igényel. Nyilván, amint ez rutinná válik, akkor már nem annyira feltűnő, meg úgy beépül az életbe, de igen, ha legalább az néhány elem megvan, akkor azért sokkal könnyebb.
1: Említettük ugye az étkezés, de azáltal, hogy az embernek tényleg ennyire fókuszba kerül az életében a diabétesszel való együtt létezés, azért az olyan területekre is hatással tud lenni, ami a társas kapcsolataiban, a munkahelyi létezésében, az utazásaiban is befolyásol.
2: Ugye itt azért megint csak az inzulinos cukorbetegek azért egy sokkal komplikáltabb helyzetben vannak, mert ha szúrni kell, akkor szúrni kell, és most függetlenül attól, hogy éppen én dolgozom, vagy tárgyalásom van, vagy nem tudom, a pénztárban ülök, szúrni kell. Erre azért vannak már vonatkozó jogszabályok, hogy ugye egy krónikus betegségnek a kezelése az velünk együtt jár, tehát ezt kötelező a munkáltatónak figyelembe venni. Nyilván más kérdés, hogy bizonyos munkaköröket nem lehet ellátni kettes típusú cukorbetegséggel, és azért itt még mindig nagyon sokszor kiderül az, hogy az érintett az eltitkolja a betegségét, pontosan azért, hogy meg tudja uh-huh. őrizni a munkahelyét. Tehát, hogy itt vannak azért ilyen jellegű anomáliák.
1: Egyébként ez visszajelzésben is érkezik hozzátok, hogy nem úgy fogadják a munkahelyen ezt a bejelentést, mint ahogy azt jó lenne, mert oké, hogy jogszabály van rá, de sok múlik azon, hogy ki a közvetlen felettesen.
2: Igen, mert igazából ahhoz, hogy valaki be tudja adni az inzulint, ahhoz, és ő ezt nem akarja országvilág előtt, akkor a munkáltatónak biztosítania kell, vagy a mosdószünetet, vagy egy olyan helységet. Tehát, hogy azért itt vannak plusz nehézségek. Én azért azt gondolom, hogy itt is azért most fényéveket javultak a helyzetek mondjuk 10-15 évvel ezelőtt.
1: De még mindig van ilyen stigmatizálás?
2: Hát van, igen. Igen, és az érintettek közül még mindig nagyon sokan titkolják.
1: Azért ez döbbenet ezt hallani, hogy ezt ennyire titokban kell tartani. Hát vagy legalábbis azért úgy érzik, hogy azt kell tenni.
2: Igen, mert ennek tehát a stigmának van egy olyan része is, hogy a kettes típusú cukorbetegség, ugye ez egy életmódbetegség, tehát hogyha kiderül rólam, hogy én kettes típusú cukorbeteg vagyok, akkor az azt jelenti, hogy én rossz életvitelt követtem eddig, elhízott vagyok, nem mozgok, és a többi, ami sok esetben bizonyos részben benne van, de ugye ez
1: nem lehet ennyire leegyszerűsíteni.
2: Persze. Tehát igen.
1: Nagyon sok olyan applikáció, meg különböző eszközök jelentek meg az elmúlt években, amik szerintem alapjaiban változtatták, vagy finomították az azt megelőző évtizedek kezeléseit, meg életmódját. Ezekben milyen tapasztalataid vannak?
2: Hát hihetetlen a fejlődés, tehát erős 100 évvel ezelőtt még inzulin se volt, ugye 1922-ben fedezték csak fel, addig a cukorbetegség az egy halálos betegség volt, tehát ez uh-huh. onnan indulunk, és igen, tehát hogy hihetetlen utat járt be a tudomány, az eszközöknek egy része az a cukorbetegek kényelmét is szolgálja, ha őszinték szeretnénk lenni, mert hát ugye a vércukormérés az fájdalmas, kényelmetlen, nehézkes, és a többi, viszont most már van a például a szenzor, ami 2 hétig rajtunk van, és 5 percenként méri a szövetközti folyadéknak a vércukor értékét, ami hát, ha nem is teljesen szünteti meg a mérésnek a szükségességét, de sokkal inkább leegyszerűsíti, és amiért nagyon fontos, hogy ugye a cukorbetegeknek egy jelentős része éjszaka kerül abba a állapotba, hogy lezuhan a vércukra, ez a hipoglikémia, tehát hipozik, és az egy nagyon veszélyes állapot is tud lenni. Viszont ez a szenzor, ez bejelez, akkor is, ha túl magas, meg akkor is, ha túl alacsony például a vércukor érték. Tehát ez egy nagyon-nagyon hasznos kis eszköz, nagyon sajnálom, hogy ennek a társadalombiztosítás csak az egyes típusú cukorbetegek számára téríti meg a 80%-át, a 2-es típusú cukorbetegek nem jogosultak ezt receptre venni. Igazából nem minden 2-es típusú cukorbetegnél indokolt, és azt is gondolom egyébként, hogy mi ugye az Egyesületnél lehetővé tesszük a 2-es típusú cukorbetegeknek, hogy egy nagyon kedvezményes áron a tagjaink be tudják ezt szerezni. 2 hétig fent van, az a 2 hét, vagy ha még mondjuk ráhúzunk még 2 hetet, tehát mondjuk egy hónapig van valakin a szenzor, az egy zseniálisan jó tanulási út, tehát ez...
1: Úgy értve, hogy akkor utána lehet, hogy nincs is rá szükség, hiszen megismertem magam annyira?
2: Hát akár, igen. Tehát mindenképpen azt meg tudjuk vele, folyamatosan tudjuk nézni, hogyha ezt teszek, vagy tejet iszom, vagy spagettit, vagy elnyalok egy fagyit, akkor az hogyan rántja föl, vagy le a vércukromat, mi történik akkor, hogyha futok a busz után, vagy megcsinálok egy, nem tudom, kardioedzést, vagy mi történik például az időjárási frontoknál, tehát ez a szenzor rendkívül jó arra, hogy általunk nem befolyásolható körülményekre milyen választ ad a mi szervezetünk, a stressz szintünk hogyan képes megváltoztatni a vércukorszintünket, tehát hogy erre tényleg zseniálisan jó ez a szenzor, és ezt a szakemberek is ajánlják szinte mindenkinek, akár egészségesek is, én nem vagyok cukorbeteg magam, de én is kipróbáltam a szenzort, és hihetetlen sokat lehet tanulni, hogy tényleg hogyan változik, mire a szervezetünk.
1: Arról még nem beszéltünk, hogy korosztályban milyen eltéréseket tapasztalsz a fiatalabbakat, illetve az idősebbeket illetően? Vannak-e olyan jellegzetes problémakörök vagy nehézségek, amik speciálisan érintik őket? Vagy mi az, ami nehezebben megy át, melyik korosztály hogy reagál?
2: Sajnos a mai világban az egészségtelen életmódok miatt egyre fiatalabbaknál diagnosztizálnak 2-es típusú cukorbetegséget. Még azért mindig ritkaság, hogy mondjuk egy 10 éves vagy akár egy 20 éves 2-es típusú cukorbeteg legyen. Tehát az azért eléggé extrém. De már azért nem lepődnek meg az orvosok sem. Továbbra is tartja magát az, hogy általában a 2-es típusú cukorbetegség az a 40 év fölött szokott kiderülni. 60-65 év fölött sokkal több 2-es típusú cukorbetegséget diagnosztizálnak, és hogy hogyan reagálnak a különböző korcsoportok erre a diagnózisra, vagy ugye ha abból indulunk ki, hogy a 40-50 évesek azok aktívan dolgoznak még, ugye azért nem ritkán van még kisgyerek vagy gyerek, akivel foglalkozni kell, és azért már ott vannak az idősödő szülők, akikkel szintén, tehát ezzel azt akarom mondani, hogy rendkívül elfoglaltak, és ugye ez pont ellentmond annak a szükségnek, amire egy jól menedzselt diabéteszesnek szüksége van.
1: És fel kell
2: van.
1: Borítani az addigi...
2: Tehát a rendszerességet kell kialakítani egy olyan hektikus életszakaszban, amikor arra sincs igazán időnk, hogy egy jót aludjunk estétől reggelig. Tehát itt azért nagyon, nagyon nagy átgondolást igényel egy ilyen klasszikus 40-es, 50-es életének az átalakítása, de teszem hozzá, megvan az az előnyük, hogy ők azért a különböző kütyükkel már jól bánnak. Tehát vannak, rengeteg applikáció van, például ez az előbb említett szenzor.
1: Igen.
2: Ezek mind segítik, erre mondtam azt, hogy bizonyos szempontból kényelmi eszközöknek is tekinthetők. Tehát ez mind segíti azt, hogy az életmódváltás az gyorsan, jól, a lehető legkevesebb zöggenővel alakuljon ki. Tehát például vannak ennél a szenzornál is, de egyébként is vannak étrendi naplók, online étrendi naplók, amikor elég csak befényképezni a elfogyasztott ételt, és akkor az applikáció a kép alapján kiszámolja. Tehát ezek nagyon sokat segítenek. Ugye ezek az eszközök már sokkal nehezebben használhatóak egy 60-65 év vagy a fölötti korosztálynál, mert ők ugye nem ebben szocializálódtak, nem nagyon tudják ezt így használni. Náluk megmaradnak azok a klasszikus eszközök, mint a vércukornapló, amit írogatnak, számolgatnak, elviszik az étrendi naplót a dietetikushoz, vagy az orvoshoz, és akkor ott megbeszélik. Tehát, hogy azért mindenki meg tudja találni a megfelelő megoldást a jó diabetes menedzsmenthez.
1: Mit érzel, milyen hiányosságok vannak itt ma Magyarországon a diabetes kezelése, illetve annak kapcsán, hogy az emberek mennyi támogatást kapnak ehhez? És nem anyagi támogatásra gondolok elsősorban.
2: Világos. Hát azért vannak hiányok. Tehát én azt gondolom, hogy az egyik legnagyobb hiánya az a betegútnál van. Tehát akkor, amikor mi megkapjuk a diagnózist, és akkor elbeszélgetünk az orvossal, az mondjuk egy 20-25 perc, de jó esetben se több, mint 40. Nagyon kevés információt viszünk ebből haza, mert elfelejtjük meg nem is értjük. És utána nincs lehetőségünk visszakérdezni, visszaellenőrizni, vagy megnézni, hogy mi a következő lépés. Tehát majd, amikor legközebb 3-4 hónap múlva megyünk, akkor addig, ha szerencsénk van, valaki segít a családból, vagy a rokonok közül, vagy az ismerősök közül.
1: Tehát elengedi a rendszer a kezét?
2: Hát igazából nem azt mondom, hogy elengedi, de nem segíti. Tehát én azt gondolom, hogy van egy csodás ESZT-nk, amihez mindannyian hozzáférünk. Ugye ott vannak a dokumentumaink. Tehát hogyha ott az ESZT-ben lenne lehetőség arra, hogy az ügyfélkapunkra jön egy értesítés, hogy hát most aktuálisan el kéne menni szemészeti szűrésre. Mert ugye ezt nem nagyon emlegettük, de a diabetes az nagy mértékben megköveteli azt, hogy időről időre rendszeres egészségügyi szűréseken menjünk keresztül, és szemészet, fogászat, kardiovaszkuláris vese, tehát számtalan olyan dolog van, amit azért figyelni kell. Évente, két évente, három havonta, és ezt nem figyelik az orvosok sem, tehát mert olyan szempontból nem figyelik, hogy nem várható el tőlük, hogy ők most majd telefonáljanak, hogy Marika néni aktuális ez vagy az vagy amaz. Viszont erre jó lenne az EST, amelyik mondjuk az ügyfélkapunkon keresztül küldene egy jelzést, hogy egy hét múlva aktuális lenne, vagy egy hónap múlva aktuális a szemészeti vizsgálata.
1: Az egy más kérdés, hogy mikor jut el ehhez a bizonyos szemészhez.
2: Az már egy következő
1: kérdés.
2: De a
1: jelzés az sokat jelent.
2: De a szűrések rendkívül fontosak a diabétesben, mert hiszen az terápiaváltást is indokolhat, vagy az étkezésen belül is indokolhat valamiféle változtatást. Ez egy jelentős hiánya a mai egészségügyünknek, hogy kevés a szakember, tehát gyakorlatilag beszélünk másfél millió cukorbeteg, diagnosztizált cukorbetegről beszélünk, és beszélünk néhány ezer orvosról. Tehát, hogy ez fizikailag elképzelhetetlen ennyi diabétesszel élő embernek a kézzel történő vezetgetése az egészségügyi részéről. A másik, hát a személy szerint én borzalmasan sajnálom, hogy ezt a jó néhány, 31 néhány jól működő betegegyesületet az orvosok nem igazán ajánlják a betegeknek. És ez azért nem jó, mert ezzel a betegeket fosztjuk meg attól, hogy egy biztos támogató hátteret találjanak maguknak, és aztán eldöntik ők persze, hogy mennyire vesznek ebben részt, vagy mennyire nem, de hogy legalább az információ meglegyen náluk arról, hogy a közelükben vagy a távolukban van. Ezt azért mi megpróbáljuk feloldani a cukorbeteg egyesületeknél, hiszen minden kedden, télen, nyáron, ősszel, tavasszal délután 5-től van egy online adásunk, bárki becsatlakozhat, a diabetesről beszélünk, meghatározott témákkal kapcsolatban, és amitől ez tényleg egy nagyon kurrens lehetőség, hogy az előadótól az előadás végén lehet kérdezni is, és akkor itt gondoljunk, akár érsebész jön, az erekről beszél, és amikor elmondja, amiket ő gondol, akkor az ottani hallgatók abszolút föltehetik a kérdésüket az előadóknak.
1: Az jutott eszembe, hogy az érdekképviselet az alapvetően ugye az érintetteknek szól, de jó lenne, ha szólna azoknak is, akik nem érintettek direktben, viszont nem lenne baj, ha minél többen képben lennének ezekkel az információkkal, mint amiket például most megosztottál velünk.
2: Hát a tagsághoz nem feltétel a diagnózis, tehát akár olyanok is tudnak csatlakozni és részt venni akár ebben a heti adásban, akár az Egyesület egyéb más programjaiban is, akik preventív céllal, megelőzés céljával szeretnének többet tudni, például a diabéteszről.
1: Mennyire vagy pesszimista vagy optimista a diabétesz kezeléseket illetően?
2: Hát ugye a kezelésről azt mondtuk, hogy a célja az az, hogy csökkentse, lassítsa a szövődményeket, abszolút optimista vagyok, mert látom azt, hogy a tudomány az hihetetlen erőfeszítéseket tesz ezekbe a krónikus betegségekbe, és én azt gondolom, hogy pontosan ismerve azt, hogy milyen lehetőségei voltak egy diabétesszel élőnek ezelőtt 10-15-20 évvel, és milyen lehetőségei vannak most, azt gondolom, hogy szavakkal nem igazán kifejezhető az optimizmus, meg az a lehetőség, ami ebbe benne van, ha a beteg hozzáteszi azt az önrészt, ami nem kikerülhető.
1: Hát és el is jutottunk oda, ami ugye a műsor címe, hogy a balanszot meg kell teremteni, tehát az orvostudomány a sok-sok új eszközzel, meg új gyógymóddal, meg új diagnosztikai eszközökkel hozzáteszi, amit tud, de nekünk legalább ennyire hozzá kell tenni.
2: Ez pontosan így van, ennél jobban én se tudtam volna megfogalmazni.
1: Neked egyébként mi az, ami balanszot jelent a mindennapjaidban?
2: Hát elég nehezen, de én azt gondolom, hogy ha az ember minden nap úgy kell fel, hogy a mai nap az jobb lesz, mint a tegnapi, mert jobbá akarom tenni, akkor biztosan sikerül előrelépni.
1: Ez egy tökéletes végszó volt a Balansz című műsorunk mai adásához. Én nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál velünk, és sok-sok érdekes és hasznos információt megosztottál velünk. A Cukorbeteg Egyesületek Országos Szövetségének elnöke Füzesi Brigitta volt a Balansz mai vendége. Nagyon szépen köszönöm.
2: Én is köszönöm.
1: Jövő hét hétfőn folytatjuk, addig is szép napot, jó estét kívánok nektek, sziasztok!

vagy már rég veled. Mesélek a bornak, itt van, hogyha kell. Kezét a kezembe, és én így múlnék el. Vezess, jó uram, ha netán rosszabb útra tévedek.

mindig itt van, hogyha kell. Büszkén búcsút int, mert fia ismét útra kell. Borban él az igazság, ezért én most elmegyek. Messze járok már, idegen földön ébredek. Hátam mögött fenyvesek, előttem tengerek. Látogass felém, fiam, ameddig én még itt vagyok. Messzi szép hazámra gondolok.

0: Van egyensúlyod? A Balance magazint hallottátok Czoller Andival itt a Rádió Cafén.
1: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: A napközi arra is választad, ami eddig nem volt kérdés.
3: A vámpír vendégségben az a jó, hogyha megvacsorázott a vámpír, akkor nem kell utána mosogatni.
4: Lehet, hogy sok francia ember reggelenként egy irányba fordítja az arcát, és ők fújják a passzát szelet. Nem tudom, nem értek a meteorológiához.
2: Körkapcsolás az ország legdurvább napközieiből.
5: Nekünk is fáj ez a pofon, csak máshol.
1: Napközi. Minden hétköznap 15 óra 15 perctől a Rádió Cafén.
6: Zavarnak a szürke hétköznapok?
7: Uh-huh, nagyon.
6: Amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál?
2: Van erre megoldásunk. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
7: De hol?
6: Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl. Ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
7: Ez komoly, mert viccnek durva lenne.
6: Millás reggeli, a csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
8: De miért?
6: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádió Cafén. Csak akkor fáj, ha nevetünk.
1: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
9: A derékfájás és más mozgásszervi panaszok a munkahelyi kiesések leggyakoribb okai közé tartoznak. A Mozgásklinika vállalati kafetéria keretében gyors, személyre szabott gyógytorna és manuálterápiás ellátást biztosít az ön munkatársainak országszerte. Mozgásklinika. Mozgásban a munkatársak. Jobban működő csapat. Részletek kafetéria.mozgásklinika.hu.
1: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és jó utat! Rádió Café. Van barátod!
2: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
10: Gyerekek mondhatnak véleményt az iskoláról. Még mindig folyik a harc a szúnyogok ellen, közeleg a bringás reggeli. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Elindult a Gyermekek és Diákok Hangja projekt nap, közölte Lannert Judit, oktatási és gyermekügyi miniszter. Október 22-éig óvodák, iskolák, szakképző intézmények tarthatják meg a programot. Itt a gyerekek, fiatalok elmondhatják, milyen óvodában, iskolában érzik jól magukat, hogyan szeretnének tanulni, mozogni, pihenni, közösségben lenni. A lebonyolításra nincs kötelező módszer, a szaktárca kínál ugyan terveket, de az intézmények maguk is kialakíthatják a programot. Néhol még mindig küzdenek a szúnyogokkal. A héten 3 megye 38 településén írtják a vérszívókat. A balatonparti települések jelentős részén, valamint Kaposváron továbbra is a tigris szúnyogok okoznak kellemetlenségeket, míg egyes drávaparti lakóövezetekben a honos szúnyogokból van sok. A szakemberek este és éjszaka permeteznek platós kocsikról. 24 illegális bevándorló zsúfolt egy furgonba, azaz embercsempész, akit Röszkénél fogtak el. A srilankai férfi két másik társával szállította a határsértőket. Megpróbált elmenekülni a rendőrök elől, de ez nem sikerült. Eljárás indult az ügyben. Ismét lesz bringás reggeli és uzsonna. Szerdán országszerte csak nem 160 helyszínen várják majd a biciklivel munkába, iskolába járókat a Bringázza munkába kampány keretében. Tájékoztatta rádiónkat Kádár Melinda, a Magyar Kerékpáros Klub kommunikációs munkatársa.
11: A kezdeményezés már 2007 óta tart, egy nemzetközi mintára kezdtük el itthon is. Az évek során egyre csak bővült a résztvevő helyszínek száma. Idén ősszel országszerte 158 helyszínen várjuk a kerékpárral munkába igyekvőket és a munkából hazafelé tekerőket. A szervezők között vannak munkahelyek, iskolák, civil szervezetek vagy éppen önkormányzatok. Szeretnénk megmutatni, hogy kerékpárral közlekedni a hétköznapokban is könnyű, praktikus és jó dolog, amellett, hogy egy kicsit mozgunk reggelen, még a környezetünknek is jót teszünk ezzel.
10: A hírek végén már is mondom, hogy milyen időre számíthatunk a folytatásban. Éjszakára az ország legnagyobb részén kiderül az ég, a késő esti 12-18 fok után hajnalra általában 10-15 fokig hűl a levegő. Párás, néhol ködös lehet a hajnal. Holnap a ködfoltok feloszlását követően gomoly felhős napos időnk lesz, estére mindenütt felszakadozik a felhőzet, csak elvétve lehet kisebb zápor, zivatar, a szél is mérsékelt marad. 22-26 fok között alakulnak a csúcsok. Szerdán napos, száraz idő lesz, és akár 27 fokot is mérhetünk.
2: Híreket hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Enyhe katarzis. Klasszikus zenéről őszintén, Szatmári Róberttel a Rádiókafén.

0: Enyhe katarzis. Klasszikus zenéről őszintén, Szatmári Róberttel a Rádió Cafén.
1: Most az jutott eszembe, hogy én ugye a zene felől jövök, és egy karmester barátom mondta nekem, hogy Németországban a magyar zenészeket úgy hívják, hogy Bach muziker, tehát úgy gyomorból, tehát ösztönből zenélnek az ottani feszes, racionális megközelítéshez képest.
2: Igen, tehát minden szakterületnek megvan az eredménye. Magyar labdarúgó technikás labdarúgó. Tehát technikás, intelligens, de viszont fizikailag meg nem annyira fejlett, mint mondjuk egy angol vagy egy német labdarúgó. Tehát most így a focira lefordítva, amit mondtál most a zenére, ugyanúgy a focira is azok a jelek érvényesek.
1: Dárdai Pállal a mai napig barátok, és vagytok, és jó kapcsolatban vagytok?
2: Természetesen jó kapcsolatban vagyunk. Mit jelent a barátság?
1: Mert hogy most hazajött, ugye?
2: Igen,
1: az Újpestnél sportigazgató?
2: Így van. Mit jelent a barátság?

0: merni megcsinálni, hogy nem jönne el.
1: Ja, hogy, ő megcsinálja. Tehát ő ez a...
0: Persze, tehát azért mondom, hogy, de ugyanúgy én is. Tehát most így nagyon kisarkítva ezeket a dolgokat, hogy az ember mindig számíthat rá, és nem kell ahhoz nekünk napi kapcsolatban lenni. Ugyanígy vagyok azokkal az igazi barátokkal, akik az ember mellett még mindig kitartanak, mert ugye nagyon sok érdekbarátság van, és a mai napig is veszem észre, hogy azok az emberek akár 10-20 évig is érdekbarátok voltak, és nem igazi barátok. Tehát, és ezek abszolút ezekkel semmi probléma, mert mindenkinek változik az életritmusa, az életfilozófiája, az életmódja. Tehát ezzel együtt kell élni mindenkinek. Tehát főleg mikor az ember olyan pozícióban van, hogy akár egy-egy Európa-bajnokságra, vagy Premier Ligára, vagy Bundesligára mondjuk tud jegyet szerezni valakinek, akkor aztán mindenki megtalál, de mikor olyan probléma van, akkor aztán senki. Tehát ezért mondom azt, hogy az embereket is tudni kell kezelni, és ezt erre is az élet tanított meg.
1: Nyilatkoztál azt többször, hogy ugye neked a fő feladatod, mint utánpótlással foglalkozó szakembernek, hogy megtaláld a motivációs utat, hogy megtaláld, hogy lehet motiválni a legfiatalabbakat, és azt is szoktad nyilatkozni, hogy most már másképp gondolkodnak, más az értékrendjük. Mit értesz az alatt, hogy más az értékrendjük? Általában az, hogy felgyorsult a világ, és ezek a fiatalok már ebben nőttek föl, és az ugyanúgy magával hozza az értékrend megváltozását, mint az összes többi szakterületen, vagy a civil életben, vagy van egy specifikum, amire te gondolsz a sporton belül, hogy...
0: Nem, összességében, amit felsoroltál, igen, most próbálom a zenével összefüggésbe hozni, hogy a zenében a hangszert meg kell szólaltatni.
1: Igen.
0: Azt hallod, hogy jó vagy nem. Tehát hiába linkeskedik valaki, meg kell szólaltatni azt a hangszert. Tehát, hogy itt is az van, hogy a futballba is te lehetsz tetovált, te lehetsz divatos, te öltözhetsz így úgy, ha nem teszed le a teljesítményt. És ez az értékrend egy kicsit így a háttérbe szorult, de egész társadalomba, Európa szerte, világszerte. Tehát kevesebb már a tehetség, kevesebb a kitartóbb tehetség. Tehát nem is a tehetség a kevesebb, bocsánat, mert mindenki tehetséges.
1: A kitartás része.
0: Igen, a kitartás rész és az opciók. Tehát, hogy mindenkinek kinyílt a világ jobban. Nekünk emlékezünk vissza, amikor átléphettük a határt. Tehát mikor megnyitották a határokat. Mehettünk külföldre, Ausztriába, ugye Szombathely, Ausztria 10 kilométer, tehát nincs távolság. És mehettünk át Ausztriába. Más területek voltak, amiket felfedezett az ember. Most ahhoz képest még dinamikusabb a fejlődés, és az ember akarva, akaratlanul is mások az értékrendjei. És én erre próbálok mindig reflektálni, hogy akkor is dolgoznod kell. Akkor is majd gyerekként, ha mondjuk egy utánpótlás korú játékos van, és próbálod abba az irányba terelni, hogy legyél futballista. Nem mindenkiből lesz, tehát 2%-ából lesz futballista, aki elkezdte. Tehát mi is úgy vagyunk berendezve a Király Sport Egyesületnél, hogy olyan értéket teremtsünk, hogy tisztelettudó legyen, szabályokat betartó, és közösség szerető. Tehát ezek a, mert utána, ha egy cégvezetőként ezeket az értékeket viszi tovább, akkor valószínű, hogy a cégben is olyan társadalmi munkákat, meg közösségeket tud végezni, vagy alkotni, amik azokat az értékeket képviseli, amit nálunk tanult. Tehát nekünk inkább ez a cél, és nem feltétlenül az, hogy most humos sportoló legyen, vagy futballista. Aki viszont tudjuk azt, hogy a profi világban is megállná a helyét, ő neki meg nem biztos, hogy olyan gondolkodása van. És ezeket a gyerekeket segíteni kell. És ez a fő feladat. Most például a Király Sport Egyesület felnőtt csapata történelme során először feljutott NB3-ba. Úgy vannak a gyerekek beállítva, úgy vannak gondolkodásuk abba az irányba vezetve, hogy ott meg tudják magukat mutatni. Tehát az a lehetőség. Eddig mindenki mondta, jó, most ott van a lehetőség, és megadjuk a gyerekeknek a lehetőséget. Nem hoztunk sztárjátékosokat, nem hoztunk

0: játékosokat, akik minőségben jóval jobbak. Először megtartjuk azokat a játékosokat, akik kiharcolták, és mutassák meg, hogy mire képesek. Tehát én nem vehetem el azt a lehetőséget, amiért ők dolgoztak. Tehát ezek mind olyan, és vannak játékosok, akik még mindig focisták akarnak lenni, és nehezen kerülnek oda a reflektorfénybe. De aki nehezen kerül oda, ő lesz tartósan a színpadon. Mert aki csak úgy kapja a lehetőséget, az egy idő után már nem értékeli, és nem tudja hát értékelni.
1: Itt az élet összes többi
0: területén. Így van. De aki megküzd érte, ő biztos vagyok benne, hogy hosszú távon ott tud lenni. Mert a teljesítmény azokban a gyerekekben van.
1: Aha. Mi foglalkoztat most téged jelen pillanatban? Vannak-e, nyilván vannak rövid távú és vannak hosszabb távú céljaid. Ezekbe beavatsz engem is, minket, hogy mondjuk akarsz edző lenni felnőtt csapatnál, vannak ilyen vágyaid, vagy nem tudom, külföldre menni, kapusedzői szakképesítésed az van, azt tudom, nem még sok minden más. Vagy most, ha jól érzed magad, utánpótlással foglalkozol, MB3.
0: Ugye mi egy diversifikált modellt viszünk végig, ami ugye sport, egészségügy, turisztika, tehát azért egy olyan komplexumot vezettünk feleségemmel együtt, 70 munkatárs segítségével, aki értéket teremt, és önfenntartó az egész létesítmény. Ez elég feladat, ez elég munka, ez elég kihívás, hiszen csak gondoljunk bele a gazdasági szituáció az utolsó években, azért nem éppen felfelé ívelő. Innentől kezdve neked idomulnod kell a környezethez, mindenhez. Ez egy elég nagy kihívás, úgy, hogy mellette a céljaidat ugyanúgy elért. 400 gyerek sportol nálunk, tehát minimum 400 szülővel vagyunk kapcsolatban, de hát eleve több, és pont ezért a szülőket is kell valamilyen szempontból motiválni, kell jövőképet nyújtani, ők is egy másfajta közegben szocializálódnak, vannak olyan szülők, akik futballidegen szülők, akik életükben nem voltak futballpályán, vagy nem tudják a futball meg a sportnak a részét, de a gyerek nagyon szeret focizni, tehetséges, és hozzánk jött, őket is kell érzékenyíteni mindenféle szempontból, tehát azért rengeteg szegmens van, ami kihívás, és hát szeretnék jó vezető lenni. Tehát szeretnék olyan vezető lenni, akit követni lehet, hát jó irányba mennek a dolgok, és ugye ezzel is próbálom mindig azt bizonyítani, hogy ha aki követ, az látja azt, hogy hova tartunk. Tehát nekünk vannak olyan edzők, akik 15 éve már velünk vannak. Tehát van olyan munkatársam, aki 22 éve velünk van. Tehát gondold el, hogy ő honnan indult el, és honnan követett minket, és még mindig látja, hogy még mindig van fejlődés, mindig van értelme annak. Tehát ez az én feladatom ezen a földön, hogy olyan utakat mutassak, olyan életutakat, vagy olyan karrierutakat, amiben elhiszik az emberek, hogy oda jutnak, ha kitartó munkával végzik. Felnőtt csapatunknál 2006-os gyerekek vannak, akik feljutottak ugye a felnőtt csapatnál. Az Egyesület 2006-ban alakult. Tehát azok a gyerekek, akik akkor születtek, ők jutottak fel először az MB3-ba, ami az alapításkor cél volt. Tehát ez is egy olyan dolog, hogy rengetegen ott vannak körülöttünk, és hisznek bennünk, és látják azt, hogy tényleg, ha kitartás van, van olyan 98-as születésű, saját nevelésű játékos, aki már lehet, hogy a fiatal szabályok miatt, meg nem tudom mi miatt, már nem is kéne, hogy a futballba legyen. De kitartott az Egyesület mellett, mi kitartottunk mellette, és a nagy csapatnak a része. Tehát ezek mind olyan értékek, amit az ember büszkén mond el, meg büszkén képvisel, és még rengeteg olyan jövőkép van, amit ugye lehet továbbfejleszteni.
1: És te ezt a saját modellt, amit csinálsz, és amit viszel, ezt is úgy gyúrtad össze, hogy külföldön szerzett tapasztalat, featuring Hungarian way of thinking, és akkor így össze egy kvázi összeolvasztottad ezt, ugye?
0: Így van, tehát nekem a 18 éves külföldi tapasztalatot azt egyik könyvben sem tanítják, azt az élet tanítja meg saját bőrödön tapasztalni, hogy milyen magasságok, mélységek vannak, és ezen hogy mész át. Ezeket a tapasztalatokat hazahoztam, és ugye egy teljesen zöldmezős beruházást kezdtünk 2002-ben, amikor éppen az volt, hogy a futballpályákat pont eladták a nagy bevásárló központok területe miatt, ugye ott odaépültek mondjuk nagy bevásárló központok, és én akkor építettem focipályát. Hát a játékos társaim nevettek néha rajtam, hogy miért építesz focipályát, ez miért jó. Valahol el kellett kezdeni. Tehát ezek mind olyan dolgok, hogyha saját fenntartású az egész. Mindig is a munkatársakat az elején is úgy fizettünk havi bérben, hogy nem a cég termelte ki, mert nem volt képes rá, hanem én, amit megkerestem a fociból, én azt fordítottam azokra az emberekre. Mert tudtam, hogy ez ahhoz kell, hogy hosszú távon én így gondolkozzak. Tehát én nem azt mondtam, hogy most egy üzleti modell 2 évig nem működik, akkor én abba hagyom. Nem, ezt hosszú távra terveztem. Tehát ezt kevesen csinálják
1: hát
0: meg.
1: Igen, ez egy ilyen önazonos hiteles vállalkozás, aki hisz abban, amit csinál. Ezt szerintem ez így működik, nem?
0: Igen.
1: Hát köszönöm szépen, hogy itt voltál, és mindenféléről beszélgettünk. Gyere még, és akkor majd lehet, hogy pár év múlva majd én is optimistában nyilatkozom a magyar foci helyzetéről, bár hozzáteszem, hogy én nem akartam negatív lenni, csak tudod, így a pálya széléről mindig könnyebb így bele kiabálni a
0: dolgokat. Nem voltál negatív, és nem azt mondom, csak én soha nem tudok negatívan gondolkodni, mert az engem nem visz előre.
1: Ezt sokáig is belestem ebbe a csapdába, és amióta elkezdtem ezt a pozitív gondolkodást, azóta nekem is jobban megy. Igen. Azóta, igen, ez tény.
0: Például azért mondom, most Szombathelyről jöttem, és ugye a rádióban volt éppen szó a kommentekről. Én 2001 óta nem olvasok kommentet.
1: Nagyon
0: tehát
1: helyes.
0: És nem miattam, hanem...
1: Pedig téged mindenki szeret, nem?
0: Nem feltétlenül.
1: Tényleg?
0: Nem feltétlenül. Tehát itt most nem az, hogy most szeret vagy nem. Valakit kedvelünk, valakit nem. Tehát teljesen mindegy. De az én életemet, azt én vagyok a felelős érte. Én irányítom, én felelek érte, az én munkámért. Miért van szükségem olyan embereknek a megnyilvánulására mondjuk, akiket nem is ismerek. Ők nem ismernek engem, tehát nem segít az akár, tehát a pozitív-negatív részt, tehát itt egybe kezelem, tehát nem csak a negatívról beszélek, hanem a pozitív, hogy visszajelzés. Az eredmények a visszajelzések, az emberek, akik körülötted vannak, ők mondják el, hogy figyelj, még mibe kell jobbnak lenned, mert én is ebben a hajóban ülök, és szeretném, ha jobb lenne. Tehát akkor kell dönteni, akkor kell megint az érre állni. Tehát ezek mind olyan dolgok, hogy mindenből lehet építkezni, meg mindenből kell építkezni. Csak tudom azt, hogy mik azok a... Soha nem felejtem el, mikor egy mérkőzésen, csak gondoljunk bele, vesztésre áll a csapatunk. Szidnak minket a lelátóról. Győz a csapat. Ugyanaz a szurkoló, aki 20 perccel előtte szidott. Pajzson a magasba emelés, és dobálnak a levegőbe. Nem az emberek, nem ő vele van probléma, hanem azzal a impulzussal, amit ő kapott a mérkőzésen. Bosszankodott, hogy vesztésre áll a csapat. Mérgelődött, ő kiadta magából ezt a hangulati tényezőt, de utána ugyanaz az ember meg az egekig magasztal, és azt mondja, hogy milyen jó voltál, és úgy megy haza, hogy el is felejtette a mérkőzést. Tehát ha vissza kéne neki idézni 2 héten belül, hogy mi volt a mérkőzésen, nem tudom, de jól éreztem magam, mert a csapat nyert. Közben olyan érzelmi hullámokon megy végig, ezért nem haragudhatsz senkire, mert ő negatív vagy pozitív, Egyszerűen az érzelmi hullámok így alakulnak. Te meg azért vagy mindig felelős, hogy mindig célt mutassál, illetve jó irányt.
1: Igen, igen, igen. Most poénként eszembe jutott a meglehetősen, azt mondhatjuk, hogy dísztelen Lothar Matthäus korszak a magyar válogatottnál, amikor ő volt a szövetségi kapitány, akkor egy dolog volt, amit ő állandóan hangoztatott, hogy olyan most pozitív zájn, tehát ezt a, ezt a pozitív izény, ezt állandóan nyomta, ez megvan, ugye?
0: Természetesen tipikus német, tipikus tehát, német, igen. És ezt tanultam. Most gondold el, egy fiatalember, aki 21 évesen kikerül Németországba, illetve külföldre, és 39 évesen jövök haza. Tehát az a 18 év, milyen szocializációt nyomott ebbe az emberbe? Tehát, hogy milyen mélyen átformálta akár a személyiségét, akár az identitását, és én magyar vagyok. Tehát a magyar kreativitás, meg a német és az angol profizmusnak a keveréke van bennem. És ezt próbálom Magyarországon szakaszonként átadni a szülőknek, az edzőknek, a gyerekeknek. Tehát ez a hivatásom.
1: Igen, hát ez egy nagyon szép végszó. Ez most már abszolút most eszembe jutott még egy-két kérdés az angol és a német identitása kapcsolatban, de ez majd másik beszélgetés. Köszönöm szépen, hogy itt voltál, Gábor, itt beszélgettünk.
0: Én köszönöm a lehetőséget.

játék. Sunshine.

0: Az enyhe katarzis folytatódik a szünet után. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Lehet egészségesen élni úgy, hogy közben nem mondasz le mindenről, amit szeretsz?
2: Diabetes, ételintolerancia, táplálkozás, mozgás, pszichológia. Az érintett területek szakértőivel járjuk körbe a népbetegséget, amely Magyarországon legalább 1,5 millió embert érint. Hogyan figyelj magadra úgy, hogy közben ne a cukorbetegség körül forogjon az életed? Balance magazin Czoller Andival hétfőnként este 8-kor a Rádió Cafén. Van egyen súlyod?
3: Egyes, kettes.
0: Ugyanaz alapműveletek a kettes számrendszerben is elvégezhetőek, de Behumi Dóri és Veres Dóri nem mindig elégszik meg a legegyszerűbb válaszokkal. Kettes számrendszer minden péntek délután 4-től 6-ig a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
4: Nálunk a gép mögött emberek állnak, nem algoritmusok. 24 órás non-stop zenei stream a Café DJ-től. Keresd a Rádió Café applikációban. Instant fesztivál hangulat bárhol, bármikor.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Enyhe katarzis. Klasszikus zenéről őszintén, Szatmári Róberttel a Rádió Cafén.
5: Szervusztok, köszöntök mindenkit, ez itt az Enyhe katarzis podcast, én Szatmári Róbert vagyok, mai vendégem Király Gábor, labdarúgó, kapus, volt magyar válogatott, és szerintem az egyik legismertebb és legsikeresebb focista az elmúlt évekből, évtizedekből. Szervusz, és köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást.
6: Szervusz, és köszönöm a lehetőséget.
5: Ugye te arra nagyon büszke vagy, hogy a Haladásban kezdted, és a Haladásból mentél ki a Hertába. Ez miért annyira fontos neked, hogy egy budapesti klubot kihagyva rögtön a szülővárosod klubjából indíts egy nagy utat és menj Berlinbe?
6: Nem feltétlenül az volt a fontos, de mivel Magyarországon általában Budapest centrikus minden, így a tehetségesebb emberek is Budapestre jönnek dolgozni vagy sportolni, hogy egyértelmű, hogy a minőséget fővárosban növeljék, vagy tapasztalatot gyűjtsenek, de azt gondolom, hogy nekem az volt a küldetésem, hogy vidékről kerüljek ki mondjuk egy Bundesliga csapathoz. Tehát Pesten túl egyszerű lett volna, mert akkor feljön az ember Budapestre, innen eleve nagyobb a fókusz, egy Szombathelyről mindig nehezebb kikerülni, vagy Pécsről, vagy Debrecenből, mint mondjuk Budapestről, tehát itt is van egy ilyen kis nehezítő faktor. És hát ugye Magyarországon én a 26 év alatt csak egy klubcsapatba játszottam, ez pedig a Haladás, erre is büszke vagyok. Ezt amúgy fiatalkorban döntöttem el, hiszen akkor voltak megkeresések, akkor még a Siófok is NB1-es volt, a Pécs is, ugye Újpest volt még, aki még megkeresett, és a Fradi.
5: Hányat írunk? Mikor volt ez?
6: 90-es évek vége, 95-től 97. És akkor volt ez a lehetőség, és én akkor azt mondtam, hogy én Szombathelyen igazából megkapok minden lehetőséget, úgyhogy nem feltétlenül gondoltam azt, hogy nekem Budapestre kell jönnöm, és hát jött a külföldi lehetőség, a Hertha BSC, ugye egy berlini csapatról beszélünk, ahova örömmel mentem ki.
5: Ez a felkérés hogy jött akkor, hogyha már erről beszélünk, hogy Szombathelyről Berlin, maga lehetőség az hogyan oldott neked?
6: Hát ugye utánpótlás válogatott voltam én már 12-14 éves koromtól, és igazából nemzetközi szinten játszottunk csapatokkal, tehát már akkor ugye felhívtuk a figyelmünket, vagy a csapatok figyelmét arra, hogy hogy a legelső ajánlatot például 16 évesen kaptam Ciprusról, akkor a Dárdai
5: Lisztes. Apuel Nikózia, ugye? Van
6: így, van, így van.
5: Nem vagyok nagy futballszakértő, de egy-két ilyen dolgot tudom, mert emlékszem, hogy a Totóban meg ilyenek
6: igen. Az Apuel Nikózia volt, aki a kint voltunk egy utánpótlás Európa bajnokságon, ahol 5. helyezést ért el a korosztályunk, és akkor a Lisztes Krisztián, Dárdai Pali, meg jó magam, minket szerettek volna odavinni és felépíteni 16 évesen, aztán mint annyian úgy döntöttünk, hogy inkább az iskolát fejezzük be, legyen egy iskolai végzettségünk, és akkor utána a futballra még ráérünk. Nagyon kecsegtető ajánlat is volt, de azt gondolom, hogy tudtuk, hogy hova tartunk, tehát egy céltudatos emberek voltunk, vagy vagyunk. Úgyhogy, és 20 évesen az utánpótlás válogatottban az U21-ben voltam kapus, és ott Norvégia és Svájc ellen játszottunk idegenbe, és ott Ben Stork, a Hertának a akkori pályaedzője nézett meg minket, Dárdai Palit és engem, és akkor a Palit ugye el is vitték 96. december 1-től a Hertához, úgyhogy engem meg utána tavasszal kihívtak egy próbaedzésre, vagy próbajátékra 3 napra, és akkor meggyőztem a vezetőket arról, hogy igazából ott a helyem.
5: Ha említetted ezt a nagyon tudatos gondolkodásmódot, szerinted ez elengedhetetlen a futballban, hogy ha valaki eredményt akar elérni, karriert akar befutni, akkor tudatosan gondolkozva mennyire jellemző ez a fajta előre tervezés mondjuk a kortársainál a fociban, és mennyire jellemző a fiataloknál?
6: Változó, tehát ismerek olyan volt csapattársamat is, aki ügyvéd lett a foci után, tehát azért vannak bizonyos életutak. Nagyon fontosnak tartom, hogy a foci után is legyen élet, tehát az egy dolog, hogy az ember reflektorfényben van. 40 éves korig, talán 35-40 éves korig.
5: Nem tudom, van egy ilyen korhatár, ameddig mondjuk
6: nincs
5: szerintem...
6: feltétlenül korhatár, inkább az ember, amit érez, ahogy érez, sérülések, szerencse, forma, lehetőségek, tehát ezt mind fel kell mérni, és ugye nagyon sok játékos készül tudatosan a futball utáni életre, nagyon sokan nem, és ugye abból is van sok példa, hogy egyszerűen egyik nap még sztár vagy, meg reflektorfényben befejezed a pályafutásod, és másnap úgy kelsz fel, hogy igazából nincs hova menni. Nem kell lemenni az öltözőbe, nem kell elmenni edzésre, nem kell utazni, és ilyenkor azért, aki labdarúgó, nem készül fel erre az életvitelre, az könnyen esetleg elmehet másik irányba, mert az első 1-2 hónap még oké, még rendben, olyan, mintha nyaralás lenne, de utána, amikor már elkezdődik a bajnokság, és te nem vagy részese annak az életnek, akkor kicsit így el lehet billenni. Nekem hála Isten nem volt ilyen érzésem, mert kicsit tudatosabban építettem én a futballkarrier utáni életet, és tehát vizionáltam valamit, abban elkezdtem dolgozni, felépítettem. Én mikor abba hagytam a focit 2019-ben, akkor már 16 éve Szombathelyen egy létesítményt működtettem. A Király Sport Egyesületet, illetve a Király Sport Létesítményt. Tehát ezek mind olyan dolgok, hogy nem akkor kezdtem el gondolkodni, mikor befejeztem a focit, vagy mondjuk az utolsó 5 évben, hogy mit fogok csinálni, hanem már 16 évet abban töltöttem párhuzamosan, mert nem tudtam, hogy meddig tart a pályafutásom.
5: Igen, meg titeket azért nagyon sokan szerettek. Tehát mondjuk szerintem azon kevés futballista vagy, aki mindenki felismer, a lányok, a fiúk, attól függetlenül, hogy mennyire voltak foci szakértők, hogy te voltál a kapus, könnyű volt megérezni, másrészt a szürke maszkónadrág, tehát volt egy rivalda fény, ami rátok esett, és népszerűek voltatok. Plusz szerintem ugye a 2016-os EB-nek köszönhetően, meg már kicsit korábbról, ahogy meg tudom ítélni, abban a periódusban voltatok válogatottak, te, meg a többiek, ahol ismét kezdett népszerű és egy picit jobb lenni a magyar foci. Jól látom ezt?
6: Hát ezt a külső
5: laikus szemmel?
6: Ezt a külső szemlélő egyértelműen így látja, de azért ebbe 20-26 év munka van, sőt még az utánpótlás éveket még nem is számolom, ez csak a profi év, ami a 20-26 év. Tehát ebbe óriási munka van, mélységek, magasságok, amiről nem is tud a közvélemény, meg nem is kell tudni, mert mindenki úgy dolgozik, ahogy a teljesítményét teszi ki az asztalra.
5: De úgy, szakmailag mélységek és magasságok?
6: Igen, meg az élet, ahogy alakítja a dolgokat, vannak nehézségek, vannak könnyebbségek, de igazából mindig teljesítményt kell leadni. Tehát csak most itt egy teljesen másik példa, ez nagyon megfogott mindig is, amikor valaki pont egy életszituációt mondott, hogy egy színész, mikor a backstage-ben készül az előadásra, és közben kap egy üzenetet, hogy elhalálozott mondjuk az édesanyja vagy az édesapja, és abban a pillanatban fel kell menni a színpadra. Tehát nem fordulhat vissza, nem mondhatja le az előadást, hanem ott végig kell menni. Tehát ott fel kell lépni a színpadra, elő kell adni azt a darabot, és majd utána, ha lehull a függöny, akkor lehet. Tehát másképp kell viselkedni, mint egy civil ember, hiszen aki profi, annak így is kell teljesítményt abszolválni. Tehát mindegy, hogy beteg vagy, fáj a hasad, nincs kedved, meleg van, hideg van, neked teljesítményt kell nyújtani. Ez a sport, ez ilyen, ez a profi világ, ez ilyen, és ezért jutnak kell kevesen arra a szintre, mert kívülről tök jól néz ki, hogy foci, meg nem tudom mi, de azért ebbe óriási munka van, fegyelem, és egy pár hónapja Berki Krisztiánnal beszélgettünk pont erről, hogy ugye olimpiai bajnok tornászról van szó, hogy annyi tehetséges ember volt mindig körülöttünk, és hogy miért mi jutottunk oda a célba, és ő fogalmazta meg, hogy óriási a monoton tűrő képességünk. Tehát az, hogy még mindig csinálni, menni, utazni, összepakolni, hazaérni, kipakolni, kimosni.
5: Meg hát a szorgalom, meg egy bizonyos, hogy a rutinnak
6: igen,
5: a...
6: Igen, tehát egy elhivatottság, kell hozzá tehetség, egyértelmű, de az a munka része, tehát az a nagyobb arány, tehát a sportegyesületünknél is van egy szlogen, hogy 20% tehetség, 80% munka, és ez valóban így van.
5: Ez mindenhol így van egyébként, hogyha így már van. Említetted a művészetet, vagy a színházat, ott is az van, hogy egy bizonyos ideig elég, ha valaki tehetséges, de utána már hozzá kell tenni, és bizony az 80% szorgalom. Opera énekeseknél, színészeknél.
6: Így van, meg az alázatos munka. Igen. Tehát amit nem lát senki, csak az eredményét.
5: Uh-huh. Na, térjük vissza oda, hogy kikerültél Berlinben. Ott milyen munkamódszerrel, munkamorállal, hasonlóságokkal és különbségekkel találkoztál az itthoni körülményekhez képest?
6: Én itthon Szombathelyen mindent megkaptam a szakmától. Két nagyszerű kapus edzőm volt, Szarka Zoltán és Hegedűs Péter, akik szintén nagyszerű kapusok voltak. Édesapámmal együtt futballoztak, ugye Szarka Zoltán volt olimpiai bajnok, Hegedűs Péter meg több százszoros NB1-es játékos, sőt a 86-os világbajnoksági keretnél ő volt a negyedik számú kapus, csak ő nem utazott ki ugye a csapattal Mexikóba, tehát szakmailag is olyan emberekkel tudtam együtt dolgozni, de mellett az utánpótlás edzőim voltak, akik volt haladásjátékosok, ikonok, és ők tudták az identitást átadni, tehát minden olyan értéket, természetesen szüleim mellett, ami elindított egy olyan pályán, hogy csak dolgozni kellett igazából, és tehát jó bázist kaptam, jó alapokat Szombathelyen, jó neveltetést, nagyon jó környezetet. Nekem a iskolástársaim, a csapattársaim, a mai napig is kapcsolatban vagyok jó néhánnyal, mert az igazi barátságok szerintem azért ott alakulnak ki. Kikerültem a Hertához, nem is volt célom, vagy távlati tervem, hogy én külföldön fogok focizni. Én csak tettem a dolgom, és ugye mivel kiválasztottak, és kaptam ilyen lehetőséget, megragadtam, és fel voltam rá készülve, hogy akár fél év után is hazajövök. Ezt úgy fogtam fel, mint aki tovább tanul. Külföldön tovább tanulok, ha meg tudom lépni azt a szintet, akkor maradok, ha nem, akkor fél év után hazajövök. 18 év lett a külföldi pályafutás, ugye a 26 évből 18 év, tehát azért jóval több, mint amit az ember gondol, kétharmadát a pályafutásomnak külföldön töltöttem, ott szocializálódtam, 21 évesen kerültem ki egy nagyvárosba, Szombathely ugye 70-80-90 ezer lakosú kisváros, Berlin 4,5 millió, top csapat, ugye a Hertha BSC Bundesligában.
5: Akkor még jobb volt, sőt akkor ez ilyen a tabella első felébe voltatok mindig, ugye?
6: Így van, de előtte 15 éven keresztül másodosztályú volt a Hertha. Tehát nagyon hosszú ideig volt másodosztályú, és akkor kerültek vissza, mikor én kimentem, tehát én már egy Bundesliga 1-es csapatba mentem ki, és hát ott egyértelmű, hogy a nyelvet meg kellett tanulnom, a közeget, a kultúrát, az étkezést, az egész ritmust, nem csak a profi világot, hanem úgy a hétköznapi életben is, hogy érvényesül az ember. Több náció élt a városban, meg él a mai napig is, tehát szerintem a legszínesebb város Németország, mondjuk most már nem biztos.
5: Nem is mondják azt, hogy annyira német, mert annyira, hogy ez inkább egy liberális, ilyen olvasztó tégely.
6: Igen, de nagyon jó volt a közlekedés, egyszerű volt megtanulni, nagyon közel, nagyon gyorsan megtaláltuk a magyar kolóniát, ami segítséget nyújtott, és hát ugye Dárdai Pali csapattárs, aki szintén óriási segítség tudott lenni, de ugyanúgy azt gondolom, hogy ez kölcsönös volt. Mi gyerekkorunk óta ismertük egymást, tehát együtt voltunk 12 évesen már a kiválasztáson a válogatottnál, ugye Pali pécsi, én szombathelyi, folyamatosan ugye vonattal jártunk, mindig találkoztunk, a vasútállomáson együtt mentünk busszal az edzőtáborba, tehát ott egy kicsit már más kapcsolat is volt közöttünk, vagy szorosabb, szüleink egymás ellen futballoztak, ugye Pécs, Szombathely, tehát teljesen más volt, és egy ilyen játékossal együtt lenni 7 évig, azért jó dolog volt, mert mindig ott tudtunk egymásnak segíteni, de amúgy a közeg is befogadó volt. Tehát elkezdtünk próbálni németül beszélni, akkor a csapattársak azt értékelték, és nem csak nevettek, hogy nem tudunk beszélni, vagy nem helyesen, hanem értékelték azt, hogy az ő nyelvükön próbálunk meg kommunikálni, és így sokkal befogadóbbak voltak velünk.
5: Uh-huh. Említetted a korábban az identitást, amit még itthon kaptál a különböző emberektől, edzőktől, szüleitől. Az identitásodat te hogy tudod megfogalmazni? Mi az, ami mondjuk a sportból jön? Mi az, ami nekem az identitás jelenti? Meg tudod ezt fogalmazni?
6: Inkább az értékteremtés. Tehát, hogy te magad hogy tudsz hiteles lenni, hogy tudsz segíteni a közösségen, milyen puzzle darabka tudsz lenni abba a csapat munkába, ami megy előre. Tehát nevezhetjük mondjuk a külföldi csapataimat is. Ott is úgy mentem én a csapatokhoz, akár a Hertha BSC-hez, vagy a Crystal Palace-hoz, vagy a 1860 Münchenhez, hogy előtte már én tájékozottam a történelmükről. Tehát tudtam, hogy én hova megyek. Mi az a Crystal Palace, mi az a kristálypalota, ami után elnevezték a csapatot, mit jelent, miért éget le maga a palota része. Igen, tehát ezek mind olyan dolgok, hogy meg kell tanulnod az identitást, és mikor Crystal Palace-nál ott áll előtted 4 ember, és 4 generáció, és mindegyik Crystal Palace szurkoló, az unokától elkezdve a nagypapáig, vagy a dédunokától a nagypapáig, akkor látod azt, hogy ott a történelem egy egyesületnél.
5: Tehát nem is csak sportról szól, hanem mindig tartozik hozzá valami,
6: igen,
5: más.
6: Igen. Sport az egy más téma, mert vannak szintek, de aki ebbe a világba belépett valaha, az egy kicsit kiváltságosnak érezheti magát, mert a mai napig kapcsolatban vagyok olyan volt csapattársaimmal, akik Texasban élnek, vagy Namíbiában, vagy Kínában, tehát teljesen mindegy, hogy kit merre sodor az élet, élet. Mi azért a klubbérra, hogy együtt voltunk, azért küzdöttünk, azért hajtottunk, azért a tradícióért, és ugye a Palace-ba tanultam meg azt is, a Crystal Palace-ba, hogy nem a személy a fontos, hanem a klub és a szurkolók. Mert a klub és a szurkoló, a tradíció, ők mindig maradnak. A személyek változnak. Tehát egyszer ennek a csatárnak szurkolunk egyik 5 évben, a következő 10 évben egy másik csatárnak a klubunk színében, de ő csak egy csatárt testesít meg. És onnantól kezdve, hogy a mai napig én nyugodtan mehetek egy Crystal Palace mérkőzésre, vagy ugyanúgy tartom a kapcsolatot az ottani emberekkel, ugyanazok a részben, ugyanazok a biztonsági őrök vannak, akik 20-25 évvel ezelőtt voltak. Tehát ezek mind olyan dolgok, hogy ez az érték számomra, tehát ez az identitás, hogy megtanultad egy idegen környezetben tisztelni azokat a kultúrákat, azokat az embereket, akik ott élnek, akik minden napot teljesítenek, és engem befogadtak, és a mai napig egy Hertához, egy 1860 Münchenhez, egy Crystal Palace-hoz, akár egy Leverkusenhez, pedig a Leverkusennél csak fél évet voltam, és nem is védtem hivatalos mérkőzésen, de játszottunk egy kupadöntőt, a német kupadöntőt, és az egyik szurkolói csoport szürke nadrágba jött a mérkőzésre. Úgyhogy én egy meccset nem játszottam a Leverkusenbe. Tehát, hogy a tisztelet és az alázat, azt gondolom, hogy itt is így megjelent. Ezek az értékek, ez az identitás, és ennek a megértése a fontos, és nem megyek el ezek mellett csak úgy egyszerűen.

0: Ez komoly volt. Szatmári Róbert műsorát hallottátok. Enyhe katarzis legközelebb jövő hétfőn este 9-kor a Rádió Cafén. Ezt a műsort is megtaláljátok a Rádió Café Spotify oldalán. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Freestyle csemege a ritka beatektől a kortárs topogásig. Buda Beat Show minden szerdán 11-től éjfélig a Rádió Café 98.0-án. DJ Gandarva, Fon Jodi és vendégeik.
1: Ez az.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
2: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
3: Béremelést kaphatnak a gyermekvédelmi dolgozók, segítik a nyolcadikosok pályaválasztását, a Csendes Barát Magyarország Oscar jelöltje. Köszöntöm Önöket, Vinyányi Eszter vagyok. Benne lesz a jövő évi költségvetésben a családi pótlék nagy arányú emelése, és a gyermekvédelem is többletforráshoz jut. Erről is beszélt a miniszterelnök a közrádióban. Magyar Péter azt mondta, a hiány csökkentése most a legnagyobb feladat. Kitért arra is, hogy a gyermekvédelmi dolgozók 20-25%-os béremelést kapnak két lépcsőben. Az első felét novemberben, a másodikat pedig januárban. Több mint 620 millió forint munkavédelmi bírságot szabott ki a munkavédelmi hatóság az év első felében. A Szociális és Családügyi Minisztérium közlése szerint 80 súlyos munkabaleset történt, ezek közül 33 volt halálos, és 31 esetben súlyos sérülés történt. A szakemberek több mint 6400 vizsgálatot folytattak le több ágazatban. A munkáltatók majdnem 75, a munkavállalók több mint 60%-ánál tártak fel szabálytalanságot. Kezdődik a 8. évfolyamosok kötelező pályaorientációs vizsgálata szerdán. Idén várhatóan mintegy 2400 intézmény, nagyjából 67000 tanulója vesz részt a mérésben október 9-éig. Az általános iskolás végzős diákok a vizsgálat segítségével képet alkothatnak érdeklődési körükről, erősségeikről, képességeikről, és megismerhetik, milyen ágazatok, szakmák állnak közel hozzájuk, közölte az oktatási hivatal. A Csendes Barátot jelöli Magyarország az Oscar-díjra. Enyedi Ildikó filmje a nemzetközi mezőnyben képviseli hazánkat a 99. Oscar-versenyben, közölte a Nemzeti Filmintézet. Az öt legjobbat majd az Amerikai Filmakadémia választja ki. Ezek az alkotások versenyezhetnek a díjért. A jelöltek listáját januárban hozzák nyilvánosságra, az Oscar-díjakat pedig március 14-én adják át Los Angelesben. Ismét lezárták Catania repülőterét az Etna kitörése miatt. A vulkán közel 4 km magas hamufelhőt lövelt ki magából, ezért volt szükség az intézkedésre, mely az érkező és az induló járatokat is érinti. Egy részüket eltörölték, míg más gépeket a többi szicíliai és dél-olaszországi reptérre tereltek át. Éjszakára az ország legnagyobb részén kiderül az ég. A késő esti 12-18 fok után hajnalra általában 10-15 fokig hűl a levegő. Párás, néhol ködös lehet a hajnal. Holnap a ködfoltok feloszlását követően gomoly felhős napos időnk lesz. Estére mindenütt felszakadozik a felhőzet. Csak elvétve lehet kisebb zápor, zivatar, a szél is mérsékelt marad. 22-26 fok között alakulnak a csúcsok. Szerdán napos, száraz idő lesz, és akár 27 fokot is mérhetünk.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén. A következő órában nem csak zenét, hanem sok tudást is sugároz a rádiókészülék. De figyeljetek, mert évvégén vizsga!

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: A karibi zenét játszó kanadai csapat a Kobo Town 2006-ban jelentette meg Abba Tina című dalát, amely a családon belüli erőszakról szól. Tina hiába jelzi környezetének, hogy férje bántalmazza. Senki se hiszi el, hogy a dúsgazdag álompasi ilyet tenne, egészen a hirtelen elhunyt Tina gyászszertartásáig, amelyet ugyanabban a templomban tartanak, ahol az esküvő volt. A megrázó szövegű szerzeményt a Calypso királynője Calypso Rose és a latin rock királya Carlos Santana is feldolgozta. Ám időközben egy 1930-as évekbeli előadó, a Roaring Lion

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Bobby Womack Across the 110th Street-je az azonos című 1972-es mozifilm főcímdala volt. Quentin Tarantino ugyanezt a darabot használta 97-es Jackie Brown című moziában, 2007-ben pedig Ridley Scott az Amerikai gangsterben.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: A most következő Rocksteady, a soul királynő Aretha Franklin 1971-es Young, Gifted and Black című albumának kislemezen is megjelent dala volt. Saját szerzeménye és a Billboard korabeli slágerlistáján a 9. helyig jutott.

0: Még ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik.
1: Elnézést! Elnézést!
2: Nem bírsz bemenni.
1: MZKT!
2: Tessék!
1: MZKT!
2: Ja. Angolul leci!
3: Üdvözöljük a minőségi zenét kedvelők közösségének exkluzív zárt körű klubjában. Jazz, bird, balerik, indie, no disco, house, acid, quality music lovers society.
0: Ne törd magad! Hozzánk jelszó se kell! A rádiókészülékeden keresztül te is beléphetsz ebbe a mágikus világba. Mix műsor George Mihályjal és nem hétköznapi vendégeivel minden csütörtök este 11-től a Rádió Cafén. Minőségi zenét kedvelők társasága.
3: Angolul léci.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
4: Nálunk a gép mögött emberek állnak, nem algoritmusok. 24 órás non-stop zenei stream a Café DJ-től. Keresd a Rádió Café applikációban. Instant fesztivál hangulat bárhol, bármikor.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Paul Albert Anka, kanadai zeneszerző, énekes és színész, libanoni szülők gyermeke. Az amerikai állampolgárságot csak 1990-ben kapta meg, 6 évvel azután, hogy csillagot kapott a hollywoodi hírességek sétányán.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: 1963. november 23-án lelőtték John Fitzgerald Kennedy elnököt. 24-én halálra késelték Bobby Hebb Soul énekes bátyját. 25-én Hebb a két tragédia hatására megírta az általános és személyes gyász közepette boldogabb, napfényesebb időkre emlékező Sunny-t. A dal 1966-ban jelent meg, azonnal klasszikusként robbant be a köztudatba. Még abban az évben feldolgozta 27 különböző előadó, köztük Cher és Marvin Gaye. Összesen több mint 180 változata ismert. A Bonnie M verziója tarolt a legnagyobbat a slágerlistákon, de Frank Sinatra, Stevie Wonder és Billie Eilish is megpróbálkozott vele. 2014-ben reggae átirat készült Shazidek és Scaramucci jó voltából a Reggae Love Soul válogatás lemezre.

Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. A nagyon fiatalokból álló életvidám karszonkóma 2018 nyarán nyerte el jelenlegi formáját. 2018. szeptemberében a zenekar kiadta első kislemezét What a Time to be Alive címmel, amelyhez egy videóklipet is készítettek. A Gimis zenekarként indult együttes 60-as évek beat zenéje iránti rajongása fellelhető ebben a videóban. Előtérbe került az orgona, a 60-as évekbeli öltözködés és a vidámság, a dalok pozitív üzenete, a humor, a fiatalos bohóság. Ez lett az igazi védjegye a zenekarnak, rákontrázva az elmúlt évek borongós, bús időszakára. Ők mindig vidámak, minden vidéki koncertet egyfajta osztálykirándulásként él meg a csapat, akik nem csak egy alkotói csoportként dolgoznak együtt, hanem baráti társaságként is.

0: Kicsöngettek. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén. Könyvben utazom. Hogyan ismerhetjük meg a világot? Utazunk vagy olvasunk róla? Olá Andrea könyvajánló műsora hétfőn este 8-kor a Rádió Cafén.
1: Várjál, augusztus után nem újra július következik?
0: Egy év Balatonon és 12 hónapból áll.
2: Nekem a tenger a Balaton.
0: Ha szeretnéd tudni, mi történik a magyar tengeren a főszezonban és azon kívül, hallgasd a Partcafét!
3: Megvár a Balaton!
0: Mihálovics Andrással, Prinzinger Péterrel és vendégeikkel minden kedden délután 2-kor a Rádió Cafén. Partcafé, a Balaton hangja. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
4: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.

Tandem. Színházi alternatívák. Balázsi Panna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádiókafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs, független, kísérletező, tehát színház. Tandem, mert új formák kellenek. A Füge produkció és a Jurányi szakmai támogatásával. Sirály.

0: el nem múlik.
1: Kire számítatsz az éjszaka közepén? Rádió Café. Van barátod.

A kultúra a civilizáció építőeleme. A gasztronómia ablak a történelemre. Borravaló. A Rádiókafé gasztrokultúra magazinja. Étel és ital találkozása a történelemmel és irodalommal. Bor, sör, párlat, kávé, ételek és receptek. Hedonizmus felső fokon. A Rádiókafé gasztrokulturális kalandozása minden vasárnap reggel és kedden este 9-kor. Borravaló. Ne maradj le! A legjobb buli mindig a konyhában van. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádiókafé. Van barátod. Reklámot hallottatok a Rádiókafén.

0: nem érsz. Kleopátra, Jeanne d'Arc, Marie Curie, Coco Chanel, George Clooney. Ő nem.
1: Woman Power. Portrék keret nélkül Kutasi Judittal. Karrier, kihívás, siker és kudarc, inspiráló interjúk olyan emberekkel, akik egyébként nők. Woman Power. Minden kedden délután 4-től 6-ig a Rádió Cafén.

0: Tedd a kezed a képernyőre, küldjük az energiát.
1: Ha nem csak hallgatni, hanem nézni és olvasni is szeretnéd a rádiót, megteheted. Rádió Café 98, Facebookon és Instagramon is.
2: Soul and let your spirit

Jó napot kívánok, Görögi Bolya vagyok. Örülök, hogy itt vannak velem, én is örültem, hogy itt lehettem. Fehér Mariannal beszéltünk rengeteget a Rádió Caféban, és örültem, hogy itt voltam. Köszönöm a meghívást.

0: A pogácsát mindenki szereti. A gazdaság mindenkit érint. Műsor azoknak, akik nem félnek megkérdőjelezni az irányadó nézeteket. Sajátos pogácsa. Gazdaság, társadalom, könyv és tanulmányajánló Pogácsa Zoltánnal és Kántor Endrével minden csütörtökön délután 4-től a Rádió Cafén. A pogácsa frissen, a pénz olvasva jó. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
1: Nálunk a gép mögött emberek állnak, nem algoritmusok. 24 órás non-stop zenei stream a Café DJ-től. Keresd a Rádió Café applikációban. Instant fesztivál hangulat bárhol, bármikor.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.

0: L'Union soviétique est notre partenaire le plus important.
1: Sziasztok, Csáky László vagyok, a Kék Pelikán rendezője. Hallgassátok a Rádió Kávét.

Sziasztok! Gyasuk Dimitri vagyok, a Jó Reménység Sziget rendezője, és én is a Rádió Cafét hallgatom. Ajánlom nektek is. Hallgassuk együtt!

0: megnyitja kapuit a Rádiókafén. A stúdióban Farkas Peti, Kovács Zoli és Gulyás Luca. Jó zenék, vicces témák, lejárt beszólások, csajok, kevert. Hallgass te is a Talpon állót minden hétfőn és pénteken este 6-tól 8-ig, és legyél te az az ember a baráti társaságban, aki minden témához hozzá tud szólni. Talpon álló, mert képben lenni szexi. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
1: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádiókafé. Van barátod.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén.

veled. Mesélek a bornak, itt van, hogyha kell. Kezét a kezembe, és én így múlnék el. Vezess, jó uram, ha netán rosszabb útra tévedek. Jó ez a hely,

mindig itt van, hogyha kell. Büszkén búcsút int, mert fia ismét útra kell. Borban él az igazság, ezért én most elmegyek. Messze járok már, idegen földön ébredek. Hátam mögött fenyvesek, előttem tengerek. Látogass felém, fiam, ameddig én még itt vagyok. Messzi szép hazám rokon.

0: Rádió Café. Vízivárosban az FM 98-as frekvencián.
1: Egy-kettő, egy-kettő. Megláttál, megláttalak, és megint nekem fáj, ahogyan mész, ahogyan nézel, baba, nem ismerek rád. Kár, veled nélküled, hogyan lesz a szoba nagyobb. Én együtt érzek veled, tudom, sok a bajod, oda vagyok attól, ahogy motiváltál, ahogyan nézted, hogyan szívom el a hofi csárját. Előtted nőtt fel a gyerek, a pogi profivá vált, a szerelmemet választod, vagy inkább profitálnál. Majd elmeséled mindenkinek, milyen velem, hogy ezerből egyszer születik ilyen gyerek. Hogy rossz körökbe mozogtál, de kivettelek, bemutattad Szolnokot, beéltem ugyanilyen Szeged. Rapperek vagytok, az nagyon divat ma, szegedi paprika meg makói hagyma. Általában csak azt kapom, mit adtam, a jobbomon a bűn, a balon vigasztal meg. Egy cigit tekerek én az anyósülésen, nagyobb zenékkel meg nagyobb büdzsével. Az óra kattog, úgy zavar engem. Egy az egyben, nem egyedül, nem is ketten. Hogyan írhatnám le neked kedvesebben, hogy velem van az Úr, azt nem tudhatom, csak sejtem. A végén úgy is elveszítem, amit megszereztem. Hogyan írhatnám le neked kedvesebben, hogy szeretlek, volt egy álmom, most is magam előtt látom, hogy boldog a családom, egész nap üszik és ünnepel a stábom. Valamit majd kitalálok, valamit majd kitalálok, hogy újra boldogok legyünk, valamit majd kitalálok.
0: A kultúra a civilizáció építő eleme, a gasztronómia ablak a történelemre. Borra való, a Rádió Café gasztrokultúra magazinja, étel és ital találkozása a történelemmel és irodalommal. Bor, sör, párlat, kávé, ételek és receptek. Hedonizmus felső fokon. A Rádió Café gasztrokulturális kalandozása minden vasárnap reggel és kedden este 9-kor. Borra való, ne maradj le! A legjobb buli mindig a konyhában van. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
2: Nálunk a gép mögött emberek állnak, nem algoritmusok. 24 órás non-stop zenei stream a Café DJ-től. Keresd a Rádió Café applikációban. Instant fesztivál hangulat bárhol, bármikor.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.